0: Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
1: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
2: The Soul Session.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
4: Üres szívvel, üres fejjel, üres az életem, ha a zene nincs mellettem.
3: Fogyaszt te is hazait! Segítünk! A Rádió Café is csatlakozik az Él a Zene kezdeményezéshez. Ezért ma, azaz szeptember 26-án egész nap kizárólag magyar zenéket sugárzunk. Persze a legjobbakat.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
2: Jó, Jobbágy Feri, Trianon tagadó Tibi alias 3T, Népi Jóska, Bakonyi Betyár Sanyi, Jobbos Tibi, Tátos Bandi, Zsíros Deszkásunk,
3: Szevasztó!
2: Camping Bringásunk,
3: Szevasztó!
2: Meg a lemez lovász.
4: Hello!
2: A házban.
3: Szevasztó! Szevasztó!
2: Várja. Jó, mit kíván a magyar nemzet? Magyar nemzeti hip-hop rappet. Mit kíván a magyar nemzet? Hungarapannon népi nemzeti magyar rappet.

0: szobába, gatyám lobog. Seggem kilóg, gyomrom korog. Nézek a magasba, gondolok nagyot. Magyar égre, magyar csillagot. Nyugati szél fú, déli báb ragyog. Magyar vagyok, szittya vagyok. Nem vágyok sokra, de egyet akarok. Magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot.
1: Magyar nemzeti hip-hopot!

0: Rádió Café. Ha nem tudsz, vagy nem akarsz aludni.
1: Én vagyok az, aki szeret. Ki is voltam te nélküled. Elhoznám a fát az eget, ha láthatnám szép szemedet. Szegény voltam, voltam nemes, hazug voltam,

0: kedves szíved.
1: Él a zene. Egy újabb magyar zene a Rádió Café. Rádió Café. Van barátod.

Sziasztok, Jókuti András vagyok, világevő, és a legfontosabb, hogy hallgassátok a Rádiókafét, a második legfontosabb, hogy egyetek nagyon-nagyon jó dolgokat, és csak olyan helyen vásároljatok ételt, ahol igény.

0: Rádió Café. Van barátom.
1: Azt hiszem, elfelejtett engem egy pillanat. Azt hiszem, nélkülem is teljes maradt. Azt hiszem, nagyot tévedtem, mikor neked elhittem, hogy nem fogsz elfelejteni egyszer sem. Azt hiszem, elfelejtett engem egy pillanat. Azt hiszem, fordítva hallottam a hangodat. Azt hiszem, azt mondtad nekem, és én el is hittem, hogy igazán élni nem tudok. De akkor kiestem a világból, fekete köd lett a valóságból, milliónyi ember áll

0: Következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
1: Üres szívvel, üres fejjel, üres az életem, ha a zene nincs mellettem.
0: Fogyasz te is hazait! Segítünk! A Rádió Café is csatlakozik az Él a Zene kezdeményezéshez. Ezért ma, azaz szeptember 26-án egész nap kizárólag magyar zenéket sugárzunk. Persze a legjobbakat. Rádió Café. Van barátod.

0: Mellójárat. Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Grillus Dániel vagyok, most a Rádiókafét hallgatjátok.
1: Nyuszikának semmi jobb dolga nem akar, elindult a nagyvilágba, hogy tanuljon valami fontosat. Találkozott is az oroszlánnal, és azt mondta neki:
2: figyú, tényleg te vagy az állatok királya?

0: múzeum nézd, egy fán ücsörgött a bölcs bagó, és azt kérdezte tőle.
1: De komoly! Igazi bölcs bagó! A bácsi mitől ilyen nagy fejű?

hogy értékes a zene, nevelőt és fegyelmező hatása. Jobban beszélnek, jobban írnak, jobban olvasnak, hamarabb tanulnak és folyamatosan olvasni. Mindez a zenére megy vissza, mert az írásban például a kopta írás olyan pontosságra kényszerít, egy kicsit följebb vagy lejjebb van, egy pont már más hangon jön. Majd megtanulják, átviszik ezt a rendes írásfegyet. Meg a számolás is sokkal jobban megy. Miért? Eiler megmondta.

0: hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba. This guy is a professional. Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót. Going after him could be very dangerous. Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák. It takes place in ancient Japan. A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
1: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig. This is a substance of the way of the samurai. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
2: Felfutóban a magánegészségügy. Súlyosan megsérült az MTK kapusa. Sokat ígér az ősz első teli holdja. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Élénkül a magánegészségügy, azt már a magyarok fele választja, legalább egy-egy vizsgálatra, de akár teljes kezelésre is. Ez derült ki egy friss elemzésből. A legtöbben privát fogorvoshoz, nőgyógyászhoz, bőrgyógyászhoz járnak. Gyarapszik azok száma is, akik ultrahang, CT vagy MR vizsgálatért fizetnek. A nagyobb műtétek döntő többségét viszont továbbra is az állami ellátórendszerben végzik. Keresik a szakképzési centrumok főigazgatóit. Október közepéig lehet pályázni. Az új vezetők határozott időre, legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. Lannert Judit miniszter jelezte, fontos feladat vár rájuk. Így egyebek mellett a munkaerőpiaci igényekhez kell igazítaniuk a fejlesztéseket, és erősíteniük kell a szakmai és gazdasági partnerkapcsolatokat itthon és külföldön egyaránt. Kényelmesebb, biztonságosabb és hozzáférhetőbb lehet a gyaloglás Budapesten. A főváros elfogadta az ezt biztosító új stratégiát. A fejlesztéseket 2050-ig kijelölő koncepció szerint 2030-ra a villamos megállók felének akadálymentessé kell válniuk, és cél további 200 új zebra létesítése is. Megdöbbentő körülmények között sérült meg az MTK Budapest labdarúgó csapatának kapusa. Demjén Patrikot saját lépcsőházában támadták meg, aminek következtében lábközépcsont törést szenvedett. Legalább másfél hónapig nem léphet pályára. A sportklubja rövid tájékoztatása szerint a labdarúgástól független incidens történt. A rendőrség nyomoz az ügyben. Ma este érkezik az idei ősz első teli holdja, és most igazán extra látványosságra készülhetünk. A népi kalendáriumban csak arató vagy szüreti holdként emlegetett jelenségről Nagyváradi László csillagász beszélt rádiónknak.
3: Napnyugtakor van holdkelte, tehát pontosan a földbolygó van a két égitest között. A hold sugarai nagyméretű teli holddal emelkednek fel, és jönnek át a sűrű légkörön, és vöröses színű. A szín az a levegő vízmolekuláin keresztül jön, és ezért lesz vöröses ugye a holdkelte is. Most az aratás kézi erővel tovább tarthatott akár egy fél órával is a napnyugta után, mert a teli hold szépen világított.
2: Derült időnk van némi felhővel, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 fok körül várható. Holnap túlnyomóan napos idő valószínű, olykor elszürkül az égbolt, de eső sehol sem érkezik az országban. Az Alpok alján megélénkül a szél. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, a leghidegebbre a fagyzugos helyeken számíthatunk. Hétfőn zavartalan napsütés vár ránk, marad a száraz idő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
4: Üres szívvel, üres fejjel, üres az életem, ha a zene nincs mellettem.
0: Fogyasz te is hazait! Segítünk! A Rádió Café is csatlakozik az Él a Zene kezdeményezéshez. Ezért ma, azaz szeptember 26-án egész nap kizárólag magyar zenéket sugárzunk. Persze a legjobbakat! Rádió Café. Van barátod. Ez itt a Hajnalodik. Minden szombat reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével.

0: kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Esemény.
1: Szeptember 26-án és 27-én különleges vasúti élményekkel telik meg a Magyar Vasút Történeti Park, érkezik a Lokko Piknik és a Kerti Vasutak találkozója. Az idei rendezvény két kiemelt főszereplője a 20 éves Kerti Vasút és a legendás M40-es, vagyis a vasút barátok körében csak púposként ismert mozdony lesz. A vasút szerelmeseit, a családokat és minden érdeklődőt látványos és izgalmas programok várják a Vasút Történeti Parkban. A Lokko Piknik célja, hogy testközelből mutassa meg a vasút különleges világát, miközben találkozási lehetőséget teremt a vasútbarátok, a különleges járművek rajongói és a kerti vasutazás szerelmesei számára. Az esemény egyik központi témája a Vasút Történeti Park kerti vasútjának 20. évfordulója lesz. A jubileum alkalmából különleges jegygyűjtő akcióval is készül a park a kerti vasút hűséges utasainak. A Lokko Piknik nem csak a különleges vasúti járművek bemutatásáról szól, a hétvége során előzetes regisztrációhoz kötött tárlatvezetések várják az érdeklődőket a bivajas síneken a legendás 424-es gőzmozdony és a 201 éves a vasút című kiállításokhoz kapcsolódva. A tárlatvezetéseket Magyar Attila tartja, aki a műtárgyak bemutatása mellett történelmi és technika-történeti összefüggésekbe helyezi a 424-es megszületését. Szó lesz az első világháború vasúti igényeiről, a trianoni helyzet következményeiről, a korabeli pályák terhelhetőségéről, a rendelkezésre álló tüzelőanyagok kihívásairól, valamint arról is, hogy hogyan vált a 424-es univerzális, személy, gyors és tehervonati szolgálatra egyaránt alkalmas mozdonnyá. A tárlatvezetéseket játékos kvíz kérdések is színesítik, így a látogatók nem csak meghallgathatják a történeteket, hanem próbára is tehetik vasút történeti tudásukat. Emellett a park népszerű interaktív programjai is egész hétvégén elérhetők lesznek. A Lokko Piknik és a Kerti Vasutak találkozója egyszerre kínál különleges találkozási lehetőséget a vasútrajongóinak, és egésznapos családi kikapcsolódást mindazoknak, akik szeretnék közelebbről megismerni a vasút múltját és jelenét.
0: Történelem.
1: Az egykori püspökök több száz éves bútorait, használati tárgyait ismerhetik meg a veszprémi érseki palota látogatói a Szent Mihály napi rendezvénysorozat keretében a hétvégén. A várnegyed megújításának részeként a 17-18 és 19. századi bútorokat is restaurálták az elmúlt években, azokat most vezetett sétákon ismerhetik meg a látogatók. Mint írták mások mellett, az utolsó magyar királynét Zitát megkoronázó Hornik Károly püspök bútorait is megcsodálhatják az érdeklődők a veszprémi érseki palotában szeptember 25 és 27 között. Az egyik legkülönlegesebb bútordarab az a 18. század második feléből származó emeletes író szekreter, amelynek egyik fiókjában a Hornik Károly püspök 1913 feliratot találták a szakemberek. A szekreter eredetileg az érseki palota barokk stílusú Koller könyvtárában állt, amelyet elődeihez hasonlóan Hornik püspök is értékes kötetekkel gazdagított. Több 1500 előtti ősnyomtatványt, antikvát és 1711 előtt nyomtatott könyvet vásárolt, amelyeket ma is a Koller könyvtárban őriznek. A palota építéskori berendezéséből nagyon kevés tárgy maradt fenn, de a kék szalomban álló 18. század végi barokk könyvszekrény ezek közé tartozik. Szombaton és vasárnap naponta többször indul vezetett séta a palota termeibe, valamint a középkori Gizella kápolnába.
0: Esemény.
1: Ingyenes napra várja a MÜPA szeptember 28-án a felsőoktatásban tanulókat, akik minikoncerteken és backstage túrákon vehetnek részt, valamint a próbákba is bepillanthatnak. Az érdeklődők tematikus sétákon járhatják be azt az utat, amely a művészbejárótól az öltözőkön át a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem pódiumáig vezet. Bepillanthatnak a Nemzeti Filharmonikus Zenekar próbájára, felfedezhetik a fesztivál színház világát. A terem színfalai mögé is indult úra, bármilyen kérdés merülne fel a résztvevőkben a marketinggel, a rendezvényszervezéssel és a produkciók koordinálásával kapcsolatban, a MÜPA vezető szakemberei biztosan meg tudják válaszolni, és még azt is megmutatják, hogy hogyan készül közelgő előadásaira a Recircle társulata. Az intézmény vezetés komplex háttere iránt érdeklődők többek között pénzügyi folyamatokról, szervezetfejlesztésről és stratégiai döntésekről szerezhetnek ismereteket. de kiderül az is, milyen feladatok adódhatnak a munkafolyamatok során, a szerződések előkészítésétől egészen a művészek színpadra lépéséig. A kulisszák mögé betekintő kirándulásokon megszerzett tudást élesben is lehet gyakorolni a MÜPA saját fejlesztésű stratégiai társas játékán. Az esemény idén sem marad művészek és zene nélkül. Kersner Máté három feltörekvő hazai előadót kérdez, többek között a MÜPA-hoz kötődő emlékeikről, személyes tapasztalataikról, útkeresésükről. A beszélgetéseket mini koncertek követik, indigó műfajokon átívelő hangzásvilága ezúttal Blaze közreműködésével várja a közönséget. A hazai underground színtéren is otthonosan mozgó Szalai, Tóth Dóri hegedű művésszel lép színpadra, míg Gyuris, vagyis Gyuris Bence, Skroy Krisztiánó gitáros kíséretében járja körül mindazt, ami a fiatal generációkat foglalkoztatja.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. A 70 helyi Sás völgyben 6 méteres magasságból madár perspektívából szemlélhetjük az erdőt. A Dél-Dunántúl első fák között kacskaringózó tanösvénye felejthetetlen magasságokban mutatja be a lombkoronaszint jellegzetes élővilágát. A Mókus Suli Erdészeti Erdei Iskola megkerülhetetlen intézmény, ha a dél-dunántúli kisiskolások környezeti neveléséről ejtünk szót. A Pécstől mindössze 2 kilométerre található tanoda Kapocs ember és természet között, ahol a gyerekek szinte észrevétlenül tanulnak a mecseki élővilágról és az erdészek munkájáról a terepi foglalkozások keretében. Az erdei sulihoz kapcsolódva 2010-ben egy új oktatás és szállása is épült a 70 helyi Sásvölgyben, amelyet erdőházának kereszteltek. A sűrű erdő által körbeölelt ökoközpont valóságos csodahely a gyerekeknek, ahol tovább bővíthetik környezeti ismereteiket. Az erdőháza mellett 2014-ben egy különleges madár megfigyelő tornyot alakítottak ki, amelyhez nem sokkal később hozzáépítették a Dél-Dunántúl első lombkorona tanösvényét. Úgy ismerhetjük

0: odú és fészek tanodát sem. Egy újabb ékes példa arra, hogy a mókussuliban az élményen van a hangsúly. Az ingyenesen látogatható szabadtéri installációban a gyerekek bemászhatnak a felnagyított madárotthonokba. Betottyanhatnak a cinegeodúba, kéményre épített gólyafészekből kémlelhetnek, és lóghatnak denevérmódra. A rengeteg új információt a legjobb, ha egy kis erdőjárással építjük be a szürke állományba. A tanösmény végétől indul a sárga körsétajelzés, amely egy 3,8 km-es karikát tesz a sűrű erdőben. A termeszvárak, dagonyák, sűrű bozótosok, gyertyános tölgyes és bükkös erdők mentén valósággal megelevenednek a korábban tanultak. Az elején számítsunk egy erősebb emelkedőre, de ezt leszámítva teljesíthető a túra még akkor is, ha kisebbek is vannak velünk. A jelzés az erdőházához vezető betonúton át ér vissza a kiinduló pontra.
1: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.
2: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, ebben az évadban láthatóságról, észrevehetőségről van szó, amint azért meg lehetett szokni, nem mindig teljesen szó szerinti értelemben, mert most például egy nagyon sötét dologról lesz szó, és szinte láthatatlanról, ugyanis akit vendégül hívtam, Kovács Marci, a Barlangi Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa, Barlangi Mentő ügyelő, ügyeletes?
3: Nevezzük ügyeletesnek.
2: Nevezzük most ügyeletesnek. Szervusz, Marci, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Szervusz, én is köszönöm a meghívást, üdvözlök.
2: Ugye a láthatóság kapcsán én itt elkezdtem már beharangozni, hogy a nem láthatóság is a munkátok része. Kezdjük talán ezzel a misztikus kifejezéssel, a barlang sötéttel. Mit kell ezzel kezdeni, mit lehet vele kezdeni, hogy lehet megszokni? Hogy gondolkodjunk róla?
3: A barlangban alapvetően sötét van, a bejárattól számított pár méterre már főleg. A misztikumot fejlámpákkal szoktuk eloszlatni, és innentől kezdve nincsen sötétség sem, hanem fényben dolgozunk. Igaz, hogy az a fény lehet, hogy egy apró sárga folt, amit a lábunk előtt kergetünk, vagy csak ott látunk vele, ahova világítunk, de hogy sötétben mi sem látunk.
2: Oké, tehát hogy ilyen szuperképesség nincsen, hanem lámpával oldjátok meg, ez egy jó hír, bár ezt azért alapvetően feltételeztem is. Amire gondolok az az, hogy amikor barlangi mentés zajlik, és erről fogunk majd beszélgetni, akkor ugye valaki, vagy valakik olyan helyen vannak, ahol nincsen fényforrás, meg lámpa, meg az odáig vezető úton sincsen. Tehát amikor el kell indulni, hogy felderíteni akár egy barlangrendszert, vagy útvonalat, akkor azért visszajutunk ide, hogy ott azért a tájékozódás az valami másféle eszközparkot is megkíván.
3: A barlangkutatás és a barlangi mentés itt egy kicsit szétválasztandó dolog. A barlangkutatásnak célja lehet például az, hogy eddig nem ismert járatokat, eddig nem ismert aknákat, a barlang nem ismert részeit tárjuk föl. Itt valóban számos eszközzel fel van vértezve a kutatócsapat. Itt sem kell misztikus dolgokra gondolni. Itt kötelekkel, kötéltechnikai eszközökkel vagyunk felvértezve az ismeretlen mélységek biztonságos leküzdésére, megfelelő világítása, és ami a legfontosabb, hogy nem tárgyi dolgokra kell leginkább koncentrálni, hanem előkészületekre. A barlangokkal kapcsolatban szoktuk azt gondolni, hogy az egy olyan élettér, ami sok mindenkinek alkalmas lehet életet vezetni, az embernek nem. Tehát már sötét van, a mi barlangjainkban hűvös van, és hogy a barlangokban úgy tudunk akár tartósan is mozogni, hogy minden számunkra komfortos létszükségletet magunkkal kell vinnünk. Tehát fel kell öltözni a klímának megfelelően, fel kell készülnünk világítással.
2: Három napi hideg élelem szó
3: szerint. Hát ha három napra megy az ember, akkor három napi hideg élelem, mert sok felszerelést nem viszünk, mert hát a barlangokban minden kézzel mozgat.

0: tódik, és hát annyit visz az ember, amennyit elbír. Hogyha óriási zsákba próbál bepakolni, akkor lehet, hogy sok felszerelés lesz, viszont lelassul a mozgás, adott esetben pedig veszélyessé válik a mozgás. Tehát, hogy ez sok kompromisszum, meg sok kompromisszumot kell előre megkötni.
1: Ez oké is. Ugyanakkor most rátérve, vagy megint visszakanyarodva a mentéshez, ott ugye akik el vannak akadva, és akiket meg kell menteni, ők nincsenek felvértezve véletlenül kellő mennyiségű élelmiszerrel, itallal, a helyét se feltétlenül lehet beazonosítani. Tehát hogyan kell azt elképzelni? Ugye most elég sok, nem csak most, régebben is, mindig jönnek ilyen hírek, akár az árvíz kapcsán, vagy földrengés kapcsán, bármilyen katasztrófa kapcsán, hogy ugye emberek elakadnak barlangokba, és ezek nem csak túrázók, ezek bányászok, munkások, bárki lehet. Akkor a velük való kapcsolattartás, az ő felderítésük, az milyen megközelítés módot követel meg, legalábbis egy az első pillanatokban?
0: Barlangászni normál esetben úgy barlangászik az ember, hogy szervezett módon, tervezetten teszi. Ez nem is lehet másképp, mert a magyarországi barlangok javarésze, ami ilyen kiemelt túra célpontja a barlangjáróknak, az nemzeti parkok által felügyelt, és a belépéshez való engedélyt és a barlang bejáratához való kulcsot, az csak szervezett formában kapja meg az ember. Ez a szervezettség, ez jelenti azt is, hogy minimális létszám. Azt tudjuk, hogy mi kell legyen egy barlang túrához. Azt is jelenti, hogy tervezni kell a belépés és kilépés idejét, tehát hogy a túra tervét azt nagyjából tudja a Nemzeti Park, szakképzett túravezetővel lehet csak barlangba menni, és van egy ilyen fontos barlangász intézmény, az úgynevezett felszíni ügyelet. A felszíni ügyelet az azt jelenti, hogyha egy csoport elindul barlangba, akkor praktikusan valaki, aki nincsen a barlangon belül, az tudja, hogy mikor terveznek kijönni, ha nem jön ki a csapat, akkor értesíti a mentőszolgálatot, és akkor nekünk már viszonylag könnyebb a dolgunk, mert tudjuk, hogy melyik barlangban, melyik szakaszra próbáltak menni, és lehet, hogy nincsen baleset, hanem csak elfáradtak, lassabban jönnek, valami technikai nehézség van, tehát nem vakon tapogatunk, tudjuk általában, hogy hova indulunk el.
1: A kapcsolattartás az ilyen talkie-walking keresztül, vagy mint tud zajlani?
0: A barlang az a föld szilárd kérgében praktikusan mészkőben létrejövő természetes üreg. Itt a rádióhullámok azok nagyjából úgy működnek, mint a fényhullámok, tehát a
1: rálátás,
0: ahol látjuk egymást, ott működik a rádió, de két szűk kanyar után már használhatatlan. A bajba jutott túrázók általában úgy szokták értesíteni a mentőszolgálatot, hogy valaki kijön a felszínre, keres olyan helyet, ahol van térerő, és értesíti a mentőszolgálatot. Ilyenkor a mentőszolgálat ügyeletesen felveszi az ismerhető, vagy megismerhető adatokat, hol történt, hány emberrel, milyen jellegű probléma van, és akkor innentől kezdve pedig barlangász módon folyik a közlekedés és a kommunikáció is a barlangban.
1: Milyen sűrűn van akció, esemény a életetekben?
0: A Magyar Barlangi Mentőszolgálat nem csak barlangokban nyújt segítséget, hanem olyan nehezen megközelíthető felszíni terepeken is tudunk segítséget nyújtani, ahol a mi barlangban megszerzett tudásunk, képességeink, működésünk segítséget jelenthet. Szoktunk menteni felszíni túrázókat hegyi környezetben, a barlangi mentőszolgálathoz kapcsolódik laza kötelékben egy csomó olyan ipari alpinista, faápoló, akik fatetejéről siklóernyősöket tudnak lementeni, de dolgoztunk már ipari környezetben is, amikor nem volt, vagy lassabban volt elérhető olyan tűzoltó kapacitás, amire szükség lett volna, mondjuk egy toronydarúban rosszul lett darukezelőnek a mentéséhez.
1: Tehát ilyen extrém körülmények között tudtok igazából komoly segítséget adni, ez azt jelenti?
0: A Magyar Barlangi Mentőszolgálatnak az a legnagyobb előnye, hogy orvosi segítséget tudunk vinni nehezen megközelíthető helyre. Olyan orvosi segítséget tudunk vinni, amit a felszínen mondjuk az országos mentőszolgálat rohamkocsiai vagy mentőhelikopterei tudnak. Tehát azt az orvosi ellátást, azt a orvosi eszközparkot oda tudjuk vinni a sérülthöz, adott esetben rettenetesen mélyre, rettenetesen rosszul megközelíthető helyekre is.
1: mentőszolgálattal viszonylag komoly együttműködés van, ugye? Tehát ez egy ilyen szervezett forma is ráadásul.
0: Egyrészt szervezett formában is van együttműködésünk, tehát hogyha az országos mentőszolgálatnak egy hegyvidékek közelében működő mentőállomásáról, mentőegységétől érkezik a kérés, hogy segítsünk mondjuk bonyolult felszíni terepen való sérült ellátásban és mozgatásban, akkor természetesen tudunk, erre számtalan példa van az elmúlt években, hogy a Pilisben, vagy ilyesmi helyeken tudtunk segítséget nyújtani.
1: És ha jól értem, és ezt az előzetes beszélgetésben hangsúlyoztad is, hogy önkéntesekből áll ez a csapat tulajdonképpen?
0: A barlangi mentőszolgálat civil szervezet.
1: Civilek.
0: Szoktuk mostanában gondolni, hogy talán a legrégebb óta folyamatosan működő civil szervezet vagyunk. Valami erdészeti egyesület 200 évével megelőzi a mi 65 évünket, de civil szervezet vagyunk, önkéntesekből állunk, és mindenki szabadidejéből vagy nagy mentés esetén a munkaidejéből vesz el, és ezért külön köszönet a főnökeinknek, akik adott esetben napokra el tudják engedni kollégáinkat egy elhúzódó mentéshez.
1: És hogyan kapcsolódik be valaki a munkába? Most nem azért készül ez a műsor, hogy toborozzunk, tehát ez külön így nem volt megbeszélve, de mondjuk, hogy lesz valaki azon kívül, hogy érdeklik a barlangok, azt még el is tudom képzelni, de hogy azt mondja, hogy na hát ez nekem életcél.
0: A barlangi mentő alapvetően barlangászokból lesz. Ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy valaki a barlangi mentőszolgálathoz felvételét kérje, ahhoz végig kell járnia viszonylag hosszan a magyar barlangász képzésnek a struktúrált lépcsőit. Ma a barlangász képzés úgy néz ki, hogy ha az ember barlangászni akar, akkor először egy alapfokú tanfolyamon megtanulja, hogy hogyan kell túlélni neki is, meg a barlangnak is a találkozást, tehát hogy ne tegyen kárt az ember a barlangban, és ma a barlang se tegyen kárt az emberben. Az alapfokú tanfolyam egy ilyen biztos barlangjáró tapasztalatot tud nyújtani. Kicsit később mindenféle technikai tanfolyamokra járnak a barlangász tanulók. Itt megtanulnak nem szépen, hanem életszerűen kiépített kötélpályákon mozogni. Később megtanulják ezeket a kötélpályákat kiépíteni, és ezután túravezető vagy kutatásvezetői tanfolyamokon szereznek túravezetői vagy kutatásvezetői végzettséget. A barlangi mentőszolgálatnál nagyjából ebből a körből válogatunk. Ahhoz, hogy valaki barlangi mentő legyen, tehát viszonylag tapasztalt barlangásznak kell lennie, és utána tudja megtanulni azokat a speciális barlangi technikákat, amiket csak a mentőszolgálat alkalmaz.
1: Ezek jó részt egészségügyi tudás és tapasztalat, vagy jó részt mondjuk ilyen mentési jellegű, tehát kiemelni, felszínre hozni, miben túlsúlyban?
0: Mind a kettő. Az egészségügyi képzésre próbálunk nagy hangsúlyt fektetni, de a mentőszolgálatnak van egy orvoscsoportja. Az orvoscsoportot támogatják egészségügyi végzettséggel, mentőápolói végzettséggel rendelkező kollégák is. Ami hosszú tanulást igényel minden próbaidős tagunktól, az, hogy minden olyan kötéltechnikai vagy hordágymozgatási manővert megtanuljanak, amit használunk különböző esetekben. És nem is az a dolog, hogy megtanulja, hanem hogy minden pozícióban meg tudjon minden manővert tanulni. Tehát, hogy tudjon egyik percben irányító szerepben másoknak utasítást adni. Erre azért van szükség, mert lehet, hogy adott pozícióban ő látja át legjobban a hordánymozgatáshoz szükséges feladatokat. Más alkalommal pedig csöndben be kell tudni állni a sorba, és végrehajtani annak az utasítását, aki az akciót vezeti, vagy aki éppen a legjobban látja a manővert.
1: Tehát lévén ugye ezek adott esetben szűk járatok, tehát teljesen kiszámíthatatlan az, hogy mikor áll elő egy olyan pozíció vagy szituáció, amikor az ember hirtelen rálátó módban van, máskor pedig akkor ő neki kell még tolatni.
0: Ez pontosan így van. Nem mindig a vezető tud elől menni, nem mindig a legerősebb van legelől, vagy a legfontosabb pozícióban, és hogy vannak olyan manőverek, amikor sok ember mozgását kell finoman összehangolni tudni. És az akkor válik valaki barlangi mentővé, amikor ezeket is átlátja, és minden szerepben hatékonyan tudja a hordágy mozgatását, a sérült felszínre hozatalát segíteni.
1: Beszéljünk egy gondolatnyit a mentális jelenlétről. Tehát én ugye ezzel a barlang sötéttel indítottam, én azt gondolom, hogy azért alapvetően ez egy nagyon para helyzet, a barlang, mint olyan. Amikor az ember barlangot látogat, akkor így végig is fut a hátán a hideg, meg a karján is persze, mert hideg van, de hogy úgy elképzeli, hogy na, innen nincs kiút, meg nem tudom, tehát ha itt maradok, akkor tényleg itt maradok. Ez hogyan lehet leküzdeni, vagy az ember függő, hogy mennyire jellemző az, hogy az ember így bepánikol?
0: Én 20-30 éve vezetek barlangtúrákat, és azt figyeltem meg, hogy ilyen bepánikolás az nagyon ritkán van. Akinél pánik van, ilyen klausztrofóbiás pánik, az általában a barlang bejáratától pár méterre már ad erről jeleket, és ő nem fog jönni barlangászni. Senkinek nem az a cél, hogy elmenjünk barlangba, túrázzunk egyet, és hogy borzasztó rossz élményekkel jöjjön a felszínre az ember. Minden másra pedig ott van a túravezető, aki segít leküzdeni a nehézségeket, aki megmondja, megmutatja, biztosítja a leesés ellen a túrázót. Nem szokott pánik lenni. Az, hogy az embernek van egy egészséges félelme, az általában nem a sötétségtől szokott lenni. Szűkületeket nem szoktuk szeretni, az néha, hogy mondjam, megalázza az embert, ahogy át kell présenünk. Erre van is egy barlangász műszó, az úgynevezett gebődés. A gebődést valahogy úgy tudnám definiálni, hogy sokat dolgozunk és keveset haladunk egy szűkületben.
1: Hát sok ez felszínen is van gebődés az embernek napi szinten.
0: A barlangász szakkifejezés barlangi környezetekben használódik leginkább.
1: A mentális mellett viszont egy másik nehézség van, és ilyen, de nekem is volt tapasztalatom, amikor mondjuk a terep, még ha túráról is van is szó, nehezebb, tehát hogy nem számít rá az ember mondjuk arra a lépcső mennyiségre, vagy létrára, vagy valami arra, amit azt gondolja, hogy normál körülmények között ezt teljesíteni tudja, és szembesül vele, hogy hoppá, hát itt nem fog feljutni, vagy csak nagyon lassan.
0: A barlang túrákon az ember mindig készül az egyre nehezebb és egyre nehezebben járható túrákra. Ezeket a tanfolyamokon ilyen lépcsőzetesen adagolják az érdeklődőnek, és ezért kell például sok évet eltölteni barlangászással addig, amíg az ember mondjuk túravezető lesz, és nem csak magára tud vigyázni, hanem a rábízott társaira, túratársaira is.
1: És felméri a túravezető, mikor bejön a csoport a kis kötött kardigánjába, hogy...
0: Ez a dolga, és hogy ő tudja azt megítélni, hogy a barlangtúrára valaki alkalmas-e, nem alkalmas, olyan állapotban van-e, amire... Tehát olyan állapotban
1: részegen
0: van-e.
1: Is jönnek barlangtúrázni emberek?
0: Velünk nem szokott ez előfordulni, de hallottunk már olyanról, hogy részeg, de nem csak részegségre lehet gondolni, az ember elmegy hegyek közé túrázni, viharos éjszaka volt, nem jól alszik, egy nagy megerőltető barlangtúrára készülnek másnak reggel, és fáradtabb, nem megfelelő állapotban van az ember, ilyenkor a túravezető vagy elhalasztja a túrát, vagy más útvonalat választ, más úti célt választ. A cél az, hogy így a céloknak és a lehetőségeknek egy folyamatosan változó, dinamikus összhangját teremtsük meg. Tehát ez a...
1: Hát meg itt élményről is szó van azért.
0: A barlangászni élmény, és bizonyos barlangász vagy barlangászattal eltöltött idő után az ember másképp tekint a szenvedésre is. Idővel a túra után megszépülnek ezek az emlékek.
1: Tehát úgy emlékszel vissza, hogy az egy óriási kaland volt miközben.
0: És közben ott pedig az ember magában nyomdafestéket nem tűrő kommenteket hagy a társainak.
1: Na most ilyeneket nem fogunk mondani. Elmegyünk egy pici szünetre. Ez a Krízisek és pofonok. Kovács Marcival beszélgetek, a Barlangi Mentőszolgálat ügyeletesével, és azonnal jövünk vissza.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Minden szombat reggel 5 és 6 óra között, benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Él a zene. Egy újabb magyar zene a Rádiókafén. Rádiókafé. Van barátod.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Podcaster. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Rádió Cafén.
1: Folytatjuk a krízisek és pofonokat Kovács Marcival, a Barlangi Mentőszolgálat ügyeletesével, Barlangi Mentővel beszélgetek. Többször szóba hoztuk, hát arról beszélgettünk, hogy a hazai körülmények között hogyan zajlik az életetek, hogyan zajlik a barlangi mentés, de azért elég jelentős külföldi együttműködések is időről időre akadnak. Ezek hogy működnek, mit kell erről tudni, mik az ilyen emlékezetesebb bevetések, amikor kifejezetten külföldre kellett vagy lehetett menni, bevonódni egy ilyen akcióba?
2: Barlangászni viszonylag kevesen barlangásznak, és viszonylag kevés barlangi baleset történik. Nagy barlangi baleset meg még kevesebb történik. A Magyar Barlangi Mentőszolgálat évente 5-10 alkalommal indul akcióra, ezek főleg hazai terepen, barlangban, felszínen, siklóernyős mentésben veszünk részt. Amikor viszont nagyon nagy barlangi baleset van a világban, akkor a barlangász közösség összefog, és összetart. Valószínűleg egyetlen egy ország barlangi mentőszolgálatának sincs akkora mentési kapacitása, ami mondjuk egy héten keresztül tartó nagy barlangból súlyos sérült kimentéséhez szükségesek. Ilyenkor az európai barlangi mentők például össze szoktak dolgozni. Legutóbb ilyen nagy nemzetközi összefogással történő mentés 2023 őszén zajlott. Ez Törökországban a Morzsa nevű barlangban zajlott, a Torosz-hegységben, ahol egy amerikai barlangkutató rosszul lett, nagyjából 1000 méter mélységben, és súlyos életveszélyes állapotba került egy belgyógyászati problémával küzdve.
1: Azért a para az előjön.
2: Hát ott para volt, mert olyan kórképeket sejtettünk, amiben kezeletlenül életveszélyes állapotba lehet könnyen kerülni. A amerikai kutatócsoportnak az egyik tagja felszínre érkezett és megpróbált barlangi mentést szervezni. Törökországban nincs olyan szervezett barlangi mentő szolgálat, mint amilyen európai országok legtöbbjében van, és az európai barlangi mentő szervezettől kért segítséget, és ez a szervezet pedig feltette azt a kérdést, hogy melyik ország, melyik mentőegysége tud minél hamarabb elindulni olyan kapacitással, akik olyan mentőkkel, akik képesek 1000 méter mélységben is dolgozni. Ez az 1000 méteres mélységet, ezt nagyjából úgy kell elképzelni, hogy olyan az odajutás olyan, mint hogyha mondjuk 2-3 maratont lefutna az ember folyamatosan egymás után, és akkor kell elkezdeni dolgozni. A európai szcénában a Magyar Barlangi Mentőszolgálat tudott először elindítani egységet, a riasztástól vagy a segítségkéréstől kezdve pár órán belül már a repülőgépen ült barlangi mentő orvosunk, és egy 3 fős csapat, akik segítettek a nagy mennyiségű egészségügyi felszerelést lejuttatni a sérült mellé, hogy ott életmentő beavatkozásokat tudjanak végrehajtani.
1: Az mit jelent időben mondjuk, mert azért Törökország nincsen közel, egy törökországi barlang valószínűleg még messzebb a megközelítés szempontjából, plusz a 2-3 maratonnyi energiabefektetés, tehát mikor kerül a riasztástól kezdve 1000 méter mélységbe Törökországba ez a kollega?
2: Egy bő napon belül ott volt a sérült mellett az orvosunk, és itt nagyon sok segítséget kaptunk. Nagy szerencsénk volt, hogy aznapra tudtunk repülőjegyet szerezni, ami nagy mennyiségű felszerelést, egészségügyi felszerelést ki tudott juttatni. A Törökországban dolgozó magyar nagykövet óriási segítséget nyújtott nekünk, szerzett egy katonai helikoptert, ami a civil repülőtértől a barlang bejáratáig elvitte a csapatot. Így egy ilyen egész napos belföldi autókázást és egy jó pár óra terepjárózást meg lehetett spórolni. A 4 fős csapatból 3 fő, az orvos és 2 kísérője elindultak azonnal a sérült mellé, és ők akkor kezdték meg ezt a, azt hiszem, 17 órás folyamatos túrájukat a sérült mellé.
1: És onnan vissza aztán?
2: Nem, onnantól kezdve elkezdődött a mentés szervezése a felszínen maradt számára, aki a felszín alatt volt, ők pedig pedig megpróbálták életben tartani a sérültet. A felszínen a szervezés az minden idők egyik legnagyobb mentőakciójává nőtte ki magát, több mint 200 ember vett részt a mentésben. A barlangotnak a szűkületeit ki kellett tágítani, hogy hordággyal járható legyen, ki kellett építeni kötélpályákat, amik nem csak a barlangászok közlekedésére, hanem a hordágy mozgatására is alkalmasak voltak. Ki kellett építeni egy kommunikációs rendszert, amivel a felszínről a vezetési pont folyamatos kapcsolatot tudott tartani a kritikus spotokkal a barlangban, illetve a sérült hogy létéről folyamatos adatokat tudtak beszerezni a mentés további lépéseinek elősegítésére.
1: És úgy képzelem, hogy itt elég sokat kell részben rögtönözni, részben innoválni, hogy két ugyanolyan mentés valószínűleg nincsen, meg ugyanilyen helyzet, tehát itt gondolom adaptálódni kell mondjuk a körülményekhez.
2: Így kell
1: találni, hogy mi legyen.
2: És ezért célszerű, hogyha van minden ilyen mentőakciónak egy dedikált vezetője, aki a begyűjtött információ konzultálás után döntést hoz, és kijelöli a következő lépéseket.
1: És amennyire jól tudom, itt egy kolléganő vezette tulajdonképpen, hogy ő volt a fő orvos segítő ebben a csapatban, ugye?
2: Az első ellátó orvos az Zádor Zsófia doktornő volt, a Magyar Barlangi Mentőszolgálat orvosa.
1: Mennyire jellemző, hogy hölgyek vannak a soraitok között, mert az ember úgy képzel egy barlangi mentőt, mint mondjuk téged, hogy egy azért egy erősebb fizimiskájú fiatalember. Mennyire jellemző az, hogy főleg férfiak vannak köztetek?
2: A barlangi mentőszolgálat elég emancipált közeg. A Magyar Barlangi Mentőszolgálatnál nagyjából olyan 60-an vagyunk, akik operatívan részt vesznek a mentésekben, és ennek a létszámnak egy szemmel látható hányada lányokból. A lányok annyiban különböznek a fiúktól, hogy kevesebbet nyafognak a mentés során, és ugyanazokat a feladatokat ugyanolyan jól ellátják, mint a fiúk.
1: Milyen adottságok, készségek kellenek ez? Azért is kérdezem, mert talán a bemutatkozásodban olvastam, hogy nem tudom, hogy jópofán írtad, hogy korodnál fogva most már kevésbé vagy fürge, hanem inkább most többet beszélsz, valami ilyesmit írtál így a kommunikáció kapcsán, hogy visszatérve, tehát mi az, ami adottságként szükséges, fejleszthető, mi az, amire vigyázni kell, mi kell egy jó barlangi mentőnek?
2: A barlangi mentőnek jó barlangásznak kell lennie. Ez az egyik legfontosabb. A következő nagyon fontos készség, hogy nagyon kompatibilis legyen az ember a csapattal. Ez azért fontos, mert hogy nem akkor történnek a balesetek, amikor mi előre betervezzük, vagy szeretnénk, hanem legtöbbször váratlanul történnek be, és az embernek föl kell állnia a család mellől, ki kell jönni a színházból, meg kell kérni a főnökünket, hogy hadd jöjjünk el, és ilyenkor az ember nem szereti feltétlenül ezt a helyzetet. Szeretjük egymást, ha kompatibilisek vagyunk, és szeretünk együtt dolgozni, akkor könnyebb fázni mondjuk hosszú órákon keresztül derékig érő 4 fokos vízben, mint hogyha alapvetően nem szeretni. Tehát nagyon fontos, hogy kompatibilis legyen a barlangász. A jó barlangi mentő az ráérős, tehát hogy tud időt szakítani arra, hogy ezt a kompatibilitást fokozza. Nagyon sok gyakorlatot tartunk, hogy összetett mozdulatokat, összetett manővereket tudjunk viszonylag összehangoltan csinálni bármilyen összetételű társasággal. Nem mindig ugyanazok az emberek érkeznek a mentésekre, nem mindig ugyanazért rá, és ezért mindenkinek mindenkivel kompatibilisnek kell lenni.
1: Itt megragadtam a 4 fokos vízben derékig állásnál, hát azért itt fizikai elvárások is megjelennek.
2: Kell tudni emelt fővel fázni is.
1: Oké, hát akkor aki magára ismer ezekkel a kritériumokkal, az megfontolhatja, hogy esetleg becsatlakozik. Előbb próbáltam szóba hozni, nem haraptál rá, de visszahozom a bánya baleseteket, valahogy ezt nagyon hasonlóan képzelem, hiszen bányamentők, nem tudom, hogy ez egy önálló területe vagy nem, de amilyen elhúzódó mentések, mondjuk Chile jut eszembe, de azért sok helyen van, akár Romániában is sok helyet, hogy valami elzárt helyről kell kiszabadítani ott lévő, ott rekedt embereket, ez szakterületetek, vagy ez valaki teljesen más?
2: Erre szürke zónaként tekintünk. Azt gondoljuk, hogy a bányához értsenek a bányászok legjobban. Idehaza úgy tudom, hogy nincsen már aktív mélyművelésű bánya, ahol ezek a hát balesetek előfordulhatnak. A bányászok másra készülnek, bányamentők másra készülnek. A bányamentők általában bányászokból, tapasztalt bányászokból képződnek, akik ismerik az ottani eljárásokat, az ottani veszélyeket, az ottani gépeket, protokollokat. Mi elsősorban a barlangász közeghez értünk.
1: Hát ez nem biztos, mennyire jó szó, vagy mennyire nem jó szó. Ha valaki ott reked egy ilyen barlangba, mint ahogy egy Indiana Jones filmbe, vagy egy hát általában hollywoodi szuperprodukciókba, milyen túlélési esélyekkel számol? Tehát most nincs a nyakán egy sok mázsás szikla, nem ilyenre gondolok, nem telítődik a víz centiről centire, és akkor csak egy... Tehát, hogy nem ilyen jellegű, hanem ott ragad, és őt keresik. Mivel számolhatnak mondjuk a hozzátartozója, nem is ő?
2: Évtizedekkel ezelőtt voltak ilyen, betévedünk a barlangba, és elveszünk, meg ilyen, elalszik gondolok. A gyertya, kimerül a lapos elem típusú balesetek, ilyenből nagyon sok volt a barlangi mentőszolgálatban, néhány generációval előttem sok ilyen feladatot oldottak meg a barlangászok. Ma, amióta szigorúak a nemzeti parkok, le vannak zárva a barlangok, tehát ott csak engedéllyel lehet kulcsot kapni, így már könnyebb, nekik is túlélési esélyük, mert hogy felkészült vezetővel lehet csak menni. Azt is gondolom, hogy egy-egy barlang túrának a felkészülési szakaszában végig kell venni az összes kockázatot, ami szóba jöhet, és a csoportnak feladata a legnagyobb biztonság elvét követni, a túravezetőnek ezt megkövetelni, és biztosítani az összes kockázatnak az észszerű keretek között való tartását. Minimalizálni kell azokat az embervesztő kockázatokat, amik halálesethez, vagy beragadáshoz, elakadáshoz vezetnek.
1: Amit mindig hallunk, hogyha meglátogatunk egy barlangot, hogy hát nem akarok százalékot mondani, de ennek a barlangnak 12%-a látogatható, mert az van kiépítve, meg fény, meg nem tudom, de egyébként a valós hossza az pedig sokkal több, nyilván akkor 88%-a, most jól fogalmaztam. Itt ez úgy van, hogy mondjuk a barlangász, meg a barlangi mentő, az mondjuk ismeri ezt a többi részt is, és ez csak a halászbástya a turisták számára, vagy ilyenkor ennek a nagy része amúgy is felfedezetlen, ez az egyik kérdésem. A másik pedig az, hogy milyen kritériumok vannak ahhoz, hogy az ember azt mondja, hogy na, még 10 métert arra most szabaddá teszünk, megnyitunk a látogatók előtt.
2: Barlangok kiépítésénél dilemmák vannak. Egyrészt fontos érték az, hogy bemutassuk ezeket a csodálatos természeti kincseinket, és minél több ember láthassa azt, ami miatt ezek fantasztikusak. Másrészt vannak természetvédelmi kritériumok is. A barlangok felfedezésük pillanatától kezdve jogi védettséget élveznek, tehát minden barlang, amint megtalálják, védetté válik. Nem lehet garázdálkodni benne, hogy csak ezt kiépítem, csak oda világítás, oda még egy lépcső, ezt a cseppkövet leverem, hogy ott jobban lehessen elférni. És ez egy ilyen örök dilema, hogy mi az, amit megnyitunk, megmutatunk, bevilágítunk, hogy olyanok is eljussanak oda, akik utcai ruhába, kardigánban érkeznek. A többi pedig a kutatóknak, vagy a barlangászoknak marad meg, hogy minél többet meg tudjunk ezekből a barlangokból őrizni a utánunk jövő generációk számára.
1: De azt figyeltem meg, hogy minden csoportban van olyan, aki rögtön megfogdossa a cseppkövet, miután mondják a túravezetők, hogy csak hozzányúlni nem szabad. Ezt jó meglátás a részemről? Nem is akarod hallani.
2: A túravezetőnek a dolga, hogy ezt megakadályozza. Azokat a cseppköveket, amiket a látogatható barlangokban látunk.
1: Attól már nem várjuk, hogy nagyon nőne.
2: Ezek általában már ilyen fosszilizálódott járatok, nem aktív járatok.
1: Tehát akkor nagy kárt nem lehet csinálni.
2: Már megtették előttünk a nagy kárt mások. De célszerű vigyázni. Azért kell a barlangokra vigyázni, mert hogy a barlangok is, a képződmények is javarészt nem regenerálódni képes természeti érték. Tehát ha valamit tönkreteszünk, az úgy marad. Tehát nincsenek olyan földtani viszonyok, klimatológiai viszonyok, hidrológiai viszonyok, amik alkalmasak lennének arra, hogy mondjuk a letört cseppkő az visszanőjön, vagy a ellopott kristály az újra teremje. Ráadásul otthon nem is néz ki jól. Az ott néz ki jól, ahol van, ahol képződött, ahol eleink vigyázott, vigyáztak rá, és célunk az, hogy minél többet tudjunk a jövő generációnak is mutatni abból, amit nekünk szerencsénk volt látni.
1: És ki adja a vicces neveket a termeknek, meg a képződményeknek?
2: Általában a feltáró csoport szokta a neveket adni.
1: Copyright.
2: Úgy működik, hogy az ember részt vesz feltáró munkákban. Ezeket a feltáró munkákat úgy kell képzelni, mint az aranymosást, hogy rengeteg sok munkát bele kell tenni, és nem is biztos, hogy meg lesz az eredménye. Ha meg lesz az eredménye, adott esetben sok évtizedes, sok ezer munkaórás kollektív bontásoknak, akkor a kutatócsoport joga az, hogy kutatási jelentésében leadja a neveket, amiket általában el is szoktak fogadni a hatóságok, hogy ez lesz a járat neve, ez lesz a terem, ez lesz adott esetben a barlang neve.
1: Olyan, mint egy kis bolygó elnevezés, hát, hogy én vettem észre.
2: Hasonló. De ez általában a kollektívának a döntése szokott lenni.
1: Még egy kérdése van időnk, az most jutott eszembe, hogy ugye nem csak látogatás, túrázás céljára használnak barlangokat, hanem szoktak, ahol ez lehetséges, koncertet tartani akár, tehát kulturális eseményt, vagy egészségügyi szempontból ugye ilyen jó levegő, párás levegő sessionöket tartani, ez más megközelítést igényel, mint a sima látogatás?
2: Ezek a barlangoknak a speciális hasznosításai. Hangversenyeket, Aktelken a Baradla barlangnak a hangversenyterem nevű termében szoktak szervezni, aminek van egy ilyen unikális hangzása, egy unikális hangulata, bár azt gondolom, minden mondjuk zongora hangoló rosszul van, hogy a 100% páratartalomban, hogy tolunk be egy hangszert, ez a unikális hangulata miatt adott. A gyógybarlangok volt idő, amikor légzésterápiával, csíramentes levegővel, ilyen légúti betegségekkel küzdő gyerekeket lehetett a Szemlőhegyi barlangban kezelni, volt a Jósafő és Aktelek között húzódó Békebarlangnak egy ilyen gyógyászati, ilyen szanatórium jellegű terme, ahol csöndben, nyugalomban, magas páratartalom és alacsony szállópor, meg csíramentes levegő volt a gyógyászatnak a alappontja.
1: És nem váltak be, azért mondod így, hogy meghaladta a tudomány ennek
2: Nem haladta meg a tudományt, most nincsenek.
1: Most nem szerveztek ilyet. Oké, jó, ez volt a krízisegés pofonok. Kovács Marci, barlangi mentő, a Barlangi Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa, ügyeletes, ezt mindig gondolt, hogy mondjam hozzá, volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm szépen.
1: No, hát egy elég speciális témakört jártunk most körbe, azt gondolom, a barlangi mentés és a hazai barlangok kapcsán. Fogunk még láthatósággal és észrevehetőséggel foglalkozni ebben az évadban, de most arra búcsúzik ez a műsor és Böhm Kornél.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
3: Sziasztok, én Lauri vagyok, és most a Rádió Cafét hallgatjátok.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
1: Több száz új munkahely Vasban, vonzóak a bioélelmiszerek, 3 évet kapott a zsaroló prostituált, a mikrofonnál Gál Ildikó. Biztos megélhetés nélkül nincs élhető magyar vidék, ezért fontos minden beruházás, amely munkahelyet teremt. Erről a kormányfő beszélt a Vasvár megyei Bükön, a Nestlé Hungária állateledelgyára új egységeinek átadóján. Magyar Péter hozzátette, a két részleg csaknem 400 álláshelyet hozott létre. Az üzem alapanyagainak több mint a fele hazai forrásokból, a gabona alapanyag pedig teljes egészében magyar gazdáktól származik. Népszerűek a bioélelmiszerek, 28%-kal bővült a forgalmuk 2023 és 2025 között. Ez kétszerese a teljes élelmiszer és italpiac gyarapodásának. A bébi ételek iránt nőtt meg leginkább az érdeklődés, ezt követték a növényi tejhelyettesítők és a gyümölcsök, zöldségek. A biotermékek kevésbé drágultak a többi áruhoz képest, ez is élénkítette forgalmukat. Hűvösre kerül a zsaroló, 3 év börtönt kapott első fokon az a nő, aki fizetett légyottal tartott sakkban egy férfit, a neten egyeztették a részleteket. A lány előre kérte a pénzt, ám nem kapta meg, ezért rászállt kuncsaftyára, telefonon zaklatta, és többször is azzal fenyegette, hogy megöli, ha nem utalja az összeget. A férfi nagyon megijedt és a rendőrséghez fordult. A nőt korábban már elítélték hasonló büntet miatt. Most enyhítésért fellebbezett, így az ügy a debreceni törvényszéken folytatódik másodfokon. Egyre jobban terjed a pároloktatásos hűtés. Egy magyar kutatásfejlesztés segítheti a nyári hőség enyhítését, akár a családi házakban is. Csuhai Tibor energetikai szakértőt hallják.
2: A rendszer jelentős részben egy természetes fizikai folyamatot használ a hűtés teljesítmény előállítására. A víz elpároloktatásához energia szükséges, melyet a víz hőformájában a környezetből von el. Ennek következtében a levegő hőmérséklete pedig csökkenni fog.
1: Őszi élményekkel várják a természetjárókat a nemzeti parkok. Erdei séták, kenutúrák, madárlesek és daruvonulást bemutató programok közül is válogathatnak az érdeklődők a hétvégén. Több helyszínen az őszi erdők és vizes élőhelyek világát lehet megismerni. A részletekről a Magyar Nemzeti Parkok honlapján tájékozódhatnak. Tart a vénasszonyok nyara hűvös reggelekkel. Derült időnk van némi felhővel, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 fok körül várható. Holnap túlnyomóan napos idő valószínű, olykor elszürkül az égbolt, de eső sehol sem érkezik az országban. A csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Hétfőn zavartalan napsütés vár ránk, marad a száraz idő. Akár 27 fokot is mutathatnak a hőmérők.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén.
3: Üres szívvel, üres fejjel, üres az életem, ha a zene nincs mellettem.
4: Fogyaszt te is hazait! Segítünk! A Rádiókafé is csatlakozik az Él a Zene kezdeményezéshez. Ezért ma, azaz szeptember 26-án egész nap kizárólag magyar zenéket sugárzunk. Persze a legjobbakat!
0: Rádiókafé. Van barátod. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Tervezz az ismeretlenre. Teljesíts a kiszámíthatatlanban. Legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövő álló képességek fejlesztésének szakértője. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
5: Sziasztok! Ez itt az Epic Stories a Rádió Cafén, a podcast lejátszókban és a YouTube-on is, ahol elismert, inspiráló üzleti vezetőkkel beszélgetünk dilemmákról és a viharos vállalati hétköznapokban használható jó gyakorlatokról. Én Dojcsák Dániel vagyok, és ma megdöbbenhetünk azon, hogy még olyanoknak is elveheti az AI a munkáját, akik eddig a legnagyobb biztonságban érezték magukat. Azt tudjuk, hogy a repetitív, monoton és nagy adatbázisokon való munkában verhetetlen az AI, de mostanság a kreatív elme emberi hegemóniáját is ostromolják a gépek. Mai vendégünk Pőce Balázs, a Mitó alapítója és kreatív igazgatója, aki számos hazai reklámkampány és márkastratégia láncsa hordója, többek között a Telekom, OTP Bank, RTL vagy a Mastercard és hasonló vállalatok piaci megjelenését egyengeti. Korábban elsősorban saját és csapatainak újszerű gondolatai építhetett, az utóbbi időben azonban a generatív AI képében új kihívót és egyben új szövetségest is kapott. Nézzük akkor meg, hogy melyik irányból tekint inkább a változásra, Balázs. Szia!
6: Hello!
5: Kezdhetjük is az ultimate kérdéssel, és szerintem, hogyha erre te válaszolsz, mint akinek a munkáját soha nem gondoltuk, hogy veszélyeztetni fogja bármilyen algoritmus, hogy te rettegésben élsz, vagy félelemben azzal kapcsolatban, hogy mondjuk így a nyakadra nő bármilyen ilyen szoftveres vagy gépi megoldás abban, amit te mondjuk így ilyen évtizedes távlatban hozol a szakmába?
6: Rettegésben talán nem, de azt hiszem, hogy mindenképp nyugodtabbak lehetnek a körülöttem élő hidegburkoló, óvodapedagógus, vagy épp műszerész kollégák, barátok. Tehát szerintem mindegy, hogy az ember milyen fehér galléros munkakörben dolgozik, alapvetően érzelmileg valahogy reagálnia kell ezekre a változásokra, amelyek most zajlanak. Én egyébként pánikban nem vagyok. Én nagyon szeretem a munkámat, és nagyon sokféleképpen kellett már ellátnom a feladataimat. Tehát egy-két paradigmaváltást, egy-két technológiai váltást már végigéltem, és alapvetően azt láttam, hogy a munka csak szórakoztatóbb, vagy mélyebb, izgalmasabb, több lehetőséget nyújtó lett tőle. Az, hogy itt most valóban egy kvantitatív vagy kvalitatív ugrás előtt állunk, és tényleg arról van ez szó, hogy a munkánk vagy fölöslegessé, vagy gépek által jobban elvégezhetővé válik, azt még nem tudom, de egyébként, hogyha pár év múlva meg kell tanulnom fodrászkodni, amit úgy látom, hogy az anyósom például nagyon élvez, akkor annak is örülni fogok. Igaz, valószínűleg az első vendégeim azok nem annyira.
5: Ja, itt azért majd visszatérhetünk arra, hogy miféle paradigmaváltások voltak, de hogy ebben a változásban azt mondjuk, hogy hirtelen történik, de azért gondolom van egy fokozatosság, és nemrégiben volt egy TEDx előadásod, ahol konkrétan ezt a témát dolgoztat fel, és ott volt egy nagyon szórakoztató történet azzal kapcsolatban, amikor először megjelent egy ügyfél egy komolyabban összerakott ilyen AI-os anyaggal, amit ő bepromptolt helyetted, neked?
6: Igen, a helyettem vagy nekem, az egy csodálatos kérdés, és ezt én se tudnám megmondani, ezt tőlük kéne megkérdezni. Egyébként a történet, amit elmeséltem ott, amire utalsz, az RTL-esekkel közösen gondolkozva volt. Mi nagyon szeretjük őket, nagyon kedves ügyfeleink. Én egyébként előtte meg valamennyire még most is hébe-hóba televíziózgatok, tehát magát azt a szektort is nagyon szeretem, ami szintén egy óriási változás előtt alatt közben áll.
5: Igen, a Vidus Gabi is volt itt egyébként éppen digitális transformációról beszélgetni.
6: Hát ez is milyen izgalmas, valószínűleg egy média vállalat vezetője 25 éve nem digitális transformációról beszélt volna. Most meg biztos vagyok benne, hogy a Gabi idejének a hát tekintélyes részét ez tölti ki. Minden esetre volt nekik egy Pandora című csodálatos műsoruk, dolgoztunk a kampányon, dolgoztunk azon. Ez egy fontos dolog, hogy az ember, amikor kommunikációs területen dolgozik, akkor szerintem alapvetően nem úgy kell, nem úgy érdemes elképzelni, vagy én szeretem, ha nem úgy képzelik el a munkámat, hogy ilyen reklámokat találok ki. Én azt próbálom kitalálni a kollégáimmal közösen, stratégákkal, árdirektorokkal, ügyfélkapcsolaton dolgozó emberekkel, mind együtt, hogy valami miért érdekeljen valakit. Ugye ez a mi munkánknak a kulcskérdése. Nem az, hogy mi történik majd egy reklámfilmben, vagy mit írunk a plakátra, az a következménye. Minden esetre elkezdtük kapargatni azt, hogy ez a műsor, ami picit olyan, mint az árulók, de nem egy kastélyban, hanem egy gyönyörű máltai díszletben játszódik, és van egy ilyen érdekes, mitológiai mellékíze, mellékszála az egésznek. Miért lesz érdekes? Kísérletezgettünk, nézegettük azt, hogy néz neki egy plakátja ennek a műsornak, ha ilyen vagy olyan irányból közelítjük meg, és hogy nem, egyszer csak az RTL-nek a marketing vezetője, Barát Péter, régi, nagyon kedves kollega félrevont, és finoman, kicsit félve megmutatott valamit a képernyőjén, ami egy AI generált továbbfejlesztése volt annak, amin mi dolgoztunk. És mutatott először egyet, és fejben így legyintettem egyet, hogy jó van, hát azért egy ideig még lesz itt miből tejet meg kenyeret venni. Aztán lapozott egyet a prezentációjában, és ott volt egy olyan hirdetés, aminek a kulcs mondatát, hogy headline-nak szoktuk hívni, a headline-ját megláttam, és azt mondtam, hogy de kár, hogy ez nem nekem jutott az eszembe. És egy picit elkezdtem irigykedni egy nagy nyelvi modellre, és ez az én saját kis szakmai pályafutásomban mindenképp egy meghatározó pillanat volt, mert azt éreztem, hosszú ideje használok ilyen eszközöket, de most éreztem először azt, hogy de kár, hogy ez nem nekem jutott az eszembe. És hála a jó égnek, ez a szervezet, a Péter csapata, a Gabi csapata, ez az egész vállalat úgy működik, hogy egyrészt értik, hogy itt egy transformáció van, a partnereket partnernek tekintik ebben, tehát pár héttel később már arról beszélgettünk, hogy hogyan tudjuk ugyanazokat az eszközöket közösen használni a csapataink, azért, hogy azok minél jobbak legyenek a jövőben.
5: Igen, itt egyből erre rá is kérdeztem volna, hogy hogyan reagálsz erre, mert ebből lehet egy ego kérdést is csinálni, és hogy azt gondolom, hogy nem lenne teljesen meglepő, hogyha nagyon sokan elkezdenék mondjuk egy bizonyos szakmában, nem feltétlenül csak a tiédben, de bizonygatni azt, hogy a szar, amit csinált, de lehet, hogy esetleg titokban meg elkezd vele kísérletezni, illetve egy másik dolog egyébként, ami szerintem ilyen mellékhatás lehet, hogyha ezt egy ennyire könnyen, vagy mondjuk így ilyen komolyabb rutin nélkül ebben a témában összerakták, akkor attól meg felbátorodhatnak így a folyamat különböző tagjai, és hirtelen elönti ezeket a tereket, ez a generált tartalom, amit lehet, hogy te meg tudsz különböztetni, hogy jó vagy nem, de azt gondolom, hogy egy egyen laikusabb szinten ez nagyon nehéz.
6: Igen, itt több fontos kérdést is érintettél. Egyrészt az szerintem egy lényeges alapvetés, hogy azért azok az emberek, akik ehhez az anyaghoz hozzányúltak, azok értenek a szakmához. Ugye nem az én munkakörömben dolgoznak, de azt gondolom, hogy rutinosabb marketingesek, vagy PR szakemberek, kampánymenedzserek, akik ezt csinálják 5-10 éve, azok egyébként egy átlagos hétköznapjukon szerintem bizonyos feladataimat szuperül át tudnák venni, és lehet, hogy részét jobban is látnák el, mint én. Az, hogy az ember mennyire egóból reagál ebben a helyzetben, az szerintem legalább annyira a személyiség kérdése, mint annak a kérdés, hogyha azt mondjuk, hogy a lét határozza meg a tudatot, hogy szerencsére nem tartok attól, hogy ha holnap nem mehetnék be dolgozni, akkor ne találnék valami feladatot magamnak, és próbálnám inkább kihívásként megélni. Valószínűleg, ha épp billegne az állásom, és pont 2 hónappal ezelőtt kaptam volna egy szigorú visszajelzést a főnökeimtől, hogy itt azért jobban kéne teljesíteni, akkor lehet, hogy gyomortájon engem is az ideg kapott volna el, hogy itt nincs hova fejlődnöm, mert helyettem egy számítógép fogja megcsinálni ezeket a feladatokat. És igen, a mi területünk, ez egyébként szerintem a szakmák javára igaz, így úgy pótolható. Tehát most is vannak olyan potenciális ügyfelek, akik azt mondanák, hogy az, ami nálunk, szerintünk a hozzáadott értékünk, az valójában neki fölösleges. És egyébként a generatív mesterséges intelligencia szerintem ebből a szempontból kifejezetten áldásos dolgokat fog beindítani a hirdetői piacnak, vagy a márkáknak azon szeletében, ahol nincs igény és vagy nincs erőforrás arra, hogy komolyabb szaktudású szervezetekkel dolgozzanak együtt, mert a mondjuk azt, hogy amatőr hibák, vagy a rutintalanságból fakadó hibák, amik megeshetnek egy ilyen szervezetnél, hogyha mégis dolgozik a márkán, mégis kampányokat csinál, azokat ezek az eszközök ki fogják küszöbölni. Szerintem, ha minden jól megy, rettenetes reklámból kevesebb kéne, hogy legyen a jövőben, föl kéne, hogy emelkedjen a középszer. És az, hogy mi emellett meddig jutunk el, vagy kiknek fogunk tudni értéket képviselni, az nyilván a jövő zenéje, de én bízom benne, hogy mindig meg lesz az az ügyfélkör, aki valamiért azt gondolja, hogy ha a többiek egy magasabb szintre léptek, akkor nekem még magasabb szintre kell lépnem, és azt nem biztos, hogy ezek az eszközök a probabilisztikus működésükkel, hiába elképesztő adatmennyiséggel, és csodálatos kombinatorikával dolgoznak, hát ha hozzájuk képest is tud még valamit adni, egy ezeket jól használó, illetve önmagát jól használó emberi gárda.
5: Igen, itt a középszerűségre is azt szoktam mondani, hogy ez végülis ingyen lett most már, ami érdekes meglátás, hogy az rákényszeríti az eddig mondjuk egy középszerűnél egy kicsit jobban működő szereplőket arra, hogy sokkal jobban működjenek, vagy egyébként ők is lemennek költségben. Szerintem mind a két út nyitott, de hogy azért az látszik, hogy inkább az, hogy alacsonyabb a kerítés, az inkább azt jelenti, hogy többen jönnek be arra a területre, és hogy milyen a content piacon az látszik, hogy tehát hogy a LinkedIn, az szerintem egy nagyon jó példa, hogy eddig is voltak emberek, akik egyébként tök jó posztokat írtak, nagyon inspiráló gondolatokat, de hogyha nem figyelsz, vagy inkább úgy mondom, hogy kicsit jobban figyelsz, akkor rájössz, hogy manapság az ilyen self-made wannabe LinkedIn influencereknek egy jelentős része szinte biztos, hogy AI-jal írt, vagy legalább erősen stilizált és felhabosított posztokkal támad, sokkal többen, mint eddig. Ami már így akár befogadhatatlanná teszi ezt a mennyiséget, meg ebben a zajban a nem középszerű dolgok, azok sokkal nehezebben találhatóak meg. És hogy igazából a kérdésem az, hogy mondjuk te, amikor meglátsz akár egy ilyen AI generátort, vagy amikor egy saját ötletet, vagy egy emberi ötletet, hogy hogyan tudod megkülönböztetni, vagy mi az a szempont, amitől egyébként valamire azt mondod, hogy ez jó, vagy nem, az adat alapú, szubjektív, tehát hogy hol

0: alapvetően azért hozunk létre dolgokat, mert azzal valamilyen célunk van. És akkor, amikor egy ilyen dolgot elém tesznek, akkor nekem azt a dolgot úgy kell vizsgálnom, hogy az be tudja tölteni ezt a szerepet. Tehát, hogyha azt mondod nekem, hogy készítettél egy szoftvert, amivel mostantól 3 gomnyomással, mit tudom, egy N8N automatizációval meg lehet csinálni, hogy beütöm egy telefonnak a típusát, és beírom, hogy mik a legfontosabb jellemzői, és legenerál nekem 47 féle internetes bennert kis rövid filmecskét, ezt, azt, amazt, és azok jól néznek ki, akkor első körben azt kell néznem, hogy ezek valójában be tudják tölteni azt a szerepet, hogy az érdeklődő ember azt mondja, hogy jaj, pont most akartam magamnak új telefont venni, megnézem, hogy ezt mennyiért árusítja a Telekom, és ne első körben ne csak azzal foglalkozzak, hogy ennek mondjuk milyen szakmai, etikai vagy munkaerőpiaci következményei vannak. Mondom ezt úgy, hogy egyébként az én fejemben vagy az én ízlésemnek még mindig az egyik kulcskérdése ezzel a forradalommal kapcsolatban, hogy jogszerű volt-e ezt az adatmennyiséget erre felhasználni. És én nem vagyok róla meggyőzve.
1: Ezt kifejted?
0: Persze, hogyha azt mondjuk, hogy mondjuk az amerikai szerzői jogot nézzük, és azt mondjuk, hogy bizonyos helyzetben egy szellemi termék felhasználása fair use-nak minősül, akkor az eddig egy viszonylag kiismerhető keretrendszert adott rá, hogy elfogadjuk, hogy valami törvényes vagy törvénytelene. Az, hogy most egy szoftver végignézi a Ghibli stúdió összes rajzfilmjét, és utána olyan dolgokat állít elő, amelyek arra megtévesztésig hasonlítanak, az számomra nem egyértelmű, hogy etikus és vagy törvényese.
1: Igen, de eddig én is végignézhettem volna az összes rajzfilmet, és valószínűleg ezt meg is tették. Tehát biztos vagyok benne, hogy ha valaki mondjuk eddig is elkezdett egy tartalmat létrehozni, akkor valószínűleg egy csapatot ráállított, vagy mondjuk én azt gondolom, hogy akár a ti munkátokban is így alapvetés, hogy ismerjétek a piacot, gondolom nézitek az reklámokat. Igen, ez egy kapacitás meg sebesség kérdés, hogy most ezt sokkal gyorsabban meg lehet csinálni.
0: Igen. De az, hogy fogok egy elemet, egy fejlettebb elemet, és beírom a Harry Potter első bekezdését, és azt mondom neki, hogy folytasd a szöveget, és ez visszaadja nekem a regényt, vagy amikor nem tudom, emlékszel-e még a Dali első vagy második generációjánál, ha azt mondtuk, hogy generálj egy focis képet, még a Getty Images vízjelet is rágenerálta. Annyira onnantan, hogy csodálatos volt. Itt ugye 2020-21-ről beszélünk. Tehát ennél komolyabb mesztelen a király pillanat nem nagyon volt. És igen, ez egy kérdés, hogy itt milyen változással állunk szemben, és hogyha azt mondjuk, hogy ez minden fehér galléros munkafolyamatot, munkaértéket elkezd most újra definiálni, akkor föl kell tennünk azt a kérdést, hogy ezek a rendszerek vajon kellene-e, hogy ellentételezzék az eredeti alkotások létrehozóit. És mondom, ez számomra egyszerre filozófia, meg egyszerre jogi kérdés, és hát nyilván azért is foglalkoztat ennyire, mert a mi területünkön, de egyébként a legtöbb ilyen területen alapvetően szellemi termékeket hozunk létre, és a szellemi termékeink adják meg annak az értékét, amiért bejárunk dolgozni.
1: Ez szerintem egy nagyon izgalmas kérdés, hogy új tartalomnak, vagy új anyagnak tudjuk-e tekinteni akkor azt, amit mondjuk akár én, vagy bármilyen szereplő mondjuk ezekkel az AI eszközökkel létrehoz, amennyiben azt mondjuk, hogy ezeken tanul, de hogy valójában mi is tanultunk, és akkor lehet, hogy sokkal több forrásból, azóta ez nagyon izgalmas, mióta már hárisnak minden modell kiírogatja, hogy akkor honnan szedte azt a gondolatot. Hát nagyon vicces néha egyébként, hogy honnan szedi, meg Reddit oldalakról, meg ilyenekről is.
0: Hát emlékszel azért még ugye a pizza, a egyél egy kis kavicsot, az emésztésre, nem tudom, megvan-e. Ez ugye korábbi a Google AI válaszai, amikor még csak beta üzemmódban voltak, akkor kifejezetten szerettek a Reddithez nyúlni, mint forrás. Az ott ugye volt is egy Reddit-Google megállapodás szerint, miszerint csak ők crawlolhatták a Reddit threadeket, és ugye az volt a válasza a szoftvernek, hogyha lecsúszik a sajt a pizzádról, akkor egy kis ragasztó a sokat segíthet. De hát ezek most már szórakoztató anekdoták, de akkor ez volt a state of the art, azóta nyilván pont ahogy mondod, ebben történt előrelépés.
1: Jó, de tehát akkor te új dolognak tekinted, amit létrehozol, vagy egy ügyes másolás montázsnak?
0: Szerintem az, ami létrejön, és egyébként szabadalmi értelemben is egyelőre itt tartunk, tehát amíg nem történik meg a következő lépés, és nem tudunk még jobban ágensekben gondolkozni, addig azért tök egyértelmű, hogy most, amit promptol,

0: az befolyásolja a végeredményt, és azért neked kell felelősséget vállalnod, ergo a szellemi termék létrehozása is hozzád kapcsolódik. Ezzel együtt, ha én most lerajzolok egy nagyon hasonló Mickey Egeret, mint a Mickey Eger, akkor megdicsér az óvónéni, ha elkezdek ilyen pólókat árulni, akkor lehet, hogy egyszer csak a Disney jogászaival találom magam szemben, teljesen jogosan. Én szerintem itt inkább az a kulcskérdés, hogy vegyük azt a példát, hogy ebben az óriási adattömegben, amit feldolgoznak ezek a szoftverek, mondjuk ott vannak a termékismertetők. Eddig, aki termékismertetőket gyártott a webre, az abból tudott kiindulni, hogy az ő weboldalára látogatók érkeznek, azok a látogatók látnak majd hirdetéseket, arra rákattintanak, ne adj Isten, előfizetési díjat fizetnek, hogy megnézhetik, hogy egy-egy fülhallgató jobb-e, mint a másik. Az, hogy ezeken a rendszereken átszűrve megérkeznek végül a végfelhasználókhoz, az annyira fölbolygatja ezeket az üzleti modelleket, hogy nem csak az a probléma, hogy hogyan ellentételezzük azokat, akik korábban létrehoztak ilyeneket, hanem a következő Ghibli stílus megalkotója, vagy a következő fülhallgató szakértője a világnak, látja-e értelmét annak, hogy ilyen tartalmakat létrehozzon, ha utána az nagyon gyorsan agregálhatóvá, nagyon gyorsan transformálhatóvá válik, és nincs meg az a pálya előtted, hogy az energia, amit befektettél, az valahol jövedelmet termel a számodra, akár pénzügyit, akár reputációbélit.
1: Ti túlterheltek vagytok a munkátok során?
0: A túlterheltség relatív. Én azt látom, ugye a legalaposabb tapasztalatom a saját munkahelyemről van. Én úgy érzem, hogy elegen vagyunk ahhoz, hogy elvégezzük azokat a feladatokat, amelyeket jelenleg elvégzünk. De az, hogy a megfelelő dolgokkal töltjük el a napunkat, vagy tudnánk-e azt még nagyobb érték előállítására használni, az egy sokkal bizonytalanabb kérdés, mert mondok neked egy példát, én korábban mindig azt kértem a munkatársaimtól, hogyha nemzetközi projekten dolgozunk, akkor ezt az elejétől fogva a végső nyelven tegyük, mert különben egy ponton valakinek le kell ülnie lefordítani az egészet, és lehet, hogy alapjaitól remeg meg az, amit csináltunk. A fordításra fordított energia a töredéke ahhoz képest, mint amit korábban ezekbe a folyamatokba fektetnünk kellett. Most már nyugodtan dolgozunk az elejétől fogva magyarul, mert ha van egy ember, aki jól beszél angolul, vagy németül, vagy az adott nyelven, és utána lektorálni tudja csak az anyagot, végigfutja, hogy nincs-e benne nagy félrefordítás, és javarészt nincs, akkor hirtelen lehetőségünk van arra, hogy sokkal gyorsabban dolgozzunk az anyanyelvünkön, és nyertünk egy csomó időt, amit értékteremtésre tudunk fordítani.
1: Most egy kis szünetre megyünk, és rövidesen itt folytatjuk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! Az Epic Stories folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, Ethio jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, Thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövidlistás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon. És játsz velünk!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
1: Ez az Epic Stories, én Dolcsák Dániel vagyok, témánk pedig a félelem és a szorongás felismerése, kezelése, feldolgozása a vállalati irodai környezetben. Vendégünk pedig Alga Hesna, médiapszichológus író. Félelem és szorongásnak a forrása, azok ugye jöhetnek kívülről, és akkor így sokszor elhangzott már a polikrízisnek a fogalma itt az Epic Stories-ban is, de hogy ilyen politikai pszichózisban vagyunk, bizonytalanságban, meg gazdasági, meg geopolitikai értelemben is egy nagyon kiszámíthatatlan világban, de egyébként jöhet belülről is, hogy akár mondjuk a cégnek a tevékenysége, vagy mondjuk az adott mondjuk a vezetők, vagy a kollégák oldaláról, tehát mondjuk lehet toxikus maga a szervezet, mondjuk a működéséből tekintve, vagy mondjuk akár egy-egy vezető, de az is lehet, hogy egy peer, vagy egy kolléga, vagy bárki kelt mondjuk rossz érzéseket magunkba, vagy egyébként a saját magunk is generálhatunk olyan dolgokat, amitől szorongunk, tehát nagyon sok irányból jöhet, de hogy a kérdés az inkább az, hogy mi a helyes viselkedés ennek a feldolgozására, amit ez egy-két ponton már érintetted, hogy oké, akkor beszéljünk róla. De hogyan beszéljünk róla? Tehát a konyhában panaszkodáson túl ez, amit...
2: Hát először is érdemes észrevenni, hogy ott van-e a félelem kultúrája bármilyen szinten, és amiket említettél források, ezek mind nagyon releváns források lehetnek. És sokszor nem azért van jelen a félelem kultúrája szervezetben, mert mondjuk explicit módon a vezető terrorban tartja az alkalmazottakat. Ilyen is van. Tehát azért nagyon sok sztorit mesélnek nekem emberek egy-egy ilyen céges előadás után, hogy dolgoztak olyan munkahelyen, ahol konkrétan meg is mondta a vezető, hogy már pedig ő szereti félelemben tartani az alkalmazottakat, mert ilyenkor kétszer olyan hatékonyan dolgoznak, és a durva az, hogy ez igaz. A kérdés csak az, hogy milyen távon. Rövid távon ezt ki lehet préselni az emberekből, csak hosszú távon olyan burnout van, meg olyan ez a quiet quitting, amit mondasz, tehát hosszú távon ez teljesen szétzilálja és szétégeti a szervezetet. Tehát, hogy ez nagyon fontos felismerni, és vannak vezetők, akik egyébként kifejezetten szeretnek hülyögy üzemmódban lenni, mert ennek egyébként nagyon látványos az eredménye, hiszen eloltjuk a tüzet, és kifejezetten szeretnek tüzeket generálni, mert jó érzés látni, hogy valahogy mindig eloltják, csak nem veszik észre, hogy alapvetően közben szétesik alóluk a szervezet, és kiégnek az emberek. És szerintem nagyon sokszor viszont az van, hogy nem szándékosan van jelen ez a terror, hanem a félelem kultúrája olyan magatartás formákból is be tud csak kúszni, amik bizonytalanságérzéssel vagy szorongással töltik el az alkalmazottakat, és itt nagyon fontos, hogy ezeket fel tudja térképezni egy szervezet. Erre egyébként már vannak tesztek, például a pszichológiai biztonság, az pont erről szól, most már van olyan teszt, ami kifejezetten felméri azt, hogy mennyire van jelen egy céges kultúrában, és például vannak ilyen jelek, mondjuk megnézni azt, hogy egy megbeszélésen ki az, aki beszél. Megszólal-e bárki a vezető után? Ez egy nagyon érdekes jele annak, hogy mondjuk mennyire van pszichológiai biztonság egy helyen, vagy mennyire van annak kultúra, hogy bárki még hozzá tudjon, merjen, akarjon szólni. Másik jel az megnézni, hogy mondjuk mennyire jellemző, hogy az emberek vállalnak feladatokat a saját szigorúan vett felelősségi körökön kívül. Mert ha nincsen ilyen, az megint csak egy nagyon fontos és alarming jel, hogy itt valami nem stimmel. Mindig érdemes megnézni azt, hogy vannak-e visszajelzések, és itt nem csak a negatív vagy a pozitív visszajelzések, hogy egyáltalán van-e kommunikáció, mert mindig érdemes föltenni a kérdést, hogy mi a csönd ára. Tehát, hogy lehet, hogy azt jó jelnek veszi egy vezető, hogy nincsenek visszajelzések hibákról, meg kudarcokról, mert hát akkor minden szuperül folyik, csak hogyha nincsen hibázás és nincsen kudarc, az a legnagyobb vészlós jó jel, mert az vagy azt jelenti, hogy nem is veszik észre és nem riportálják, vagy egyszerűen tényleg a szűnyeg alá van söpörve az egész, és az mindig egy nagyon fontos szempont, hogy tényleg mi a csönd ára, hogy egy pici visszajelzés hiányból, tehát amikor valaki még egy apró hibát visszajelezhetne, de nem meri tenni, az hogyan tud eszkalálódni akár egy óriási tragédiává. Tehát közlekedési baleseteknél vizsgálták azt, hogy rengeteg repülőgép szerencsétlenség gyökerében egy apró vissza nem jelzett hiba volt, amit az alkalmazott félt, nem mert, nem akart valamiért visszajelezni, ami még ilyen könnyen kezelhető lett volna, de nem tette meg, mert nem volt olyan a szervezeti kultúra, hogy ezt megtegye, vagy meg akarja, vagy megmerje tenni, és a végén hova tudott ez eszkalálódni, ahogy így végigvették így az események láncolatát. És ez alapvetően befolyásolja a profitabilitást, tehát hogy a pszichológiai biztonság nem egy úri hóbort, ami arról szól, hogy jól érezzék magukat az emberek a munkájukon, hanem nagyon súlyosan szól a profitabilitásról, arról, hogy milyen eredményeket tud elérni, milyen hosszú távon tud működni egy csapattal a cég, milyen lesz a kiégés aránya, ami alapvetően befolyásol rengeteg dolgot. Szóval szerintem egy ilyen változó világban luxus nem foglalkozni a biztonságért.
1: Egyébként erre rá tudok kapcsolódni, hogy Sivaforce-ban szoftverfejlesztéssel foglalkozva azért azt látjuk, hogy egy hibát ugye minél később veszünk észre, ugye annál drágább kijavítani, vagy annál jobban kockáztatja egyébként mondjuk a szállítás határidejének a betarthatóságát, vagy bármit, és hogy ilyen szempontból ugye az egész, nem tudom, az ilyen agilis szoftverfejlesztés kultúrája pontosan erről a gyors ciklusokról, visszajelzésről, és pont erről szól, hogy az a lehető leghamarabb derüljön ki, hogy rossz irányba megyünk, mert ugye vissza kell jönni, és a másik irányba elindulni, akkor az minél messzebb mentünk, annál drágább, de ez egy nagyon érdekes, hogy ezt ilyen pszichológiai térbe is behozva, ez abszolút él ez a párhuzam.
2: Nagyon izgalmas, és nagyon izgalmas azt is megnézni, hogy ilyenkor milyen más jelek vannak, például nagyon sok a klik, a pici csoport, és sok a folyosói pletyka, az megint egy nagyon vészjósló jel, mert hogy
1: vagy mondjuk akár az ilyen titkos Slack csatornák.
2: Na, arról nem is beszélve. és pont azért, mert ahogy említettem, az ember alapvetően arra van húzalozva, hogy észrevegye a veszélyt, elindul ez a félelmi válasz, és amikor az emberek félnek, amikor veszélyt detektálnak, csoportdinamikailag is elkezdenek közelebb húzódni a saját pici csoportjukhoz, azokhoz az emberekhez, akikhez egyébként a legközelebb állnak, és távolodni a többi csoporttól. Ugye ez is egy evolúciós reakció, hogy amikor veszély közeleg, akkor az én pici csoportomhoz húzok, és az a célom, hogy őket életben tartsam, és minden más csoporttól növelem a távolságot, hiszen minden outsider alapvetően veszélyt jelenthet. És mindemellett az a fajta felhatalmazottság érzés, hogy megszegjem a szabályokat, az elkezd kilőni, hiszen ha én félek, és nekem az a célom, hogy valahogy megvédjem magam és a körülöttem a kicsi csoportomhoz tartozó embereket, kit fog érdekelni? A közös hosszú távú érdek, a közjó, a közös perspektíva. Az a célom, hogy életben maradjak, hogy én túléljem valahogy a kis csoportommal ezt a fenyegetettséget. Tehát nagyon-nagyon látni, hogy hogyan alakul át egy egész közösség szemlélete, amikor a fenyegetettség és a félelem valahogy megjelenik. És olyan érdekes, hogy amint ez a fenyegetettség elkezd csökkenni, úgy csökken ez a hajlandóság is a szabályok áthágására, és úgy közelednek megint ezek a kisebb csoportok, széttöredezett csoportok egymáshoz. És ilyenkor van az is egyébként, amit említettem, hogy elindul egy folyosói pletyka, egy összeesküvés elmélet, próbálják ezeket az információ réseket betönni az emberek, már mindent is elhisznek, és ez odáig tud fokozódni, például volt konkrétan ez a példa, amit említettem, ez egy megtörtént eset, hogy a végén annyira felháborodtak az emberek, olyan indulatokat szült, olyan folyosói pletykák születtek már, hogy mit készül a cég éppen változtatni, és mi az, amit próbál bevezetni, és mindenki elkezdett fantáziálni, hogy ez hogyan fog negatívan hatni rá, hogy a végén, mire eljutottak volna oda, hogy bejelentsék, már nem tudták bevezetni akkor ezt a terméket, mert már olyan szintű volt a dolgozói felháborodás és indulat, hogy el kellett az egészet halasztani, és ezt az egészet meg lehetett volna előzni azzal, hogy időben kommunikálnak arról, amit éppen tudnak erről.
1: Hát itt is ugye visszajön az, hogy ami a természetes reakció lenne, hogy ha mondjuk az emberek elkezdik nem a közös célokat priorizálni, akkor egyébként általában akkor szigorúbb szabályok bevezetése szokott lenni, ami valószínűleg akkor még inkább ebbe az irányba tolja. De hogyha mondjuk abból indulunk ki, hogy nem egy borzasztó szervezetben dolgozunk, és valószínűleg azért szerintem a legtöbb szervezet az nem az extrémitások jellemzik, de problémák vagy ilyen kihívások vannak, akkor hogyan lehet ez hozzányúlni? Tehát, hogy már látom, hogy valamilyen módon akkor ez a fajta szorongás, vagy a félelem, vagy az ebből fakadó általad is leírt ilyen hatások azért jelen vannak a szervezetben, nem pusztították el még teljesen. teljesen a jóságot. Hogyan lehet ehhez hozzányúlni akkor, hogyha már ezek a dinamikák működésben vannak?
2: Szerintem a kommunikáció az egyik legfontosabb, tehát tényleg teret adni a ventilálásnak, az érzelmek, gondolatok megosztásának, hogy megint azt érezzék az emberek, hogy hallják és látják őket, erre kapjanak visszajelzést. A visszajelzéseket nagyon keményen beépíteni. Alapvetően miről szól a visszajelzés? Arról az evolúciós igényemről, amiről már beszéltem, hogy látnak, hallanak, csoporthoz tartozok, visszajelzést kapok arról, hogy ki vagyok én, mi az én értékem ebben a közösségben, hogyan járulok hozzá azzal, amit teszek ahhoz, amit mondjuk itt közösen képvisel a cég. És ez megint csak nem egy úri hóbort, hanem az ember alapvetően biztonsági igényét elégíti ki, hogy kapok visszajelzést magammal, a helyzetemmel, a munkámmal kapcsolatban. Nagyon fontos az is egyébként, hogy van-e ennek a csapatnak, ennek a közösségnek lehetősége arra, hogy értelmezzék közösen azokat a nehézségeket, amin átmennek. Mert nagyon sokszor egyébként pont azok a korábbi sikerélmények, megküzdések tudják átlendíteni egy következő nehézségen a céget, amit már együtt átéltek, amiben már találtak megoldásokat, alkalmazkodni tudtak, itt van például COVID, hogy vajon hány cégnél vették arra az időt, energiát, fáradtságot, hogy miután kijöttek ebből, leüljenek és végig gondolják, hogy hogyan tudtak alkalmazkodni ahhoz a helyzethez. Hány remek megoldást találtak? Milyen csapat összefogások voltak? Mert hogy igazából ezek a sikertéglák azok, amik beépülve ebbe a kollektív rezilienciába elhitették ezzel a közösséggel, hogy bár nehézségek mindig lesznek, és nem fogjuk tudni irányítani a cég és a saját életünket se 100%-osan. Képesek voltunk ezzel megbirkózni, alkalmasok vagyunk rá, tudatosítani az erőforrásokat, hogy nézzétek, ez is segített, az is segített, erre is számíthattunk. Ezeknek a belső és külső erőforrásoknak például a tudatosítása, az például pont ezt a biztonságérzetet emeli, amit kérdezel, hogy hogyan lehet elkezdeni építkezni, hogy tudatosítjuk, hogy mi mindenre és mi mindenkire tudunk számítani, amikor beüt a krach. És ezek megint csak a biztonságérzetet emelik. De ugyanilyen egyébként az a kontextus is, az a storytelling, hogy én vezetőként átveszem-e az narratíva írást, attól a lehetőségtől, hogy ugye, amit említettem, az agyunk mindig a lehető legrosszabb forgatókönyvet termeli ki, hogy mi minden rossz történhet. De én veszem-e a fáradtságot vezetőként, hogy én írjam a narratívát, hogy ez most egy baromi nehéz helyzet, de miért éri meg nekünk ebben kitartani, összefogni? Mi az, amit kaphatunk ettől? Milyen tapasztalatokat szerezhetünk? Hogyan tudja ez megerősíteni a mi közösségünket? Tehát megtalálni azokat a pontokat, amiket tudok kommunikálni, megosztani, elhitetni azokkal, akikkel együtt dolgozom, hogy ezen megéri átmenni. És egyébként nagyon érdekes, hogy például ilyen apróságok, hogy a ritmus, a ritmikusság, mint ahogy a kisbabát is ringatom, ugye a ritmus az alapvetően nyugtatja a zaklatott idegrendszert, egy ilyen feszített idegrendszert. Alapvetően az elvont értelemben vett ritmikusság, például egy kiszámíthatóan visszatérő időpontban jelentkező esemény, egy közös csapatépítés, egy közös sörözés, egy tréning, ami kiszámíthatóan ismétlődően megtörténik. Főleg, ha egy olyan esemény, ami közösséget kovácsol, ami erősíti az összetartozást, a csoporthoz tartozás élményét, ezek mind a biztonságérzetet emelik, hiszen a jövő egy ilyen beláthatatlan, kiszámíthatatlan idősík, és amikor nekem visszatérően minden hónapban, vagy minden fél évben van egy esemény, az feltöri ezt a hosszú, kiszámíthatatlan idősíkot belátható idősíkokra, amiben tudok tervezni, amiben otthonosabban érzem magam. Szóval sok ilyen apró dolog van, amihez nem kellenek milliók, csak tényleg egyfajta szemléletváltás, hogy a biztonságérzetét elkezdjük növelni a cégen belül dolgozóknak, meg egyébként a saját biztonságérzetünket is, mert egy vezető idegrendszerére hangolódik az egész csapat idegrendszere, tehát az egészet magunkkal kell kezdeni.
1: Én is, hogy itt felvetődik a kérdés, és lehet, hogy ez egy picit ilyen extrém kifordítása a dolgoknak, de hogy itt azért most kicsit a poszttraumatikus növekedés témáját, amit ugye említettünk a bemutatásodkor is az elején behozva, hogy hogyan lehet akár karrier szempontból előnyössé fordítani a szorongást, vagy a félelmet, vagy lehet-e egyébként a drive-ja a fejlődésnek az, hogy én mondjuk félek dolgoktól, vagy mondjuk úgy reagálok dolgokra, és aggódom, szorongok, hogy ezt lehet-e egyébként egy ilyen erőforrásként használni?
2: Én nagyon hiszek abban, hogy a félelem tud erőforrás lenni, de ehhez több feltételnek kell megvalósulni. Egyrészt észre kell vennem, és tudatosítanom kell, amikor egy helyzetben félek, és azt, hogy mitől félek, és a másik pedig az, hogy elfogadnom, és a szégyenérzetet lehántani. Tehát a félelem elképesztően destruktív tud lenni, és óriási falakat tud akár egy közösség, vagy egy én és a célom közé is emelni, ha ez nincs kimondva, ha el van nyomva, mert alapvetően nem szeretjük a félelmet, és félünk a félelemtől. De én mindig azt mondom, hogy a félelem nem döntés kérdése, az vagy van, vagy nincs. Az az én döntésem, hogy mit kezdek ezzel a félelemmel. És szerintem, hogyha tudatosítom azt, hogy én valamitől tartok, azt közelebb kell inkább húznom, hiszen ha távolodok attól, amitől tartok, még kevesebb információm lesz. Pedig a félelem egy elképesztő iránytű. Azt jelzi, hogy nekem ott valami dolgom van még. És amikor találok egy célt, ami erősebb ennél a félelemnél, ami van annyira fontos számomra, hogy megérje átélni a félelmet, akkor tudom szerintem ezt az egész szemléletet a félelemmel kapcsolatban átkeretezni, és azt mondani, hogy igen, ez egy olyan cél, ami miatt megéri átélni ezt az amúgy nem kellemes érzést, és kézen fogni, és elindulni vele a célom felé.
1: Az új könyved címe szerintem az már beszédes, miért pont én, és hogy szerintem ennek a beszélgetésnek egy tök jó lezárása, és talán egy következőnek a tízere lehet. Ez nem tudom, röviden egy mondatban, hogy tudnánk ide most bekötni?
2: Ez leginkább arról szól, hogy amikor nehézségekkel állunk szembe, akkor nagyon gyakran bekapcsol az a fajta attitűd, hogy már megint engem diszkriminál az élet, már megint velem történik ez, miért pont én? És érdekes, mert ez sugal egy olyan áldozatmentalitást, amiben úgy tudunk sokszor belecsúszni, hogy észre se vesszük, hogy azt gondoljuk, hogy ezek a nehézségek, ezek annyira igazságtalanok velünk szemben az élettől, és elkezdünk felelősöket keresni, mert a miért pont én, ez mindig a múlt felé néz, hogy már megint miért velem történik mindez, ki tehet erről? Kit lehet ezért hibáztatni? És amíg a múlt felé tekintünk, addig nem tud elindulni a probléma megoldás, vagy akár a gyógyulás egy-egy nehéz, traumatikus élmény után. Ugye ebben a könyvben olyan emberekkel beszélgettem, akik elképesztő nehézségen mentek át, valami nagyon traumatikus történeten vagy krízisen, és a poszttraumás növekedés pont arról szól, hogy ők nem pusztán átmentek a veszteségfeldolgozás különböző fázisain, hanem valami olyan pozitív változásról számoltak be az életükben, ami nem közvetlenül a traumából fakad, hanem abból a megküzdésből kristályosodott ki, amin ők átmentek. És ez egy nagyon érdekes és izgalmas jelenség, mert nagyon sokszor átmegy az ember úgy valami pozitív változáson, hogy közben nincs meg a szemüvege hozzá, hogy észrevegye, hogy wow, egyébként ezt mind kaptam ettől az élménytől. Megváltoztak, minőségibbek lettek mondjuk az emberi kapcsolataim, vagy rájöttem, hogy mennyire erős vagyok, vagy milyen humorom van egy-egy kétségbeesett helyzetben. Szóval a könyvemmel való az volt a cél, hogy amikor beleszorulunk ebbe a miért pont én állapotba, ezeknek az építő köveknek hála, amiket felvázoltam a könyvben emberi sorsokon keresztül, meg nagyon sok szakértővel beszélgetve, talán be tudunk húzni egyet-kettőt az életünkbe, és fel tudjuk ismerni, hogy mennyi erőforrás birtokában vagyunk.
1: Ez szerintem csodálatos, és nagyon szépen köszönjük egyébként, hogy erre is felhívtad a figyelmet, és akkor így a jövőben való szorongás és a múltban való mozgás spektruma akkor teljes itt a beszélgetésben, és remélem, hogy ezt tudjuk folytatni, mert nagyon-nagyon izgalmas és fontos dolgokat hoztál be, és ezt köszönjük szépen. Azt gondolom, hogy a félelem tényleg mint erőforrás, és mint egy figyelemre méltó dolog, az méltatlanul elhanyagolt a diskurzusokba. Beszéljünk róla, legyünk transzparensek vezetőként is, és akár alkalmazottként, vagy beosztottként is. A visszajelzés fontosságáról is szerintem legalább 2-3 adásunk szólt már az Epic Stories-ban, úgyhogy ez is szerintem egy jó validáció volt, hogy te is ezt külön kiemelted. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
2: Köszönöm a meghívást!
1: Ez volt a mai Epic Stories, mai vendégünk Alga Ő Heszna, médiapszichológus író, akivel arról beszélgettünk, mit kezdjünk az irodai környezetben a félelem és a szorongás érzésével, vezetőként vagy beosztottként, hogyan kezeljük az ebből fakadó feszültségeket. De ezen túl is van még mit megbeszélnünk. Ha tetszett ez a beszélgetés, hallgass vissza a korábbi epizódokat, és kövess be minket a kedvenc podcast lejátszódban, hogy ne maradj le az újabb részekről sem. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küldd el az epic.kukac. shivaforce.com címre. Hálás vagyok, hogy velünk voltál. Dojcsák Dániát hallottátok. Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Él a zene. Egy újabb magyar zene a Rádió Café. Rádió Café.

0: Epic Stories. A mai történetünk itt véget ért, de bőven van még mit megbeszélnünk. Várunk minden csütörtök este 9-től a Rádió Cafén. Kövesd az Epic Stories-t kedvenc podcast lejátszódban is. Ha pedig neked is van egy inspiráló történeted, írd meg nekünk ide epic@sivaforce.com. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Elnézést! Elnézést!
2: Nem bírsz bemenni.
1: MZKT!
2: Tessék!
1: MZKT!
2: Ja. Angolul létszik!
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, bird, balerik, indie, no disco, house, acid, quality music lovers society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
3: Angolul létszik.
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
5: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
5: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
6: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
7: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
8: Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Váltsd meg kedvezményes jegyet szeptember 28-áig a magánegészségügy.com weboldalon. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Felfutóban a magánegészségügy. Súlyosan megsérült az MTK kapusa. Sokat ígér az ősz első teli holdja. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Élénkül a magánegészségügy, azt már a magyarok fele választja, legalább egy-egy vizsgálatra, de akár teljes kezelésre is. Ez derült ki egy friss elemzésből. A legtöbben privát fogorvoshoz, nőgyógyászhoz, bőrgyógyászhoz járnak. Gyarapszik azok száma is, akik ultrahang, CT vagy MR vizsgálatért fizetnek. A nagyobb műtétek döntő többségét viszont továbbra is az állami ellátórendszerben végzik. Keresik a szakképzési centrumok főigazgatóit. Október közepéig lehet pályázni. Az új vezetők határozott időre, legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. Lannert Judit miniszter jelezte, fontos feladat vár rájuk. Így egyebek mellett a munkaerőpiaci igényekhez kell igazítaniuk a fejlesztéseket, és erősíteniük kell a szakmai és gazdasági partnerkapcsolatokat itthon és külföldön egyaránt. Kényelmesebb, biztonságosabb és hozzáférhetőbb lehet a gyaloglás Budapesten. A főváros elfogadta az ezt biztosító új stratégiát. A fejlesztéseket 2050-ig kijelölő koncepció szerint 2030-ra a villamos megállók felének akadálymentessé kell válniuk, és cél további 200 új zebra létesítése is. Megdöbbentő körülmények között sérült meg az MTK Budapest labdarúgó csapatának kapusa. Demién Patrikot saját lépcsőházában támadták meg, aminek következtében lábközépcsont törést szenvedett. Legalább másfél hónapig nem léphet pályára. A sportklubja rövid tájékoztatása szerint a labdarúgástól független incidens történt. A rendőrség nyomoz az ügyben. Ma este érkezik az idei ősz első teli holdja, és most igazán extra látványosságra készülhetünk. A népi kalendáriumban csak arató vagy szüreti holdként emlegetett jelenségről Nagyváradi László csillagász beszélt rádiónknak.
4: Napnyugtakor van a hold kelte, tehát pontosan a földbolygó van a két égi test között. A hold sugarai nagyméretű teli holddal emelkednek fel, és jönnek át a sűrű légkörön, és vöröses színű. A szín az a levegő vízmolekuláin keresztül jön, és ezért lesz vöröses ugye a hold kelte is. Most az aratás kézi erővel tovább tarthatott akár egy fél órával is a napnyugta után, mert a teli hold szépen világított.
3: Derült időnk van némi felhővel, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 fok körül várható. Holnap túlnyomóan napos idő valószínű, olykor elszürkül az égbolt, de eső sehol sem érkezik az országban. Az Alpok alján megélénkül a szél. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, a leghidegebbre a fagyzugos helyeken számíthatunk. Hétfőn zavartalan napsütés vár ránk, marad a száraz idő.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén.
6: Üres szívvel, üres fejjel, üres az életem, ha a zene nincs mellettem.
0: Fogyasz te is hazait! Segítünk! A Rádiókafé is csatlakozik az Él a Zene kezdeményezéshez. Ezért ma, azaz szeptember 26-án egész nap kizárólag magyar zenéket sugárzunk. Persze a legjobbakat. Rádiókafé. Van barátod. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: Nem a vasárnap van, ugye? Szombat. Van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem. Jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
10: Sziasztok, Kántor Endre vagyok, ez pedig a Millás reggeli Best of hétvégi különkiadás, ahol a legszínesebb, legérdekesebb riportokat gyűjtöttük össze a hétről.
11: A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
12: Millás reggeli.
10: Miért pusztulnak a fák? Ez a kérdésünk, ugye ezt többször tesszük fel, de most arról beszélgetünk, hogy a Mecsekerdő ZRT szerint figyelmeztető jel, hogy a hanyatlást egyre több fát érint, és már az összefüggő lombkoronát veszélyezteti. Különösen feltűnő egy 315 hektáros erdőtömb déli és délnyugati fekvésű meredek, gyakran köves hegyoldalain. Tehát, hogy a mecsekben lévő fákról beszélgetünk most Partos Kálmánnal, aki a Mecsekerdő ZRT termelési vezérigazgató helyettese.
13: Jó reggelt!
14: Jó reggelt, vagy jó napot kívánok!
10: Jó napot, én is köszöntöm. Mit lehet elmondani a fákról általában a mecsekben? Ugye elég sok helyen láttunk aggasztójeleket, már augusztusban úgy nézett ki a táj sok helyen, mintha késő ősz lenne.
14: Igen, hát ezt a jelenséget, ezt a környezeti hatásokat azt az erdő nem titkolja, ő a lomb színének váltásával jelzi ki, tulajdonképpen tudatosítja felünk ezt az állapotába történő változást. Én azt gondolom, hogy mi miatt történik ez, az azzal indokolható, hogy rendkívül extrém. Ugye ezt itt élő helyi lakosként is megerősíthetjük, illetve szerintem önök is ezt érzékelhetik, vagy a rádióhallgatók is ezt érzékelhetik, hogy nagyon extrém, hosszú, száraz és csapadékmentes időszakok halmaza volt ez a 26-os év. Itt beszélhetünk például az El Niño, egy globális jelenségnek a magyarországi vagy Kárpát-medencei leképződéséről is. Tehát ezt a hatást látjuk a fákon, nem érezték jól maguk ebben a környezetben.
13: Tehát amiről most beszélünk, ez egyszerű jelenség, ez kimondottan az idejévre vonatkozik, vagy azért ez látható már úgymond középtávon az elmúlt években is, illetve teljes egészében összefüggésben van az adott évnek a csapadék mennyiségével, vagy azért egy szélesebb folyamatról van szó, és másokok is ott vannak a háttérben?
14: Én azt gondolom, hogy mindig a szakterületen maradva én erdészként definiálom magamat, tehát itt kitekintve azt gondolom, hogy mi a az erdei élőhely, aminek a fenntartásában, aminek a gondozásában dolgozunk, ott azt a feladatot rója ránk, hogy figyeljük az alanyt, tulajdonképpen az erdőnek az állapotát. Tehát mi erdészként ugye hosszú termelési ciklusokban gondolkozunk, és emiatt ezt az idősort, hogy objektíven lehessen látni, egy-egy ilyen mintaterületen egy monitoring jellegű, egy megfigyelés jellegű, rövidebb, hosszabb távú megfigyeléseket végzünk tulajdonképpen. Ez az egyik kérdésre a válasz, tehát hogy itt a folyamat az most rövid vagy hosszú távú, azt gondolom, hogy a mi vizsgálati területünkről vonatkozóan, amiről a megjelent anyagba hírtattunk, ebben 315 hektárnyi keletmecseknyi területen, ahol dr. Molnár Dénes kollégánk vizsgálja ezt a területet, azt mondjuk, hogy a tendencia aként azonosítható, hogy egy nagyon lassú, de egy romló helyzet éri el az erdőket, ami klímateherrel elég nehezen tudnak megküzdeni. Tehát ezt látjuk így a hosszú távú megfigyelési dolgaink elemzéseként.
13: Az egyértelmű, vagy máshol is látható, hogy a meredekebb hegyoldalakban és a köves talajon vannak rosszabb állapotban a fák, és akkor ide kapcsolódó kérdés, hogy a lombkorona, ami látványos laikusoknak is, ott látszik ez, illetve van probléma, hogy a gyökérzetnél is nagyok a gondok.
14: Én azt gondolom, hogy a kérdésének az első felére úgy tudnék válaszolni, hogy a gazdálkodási területünk, ami most, ha kicsit bővítjük, ez egy több mint 55 ezer hektárnyi erdőterületet jelent, ez egy rendkívül mozaikos felépítésű. A mozaikosság alatt azt értem, hogy csak a talaj összetételét, hogy mi ezt termőhelyének mondjuk, ezekben vannak jó termőhelyeink, ahol nem köves, hanem mély talaj, rendkívül gazdag, jó vízellátottságú talaj. Egészen odáig szegmentálva ezeket a kis mozaikokat, hegycsúcs felé érve, hogy nagyon lecsökken a termőréteg vastagsága, megjelenik benne ez a köves frakció, vagy esetleg el is tűnik, és már zömében köves rész található, mint erdőnek talajú szolgáló termőhely. Na most ezeket egy vízbetárolási probléma az tulajdonképpen sokkal érzékenyebben érinti. Ez alatt azt értem, hogy nincs az a vastag termőréteg közeg ezeken a köves, hegyes és délnyugati oldalakon, ami évről évre fel tud töltődni. Ez részben kapacitás hiány is, részben pedig a lehulló csapadék mennyiségeknek az egyre inkább csökkenő, vagy nagyon hektikus trendje. Mert lehet az is, hogy nem csökkenő, hanem villámárvíz, vagy villámcsapadék, vagy ilyen villámdózisú lehulló csapadék mennyiség van, ami ezekről a meredek oldalakról mondjuk le tud folyni. Tehát itt van egy csapadék, egy bejövő csökkenő vízmennyiségi rendszer, ami egy tárolási képességében limitált köves sziklás területeken koncentrálódva, ugye egy rendkívül extrém helyzet elé állítja a fákat.
10: És ugye ez most extrém módon jelentkezett 2026-ban, de nézzünk egy hosszabb távot, akkor mi az egyértelmű trend, mondjuk egy ilyen 10-15 éves távot?
14: Én azt gondolom, hogy mondjuk 15 éves távot nézzük, akkor mi ilyenkor a meteorológiai állomásaink mérési adatsorára támaszkodva, és azok adatainak elemzéséből tudnék nyilatkozni. Azt látjuk, hogy az átlagok azok változnak, ez nem mutat semmit igazából, hanem hogy hőmérsékleti adati trendek, mondjuk a szűkítve egy nyári hónapoknak a közép hőmérsékletei, azok emelkednek. Tehát ezek már egy-másfél fokosak, illetve a meteorológiai szolgálatok adataira, a Hungaromet adataira, illetve a felbontott térképre támaszkodva tudom azt mondani, hogy a mecsek az a magyarországi tájakon belül extrém módon melegszik. Tehát ezt így egy ilyen hőtérképen úgy lehet látni, hogy ilyen 2,3-2,4-8 fokosok azok a hőmérséklet eltérések, ami az utóbbi 10-20 év adatsorában a bázis induló évhez képest a mostani években megmutatkozik. Tehát egy emelkedésről van szó, és ez már több fokos. Egy nyári középhőmérsékletben, egy évibe is már megjelnék egy másfél-két fokos emelkedés.
13: Hogy tud erre,
14: ez nagyon soknak számít.
13: Hogy tud erre reagálni az erdészet, illetve az erdő művelés? Tehát a más,
10: hát fa
13: más
10: fatípusok
13: kellenek majd a következő váltáskor? Vagy hogyan készülnek? Nyilván az időjárásán is befolyásuk.
14: Nincs így van, tehát hogy igen, ezt a kötöttséget, ezt felismerve mi már régóta ezért figyeljük a monitoring adatokat, amik a monitoring adatokból az erdő jelzései, az pedig egy erdő egészségi állapot, vagy egy vitalitás jelző reakciót váltanak ki. És akkor mi ezt megpróbáltuk összekötni helyi, lokális leírásokkal, megfigyelésekkel, illetve a modern technika által nyújtott lehetőségeket, a távérzékeléseket, a műhold adatokból történő elemzéseket is használjuk nagy területen. Ezeket a változásokat ugye szegmentálni tudjuk az előző év hasonló időszakához képest, az előző 10 év hasonló időszakához képest. Itt a Moody's műholdaknak a közzétett feldolgozott vegetációs indexet jelző adataira gondolok. Tehát magyarul azt jelenti, hogy hogyha jó az index, tehát egy egyhez közeli érték, az erdő szép zöld, működik, egészséges, éli az életét. Ha ez az indexnek a mutatója lezuhan, mondjuk egy ilyen fél, háromnegyedes értékre, tehát félig, akkor azt jelenti, hogy akadozik a zöld élet, a fotoszintézise, és egészségügyi problémái vannak. Tehát nagyon egyszerű mutató, és nagyon jól leképezhető, nagy területen látható. Most a kérdés második része ugye arra vonatkozik, hogy mit tud tenni egy helyi szakember. Ott az a felelőssége megvan az erdőkezelőnek, vagy egy erdőgazdálkodónak, hogy ezt a meglévő rendkívül nagy genetikai változatosságot rejtő populációt ugye úgy tartsa meg egyedeibe, hogy adaptálja, vagy fölkészítse erre a klímaváltozásra. Mi nekünk a javaslatunk ebből a szempontból egy ilyen állomány szerkezeti aktív kezelés, amiből mondjuk egy egyszintes, egykorú szerkezetű erdőből létre lehetne hozni egy szintezett, egy kicsit lazább korona szerkezetű erdőt, figyelve arra, hogy a belső állomány klíma ne bomoljon nagyon meg, ne legyen drasztikus változás, de ezzel segítve egy fajlagos területen lévő faállomány vízfelhasználását. Tehát csökken a darabszám, kevesebb vízfelhasználás lehet egy bizonyos tolerancia határok között. A másik eszközünk egy aktív erdőgazdálkodási tevékenység keretében, aminek a lényeg az tulajdonképpen, hogy olyan ajánlat legyen, hogy ezek a bükkösök, ezek nem önmagában egyszer csak sok hatásszerűen elpusztulnak, és a helyükön semmi más nincs, hanem a felújulás folyamatában, a megújulás folyamatában lehetne gyorsan, illetve lassabb módszerekkel segíteni abban, hogy egy szárassághoz jobban adaptálódott helyi honos fafajainknak az elegye jelenjen meg egy területen. Tehát ezt azt úgy kellene értelmezni, hogy a bükkös egy viszonylag zárt, ugye ez a kép van meg most a társadalomban, amit talán hallgatók előtt is, hogy egy zárt, nagyon nagy élőfakészlettel bíró, nagyon magas egyenes törzseknek a homogén szerkezetét nyújtó erdőkép. Ebbe elegyek is vannak, dél-dunántúli erdeink itt a Mecsekerdő ZRT területén, az egy rendkívül jó helyzetben vannak ahhoz képest, hogy sokkal elegyesebbek, mint az ország többi erdeje. Tehát megvannak már a déli pozíciónk, a déli kitettségünk révén, vagy déli elhelyezkedésünk révén a szárazságtűrőbb fafajink is, mint például az ezüst hársal elegyesebbek ezek az erdők. A csertölgyel, egy szárazságtűrőbbel elegyesebbek ezek az erdők. Virágos kőriseink vannak, gyümölcseink vannak, gyümölcseikből a barkóca, berkenye, cseresznye, körte, ezek a fafajokkal elegyes erdeink vannak. Ezt az eleget kell megtartani, megőrizni, és kicsit növelni a következő megújuló erdő ciklusban. És akkor ezáltal egy nedvességigényes, hűvös, sok csapadékhoz alkalmazkodó vászszerkezet lazul egy kicsit fel, és egy szárazságtűrőbb fafajokból álló, de még ezt az erdő karakterét megtartó összetételű újulat, egy jövő erdeje tudna keletkezni. Tehát ez az aktív tevékenység, amiben mi gondolkodunk, és ami stratégiai célul tűztük ki.
10: Aha. Hát reméljük, hogy összejön, jó, és sikerül, mert szomorúan nézzük azt, hogy mi történik. Igen. Az erdeinkben. Köszönjük az információkat, sok sikert mindehhez.
14: Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget, viszont hallásra, szép napot kívánok önöknek.
13: Viszont kívánjuk.
10: Partos Kálmán, a Mecsekerdő ZRT termelési vezérigazgató helyettese beszélt arról, hogy mi zajlik a mecsekben.
12: Él a zene, egy újabb magyar zene a Rádió Café. Rádió Café. Van barát.

0: Mála vagy hárnapban, ugye? Szombatban. Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
0: Kórház!
2: Ez továbbra is a Millás reggeli Best of válogatása, amelyben a héten készült beszélgetésekből választottuk ki az általunk legjobbnak tartottakat.
3: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
1: Millás reggeli.
4: Aki nem látta volna a Millás reggeli Facebook oldalán a bejegyzést, nagyon ajánlom olvasásra, kezd már szép irodalmi, Margó díjas műveket kiengedni a Dokumentum szerkesztőjéből a következő vendégünk, aki a Makrancos Trust néven írt egy elemzést, mélyen szántó műelemzést, a dráma tematikai univerzumának centrumában a házasság, a hatalom és a vagyon egymásba fonódó ontológiája áll, amelyben a szerző bravúrosan ötvözi a romantikát a vagyontervezéssel, és szerencsére itt van ez a szerző velünk a vonalban, dr. Magyar Csaba, okleveles adószakértő, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója. Jó reggelt!
5: Jó reggelt! Sziasztok!
4: Hát kérem szépen, ugye arról van szó, hogy példának induljunk ki az amerikai tőzsdeguru John Overdeck válásából. A híre hamar elterjedt ugye a bulvársajtóban, mert több milliárdos vagyon felosztásáról van szó, és ugye a házaspár nem kötött házassági szerződést.
5: Így van, elkövették ezt a hibát, de hogyha esetleg valamelyik hallgató nem ismerné John Overdecket és a vállalkozását, neki érdemes elmondani, hogy ez a Two Sigma nevezetű cég, amely New York-i technológiai és adatvezérelt befektetési vállalkozásnak minősül, tehát különféle matematikai modellekkel és algoritmusokkal szervezik meg a befektetést, természetesen mesterséges intelligencia.

0: franciával kombinálva, és ez egy elég értékes cég, hiszen több mint 80 milliárd dollárt kezel, több mint 1500 alkalmazottja van, és a weboldaluk tanúsága szerint több száz petabájtnyi adatot dolgoznak fel. És hát John Overdeck az egyik tulajdonos ennek a vállalkozásnak, és úgy alakult, hogy közel 25 évnyi házasság után elválnak az útjai, feleségével, Lorával, van három gyermekük is, és egy picit alászálljunk a bulvár purgatóriumba. Nem tudjuk biztosan, de az a pletyka, hogy a válás körül természetesen van egy szerelmi mellékszál is. Johnnak már volt kapcsolata a gyerekek vívóedzőjével, amit ő maga csak randizásként apostrofált, és azt állította a bíróságon, hogy nem volt szexuális kapcsolat köztük, még mesztelenül se látták egymást akkoriban. Ezt Laura nem fogadta el, ezért a vívóedzőnő pedig beperelte az majdani ex-feleséget rágalmazás miatt. És hát nem kicsi a tét.
1: Mi volt a rágalmazás, hogy dry humping történt, és akkor az is...
0: Szeretőnek minősítette.
1: Értem.
0: És hogy ő még nem volt akkoriban szerető, csak randizgattak, tehát ez a hivatalos álláspont. Okay. Erről próbálják meggyőzni a bíróságot. Viszont nagy a tét, ugyanis a feleség nem pénzt szeretne kapni, hanem azt mondta, hogy ő 35%-os részesedést szeretne kapni a férjének a cégéből, ami több mint 6 milliárd dollárt ér, ezzel szemben a férj pedig közel 700 millió dollárral akarja az asszonynak kiszúrni a szemét. Az asszony ezt nem akarja elfogadni, úgyhogy most a cégért megy a küzdelem.
1: Aha. Ezt hogy számolta ki ezt a 35%-ot? Talán matematikus?
0: Hát nem tudjuk, algoritmusokkal foglalkozik a cég, úgyhogy lehet, hogy lefuttattak a rendszeren.
1: Az lehet.
0: És a képet ez dobta ki. Uh-huh.
2: És volt valami papírjuk? Vagy a vagyont, ugye most gondolom az számít, hogy a vagyont ők eddig hol tartották, ha már házassági szerződés nem volt, és a vagyon a házasságok idején keletkezett.
0: Hát igen, ez egy öreg hiba volt, hogy nem kötöttek ilyen szerződést egymással, viszont ezzel szemben nagyon sok trustot meg alapítványt hoztak létre az Egyesült Államokban. Ezeknek az eredeti célja az volt, hogy a generációs vagyonváltást megoldják sikeresen, öröklési adóknak a tervezete, meg természetesen a gyerekek jövőjének a biztosítása volt. Tehát rendelkeztek alapítvánnyal is, ami inkább közérdekű cél volt, és családi célokra hoztak létre bizalmi vagyonkezelési struktúrát. És a probléma onnan adódik, hogy New Jersey-ben hoztak létre először bizalmi vagyonkezelési struktúrát, amit az egyszerűség kedvéért továbbiakban trustnak fogok nevezni, és egyszer csak úgy döntöttek, hogy ezt átalakítják egy Wyoming-i trusttá. Ezt mondhatnánk azt, hogy ezt a trustot migrálták, vagy áthelyezték egy másik államba. Egyébként imádom az amerikai szakkifejezést, ők ezt úgy nevezik, hogy a trustot dekantálták.
1: Tehát
0: igazi fröccspartit. Igazi fröccspartit csináltak a bizalmi vagyonkezelők. Úgyhogy leegyszerűsítve a meglévő trustnak a vagyonát egy új trustba töltötték át. Viszont az új trustnak a szabályai eltértek a régitől. És az új trustnak a szabályai szerint, ha netalántán válás történik, akkor a feleség megszűnik a továbbiakban kedvezményezetnek lenni, tehát egy pozícióvesztéssel jár ebben a bizalmi vagyonkezelési struktúrában, hogyha a feleség elválik, és innentől fogva nem jogosult semmilyen juttatásra kezelt vagyonból. És a mostani vitának az az egyik kulcsmotívuma, tehát, hogy a feleség kiesik a pixisből, ezáltal viszont az asszony pedig arra hivatkozik, hogy az a dekantálás során nem kapott megfelelő tájékoztatást arról, hogy válás esetén megváltozna a pozíciója. Úgyhogy
2: hát
0: most ezen megy a húzavona.
2: Mert akkor nem ment volna bele a dologba. Tehát ezt csak így feltételezzük, nem?
0: Hát igen, egy izgalmas kérdés ebben az egész sztoriban, hogyha az asszony aláírta a dokumentumokat, akkor hát reklamációt nem fogadunk el a kasszától való távozás után.
1: Hát ennek vannak viszont érdekes magyar vonatkozásai is ilyen ügyeknek, de igen, értem.
0: Tehát az asszony arra hivatkozik, hogy nem kapott megfelelő tájékoztatást arról, hogy az új trustoknak megváltoznak a feltétele, és kikerül a kedvezményezettek közül. Ugyanakkor a férj meg arra hivatkozik, hogy hát ő aláírta a papírokat, akkor az asszony azzal vágott vissza, hogy neki csak azt mondták, hogy itt adózási szempontból szükséges ez a változás. És van egy nagyon különleges pikáns elem ebben a sztoriban, ugyanis Laura azt állítja, hogy az ügyvédi iroda őt is, meg a férjét is közös ügyfélként kezelte, miközben az ügyvédi iroda később azt mondta, hogy ó, hát ők csak a férjet tekintették mindvégig ügyfélnek, a feleség nem minősült annak, tehát nem kellett, hogy külön a feleséget tájékoztassák ezekről a körülményekről. És a bíróság iratokban...
2: Ők közösen voltak benne ebben a transzban, az eredetiben, amit átmigráltak, vagy átdekantáltak, tehát ugye ez... az alapszi szituáció az volt, hogy az közös, együtt vannak ezek szerint benne.
0: Így van, viszont a feleségnek az ügyvéd csapata arra hivatkozik, hogy itt nem egyszerűen csak az a kérdés, hogy aláírta-e a feleség ezeket a dokumentumokat, hanem hogy az aláírást milyen információk birtokában valósította meg, illetve milyen jogi képviselet mellett történt ez az egész. Úgyhogy ők arra hivatkoznak, hogy hát itt bizony az ügyvédi iroda, aki intézte ezeket a dokumentumokat, nem kezelt ügyfélként a feleséget, és nem tett eleget a tájékoztatási kötelezettségének, és ő fél információk alapján írta alá ezt a dokumentumot.
2: Laikusként azt gondolhatja az ember, hogy igen, tehát ha tudta volna, hogy teljesen eltérő feltételek vannak a másik államban a trustnál, és ez annyira eltérő és annyira kedvezőtlen, hogy épp ezt ember nem ír egy ilyet alá. Tehát mondjuk ezt feltételezhetjük laikusként. Na de jogilag, hogy néz ki a történet? Milyenek az esélyei?
0: Hát meglátjuk, hogy mi lesz a történetnek a vége, de hogyha házassági vagyonjogi szempontból közelítjük meg a kérdést, az szerintem mindenféleképpen egy üzenet, hogy önmagában az a körülmény, hogy valamit beteszünk bizalmi vagyonkezelésbe, akár Magyarországon, akár az Egyesült Államokban, az nem jelenti azt, hogy itt felülírtuk azonnal a házassági vagyonjogi szabályokat. Tehát egy olyan tiszta helyzetet kell előtte teremteni, hogy biztonságot tudjon nyújtani a bizalmi vagyonkezelés. Tehát ez ideális esetben úgy kellene, hogy kinézzen, hogy kötünk egy házassági vagyonjogi szerződést, vagy ezt követően mind a két fél külön-külön bizalmi vagyonkezelésbe helyezi a vagyonát, és innentől fogva nem merül fel semmilyen probléma. Jelen ügyben az is nehezítette ezt az egész helyzetet, hogy az életközösség fennállása alatt keletkezett a vagyonnak a jelentős része. De Magyarországon is nagyon sok válásügy van, abból kifolyólag, hogy rendben, hogy valami a külön vagyonon volt, de az életközösség fennállása alatt a külön vagyonnak a hozamának egy részére is igényt tartott a másik házastárs válás esetén. Úgyhogy ezért önmagában nem volt rossz ötlet, hogy ezt elkülönítették, viszont teljesen egymástól is el kell volna különíteni a vagyonelemeket, és mindezt előzetesen megspékelni egy ilyen házassági vagyonjogi szerződéssel,
1: ahol mind a két fél pontosan tudja, hogy mi a szituáció, mi történik bizonyos esetekben. Hát ugye amerikai sztori nyilván, de mondtad magyar vonatkozó, tehát mondtad, hogy
2: itt van is. Tanulság általános, igen, azért, igen.
1: Nem tudom, hogy általános, hogy mennyire ugrik rá az amerikai jog erre, mert azért, hogy egy ilyen milliárdos ügyről van szó, elhúzódik egy jó pár évig is talán, de hónapokig biztos, azért itt valakinek is több százmillió üti a markát, aki tanácsolgat közben.
0: Hát de nem véletlenül van Magyarországon is az a körülmény, hogy rendkívüli módon elhúzódnak a vállóperek. Van egy kedves vállóperes bírónő ismerősöm, én kérdeztem tőle, hogy mi volt a rekordügy, amit tárgyalt, és itt persze nem csak első fokon történt az ügy, tehát már utána fellebbiteli fórumon is mentek tovább, viszont mondta, hogy 17 évnél jár az ügy, de még nincs vége. És természetesen céges üzletrész, és sok minden benne volt ebben a csomagban, és hát egyik fél sem akart engedni a másiknak, ráadásul, hogyha kötnek is egymással, ezt ugye úgy szoktuk nevezni egy hétköznapi nyelven, hogy külön vagyoni szerződést, akkor abban az esetben is gyakran mondják, hogy tulajdonképpen évente nem ártana egy mérleget készíteni arról, hiszen valamit eladnak belőle, valamit közösen vásárolnak, tehát ezt le kéne tudni vezetni, igen, utána később egy vállóperben, amikor arra kerül a sor, hogy fűrészelik a hitvesi ágyat, és osztozkodásra kerül sor.
1: Nagyon érdekes a sztori. Köszönjük szépen.
2: És akkor mi legyen a sorrend tanulságként? Tehát a házassági szerződés, azt gondolom, minden, ha most van vagyon, nincs vagyon, lesz vagyon, nyilván nem tudhatjuk még.
0: Igen, ráadásul itt a közép-kelet-európai kultúrkörben ez nincs benne szervesen. Tehát még Nyugat-Európában ez teljesen egyértelmű, hogy kötnek ilyet a házasulandó felek. Magyarországon ez egyelőre még mondjuk azt, hogy szájhúzogatásra adhatok ott, hogyha ezt felveti valamelyik fél, tehát eleve ezt is meg kéne ugrani.
2: Nem szeretsz eléggé, ha ilyet akarsz kötni.
1: Szegény.
0: Igen. Tehát ezt nehéz tálalni Magyarországon, meg itt Közép-Kelet-Európában ez a jellemző. És miután megtörtént ez, és van tényleg olyan vagyon, ami már igényli azt, hogy elkülönítsük és biztonságba helyezzük, akkor a legtisztább az, hogyha mindegyik fél a külön vagyonát, amiről megállapodtak, egy bizalmi vagyonkezelési struktúrába helyezi, és akkor innentől fogva nem lesz vitás az sem, hogy mi keletkezett a külön vagyonban hozamként, hiszen a bizalmi vagyonkezelésnek is van saját mérlege, ott nyilván lehet tartani, és hogyha tényleg sajnos bekövetkezik az a körülmény, hogy külön mennek a felek, akkor egy teljesen tiszta helyzetet lehet eredményezni.
2: És maga a cég részesedés, mondjuk amiből a fő vagyon származik, a sikerre visznek egy céget, amely közösen benne vannak, az is bepakolható a bizalmi vagyonkezelésbe, vagy ezeket a céges struktúrákat azért külön is lehet kezelni.
0: Céges üzletrészt, ingatlant, követelést, és még lehetne hosszasan sorolni, hogy mi mindent, akár egy kerékpárt is bizalmi vagyonkezelésbe lehet tenni, tehát nincs ilyen jellegű megkötés, viszont azt mindenféleképpen érdemes hangsúlyozni ezeknél a struktúráknál, hogy egy tiszta helyzetből érdemes kiindulni, tehát hogyha van egy házaspár, és van már egy meglévő cég, és utána teszik bizalmi vagyonkezelésbe a céget, akkor az vita tárgya lehet. Viszont, hogyha tisztázták házasság előtt, hogy ez a férnek a cége, és ezt követően helyezik bizalmi vagyonkezelésbe, akkor megoldódik ez a kérdés. Vagy ne talán megállapodhatnak a házasság előtt is, hogy bizonyos rész a cégből az asszonyt illeti, akkor ezt is tudják előre tisztázni. Tehát érdemes ezt transzparens módon kezelni, bármilyen meglepős, hiszen általában mindenki úgy gondolja, hogy ezekben a házassági vagyonjogi ügyekben minél kevesebbet tud a másik fél, annál jobb. Persze van az a pont, amikor már elmérgesedik a viszony és ez előny, de amikor még fiatal a szerelem, akkor érdemes ezt transzparens módon kirakni, és elkülöníteni ezeket a vagyonokat.
1: Igen. Nagyon érdekes téma volt. Köszönjük szépen, Csaba. És még egyszer ajánlom az írományodat, amit posztoltunk a Millás reggeli Facebook oldalára. Igaz, hogy ajánlónak szántad, de azért tényleg élvezetes olvasni, úgyhogy köszönjük azt is.
0: Hamarosan megjelenik a Vagyon tervezési labirintus című könyvünknek a második kiadvány, úgyhogy majd akkor mindenféleképpen küldök egy példányt, hogy továbbiakban is tud élvezni ezeket a sorokat.
1: Köszi szépen, további jó munkát, szép napot!
0: Nektek is, sziasztok!
1: Szervusz! Dr. Magyar Csaba okleveles adószakértő, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója beszélt.
3: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
4: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
3: És Ördögi Roy.
5: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
3: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
5: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
6: One, two, three, ho!
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
8: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Növekedés, finanszírozás, konszolidáció. Merre mozdul a piac? A Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőinek és szakértőinek biztosít találkozási pontot. Egy nap a döntésekről és dilemmákról, amelyek a következő évek üzleti lépéseit formálják. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia. Időpont: november 6-a. Ne maradj ki a párbeszédből, találkozzunk! Kedvezményes jegyek szeptember 28-áig a magánegészségügy.com oldalon.
9: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: Nem a vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
9: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
10: Kórház?

0: vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
2: Folytatódik a Millás reggeli best of külön kiadása.
3: Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
1: Millás reggeli.
2: Na hát, egy egészen fontos téma megint pulzusrovatunkban. Magyarországon becslések szerint körülbelül 150-200 ezer ember él Alzheimer betegséggel, és jelentős részénél az érintetteknek a kor felismerése csak az előre haladott állapotban történik már meg, miközben sok esetben diagnózis egyáltalán nem születik. Úgyhogy hát, hogy az alapellátás hiányosságait és a korszerű diagnosztikai lehetőségeknek a korlátozott hozzáférését mondják a szakértők. Éppen ezért tartjuk ezt fontosnak, és beszélgettünk dr. Kovács Tibor neurológussal, a Semmelweis Egyetem neurológiai klinikájának igazgatójával erről. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
2: Mit lehet mondani arról, hogy későn vagy egyáltalán nem diagnosztizálják ezeket a betegeket?
4: Igen, ez sajnos egy gyakori jelenség, illetve a betegség többsége érintett ebben a helyzetben. Ennek alapvetően két oka van, az egyik a társadalmi ismertségnek a hiánya. Azt gondoljuk, hogy a betegség csoportra, az Alzheimer betegségre, a demenciára, mint tünetcsoportra jellemző panaszok, azok az életkorral úgymond normálisan előforduló jelenségek, tehát például a rövid távú emlékezetét azt gondoljuk, hogy valakinek a korához képest jó, holott ez a betegség bevezető tünete szokott lenni. Illetve a felismerésben sajnos a nem gondolkodási tünetek viszik el orvoshoz a beteget, amikor már magatartászavar van, így a zavartság, nyugtalanság, tájékozatlanság, halucinációk, agresszivitás, és ez már a középsúlyos szakasznak a legjellemzőbb tünetcsoportja szokott lenni. Enyhébb formában persze előfordulhatnak ezek korábban is, de a középsúlyos szakaszban jelennek meg, és emiatt a beteg későn kerül már egyáltalán orvosi referálásra. Aztán persze a szakmában is vannak ebben mutolnivalók, ugye az alapellátás terheltsége mellett nagyon nehéz ezekre a szűrővizsgálatokra, kognitív tesztekre figyelni, szakorvosi ellátás hozzáférhetősége is jelentősen változik, és nagyon sok tévhit él a betegségcsoporttal kapcsolatban a szakmában is. Tehát ugye a leggyakoribb oka a demenciának az az érbetegség, miközben az Alzheimer betegség, hogy egyébként sem lehet vele nagyon mit tenni, pedig egyébként sok mindent lehet tenni. Tehát nagyon sok olyan probléma nehezíti, ami kumulálódó vezetnek ehhez a rossz számarányokhoz.
5: Bontsuk ki néhány részét annak, amit most az imént beszélt. Kezdve akkor a tünetekkel, ahogy öregszünk, azt gondolhatjuk, hogy valami memória romlás, az a gyakorlatilag a korosodásnak a természetes velejárója. Honnantól kezdve gyanakodhatunk, hogy ez a betegségnek az a bizonyos első tünete, mire érdemes figyelnünk?
4: Nagyon fontos az emlékezetnél az emlékezeti folyamatoknak a két lépésének az elkerítése. Az egyik az előhívás, a másik a tárolás. Ugye általában a köztudatban az él, hogyha nekem nem jut eszembe egy név, az emlékezett zavarként szerepel. Ez előhívási zavar, ami egy más területen működik az agyban, elsősorban a homloklebeny működésétől függ. Még az, hogy én eltároljam azt, hogy bevettem-e a reggeli gyógyszeremet, mikor van a megbeszélésem a házi orvosommal, mi történt tegnap, itt volt-e a család, kilátogatott meg, az pedig a rövid távú emlékezet, ami a halántéklebenynek a működéséhez kötött. És hogyha nem tárolódik el, akkor nem tudom előhívni. Ha viszont elő tudom hívni, akkor eltárolódott, tehát tulajdonképpen emlékszem, csak éppen később tudom ezt használni. Tehát ha azt látom, hogy a tárolási hiba az elsődleges, és elsősorban időskorban, tehát ugye 65 év fölötti populációban, és ez homogénen előfordul, nem csak izolált jelenségekben, tehát nem szelektív például a családi események megvannak, a munkaesemények nincsenek, akkor mindenképpen ez egyik ilyen gyanújel, amire figyelni kell, és ez nem az öregedésnek az egészséges része. Az nagyon fontos tudni, hogy ezek az előhívási funkciók azok romlanak az életéveinkkel, élettanilag is, tehát a 20-as, 30-as éveink elejétől már ezekben a funkciókban veszítünk, és az időskorban is folytatódik, de ez inkább az előhívást érinti, és nem a tárolást. Tehát a megjegyzési funkciók azok, amik sérülnek ebben a betegségben elsősorban.
5: Azt is szóba került a demencia is, sokan keverik, illetve tünetcsoportként említette, mi a különbség, illetve hogyan viszonyulnak egymáshoz demencia és Alzheimer-kor?
4: Igen. Hát azt lehet mondani, hogy a demencia az a rovar, az Alzheimer-kór meg a bogár. Tehát a demencia az egy tünetcsoport, aminek az egyik oka az Alzheimer-kór. Messze a leggyakoribb oka, tehát 60-70%-ban Alzheimer betegség és ehhez társuló egyéb patológiák csinálják a tünetcsoportot. De a demencia az a tünet, az Alzheimer pedig az ok. És a másik nagyon gyakori tévhit ezzel kapcsolatban, hogy az Alzheimer gyakorlatilag a demenciával vonódik össze. Holott ma már nagyon jól tudjuk, évtizedek óta tudjuk, hogy ez egy hosszú-hosszú folyamat, ami a teljesen tünetmentes, még ha keresem, sem találom gondolkodási tünet nélküli állapottól kezdve a súlyos demenciáig tartó spektrum, amiben az Alzheimer kóra jellegzetes biokémiai elváltozásokat az egész spektrum alatt ki lehet mutatni. Tehát az Alzheimer betegség az a demenciát is magyarázhatja, a demenciát megelőző úgynevezett enyhe kognitív zavar stádiumát is magyarázhatja, és olyankor is kimutatható már elsősorban ez ugye kutatási körülmények között ma még, amikor a betegnek semmiféle tünete nincsen, de a patológiás folyamatok már elindultak az agyban. Tehát az Alzheimer kóra demencia leggyakoribb oka, de az Alzheimer kór nem egyenlő a demenciával.
5: Említette is szintén fontos volt, hogy nem igaz, hogy nem kezelhető, tehát nem arról van szó, hogy hát látjuk, hogy romlik az állapota, de a család részéről a türelem, és akkor ennyi. Mik ezek a legújabb módszerek, tényleg mire van szüksége egy betegnek, milyen kezelést érdemes, vagy milyen kezelést kaphat?
4: Igen, itt a tünetcsoportnak a összetevőjétől függően elég sok mindenben lehet beavatkozni, lehet a gondolkodási tüneteket, a magatartási tüneteket kezelni. Nagyon fontos a korai felismerés és a korai kockázati faktor menedzselés, tehát hogy ha én a betegséghez vezető rizikófaktorokat kontrollálom, azzal 40-45%-os kockázat mérséklést tudok elérni a későbbi kifejlődésre.
5: Bocsánat, mik a legfontosabb rizikófaktorok?
4: Hát van néhány olyan, amit nem tudunk módosítani, hogy ez a genetika, a női nem és az életkor, ezekkel nem tudunk mit kezdeni, de az összes szívérrendszeri betegség, magas vérnyomás, cukorbetegség, magas koleszterin, a szociális izoláció, a fizikai aktivitás hiánya, a kognitív tréningnek a hiánya, a elhízás, a hallásromlás, a látásromlás, néhány környezeti faktor, levegőszennyezés, nagyon sok minden, ezeknek a reverzibilis formáit, tehát amit be tudunk folyásolni, azok jönnek ilyen 40-45%-ra ki, amivel csökkenthető a betegség kockázata.
2: Ez elég sok.
4: Az nagyon-nagyon sok, csak ugye ezt nagyon korán kell kezdeni, tehát az Alzheimer betegsége miatt, a folyamatos spektrum miatt nagyon jól tudjuk, hogy egy 20-30 év alatt fejlődik ki, és ez alatt az idő alatt ezek az intervenciók késleltetik a folyamat progresszióját, ami azt jelenti, hogy nem 85 éves koromban jutok el a demencia szakaszig, hanem 95-ig, ha megérem, ugye. Tehát ki lehet tolni ezt az ablakot, és ez nagyon-nagyon jelentős esetszám, betegszám csökkentés hozhat, csak ugye ezek nagyon jelentős társadalmi szintű intervenciók.
2: Oké, hogyan vegyük rá a szüleinket, hogy elmenjenek szűrővizsgálatra, teszi fel a teljesen jogos kérdést a hallgató?
4: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert hogy sajnos a betegségnek egy jellegzetes tünete lehet a belátási képesség csökkenése, tehát a következmények mérlegelése, a logikus gondolkodásnak a károsodása. Hogyha ez az ellenállás megvan, akkor ilyen hát enyhe jó indulatú trükköket lehet bevetni. Tehát, hogy úgy egyébként is mondjuk egy vérnyomásmérés és egy laborvizsgálat, hogy illik azért elmenni fél évente, évente legalább. És ennek keretében ha a háziorvos van, kapott információt arról, hogy itt esetleg ilyen gyanújjel van, akkor egy nagyon egyszerű, gyors szűrőtesztet úgy a beszélgetés közben el lehet végezni, és abból már lehet látni, hogy ez egy előadott életkor mellett ez egy kockázatosabb történet, vagy szakorvosi referálást igényel, vagy tulajdonképpen várhatunk és nézhetjük, hogy még milyen lehetőségek vannak a jövőben.
2: Én is a Covid alatt derült ki, hogy az egyedüllét az nagyon jelentősen hozzájárul ennek a romlásához, az előre haladásához. Hogy ezt kell valahogy megpróbálni, valahogy megoldani, minél szociálisabb legyen az élete az idősebbeknek, vagy akiknek már látszanak a tünetei.
4: Így van, ez nagyon-nagyon fontos, hogy a szellemi fizikai aktivitás az egy elég erős védőfaktor ebben a betegségcsoportban. És ugye a szociális izolációban ugye sokszor szoktuk azt mondani, hogy de hát keresztejtént fejtek, tévézek, hát ez egy passzív kommunikáció, tehát itt nincsen visszajelzés, nem használom az agyamat ehhez, ez nem helyettesíti az aktív oda-vissza dinamikus gondolkodást.
5: Kicsit elkanyarodtunk, de szerintem mentünk végig a kezelési lehetőséget.
4: A terápián, nem mentünk végig, igen. Igen, hát ezek szerint önnek nincsen memóriazavara.
5: Én néha úgy érzem, hogy van, de ez most jól esett, köszönöm.
4: Ezt én is így érzem, így, hogy oké. Tehát, hogy a terápiák azok a doménekre fókuszálnak, tehát a gondolkodási tünetekre, a magatartási tünetekre, és azon belül a gondolkodási tüneteknél beszélhetünk tüneti terápiákról, amiket sajnos szintén meglehetősen alul használunk ma Magyarországon, hát ugye ez már inkább a szakorvosi problémákat hozza elő, hogy a szakorvosi ellátásban is vannak teendők ezzel kapcsolatban. Illetve a 2025-től elérhető az Európai Unióban a betegség lassítására szolgáló első kezelési formák érhetőek el. Ezek ugye nem tünetjavító kezelési lehetőségek, hanem progressziót mérséklik, lassítják. Ezeknek a bevezetése Magyarországon még folyamatban van, tehát erről túl sok konkrétumot most még nem látunk. De a lehetőség az már adott, és ezek a terápiák viszont nagyon fontos, hogy minél korábbi szakaszban kerüljenek alkalmazkodásra. Nyilván a progressziót akkor érdemes lassítani, amikor még nagyon egy szakaszban vagyunk, amikor már középsúlyos demencia tüneteit látjuk, akkor a progresszió lassításnak sem haszna, sem célja és jelentős kockázata viszont van.
5: Igen, ez nagyon fontos, akkor egy időben észre kell vennünk. Egy utolsó kérdés, mert többen is felvetik, hogy valaki tényként írja, hogy számos tanulmány bebizonyította, hogy a húsfogyasztás is nagy mértékben hozzá erről az Alzheimer betegség kialakulásához. Én ennek láttam valahol a cáfolatát, és elvesztettem a fonalat, hogy akkor most mi a tudomány jelenlegi állása az ügyben.
4: Igen. Ez jellegzetes, hogy a mediterrán diéta az protektív, tehát az védő tényező ezekkel a betegségekkel szemben, nem csak ezekkel szemben, hanem a szívére. Betegségekkel szemben is, és abban a vörös húsok fogyasztása az ilyen havi egy-két alkalom. A fehérje forrásnak a döntő része az a telítetlen zsírsavakat tartalmazó halak, és nagyon kevés még fehér húsok, tehát baromfi. A vörös hús fogyasztása az valóban egy kockázati faktor, nyilván az egészséges mértékben. Ez a havi egyszer-kétszeri alkalmat jelenti, az még nem jelent kockázatot. De a mediterrán diéta az egy nagyon-nagyon hasznos és protektív, nagyon-nagyon sok betegségre, cukorbetegségtől kezdve szívérendszer betegségeken, a demencia tünetcsoportjáig egy protektív faktor.
5: Oké. Okay.
2: Nagyon professzor fontos nagyon téma volt, köszönjük szépen.
5: Beszélgethettünk erről, és reméljük, hogy
4: hasznos
5: hallgatók számára, és köszönjük, szép napot, jó munkát önnek is.
4: Minden jót mindenkinek,
5: viszontlátásra.
2: Dr. Kovács Tibor neurológus, a Semmelweis Egyetem neurológiai klinikájának igazgatója beszélt az Alzheimer.
1: Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Reggae, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Új pályán a magánegészségügy, újra napirenden a köz- és magánellátás viszonya, a szabályozás és a finanszírozás. November 6-án a Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőit és döntéshozóit hozza egy asztalhoz. Piaci trendek, felvásárlások és vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Kedvezményes jegyek szeptember 28-áig a magánegészségügy.com oldalon. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
4: Erősödik a magánegészségügy, megtámadták az MTK kapusát, látványos lesz az ősz első teliholdja, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Élénkül a magánegészségügy, azt már a magyarok fele választja, legalább egy-egy vizsgálatra, de akár teljes kezelésre is, ez derült ki egy friss elemzésből. A legtöbben privát fogorvoshoz, nőgyógyászhoz, bőrgyógyászhoz járnak. Gyarapszik azok száma is, akik ultrahang, CT vagy MR vizsgálatért fizetnek. A nagyobb műtétek döntő többségét viszont továbbra is az állami ellátórendszerben végzik. Keresik a szakképzési centrumok főigazgatóit. Október közepéig lehet pályázni. Az új vezetők határozott időre, legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. Lannert Judit miniszter jelezte, fontos feladat vár rájuk. Így egyebek mellett a munkaerőpiaci igényekhez kell igazítaniuk a fejlesztéseket, és erősíteniük kell a szakmai és gazdasági partnerkapcsolatokat itthon és külföldön egyaránt. Kényelmesebb, biztonságosabb és hozzáférhetőbb lehet a gyaloglás Budapesten. A főváros elfogadta az ezt biztosító új stratégiát. A fejlesztéseket 2050-ig kijelölő koncepció szerint 2030-ra a villamos megállók felének akadálymentessé kell válniuk, és cél további 200 új zebra létesítése is. Megdöbbentő körülmények között sérült meg az MTK Budapest labdarúgó csapatának kapusa. Demjén Patrikot saját lépcsőházában támadták meg, aminek következtében lábközépcsont törést szenvedett. Legalább másfél hónapig nem léphet pályára. A sportklubja rövid tájékoztatása szerint a labdarúgástól független incidens történt. A rendőrség nyomoz az ügyben. Ma este érkezik az idei ősz első teliholdja, és most igazán extra látványosságra készülhetünk. A népi kalendáriumban csak arató vagy szüreti holdként emlegetett jelenségről Nagyváradi László csillagász beszélt rádiónknak.
5: Napnyugtakor van holdkelte, tehát pontosan a földbolygó van a két égitest között. A hold sugarai nagyméretű teliholddal emelkednek fel, és jönnek át a sűrű légkörön, és vöröses színű. A szín az a levegő víz molekuláin keresztül jön, és ezért lesz vöröses ugye a holdkelte is. Most az aratás kézi erővel tovább tarthatott akár egy fél órával is a napnyugta után, mert a telihold szépen világított.
4: Tart a vénasszonyok nyara hűvös reggelekkel. Derült időnk van némi felhővel, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 fok körül várható. Holnap túlnyomóan napos idő valószínű, olykor elszürkül az égbolt, de eső sehol sem érkezik az országban. A csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Hétfőn zavartalan napsütés vár ránk, marad a száraz idő. Akár 27 fokot is mutathatnak a hőmérők.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
6: Üres szívvel, üres fejjel, üres az életem, ha a zene nincs mellettem.
3: Fogyaszt te is hazait! Segítünk! A Rádió Café is csatlakozik az Él a Zene kezdeményezéshez. Ezért ma, azaz szeptember 26-án egész nap kizárólag magyar zenéket sugárzunk. Persze a legjobbakat. Rádió Café. Van barátod. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egyetlen.

0: Csak hallgattunk, hallgattunk, hogy addig-addig császkáltunk, csalogattunk, kacsingattunk, nyújtózkodtunk. Még közén bújt egy harmadik.
1: Nem a vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
2: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi bestofadásában.
3: Nem, ez nem élő műsor, folytatódik a Millás reggeli best of válogatás az elmúlt hét legjobb beszélgetéseivel.
4: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
2: Millás reggeli.
5: És itt van velünk a vonalban mai szakértőnk Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Jó reggelt, hello!
6: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
5: Vektorokat fogunk nézni.
7: És nézzük, hogy igen, követik az árak a vektorokat. Na most ezzel kicsit jobban
5: jó, a legjellemzőbb költözési irányokat és ennek a lakáspiaci következményeit nézzük meg. Budapest leghűségesebb kerülete is megvan.
6: Igen, ez nagyon jó, hogy hozzátettétek a vektorok után, mert így néhány hallgatót meg tudtunk menteni azok közül, akik eltekerték volna a rádiót, mert ez a kettő nehéz párhuzamba állítani ezt a kettőt az ingatlan piaccal, de valójában egyébként pont, hogy a költözések azok az legnagyobb mozgató rugója a lakásáraknak is. Ugye minden évben a KSH közé teszi a költözési irányokat települések között, illetve településeken belül, és ebből nagyon érdekes képeket lehet kirajzolni, meg mintázatokat. Vannak benne kevéssé meglepő dolgok, például az, hogy a egyre dráguló lakás szempontból, lakásárak szempontjából emelkedő, dráguló tendenciát mutató nagyvárosokból a lakosság kiért szorul az agglomerációs, szuburbanizációs övezeteibe ezeknek a nagyvárosoknak, ahol alacsonyabb árszinten lehet ingatlant vásárolni, de hogyha egy picit a számok mögé nézünk, akkor egész meglepő fordulatokra is bukkanhatunk. Az alapján egyébként nem egy csúcsé volt a 2025, hogy összesen 417 ezeren változtattak állandó lakhelyet az országon belül. Most ugye itt a országon kívülre költözők, meg az külföldről beköltözőket itt ebből a képből kihagyjuk, de ez 10%-kal kevesebb, mint 2024-ben. És ami szerintem az egyik legfőbb megállapítás az, hogy Budapest nélkül nincsen költözési térkép, mert hogy olyan szinten dominálja Budapest a költözések irányát, hogyha az egyes ilyen járások között behúzzuk a vektorokat, hogy ki hova, honnan hova költözött, akkor a top 34 költözési irány valamelyik végpontja Budapest. Szóval ez azért ez elég durva.
7: És miből van több? Ki vagy be? Tehát vidékről Budapest, Budapestről meg agglomeráció a fő irány, ugye ezt nagyjából tudjuk.
6: Igen, ez nagyon érdekes látni, hogy amikor Budapesten drasztikusan emelkednek az árak, akkor valahogy mindig megcsappan Budapest lakossága, és most egy picit jobban a számok mögé néztünk, mert ez egy ilyen közhelynek is számíthat az ingatlan piacon. 2024-ben például, meg 2023-ban csak 500 fővel csökkent Budapest lakossága a költözések miatt, de ez most közel 4000 főre emelkedett ez a mínusz, és ennek nem is az a legfőbb oka, hogy többen költöznek ki. Mert egyébként Budapestről körülbelül évente 30 ezeren költöznek ki, és Budapestre meg 25 ezeren költöznek be. A nagyobb budapesti mínusz legfőbb oka az, hogy a vidékről érkező utánpótlás mondjuk úgy, hogy megcsapant, vagy alacsonyabb fordulatszámon pörög, mert hogy olyan brutális drágulás ment végbe a fővárosban, ez az évi 20-25%-os áremelkedés, ugye az év különböző szakaiban ez megfigyelhető volt, hogy ez egész egyszerűen megakadályozta, hogy beköltözzenek Budapestre, és egyébként főként érdekes módon van egy generációs különbség, tehát főként a fiatalok, tehát a 20-as éveikben járó korosztály az, aki beköltözik Budapestre, Budapestre, meg egyébként most már a nagyvárosokba. Szinte Budapestről elszívják a terepet az olyan 100 és 300 ezer lakosságszám közötti nagyvárosok, mint Győr, Debrecen, Miskolc, vagy éppen Szeged. És ez a 20-as korosztály inkább a nagyvárosokba beköltözik, és 30-34 éves kornál van egy fordulópont, amikor olyan családi állapotba kerülnek, akik megházasodnak, gyermekeket vállalnak, vagy gyermekek születnek, és nagyobb ingatlanra van szükség, akkor ezt meg már nem tudják finanszírozni a drágább lokációnak számító nagyvárosokban, és ezért kiszorulnak a külsőbb kerületekbe, vagy adott esetben a kerületet, a fővárosi táblát elhagyva az agglomerációs településekbe. Aha,
7: itt a statisztika az a lakcímbejelentések alapján készül, ugye? Tehát ha valaki följön Albiba, és akár többen is mennek mondjuk az évek folyamán, vagy kisebb helyen elférnek, de fontosnak tartják, hogy Budapesten lakjanak, akkor ez a budapesti lakosok számát növeli. Ellenben, hogyha kiköltözik egy család értelemszerűen, mert mondjuk bővül a család, igen, ahogy mondtál, 30 éves kor föl a családalapítás, gyerekek és zöldebbre vágynak, akkor ugye ez meg csökkenti, ugye? Tehát ez a lakcímkártyák, lakcímbejelentések alapján készülő statisztika.
6: Igen, és azon belül is az állandó lakcímváltozás. Mert egyébként az ideiglenes meg tartózkodási cím az véleményes, hogy annak mi lett a motivációja, de viszont az állandó lakcímváltozás azért az jobban összekapcsolható a lakáspiaci adásvételekkel is. És egyébként a statisztikák, például a lakásárak és a top ilyen költözési desztinációk között egy ilyen magyarázó változóként is szolgálnak, meg eredményváltozóként is, tehát ez a kettő hat egymásra. Tehát magyarul, ahol magasabbak a lakásárak, onnan nyilván kiszorul a lakosság egy része, tehát az megmagyarázza, hogy miért az a kiinduló pontja a költözéseknek, viszont ahova meg sokan költöznek, ott meg nagyobb tempóban emelkednek a lakásárak. Tehát igazából most kis túlzással, hogyha valamelyik település vagy régió érintett nagy számban a költözésekkel, akkor ott előbb-utóbb drágák lesznek a lakások.
7: Hogy néz ez ki most egyébként a főváros és az agglomeráció esetében? Tehát ezek a változások látszanak a lakás árakon? Illetve ahol mondjuk az agglomeráció érdekes, mert oda csak kiköltözés van, hogyha jól értem, tehát onnan azért befele nem. Tehát oké, Pesten mondjuk, ha nem is pariban van, de hogy közelíti egymást a beköltözők, illetve a kiköltözők aranya, most már több a kiköltöző, de elvileg az agglomerációban ez alapján kellene leginkább nőniük az áraknak. Ezt azért talán nem tapasztaltuk, ugye? Tehát azért nem Pest megye volt mondjuk a leginkább növekvő lakásárral büszkélkedő régió.
6: Lassabb volt a pesti lakásdrágulás tempója, mint a budapesti. Egyébként ugye ez is az egyik fő motivátora, meg indok a kiköltözésnek, de egyébként azért azt csak így árnyalta megjegyzem, hogy Budapestről Pest megyébe 16.500 fő költözött ki, viszont Pest megyéből Budapestre közel 10.000-en költöztek vissza úgy, hogy összesen 25.000-en költöztek be a fővárosba. Tehát gyakorlatilag a fővárosba máshonnan beköltözők több mint harmadát azt Pest megye adja. Tehát ez gyakorlatilag azt is mutatja, hogy van egy oda-vissza irány. Tehát most már gyakorlatilag kezd felnőni egy olyan generáció, akiknek a szülei még a 90-es években költöztek ki az agglomerációba. Ők viszont ugye így a 20-as éveikbe lépve már inkább a nagyvárosi életre vágynak, tehát ők már nem annyira érzik az agglomerációs lét áldásos részét, inkább teherként tekintenek erre, és akkor igyekeznek beköltözni a nagyvárosokba, és így Budapestre is. És az, ami nagyon érdekes, hogy ha a top 10 költözési irányokat nézzük, akkor van a top 10-ben három olyan mondjuk járási és budapesti irány, tehát a Gödöllő Budapest, az Érd Budapest és a Sziget-Szent Miklós Budapest, ami pont, hogy Budapestre irányul, az összes többi, a top 10-ben, az mind Budapestről kifelé. És egyébként itt azért körvonalazódnak azok a lokációk, amik ilyen népszerűnek számítanak, tehát ez a Gödöllői járás, Sziget-Szentmiklós, Érd, Budakeszi, Szentendre, ezek a top települések és környékek, ahova költöznek az emberek, és mivel ugye, ahogy említettétek, itt azért már évek óta tart egy tempós áremelkedés, ezért gyakorlatilag az agglomerációs településeknek is kialakul egy közvetlen agglomerációja, tehát aki mondjuk nem találja meg a számítását Szentendrén, Gödöllőn, Dunakeszin, Érden, vagy mit, Budaörsön, akkor egyel távolabbi, vagy egyel kisebb települése, vagy egy a közeli kisebb települése költözik, és egyébként ez abban is tetten érhető, hogy a főleg itt a 30 éves korosztály, aki egyébként a gerincét adja a költözőknek, tehát a 30-as éveiben járó korosztály, többségében 2-5000 fős kis településekre költözik országos viszonylatban.
5: Hát azért itt látszik a költözés, kiköltözésnek a legnagyobb célpontja, hogyha nem nézzük Pest megyét, akkor Fejér megye, ott brutálisan megemelkedett.
7: Azt hagyján, hogy Fejér megye, de nekem azt is említette tegnap, először nem tudtam, hogy mennyire komolyan, aztán mondtad, hogy igen, hogy hát a Balaton is szinte már az agglomeráció részévé kezd válni, tehát abszolút
5: hát ez egy régi komoly folyamat, nem?
7: Igen, de hogy gyorsul.

0: lakosság száma költözések eredményeként, és ennek a költözési többletnek a 80%-át Budapest és Pest megye adta. Szóval azért ez azért szerintem durva, mert ez már gyakorlatilag számukkal alátámasztja az, hogy a Balaton az Budapest agglomerációs övezetéként is funkcionál, és ennek van egy olyan következménye, hogy aki a Balaton partján született és ott nőtt föl, esetleg akik onnan hallgatnak minket, ez lehet, hogy a saját bőrükön is érzik, ők már nem tudnak a partmenti sávban ingatlant vásárolni, mert a kiköltözések a miatt annyira megemelt.
1: De folyamatosan tele van minden gyűjtmentel, most már több a gyűjtment, mint a benszülött mindenhol, hogy ezt a sok költözést tekintve. A vissza a Velencei tóra az nagyon érdekes, mert lehetett azt gondolni, egy ilyen hirtelen következtetést levonni, hogy a kiszáradó tó is ugye ez a problematika, ez lenyomja az ingatlan árakat, de a kiköltözések miatt meg ez pont ellentétes irányú elmozdulás történt.
0: Így van, és ugye van még egy csavar a történetben, hogy itt most nagyon kihegyeztük ezt az egészet Budapestre, az által Velencei tó térsége, az Székesfehérvárnak is egy vonzás közvetett, tehát telibe kapja a két ilyen agglomerációs kiköltözési hullámot, és aki pont emiatt mondjuk az olcsóbb ingatlanok miatt választana más várost, vagy más település lakhelyéül, annak igazából kis túlzással mindegy is, hogy most mennyit tud fürdeni a tóban, vagy mennyit nem, mert ez egy ilyen nice to have feature valószínűleg az ő szemükben, egy szép környék, egy kis plusz, de nem attól teszik függővé, hogy mekkora a vízmélység, hogy most kiköltözzenek oda, vagy sem. És ez egyébként egy kicsit meg is nyugtathatja a velencei tavikedélyeket abból a szempontból, hogy a lakáspiac meg emiatt nem nagyon fog kiszáradni, még hogyha a tónak más is lesz a sorsa.
2: Tehát az stabil? Tehát ott lakók általában azért azt gondolják, hogy ezt vagy az időjárás, vagy a klíma, vagy a kormány, vagy az állam valahogy megoldják, és velencei tó lesz, és népszerű lesz? Tehát nem látszik semmi az ingatlan piacon?
1: Bocs, Gábor, de szerintem nem feltétlenül van ilyen szoros köze, amit mondott az előbb a Laci is, hogy nice to have, de hogy egész egyszerűen a közlekedés viszonylag jó, közel van mind Székesfehérvárhoz, mind Budapesthez, és a kínálat az meg nem olyan extra nagy. Vannak eladó ingatlanok, de nem olyan extra nagy.
0: Igen, ezek kis települések, tehát itt a lakásállomány nem túl nagy. Egyébként egy pár évvel ezelőtt még egész komoly lakásfejlesztési projektek indultak a velencei tó térségében.
1: Igen, van is, igen.
0: És ezeket mind könnyen tudták értékesíteni a fejlesztők, tehát van rá igény. És ez abból a szempontból érdekes lehet, hogy ez mondjuk nincs olyan szoros összefüggésben a tó minőségével, mint ahogy ezt elsőre feltételeznek.
2: Aha, a Balatonhoz még egy kérdés. Az, hogy a Pest megyéből, Budapestről kiköltözők oda tartanak, látszik az árakon életlenben, hogy például nagyobb az áremelkedés, meg több a tranzakció a Keleti medencében, Budapesthez közeli részeken, mint távolabb esetleg, vagy több a fejlesztés? Tehát ilyen hatásokat látni?
0: Abszolút, ez már egy régi lemez a Balaton partján, hogy a Keleti medence árszintjei azok jóval magasabbak, talán az északi parton Tihany és Füred, ami kiemelkedő, tehát Tihanyban már évek óta 1,8-1,9 millió forint az átlagos négyzetméter ár, és Füred is zárkózik föl hozzá, déli parton pedig hát ugye Siófok, az egy nagyon komoly erőt képvisel árazás szempontjából, és ahogy haladunk a Keleti medencébe, ott a medence irányába, ott egyre megfizethetőbb ingatlan árakkal találkozhatunk. Ott gyakorlatilag már szinte a határmenti régiók azok, amik táplálják a keresletet, tehát ebből a szempontból az a rész már közelebb van az ország nyugati végéhez, mint Budapesthez, de összességében ez abszolút látszik az árakon, úgyhogy még ha akkor is, hogyha a Covid éveihez képest a csúcsnál alacsonyabb a dinamika, amit a lakásárakban és a tranzakció számokban látunk, de ez is egy stabil utánpótlási lehetőséget jelent a Balaton ingatlan piac számára. És egyébként itt a lakásárakkal összefüggésben azért az fontos elmondani, hogy ha most megint visszatérünk Budapest közvetlen agglomerációs övezetéhez, gyakorlatilag 1,9-szeres a szorzó, mondjuk egy budapesti, meg egy Pest megyei

0: ingatlan ára között átlagosan. Vagy most 1,6-os a szorzó, de a Pest megyei falvaknál pedig 1,9-szeres, tehát magyarul ugyanannyi pénzből közel másfél vagy kétszer akkora lakást tudok vásárolni, és ezért ez egy nagyon-nagyon fontos motiváció a lakásvásárlók számára, amikor a következő otthonukat keresik.
1: Oké, hát nagyon szépen köszönjük, közben eszembe jutott még egy kérdés, de utána az időnk elfogyott. Arra kérnélek, hogy meg tudnátok nézni, vagy valamikor beszélgethetünk arról, érdekelne egy olyan térkép, ahol mondjuk be lehetne rajzolni Budapest agglomerációjában, hogy hol van az egymilliós határ. Tehát az egymilliós négyzetméter, de lehet, hogy ez nem egy rossz, de gondolom, hogy kívül van. Tehát meddig kell elmennem keletre, nyugatra, délre, bármerre az agglomerációban, Budapesttől távolodva.
2: A demarkációs vonal.
1: Elérjem az egymilliós négyzetméterre ár alá essek azon a környéken, vagy azon településen. Nem tudom, tök érdekes lenne látni, hogy igazából hol milyen árak vannak, és hol milyen ütemben csökkennek az árak. Mennyit kell eltávolodni a fővárosból ahhoz, hogy ezt elérjem.
0: Ezt abszolút meg tudjuk csinálni, de egyébként itt még egy érdekes felvetés ezzel kapcsolatban, hogy ugye más típusú ingatlanokat keresnek Budapesten, mint az agglomerációs övezetben. Tehát igazából, ha úgy vesszük, akkor szerintem van olyan akár nem is rossz környék Budapesten belül, ahol 1 millió forintos négyzetméter ár környékén találsz ingatlan, de az lehet, hogy mondjuk egy családi ház kategória, ami mondjuk 200-300 négyzetméteres, és az a vételárat is 200-300 milliós nagyságrendre növeli. Tehát itt ugye van egy ilyen méretgazdaságossági csökkenő tendencia, hogy minél nagyobb az alaptörlet, annál magasabb a négyzetméter ár, míg mondjuk kisebb társasházi lakásokból keveset találsz relatíve az agglomerációs övezetben. Tehát ez mindenképpen egy érdekes kérdéskör, de abszolút meg tudjuk ezt csinálni, úgyhogy beszélgethetünk majd róla.
1: Oké. Hát nagyon szépen köszönjük akkor a mostanit, és akkor folytatjuk hamarosan. Várjuk az ingatlan piaci híreket. Köszi szépen. Szép napot és jó munkát. Balogh László volt tehát a vendégünk, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
3: Él a zene. Egy újabb magyar zene a Rádiókafé. Rádiókafé. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
2: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balance magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
3: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
4: Sőt, még szótárat is írt, hogyha akarsz, te is megtanulhass például tündéül.
5: Felugrani a kanapéra, kézbe a teniszütő, kis terpesz és headbang.
6: Körkapcsolás az ország legkeményebb napközieiből.
7: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
8: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigyel azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
9: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: Nem a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
10: Kórház?

0: vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
2: Ez még mindig a Millás reggeli best of különkiadása.
3: Egy olyan világban, ahol nem létezik a humor, az emberek csak úgy tudnak röhögni, ha csikizik egymást.
1: Millás reggeli.
2: És éppen ezért beszélgetünk ennek az autómentes napnak a lebonyolítása kapcsán a Levegő Munkacsoport szakpolitikai munkatársával, Tóth Csabával, aki itt van a telefon túlsó végén. Jó reggelt, szia!
4: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Lehet-e autómentes napnak nevezni olyan eseményeket, ahol pár rövid utcaszakasz lezárásán kívül nem történik semmi egyéb?
5: Tetted föl a kérdést, és a válasz részedről az volt, hogy nem. De ez kéne, hogy működik ez máshol, és mit lehetne szerinted Budapesten ez ügyben tenni?
4: Hát elég változatos a kép Európában, de Brüsszel ebben a legbátrabb. Ott ezen a napon lezárják az egész várost, az egész régiót, és csak azok a taxik, áruszállító autók közlekedhetnek, illetve azok annak, akiknek feltétlenül szükséges, ők engedélyt kérhetnek erre a napra. És azért szeretnénk ezt, vagy azért lenne ez jó, mert hogy az autómentes nap arról szól, hogy az emberek megtapasztalják, hogy milyen is lenne a város vagy a környékük, ha valóban autómentes lenne, vagy legalábbis sokkal kisebb lenne az autóforgalom.
5: Hát én ilyenkor eljátszottam a gondolattal nálunk. Hát, tehát ha egy teljes Budapest lezárásra gondolsz, vagy a körúton belül, vagy hogy nem tudom, mi lenne itt szerintetek, ami így próbacseresznye alapon még Budapesten első körben megvalósításra érdemes lehetne?
4: Hát első körben talán a Hungária körút on belül, vagy hogyha az is sokakkal nagy körúton belül. A Hungária körúton szerintem minden nagyobb probléma nélkül ki lehetne ezt próbálni, de későbbiekben az egész városban is. Tehát Brüsszelben is a város egész területét lezárják már 2003 óta, és minden, tehát nagyon fennakadás nélkül. És
2: Csaba, el fog sodorni a népharag, mert itt Brüsszel ezzel, meg azt mondod, hogy le kéne zárni Budapestet, ez egy társadalmi réteget nagyon keményen triggere lesz most így.
5: Mi a brüsszeli tapasztalatot? Ott hogy reagáltak az emberek? Tehát ha túl hirtelen csináljuk, akkor nincs az a veszély, hogy a tapasztalat az lesz, hogy kipróbáltuk, és ez kibírhatatlan, és ez túl sok, és akkor kérjük vissza az autónkat.
4: Hát Brüsszelben ugye a 2003 óta megismétlik, ott a 2003 az első autómentes nap estén is megismételte a városvezetés, vagy bejelentette, hogy a nagy sikerre való tekintettel ezentúl is megrendezik, és egy felmérés kimutatta, hogy 60%-a azt szeretné, hogy minden vasárnap, vagy havonta egy ilyen vasárnap legalább autómentes legyen. Tehát ezt az emberek jelentős része ezt szereti. Tehát ki lehet bírni, ha lehet előre tudni, hogy mikor lesz az autómentes nap, akkor meg lehet úgy szervezni a napot, hogy ne kelljen autót használni. És Brüsszelben ilyenkor megtelnek a múzeumok, kávéházak, biciklis, mindenki biciklizik.
2: Hát más városokban is vannak ilyenek. Barcelonában voltam legutóbb, amikor ilyen komplett városnegyedeket zárnak le, és egyszerűen nincsen ott közlekedés, mindenki az utcán sétálgat. De hogy ezt nem biztos, hogy meg lehet valósítani Budapesten, vagy nem lehet úgy megvalósítani. Ott az első kör ugye az rögtön a fuvarozók, és amit mondtál, hogy akiknek muszáj. Hát ez a kérdés, hogy ez hogy képzelitek el ezt a rendszert?
4: Hát igen, a fuvarozók ők mehetnének, meg ilyenkor a taxik is vennek Brüsszelben is, tehát ez meg lehet oldani. És tényleg hát Budapest esetében tényleg vannak olyan külső részek, ahol ez lehet, hogy nehézségekbe ütközne, akár egy napra is, de ezért javasoljuk, hogy első körben a Hungária körúton belüli területen lehetne kipróbálni. Ott ilyen probléma nincs, nagyon jó a tömegközlekedés, kerékpárral is kitűnően lehet közlekedni. És Brüsszelben is úgy van, hogyha valakinek nagyon kell, például aznap érkezik haza, vagy akár indul el egy nagyobb útra, akkor lehet engedélyt kérni rá. És és ezt Budapest is meg lehetne oldani.
5: Milyen össznépi móka lenne az engedélykérés
2: Budapesten? Az engedélykérés, igen. Én most már azon gondolkodom, hogy hogy lehet. Ugye nagyon hozzá vannak nőve sokan az autójukhoz, és nem véletlen, hiszen ugye rögtön azt szokták citálni ilyenkor, hogy hát igen, hogyha megfelelő körülmények vannak, jó az infrastruktúra, jó a közlekedés, akkor ezt meg lehet oldani, de egyébként nem.
4: Igen, de Budapesten nagyon jó a közlekedés, tehát Brüsszelhez képest valószínűleg még jobb is a belvárosi részen mindenképp. Tehát ilyen probléma nem lenne, és a biciklivel is nagyon jól lehet közlekedni, a város belső rész az lapos, tehát nincs probléma, ilyen probléma nincs.
5: Kapacitás probléma lehet, hogyha elég sok új utas zúdul rá a tömegközlekedésre, akkor nyilván a zsúfoltság az fölmerül a problémaként. Egyébként volt valami felmérés, vagy bármiféle szám adatok vannak arról, hogy ez ügyben milyen a magyar hozzáállás? Most nem egészen konkrétan egy egynapos, autómentes naphoz kapcsolódó belső lezárásról, de egyáltalán az autóknak a visszaszorításával és új szabályozással kapcsolatosan, nem tudom, volt erről bármi komolyabb felmérés?
4: Hát még korábban Erzsébetvárosban voltak megkérdezve az emberek arról, hogy szeretnének sétáló utcába lakni, vagy legalábbis olyan utcába, ahol a forgalom jóval kisebb, és erre a többség azt válaszolta, hogy igen. És ilyen autómentes nappal kapcsolatban pedig Varsóban és Kelet-Európában, Varsóban is megkérdezték az embereket, és ott is, sőt, ott volt a legnagyobb 65%-os támogatottsága. Hát szerintem Budapesten is valószínűleg a többség támogatná.
5: Hát ugye nem mindegy, ha lakókat kérdezzük, az más eredmény születik, mint hogyha mindenkit, aki közlekedik, vagy
2: igen,
5: vagy bejön a városba.
2: Igen, ez egy neuralgikus pont, ugye valaki rögtön kritikát fogalmazott meg, hogy még egy csak belvárost ismerő szakértő, tehát az a helyzet, hogy hiába mondod el többször, hogy mi a terv, és hogy mit fogalmaztatok meg, van, amit nem hallanak meg, mert másra gondolnak ők. Tehát itt a lezárás az nem lenne teljes, és nem lenne teljes Budapestre
5: hát
2: kérvényes.
5: Csak a most ebben a néhány percben hozzánk belső ellenző üzenetekből azért az látszik, hogy nálunk azért ezt valószínűleg nem lenne egyszerű. Lehet, hogy nem, inkább valami lépésenként a haladást épp lassan növelni ennek a méretét lenne a jó megoldás, mint a drasztikus lépés.
4: Igen, tehát ezt is felvetettük, tehát akár, ahogy mondtam, a Hungária körúton belül, vagy de lehetne a nagy körúton belül is elkezdeni vagy adott esetben a kis körúton belül. Tehát szerintünk az lenne jó, hogyha egy ezt ki lehetne próbálni egy ilyen autómentes környék érzést, és ne csak egy ilyen népünnepély legyen, ami persze tök jó, de ettől függetlenül jobb lenne igazi autómentes nap is.
2: Uh-huh. Igen, hát ugye, igen, ezt értem ezt a részét, és jogos a felvetés, persze vannak támogató üzenetek is, tehát persze, van, aki megkérdezi rögtön, hogy miért csak a belváros, nem ki kéne terjeszteni, sőt, tehát van, aki ezt nagyon támogatja, illetve azt mondja, hogy a rakpart lezárásokat is se perc alatt megszokta mindenki.
5: És hosszabb távon, akkor még jobban idegeljük a hallgatókat. Hosszabb távon szerintetek mi lenne az optimális cél, mondjuk egy hétvégi lezárás, vagy meddig lehetne elmenni az élhető város érdekében? Tehát nyilván tök jó dolog és érdekes a rakpartnak a hétvégi plázsosítása, autóknak a kitiltása, a hidakon, a hidak lezárása az ottani, de buli, de ez csak hétvégére a kis forgalmú időszakra koncentrálódik, szóval meddig mit látnátok szívesen, mondjuk nem csak egy napra korlátozva, amikor egy ilyen autómentes nap, illetve mobilitási héthez kapcsolódóan, hanem mondjuk állandósítva.
4: Hát igen, jó kérdés. Szerintem tehát rengeteg utcát lehetne sétáló utcásítani Budapest belvárosában, de tehát ez hosszabb távonról beszélünk, ugye itt a parkolást is vissza kellene szorítani, és akkor a utcák, nem tudom, például a harmada és ilyen kisebb utcák sétautca lehetne. Ugye Párizsban is volt erről népszavazás, ott azt hiszem olyan több száz utcaszakaszt akarnak sétálutcásítani 2030-ig, és ott is a többség ezt így elfogadta. A rövidebb távon pedig ott is Párizs lehetne felhozni, ott nyáron, minden hónap első vasárnapján a belső négy kerületet zárják le a forgalom elől. Ez szerintem nálunk kb. A Hungária körúton belüli területnek felel meg, és ott minden vasárnap, első vasárnap autómentes nap a területen.
5: Na jó, egy üzenet gyorsan. Ha a lakókat kérdezzük meg, akkor a 99% arra az opcióra szavazna, hogy a mi utcánk legyen autómentes, a következő utcában pedig már lehessen autózni. Oké. Okay. Ebben van valami.
4: Benne
5: jó.
4: Van.
5: Oké. Okay. Na, vagy egy másik téma is van, illetve fölkeltette a figyelmünket egy másik közleményetek, amelyben arra reagáltatok, hogy még csak kérték a közúti fuvarozók, hogy gázolaj ár támogatást kaphassanak, és ti jó előre közöltétek, hogy ez nagyon elhibázott lenne, úgyhogy levelet írtatok kapitány és vitézi miniszter uraknak, hogy ne engedjenek a fuvarozó érdekképviseletek nyomásának, és ne nyújtsanak támogatást a fuvarozóknak az emelkedő üzemanyag árak miatt. De hát itt nem ők egy nagyon értjük a környezetvédelmi szempontokat, meg fogyasztás növelésre sarkal, de ebben az esetben mintha nem arra sarkalna, hanem ott pénzügyileg iszonyatosan nehéz helyzetbe került a szektor, nagyrészt külső sokkok hatására, és az ennek az orvoslásáról szóló intézkedés lenne, nem?
4: Hát részben igen, de ugye, hogyha ők kapnának támogatást, akkor azt nyilván arra fordítanák, hogy még több üzemanyagot vegyenek, mert hogy ezért kérik. Tehát vagy legalábbis nem csökkentenék
5: nem ezért
4: a
5: kérik, hanem a veszteségeik csökkentésére, hogy a nagyjából a nullás vagy rentábilisabb működés visszaállására kérik, hogy nem akarnak ők többet fogyasztani.
4: Jó, de akkor máshogy megfogalmazom, akkor nem akarnak kevesebbet fogyasztani. Tehát ugye, hogyha valaminek növekszik az ára, akkor ilyen gazdasági szempontból egy cégnek, akkor az a reagálása erre, aznak kéne lenni, hogy csökkenni annak a terméknek a fogyasztását. Tehát illetve, hogy a társadalomnak is így kellene reagálnia, hogy kevesebb dízel üzemanyag fogjon, ami azt jelenti, hogy kevesebb szállítás, vagy pedig áttérni olyan járművekre, amik kevesebb dízelt fogyasztanak. De hogyha ugyanaz történik, mint eddig, hogy ugyanannyiba kerül, mert hogy megkapják a támogatást, akkor nem lesznek összönözve semmilyen egyéb intézkedésre. Uh-huh. És itt nem arról van szó, hogy összedőlne a Magyarország áruszállítás. Hát 2000 óta a áruforgalom Magyarországon meg háromszorozódott. És 2000-ben is teljesen jól el lehetett élni. És tehát attól, hogyha most egy kicsit lejjebb menne a áruforgalom szintje, tehát semmi probléma nem lenne Magyarországon.
5: Uh-huh. Szerintem az időtávban érzem egy kicsit másképp, hogyha van egy sokk, ami a szektort veszélybe sodorja, akkor egy ideiglenes támogatás az engem úgy annyira nem zavarna, egyetértve abszolút a középtávú meg hosszú távú céllal, hogy vissza kell szorítani az üzemanyagnak a felhasználását. Jó, akkor ezek szerint ti azt mondjátok, hogy ez rövid távon is vagy fontosabb szempont, és akkor ezt figyelembe kell venni a döntésnél.
4: Igen, tehát ez rengeteg közpénzt igényelne, és ugye minden másra is kell a pénz, tehát válságban az oktatás, egészségügy, tehát ha most a fuvarozókat kezdjük el támogatni, akkor azt máshonnan kell elvenni ezt a pénzt. És a fuvarozóknak pedig ugye ott az a lehetőség, hogy megemelik az árakat, és akkor magasabb lesz a bevétel, tudják ellensúlyozni ezeket a lépéseket. És persze én is hallottam, hogy azt mondják, nem tudják meg az árakat, de hát ez nem igaz, mert hogyha előbb-utóbb mindenkinek nyilvánvalóan meg kell emelni a árakat, és hát akkor azt fog nyerni, aki olyan járművekkel tud közlekedni, vagy úgy tud megszervezni, hogy minél gazdaságosabban használja a járműveit. És de hát erről szól a piacgazdaság.
2: Ez tehát ugye a levegő munkacsoportnak az állítása, azt lehet is olvasni a levegő.hu-n, mind az autómentes nappal kapcsolatban, mind pedig a közúti fuvarozóknak, meg a gázolaj ártámogatással kapcsolatban, amiket felvetettetek részletesebben is. Csaba, köszönjük szépen, hogy elmondtad ezeket nekünk.
5: Köszönjük, és jó munkát, szép napot. Szia, szia!
2: Tóth Csaba, a Levegő munkacsoport szakpolitikai munkatársa beszélt több mindenről, és közben pedig mondom az egyik kedves hallgatónak, hogy ha elolvassa ezeket az anyagokat, akkor láthatja az összehasonlításoknak a alapjait, akár adatokkal is. Ugye most nagyon egyszerűen és közérthetően fogalmazta meg Csaba azt, hogy a Levegő munkacsoport mit gondol például az autómentes napra, hogy hogy kéne azt más városokhoz hasonlóan.
5: Hát felrobbantotta az üzenőfalunkat, az biztos.
2: Igen, igen, abszolút. Úgyhogy erről beszélgettünk.
1: Rádió Café. Van barátod.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Te is unod már a sablonos borokat? Na akkor itt az idő, hogy végre valami igazán izgalmasat bonts. Vinox.hu. Egy tüzes francia vagy egy vérbe olasz? Prémium pezsgők, proszekkók és borok, amelyek nem csak az estédet, de a sztorikat is garantáltan feldobják. Exkluzív és gyors, csak kattints és bonts meg egy új palackot. Vinox.hu a minőségi bor webáruház. A bor, amit érdemes érezni.
2: Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Regisztrálj szeptember 28-áig kedvezményes áron a magánegészségügy.com oldalon. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
3: Kevés gyermek születik, sóval teli zacskókban csempésztek telefont, mozgással telt a Magyar Diák Sport napja, a mikrofonnál Gál Ildikó. Augusztusban is tovább csökkent Magyarország népessége. A KSH friss adatai szerint éves viszonylatban gyorsult a természetes fogyás. Ebben a hónapban valamivel több mint 5900 gyerek született, míg a halálozások száma meghaladta a 9450-et. Az előző év augusztusához viszonyítva a születésekben több mint 7%-os a visszaesés, a halálozás pedig majdnem 1%-kal volt magasabb. Újabb trükkel próbálkoztak, telefonokat és SIM-kártyákat akartak becsempészni a Kozma utcai börtönbe. Sóval töltött zacskókba rejtve találták meg az eszközöket a budapesti fegyház munkatársai. Járőrözés közben figyeltek fel az udvarra bedobott csomagokra. Az ügyben vizsgálat indult. Baj van a bambuszrügy konzervvel, kivonta azt a forgalomból a fogyasztóvédelem. Az úgynevezett bisphenol A ipari vegyület kioldódása okozza a problémát a Royal Orient márkájú termék egyes tételeinél. Ez az anyag károsíthatja a hormon és immunrendszert. A kínai áru holland forgalmazón keresztül jutott a magyar boltokba. A hatóság azt javasolta, hogyha valaki vett belőle, ne fogyassza el. Népszerű volt a Magyar Diák Sport napja. Országszerte több mint 1700 iskola diákjai csatlakoztak. A mozgásprogramokat a tanintézmények maguk alakították. Az egyetlen ajánlott programelem 2026 méter lefutása, illetve az, hogy ezen a napon a lehető legtöbb gyerek jusson el aktívan az iskolába, kerékpárral, rollerrel vagy sétálva. Dobogókön immár 38. alkalommal rendezik meg ma a természetjárók napját. A helyszín szimbolikus, ugyanis itt épült meg 1898-ban az ország első menedékháza. A számos program mellett ezúttal első alkalommal egy családbarát, könnyen teljesíthető élménytúra is várja a résztvevőket, mondta Argalász Péter, a Magyar Természetjáró Szövetség szakmai szakági munkatársa.
4: Ez a magyar szervezet természetjárásnak a legnagyobb ünnepe, lehetőség a találkozásra, eszmecserére, illetve a közös ünneplésre, hogy a legjelentősebb egyesületeit, illetve alakjait megünnepelhessük, akik sokat tesznek a hazai természetjárásért.
3: Tart a vénasszonyok nyara hűvös reggelekkel. Derült időnk van némi felhővel, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 fok körül várható. Holnap túlnyomóan napos idő valószínű, olykor elszürkül az égbolt, de eső sehol sem érkezik az országban. A csúcs hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Hétfőn zavartalan napsütés vár ránk, marad a száraz idő. Akár 27 fokot is mutathatnak a hőmérők.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén.
5: Üres szívvel, üres fejjel, üres az életem, ha a zene nincs mellettem.
2: Fogyasz te is hazait! Segítünk! A Rádió Café is csatlakozik az Él a Zene kezdeményezéshez. Ezért ma, azaz szeptember 26-án egész nap kizárólag magyar zenéket sugárzunk. Persze a legjobbakat.
0: Rádió Café. Van barátod. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Nem a vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
6: Kórház?

0: vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
2: Ez még mindig a Millás Best of, továbbra is a heti műsorainkból válogatunk.
3: Egy szónak is, száz a vége.
1: Millás reggeli.
4: A brutális állampapírpiaci hozamemelkedés az egyik legforróbb téma a globális piacokon. Tegnap ismét egy nagy ugrással a 10 éves amerikai kötvény újra átlépte az 5%-ot, és a 2007-es szinteket ostromolja, illetve azóta nem járt ilyen magasan. Több vélemény is elhangzik, hogy mik lehetnek a főbb okok, és ez hogyan hathat a világgazdaságra és az életünkre. Szabó József Gyula van a vonalban itt velünk, az OTP alapkezelő befektetési igazgatója. Őt kérdezzük a témában. Szervusz, jó reggelt!
5: Szervusz, jó reggelt a kedves hallgatóknak is!
4: Na, hát mik a magyarázatok először, és utána érdemes kicsit mélyebbre menni, hogy szerinted melyik a fontosabb, melyikre érdemes odafigyelni, és tényleg hol vezethet ez a folyamat?
5: Hát, hogy mondtad, a tegnapi nap az elég kemény volt, az idézet jutott eszembe. A Bill Clintonnak volt egy tanácsadója, aki azt mondta, ha létezik reinkarnáció, akkor ő a kötvénypiacként szeretne újjá születni, mert a kötvénypiac az mindenkit meg tud fenyíteni. Tegnap elég jó fenyítést kaptunk. Ugye ez tart már egy ideje, új csúcsok voltak, ahogy mondtad, a 2008-as válság előtti szintekre tértek vissza az amerikai hozamok, és ezzel párhuzamosan a nemzetközi hozamok is. Ugye az amerikai piac az a vezető piac, ez a dagály, a nemzetközi pénzpiac, ami minden hajót megemel, és ennek két alapvető okát szokták azonosítani. Az egyik az az, hogy az iráni konfliktus miatt megemelkedett olajár az inflációt fogja fölhajtani, vagy hajtja föl, a másik pedig, hogy a költségvetések hiánya és az állami adósságoknak a szintje, azok fenntarthatatlanok, és ezeknek a finanszírozása miatt egyre nagyobb hozamot várnak el a befektetők a kockázatok miatt.
6: Hát igen, ez a kockázat, ez egy nagyon izgalmas téma, ráadásul ugye egy olyan hát érdekes szituáció alakul ki, hogy gyakorlatilag saját magát finanszírozza az amerikai állam, amikor a Scott Bessent vásárlásba kezd az egyik oldalon, ugye a kibocsátási és vásárlói oldalon jelenik meg.
5: Igen, hát ez ugye egyfajta ilyen tüneti kezelés, tehát a probléma az, ami miatt a piac is aggódik, hogy a költségvetési hiánynak a lefaragásával nem igazán igyekeznek, és nincsen kilátásban, hogy ezt meg tudnák tenni. Amerikában ehelyett a pénzügyminiszter azt mondja, akkor majd a piacon megvásároljuk a kötvényeket, ezzel fölhajtjuk az árakat, és lenyomjuk a hozamokat, de hát ez egy tüneti kezelés, és a befektetők azért átnéznek ezen a tüneten, és az aggodalmuk az látszik a piaci hozamok.
4: És van olyan szint, ahol ez már átgyűrűzik olyan szinten, vagy illetve visszahat és megállítja ezt az egész folyamatot, tehát a gazdaság belassul, onnantól kezdve az emberek is kevesebbet költenek, ez megfogja az inflációt, tehát hol lehet ennek a vége?
5: Ez egy jó kérdés, ugye ez most 5% körüli 10 éves hozamról beszélünk, ez egy nominális hozam, ennek van egy, ezt fel lehet bontani egy reál hozam, meg egy inflációs komponensre, nem akarom ezzel nagyon mutatni a hallgatókat, de hogy idáig a reál hozamok emelkedtek, tehát a 10 éves reál hozam 2,6% körül van a piaci mérések alapján, és az amerikai gazdaságra most van az Atlanta Fed nek egy szokásosan követett előrejelzése, ami a harmadik negyedévre, illetve mindig az adott negyedévre várható GDP számot próbálja meg előrejelezni. Ez most évesítve 5,1%-on áll. Tehát ehhez képest ez egy reál növekedési adat, tehát az 5%-os 10 éves hozam versus az 5% körüli reál növekedés, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy ebben az összehasonlításban a piac még szinte nem ár az inflációt. És a sztorinak az egyik része, amire hivatkoznak itt sokat, hogy az olajárak fölhatják az inflációt, ezt érdemes kicsit árnyalni, ugyanis az eddigi hozamemelkedést nem az inflációs várakozások emelkedése okozta. Ha több megközelítésből megnézzük az inflációs várakozásokat, azok viszonylag meglepően stabilak ahhoz képest, hogy az olajár fölpattant 70-ről 100-ra.
6: Hát ugye ennek nem látszik, hogy vége lesz. Most vannak enyhülésre okot adó, hát hogy is mondjam, ilyen jelek, de azért messze vagyunk ettől.
5: Hát az infláció az ugye változás. Tehát, hogyha 100 körül stabilizálódik az olajár, és egy év múlva is 100 lesz, az azt jelenti, hogy éves összehasonlításban az olajárból adódó infláció, az 0%. A probléma az, hogy az olajár az nagyon sok minden terméknek, szolgáltatásnak az árát befolyásolja, és ezeket a másodkörös hatásokat próbálják fékezni a jegybankok azzal, hogy emelik a kamatszintet, és a kötvénypiac idáig nagyjából elhitte, hogy ezzel megfékezik az inflációt, és nem kell emelni a hosszú távú inflációs várakozásokat. Hogy mikor lesz ez restriktív, az előző kérdésedre visszatérve, mikor fogja vissza ez a gazdaságot? Történelmi összehasonlításban azt gondolnánk, hogy ez a jelenlegi szint ez már visszafogná, mert körülbelül a 3%-os rövid reál kamat szintek, 2,5-3%-osok, azok történelmileg már restriktívek, de az a gazdasági adatokból ez nem látszik. Az USA gazdaság elég jól robog, a tőzsdék jól teljesítenek, tehát egyelőre ez a kamat szint nem látszik restriktívnek.
4: Ez azt jelenti, hogy eddig mondjuk az amerikai állam sem fogja úgy gondolni, hogy az amerikai döntéshozók, hogy ne lehetne elketyegni ezek szerint ezekkel a szintekkel?
5: Hát a irányokból úgy tűnik, hogy nem. A Powell Fed elnöknek volt egy elég szellemes, általán szellemesnek tartott hasonlata, hogy az államadósság szintje az nem fenntarthatatlan. A pálya, amin haladunk, az fenntarthatatlan. Mert hogy ezek a magas kamatszintek, hozamszintek az államadósság költségét növelik, amit az államnak ki kell fizetni. Azért mondta, hogy a szint nem fenntarthatatlan, mert lehet ebbe korrekció, és ezeknek az árazásnak az átgyűrűzése azért az hosszú ideig tart az államadósság állományokon, ezeknek az átlagos futamidején 5-10 év, tehát ilyen horizonton lehetne korrekciót tenni, a probléma az, hogy ez nem igazán látszik.
4: Átgyűrűzés van a magyar piacra is, mert a magyar piac szembe ment a nemzetközi trendekkel, és nálunk jókora hozam csökkenés történt, a befektetők átértékelték a választás után a kockávatokat, meg optimistábbak lettek, viszont most meg kellett állni a kamat csökkentéssel az MNB-nek, pont a nagy részt a nemzetközi hozamemelkedés miatt. Vége akkor ott a kellemes trendnek a magyar kötvénypiacon, és mostantól együtt mozoghat a világgal, vagy azért önálló életet élhet a továbbiakban is?
5: Hát azért nagyon erős volt ez a szembeszél, amiben jól teljesített a magyar állampapírpiac. Tehát az MNB a nyáron ugye 3,25-ben az is fontos kamatvágást csinált, miközben az LKB 2-t emelt. És ez látszik a kötvényhozamokban is, ha mondjuk a 10 éves amerikai, vagy a leghosszabb magyar államkötvény az 51-es lejáratú, annak márciusban 7% fölött volt a hozama, a megfelelő amerikai 5%-on, most ennek a magyar kötvénynek még a tegnapi nagy hozamemelkedés után 5,8, az amerikai 5,4, tehát nagyon sokat csökkent a kamat különbözetünk. Az MNB valószínű óvatosságból állt meg, a hazai folyamatok azok azért azt gondoljuk, hogy adnának teret arra, hogyha a nemzetközi helyzet is kicsit megnyugszik, hogy optimista esetben folytatódhasson ez a kamatcsökkentés. Ugye ebbe fontos tényező az eurózóna csatlakozásnak a kitűzése és az a gazdaságpolitikai terv. Ehhez kell igazítani majd egy költségvetési pályát, ami október második felére ígérten elkészül. Ezt majd ősz végén, tél elején értékelik a hitelminősítők is, de egyelőre úgy látjuk, hogy a gazdaságpolitikai döntéshozók a kormányban látják ennek a házi feladatnak a súlyát, és igyekeznek fönntartani ezt a viszonylag védett döböl környezetet a magyar piac számára.
4: Okay. Hát, maradjon is így, oké.
6: Okay, meglátjuk majd, köszönjük. Hogy alakul. Köszönjük szépen, elég érdekes szitu van az USA-ban, Japánban is, egyébként Magyarországon is, úgyhogy kitartást, szép napot, jó munkát.
5: Köszönöm szépen, minden jót nektek is, és kedves hallgatóknak is.
6: Szabó József Gyula, az OTP alapkezelő befektetési igazgatója beszélt a kötvénypiacokról, és hogy mit üzen a kötvénypiac omlása.
1: Rádió Café. Van barátod.

0: vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
2: Ez a Millás reggeli best of válogatása, folytatjuk műsorunkat.
3: Lehet egy kérdésem?
4: Már meg is volt.
1: Millás reggeli.
5: Mit tud rólunk az AI? Ez a kérdés, mert hogy úgy tűnik, hogy rendkívül kényes dolgokat tudhat a felhasználókról a mesterséges intelligencia. Már eddig is tudtuk, hogy az adataink, az adattestünk, az ki van téve hát jó sok nagy cégnek a kénye kedvének, fogalmazzunk így. A mesterséges intelligencia térnyerésével azonban még hatványozottak ezek a problémák, úgyhogy erről beszélgetünk Kis Gergellyel, az Attractor ZRT társalapítójával. Jó reggelt, szia!
6: Jó reggelt kívánok, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
5: Na de ráadásul ugye úgy mennyit tudhat meg rólunk az AI, hogy nem mondtunk el neki közvetlenül adatokat rólunk, hanem ő összeszedi.
6: Igen, igen, meglepően sok ilyen következtetést tud levonni rólunk, ugye azzal, hogy hogyan kommunikálunk a mondjuk például a ChatGPT-vel, de ugye lehet itt Claude vagy Gemini, gondolom azért a hallgatók nagy része az használja ezeket az eszközöket, és igazából amikor ilyen bármilyen konvencionális céllal hónapokon, éveken keresztül használod különböző élethelyzetekben, nem tudom én, munka, főzés, kapcsolat, én nem tudom, közlekedés, akármi, akkor ugye szépen lassan a memóriában, minden ilyen rendszernek van valamilyen szintű memóriája, kikapcsolható, bekapcsolható, de azért alapvetően van neki, ott ez ugye halmozódik, és mivel ilyen iszonyú fejlett AI rendszerekről van szó, ezért ne lepődjünk meg azon, hogy ebből következtetés is lehet levonni. Ez olyan, mint hogyha nem tudom, beszélgetni egy emberrel hetente kétszer, négy éven keresztül, és a végén megkérdezett tőle, hogy na, és amúgy mit tudsz rólam? Hát persze, tud egy csomó mindent.
5: Igen, tehát ez ilyen profilozás történik, és a cikkben, aminek kapcsán beszélgetünk, abban azt írtátok, hogy a feltételezett jövedelmi kategória és társadalmi gazdasági státusz, pszichológiai profil, rejtett bizonytalanságok és stresszkezelési minták, valamint a politikai és életmódbeli hovatartozás. Csak hogy így egy pár apróságot mondjunk.
6: Igen, igen, és meglehetősen tisztán. Tehát, hogy abból, hogy hogyan, mit tudom én, rákeresel arra, hogy olajszűrőt keresel a nem tudom, Volkswagen Golfothoz, akkor abból egyből adtál egy adatpontot arra, hogy te egy olyan jövedelmi kategóriába tartozol, akinek Volkswagen Golfja van. És ez nem biztos, hogy egy az egyben 100%-ban igaz, de hogyha elhagysz magadról 10, 100, 500, 1500, meg még több adatpontot, ráadásul azért mi nagyon hasonlóak vagyunk így emberek, tehát nyilvánvalóan lehet bennünket profilozni, a marketing tudomány az erről is szól, és ezért, hogyha tartozol valami társadalmi csoporthoz, kategóriához, az valóban meghatározza a viselkedésednek bizonyos dolgait, tehát néha még elég csak azt beazonosítani, hogy kb. Milyen kentőn karaszba vagy benne, és akkor az azt ő tudja.
5: Ugye ez mondhatná valaki, ahogy te is említetted, hogy eddig is volt ilyen jellegű profilozás, hogy miben más ez, mint amit eddig csinált a Google meg a Facebook?
6: Technikailag, ez egy nagyon érdekes kérdés, technikailag nem más, mert ugye eleve ezek ugye az OpenAI-nak a modelljeit úgy hívják GPT, ez a

0: mindegy, General Pre-trained Transformer, és ez a technológiát a Google fejlesztette ki eredetileg. De az OpenAI volt az, aki elétette egy chat klienst, mert jó bátor volt, és akkor ebből lett a ChatGPT igazából. De a Google már régóta használta ezt a technológiát, csak az a nagy különbség, hogy amikor a Google-t használod, igaz, hogy azt most már 20 éve használod igazából, mindannyian, akik hallgatják a műsort, meg te is, meg mindenki 20 éve használ Google-t, és azért nagyon sok adatpontot hagytál már magad után. De ezek ilyen picik, tehát hogy rákeresel 2-3 szavas dolgokban. Amikor egy chatbotot használsz, akkor ugye akár hosszan írsz, illetve manapság már leginkább beszél az ember ezekhez a dolgokhoz, és sokkal hosszabb, mélyebb adatokat hagysz magad után, amikor ezeket használod.
1: Uh-huh. És ugye jön az, hogy hát nyilvánvalóan az adat ugye, az új arany, az adat az új olaj, tehát ugye ez a kérdés, nyilván pénz van a háttérben, ezt a tudást ugye meggyőzés és a reklám céljára fogja hasznosítani mindenki.
0: Igen, és itt van egy elég komoly sztori. A reklám azon most nem tudom, az is egy nagyon világ egyik legnagyobb biznisze, de én most átugranék rajta. Ezt láttuk a Google-nél, Amazonnál, így működik a világ, így működik az internet, hogy olyan reklámokat akarsz kapni, megkapsz is, ami lehetőleg jól illik a személyiségedhez. A másik része, ez az érvelés, ez viszont nagyon-nagyon durva, meg érdekes. Van egy olyan, hogy mérjük az érvelési képességét a rendszereknek, és akkor lehet ez egy szénalapú rendszer, mint én, vagy mondjuk egy szilícium alapú rendszer, mint mondjuk egy ilyen AI. De ebből a szempontból teljesen mindegy, van valami érvelési képessége a rendszernek. És ennek a mérésére, ugye hagyományosan a Turing-teszt volt réges-régen, a Alan Turing-féle milyen, hogy ember vagy-e vagy nem, de ma már vannak nagyon szofisztikált tesztek. Az egyik ilyen teszt, ez az arcagi, úgy hívják a arcagi.org, vagy valami ilyesmi a szájt, és itt ugye méri azt, hogy valami rendszer mennyire jól érvel. És tavaly, illetve nem, mi van most? Már szeptember van, tavaly volt az, amikor az OpenAI kiadta az O3-as nevű modelljét, és ez a modell volt az első, ami az emberi érvelési képességhez nagyon hasonló teljesítményt tudott felmutatni. És ebben az eltelt egy évben, ugye mindannyian tudjuk, hogy ezek hihetetlen, de hihetetlen tempóban fejlődnek ezek a rendszerek. Nyilván az O3 az már egy semmi, az már egy ilyen kis piskóta valahol a csartnak az alján. A mai rendszerek, a GPT-6 Astra például, az űrben van ahhoz képest, amit az O3 tudott, ami volt az emberi szint nagyjából. Tehát ez határozottan kijelenthető, és mondom az arcagin, ez utána is lehet nézni, hogy a mai modern generatív AI rendszer az érvelési képesség tekintetében jóval megelőzik az embereket. Tehát abba fűznek bele, amiben akarnak, hogyha ilyen profánul akarom
1: hát igen, lezárni. Igen, és ez ugye az a veszély, amire nem gondoltunk, viszont ki lehet deríteni, hogy mennyit tud rólunk a mesterséges intelligencia? Ugye vannak ilyen promptok, amikkel ezt így le lehet kérni.
0: Hát igen, amúgy nagyjából ezt józan észre is meg lehet tenni, hogy megkérdezett tőle, hogy mit tudsz rólam, de lehet egy kicsit szofisztikálni a dolgot, hogy mondjuk a rejtett profil és kényes adatokra vonatkozó kérdés, az érdemes hozzátenni, tehát egyrészt jól mondjál mindent, amit a kérdéseimből, stílusomból, beszélgetésemből következtet, de fontos rész, hogy anélkül, hogy valaha kifejezetten leírtam volna. Mert ugye, ha már leírtad, akkor nem nehéz neki visszaugatni, de hogy arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi az, amit nem írtál le, és ő következtet. Akkor ez az első csoport mondjuk, a második az a személyiségelemzés, minden figyelembe véve elemezd a személyiségemet, a harmadik meg, amit lehet jól csinálni, hogy jósolja meg, hogy a te mintázataid alapján valami jövőbeli eseményre hogyan reagálsz, és mire kell odafigyelned. Tehát lehet ezt így elkezdeni, hogy finoman mondjuk ezzel a három prompttal meglököd, és egyébként az álladat fogod keresni a földön, de tényleg nagyon-nagyon kemény, hogy mit mondanak.
1: Ja, Istenem, most az a baj, hogy nagyon-nagyon kíváncsivá tettél, de közben meg rettentő módon félek is ezt, bármelyiket
0: hát
1: beprontolni.
0: Igen, ismerjük, nem minden nap kétszer előfordul ez a dolog, hogy rettentő módon félünk, de hogy ez így része ez a dolognak. Ettől még ez egy annyira mainstream dolog, hogy az, hogy te félsz vagy nem félsz, tök másodlagos. Csinálni kell, használni, tisztában lenne a kockázataival. Például az egyik ilyen dolog, amit tehetünk azért, hogy azért egy picit a safe side-on legyünk, hogy nem mondasz el azért mindent, érted? Nem az van, hogy egy az egybe én, Kántor Endre, ilyen meg olyan, nem tudom, mivel diagnosztizáltak ekkor meg akkor az ilyen meg olyan intézménybe, és tadada, nem mondasz el magadról mindent, mert ha elmondtad, akkor az ott van. És úgy is, tehát ilyen anonimizáltan, vagy úgy utalva, hogy nem tudom, én tanulmányt folytatok, és akkor ez a kérdésem merült fel, és nem adsz ilyen direkt adatpontokat, ezt mondjuk megteheted, nem fog sokkal, egy picit nyilván a válasz minősége csökkenni fog, mert minél pontosabb a kontextus, annál jobb a válasz, de azért ne adjuk fel ennyire magunkat, bár elvileg ennek, hogha mondjuk fizetős ChatGPT-t használsz, akkor nincs kockázata, mert ugye elvileg nem tanítja a modellt.
1: Jó, igen.
0: A dolgaid, de igen, ezt akkor hiszem el, hogyha akarom.
1: Igen. Ugye a memória funkció kikapcsolásáról beszéltél, de ugye ez nem jelent önmagában teljes védelmet, de az biztos, hogy az adattestünket és ezeket a dolgokat meg kell próbálni a lehető legtudatosabban, legmegfelelőbben védeni. De szerintem akkor javasoljuk azt a kedves hallgatóknak, hogy próbálják ezeket a teszt promptokat, és keressenek esetleg rá, hogy hogyan lehet legjobban promptolni ezeket a modelleket, hogy mit tudnak, és akkor valaki megkérdezi, hogy nem érti, hogy mitől kell félni, vagy hogy mi ezzel a probléma. Hát így próbáltuk megvilágítani pedig.
0: Igen, a technológia az megállíthatatlan, mindig is így volt a történelemben. Nyilván az egy nagyon komoly felelősségünk, hogy hogyan szabályozzuk a technológiát, tehát azért nem járunk kizével urán meghajtású autókkal, mert azt például akkor szabályoztuk. Ez igen fontos, de egyébként meg teljesen megállíthatatlan, és teljesen felesleges irracionálisan félni, vagy úgy félni, hogy ez megakadályoz bennünket a tanulásban, meg a cselekvésben. Mert ilyen nincsen. Félhetünk, és az egy jó tulajdonsága az embernek, azért nem pusztult még ki, mert néha fél, és ez nagyon jókor félünk, és jótól félünk, de ezt ilyen, nem tudom, pozitív félelem, hogy amúgy jó irányban a dolog, csak figyeljünk oda erre, arra, amarra.
1: Oké, nagyon érdekes volt, és fontos infók voltak ezek, köszönjük szépen!
0: Rendben, köszönöm, sziasztok, szép napot!
1: Kis Gergely, az Attractó ZRT társalapítója beszélt arról, hogy mennyi mindent tud rólunk az AI, úgyhogy nem is mondtuk el neki közvetlenül, hanem alaposan össze tudja rakni a profilunkat, és hát hogy hogyan lehet valamennyire tudatosan lavírozni.
2: Rádió Café. Van barátod. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Apa, ma te mesélj!
4: Jól van, gyere!
2: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
4: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
2: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Reggae, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
4: Eszkimó csika, Eszkimó csika, Eszkimó csika, Eszkimó.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
6: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
7: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Nem a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
7: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
8: Kórház!

0: vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
2: Ez továbbra is a Millás reggeli best of válogatása, amelyben a héten készült beszélgetésekből választottuk ki az általunk legjobbnak tartottakat.
3: Az élet mesekönyvét addig írhatod, amíg le nem darálja valaki.
1: Millás reggeli.
4: Egy nagyon érdekes témával spékeljük fel azt a témát, amit én hoztam volna a gasztrorovatunkban. Ugye megjelent egy cikk, amiben többek között Pogácsa Zoltán közgazdász, szociológus is nyilatkozik azzal kapcsolatban, hogy az étterembezárások azok miért nőnek riasztó ütemben Magyarországon. És ezzel kapcsolatban ugye, hát nem egy, hogy is mondjam, új dolog, és nem spanyol viac. A Dining Guide egyébként most osztotta ki a díjakat, ezt meg lehet nézni a Dining Guide oldalon, hogy mi van, és Herceg Zoltán is beszélt azzal kapcsolatban, hogy a vendéglátás milyen helyzetben van, és azt mondta, hogy a vendéglátás bázisát mi magyarok kellene, hogy adjuk, a magyar alsó és felső középosztályra utalva, de hogy lényegében az átlag nem ül be vacsorázni, és ez a bázis hiányzik, és azt mondta Pogi, hogy a magyar szegény, és nagyon egyenlőtlen a társadalom, átlag jövedelemmel számolva, és azzal, hogy mennyibe kerülnek ezek az étkezések, és hogy mi mennyibe kerül egy főétkezés, de akár egy ebédmenü azzal kapcsolatban, ha lényegében zanzája az egésznek, hogy ha nincsen erős középosztály, aki tud költeni, akkor teljesen fölösleges összehasonlítgatni Olaszországgal, Spanyolországgal, Ausztriával azt, hogy mi történik. Mindenhol zártak be éttermek, de van egy ilyen mérleg, ugye, mert nyitnak is új éttermek, és a bezárt és a kinyitó éttermeknél még mindig az látszik, hogy Magyarországon egy elég komoly csökkenés van, annak ellenére, hogy jó pár új hely nyílt is. De tényleg riasztó mértékben látjuk a bezárásokat. És tényleg, hogy egész egyszerűen, hogyha megkérdezed a vendéglátó szektort, vagy akár kit, aki ilyen szolgáltatás van, lehet, hogy csak kávézót, bisztrót, lehet, hogy éttermet üzemeltet, el fogja mondani, hogy elképesztő költségekkel kell szembenézni. Ott van a rezsiköltség, ami náluk ugye nincsen védelem alatt, és lényegében mondhatjuk azt, hogy amikor az egyik zsebünkből berakunk pénzt azzal, hogy védett rezsi van, ugye, a másikból kivesszük azzal, hogy ezt rögtön ki is fizetjük ezekre a szolgáltatásokra, mert például mondjuk...
5: Hát más, az egész egy parasztvakítás.
4: Hát figyelj, tegnap beszéltem pont
5: máshol
4: egy...
5: fizeted meg, egy, de ugye emiatt is a fizetés, hát ez képest emiatt is drágák az éttermek.
4: Így van.
5: Magasak a költségeik, mert hogy rájuk nem érvényes ez a...
4: Tehát a rezsi az egyik része, a másik ugye a munkaerőköltség része, és ez sem új dolog már, csak egész egyszerűen ez görgetik maguk előtt. Tegnap például beszéltem egy borkereskedő ismerősömmel, aki elmondta, hogy csak áramköltsége az körülbelül 500 000 forint havonta. Tehát, hogy egész egyszerűen ilyen költségekkel kell szembenézni. Na, szóval...
5: Tehát az állami szabályozás tette a fizetésekhez képest egyszerűen piszak drágává az éttermi ajánlás, hogyha nagyon leegyszerűsítem.
4: Így van, ráadásul, hogyha megnézed azt, hogyha jó minőséget akarsz adni, akkor még az alapanyag ára is ugye szintén egy ilyen konkrét költséget jelent, amit nem lehet egész egyszerűen, nem tud olcsóbban adni a vendéglős. És persze össze lehet hasonlítani, hogy jó, akkor Olaszországban, Nápolyban mondjuk miért lehet 4,5 eurós elviteles, vagy 6 eurós pizzát enni mondjuk étteremben, de mondjuk mit tudom, olyan frekventált területeken, mint a pizzai ferdetorony közvetlen közelében, ugye pizzában pizzát, azért jutott eszembe, hogy ott a sétáló utca, amire konkrétan rálátsz a toronyra, és onnan sétálsz befele, ott is 8 eurós pizza menüket ajánlanak. Szóval nagyon vicces az egész, miközben mondjuk Székesfehérváron 6000 forintért tudsz pizzát tenni. Mondjuk extrém példákat mondok direkt, de na, szerintem összefüggésben van ez nagyon nagy részt azzal a témával, amit te behoztál itt reggel, és ugye arról szól a sztori, amit a kedves hallgatók is kifogásolnak, hogy kikényszerítik a borravalót, mint plusz díjat. És ezzel kapcsolatban van egy jó pár üzenet. Azt mondja például...
5: Én szerinted ez így nem áll meg?
4: Hogy is mondjam, megállhat, de nem ez a célja ennek az egésznek.
5: Vegyük végig akkor a tényeket.
4: Oké. Okay. Csak hadd mondjam el az üzeneteket, jó. És azért kapcsolatban, amik jöttek Messengerbe, azzal kapcsolatban könnyebb lesz. Jó. Azt mondja például Ádám, hogy kis cukrászdában Pesten kettő gombóc fagyi után is elém nyomták a borravalós terminált. Végtelenül megalázónak éreztem mindkét oldalról, az eladó hölgy végtelenül kedves volt, na de 1300 forint után borravalót? Tehát itt ugye kijön az, amit én mondtam, hogy drága az a termék, amit veszel, és ma ezek ott, és olyan két másik felkapott cukrászdában is jártam így nyáron, egyikben sem tettem be a lábamat többet. Szupi jó a telefonos fizetés, most ezzel elrontották. Volt, hogy percekig várattak, amíg a terminál bevette a nullát. Tehát ilyen negatív tapasztalata van a hallgatóknak, és UX szempontból valóban nem szerencsés. Mondjad, légy szélse?
5: Szóval... Onnan indulunk, hogy hagyományos magyar éttermi kultúrában, amelyik készpénzzel fizettünk, akkor az volt, hogy ha elégedett voltál, akkor 10% körüli jatot adtál, illet adni. Bejött a kártyás fizetés, de nem is ez volt a fő szempont, ami megváltoztatta a dolgokat, hanem az, hogy kedvezményesen tették, de ez már 11 néhány évvel ezelőtt volt, tehát hogy kedvezményesen adhassanak a személyzetnek a fizetést, a szervizdíj egy külön menüpont,
4: ez egy külön,
5: kedvezményesen adózó dologgá vált. De ezt az éttermek úgy értelmezték, hogy ez végül is része az árnak, csak el lett különítve, hogy több maradjon a személyzetnek.
4: Hát ezt adóoptimalizálásként fogják fel.
5: Igen, és teljesen természetesnek vették, hogy ezen felül akkor viszont még a hagyományos módon járna a borravaló. A felhasználó viszont nem így fogta föl, hanem úgy, hogy ja, ezzel letudtam, ráadásul kötelezővé tették a borravalót, hát hülye lennék még én ezen kívül is pluszban. Tehát innen indul az alapfélreértés.
4: Szerintem az alapfélreértés onnan indul, amit mondasz, csak nem így van. Tehát, hogy az a helyzet, hogy igen, tehát a leghülyébb fizetési rendszer találták ki Magyarországon, amihol van egy áfatartalom, ami ráadásul különböző akkor, hogyha ott fogyasztasz, és különböző akkor, hogyha elviszed. Van egy kötelező szervizdíj. A szervizdíj elnevezése önmagába gyakorlatilag összekeverhető a borravalóval, amiért ugye elvileg a jó szervízért adod. Igen. És a borravaló az pedig egy választható lehetőség, de nyilvánvalóan úgy érzi a fogyasztó, aki ott beült, hogy hát hány bőrt akarnak még rólam lehúzni. Eleve sokkal drágábban fizettek ki itt valamit, mint Nápolyban például, plusz bejön ez a kötelező szervizdi, akkor én már nem adok borravalót, köszönöm szépen. És ekkor jönnek ezek a terminálok, és itt is különbséget kell tenni. Nem mindegy ugyanis, hogy ennek a borravalós, direkt borravalóról van szó, amit a 1000 főn fölötti reprezentatív kutatásokon felmértek, hogy pontosan értik az emberek, hogy a borravaló, ha így mondod, akkor az micsoda. Ugyanis a borravaló az direkt módon a személyzetnek megy, és ezekkel a jó megoldásokkal, amiket most már lehet látni, fintech megoldásokkal, amikor bejelentkezik a terminálba a kiszolgáló személyzet, ha mondjuk kijön a pult mögül, vagy nem jön ki a pult mögül, tök mindegy, amikor bejelentkezik, akkor az ő azonosítójával jelentkezik be. Ha te fizetsz neki borravaló összeget, amit százalékosan határozol meg, akkor ő azt másnap adómentesen megkapja a saját számlájára utalva. Az nem találkozik azzal a rendszerrel, ami az éttermi üzemeltetés. Teljesen elkülönül.
5: És a szervizdíja?
4: A szervizdíj az tök más, azzal találkozik. Az ott bemegy, és az abszolút költségben...
5: De az beépül a fizetésébe?
4: Az beépül.
5: De mindenkiébe, vagy ott is az adott felszolgálóiba csak?
4: A szerviz, kötelező szervizdíj az egy az egybe bemegy a rendszerbe,
5: jó,
4: azzal elszámol.
5: Az a számla rajta van, az mintha része lenne
4: mint
5: az
4: árnak. Része lenne az igen, jó. Na most a következő a probléma ezzel. Ha a szolgáltató, aki a terminált biztosítja a borravaló adáshoz, olyan terminál funkciókat ad, ahol tényleg az van ott rajta, hogy 5%-kal kezdődik, vagy 10%-kal kezdődik, aztán 15-20 és megy fölfele, de forintba is kifejezve alatta. Majd van egy nagyon pici olyan opció, hogy nulla vagy, aha, más összeget adok.
5: Igen.
4: Ez már rögtön nem egy felhasználó barát dolog. Most az, hogy az megjelenik rögtön a fizetéskor...
5: Hát ezt lehet már gyakorlatilag kényszerítésnek nevezni, vagy
4: megtévesztésnek. Van, aki ezt úgy érzékeli, hogy igen, hogy ez egy kényszerítés, de ez ugyanolyan, mint amit egyébként sok helyen látsz a weboldalaknál, és ezt elkezdték szabályozni, erről beszéltünk e-commerce rovatunkban, hogy elkezdték szabályozni azt, hogy mi kell, hogy ott legyen, például az elállás és az összes többi, tehát egy kattintásra meg kell, hogy tudjad, hogy mik a jogaid.
5: Jó, figyelj, annyi fontos infót akkor hagyd tegyek ide, és ez ebből a cikkből is kiderül, aminek apropóján végül is ez a témához kanyarodtunk lassan 3 órával ezelőtt, mert ugye lapszemlésztük a 444-nek az erről szóló cikkét. Szóval ez a technológiai változás, ami ezt előhozta, ez egy TEJA nevű angol cég. Ők szolgáltatják ezeket a általában sárga,
4: ezért mondtam, hogy több
5: színes,
4: van.
5: Színes terminálokat.
4: A teniszlabda zöldes a teja, így van.
5: Igen, van több is, de hogy ők a...
4: Hát
5: a,
4: akkor említsük meg, van még a HelloPay például, ami szintén egy eléggé egy elfogadott rendszer sok helyen.
5: Igen, de ugye a tejából lett hirtelen nagyon sok, mert ők nem csak ezzel a borravalóadási opcióval jöttek elő, hanem alámentek árban a többieknek, és nagyon sokan elkezdték ezt használni, csak azért, mert 1% alatti jutalékkal értékesítették a kereskedőknek, akik mindig panaszkodtak, hogy a bankkártya elfogadás nagyon drága, és miután kötelezővé tette az állam gyakorlatilag, innentől kezdve mindenki kereste a legolcsóbb megoldást, erre rástratolt ez a cég, a többiek jöttek utána, és ha már nem, ott bocs, van
4: a HelloPay már korábban is itt volt, és nagyon jól is működött.
5: Az most teljesen mindegy.
4: Nem mindegy, mert versenytársaik ebben a tejában.
5: De abból a szempontból, hogy a borravalót beütjük, hogy ütjük be, abból a szempontból mindegy, hogy hányan vannak a piacon, csak a tejának a megjelenése és az árverseny az, hogy rengeteg helyre jutott, hozta el azt, hogy olyan készülékek terjedtek el, amik opcionálisan fölkínálják a lehetőséget a kereskedőnek, hogy tegye bele ezt a funkciót. Ő nem köteles beletenni, csak a kis ördög ott van a péknél, ott van a dohányárusnál, az ő szabad, szuverén döntése, hogy mit programoz bele, a borravalós lehetőséget beleteszi a terminálba, vagy nem, illetve hogy a százalékokat is ő maga állapítja meg, hogy miket kínál föl piciben, nagyban, ez mind a kereskedőnek a döntése, és az ő saját beállítási lehetősége.
4: Én azt mondom, hogy ez egy oktatás és edukációs folyamat. Abban igazad van, hogy versenyhelyzetet teremtett a tej, amikor bejött, de a HelloPay már sokkal régebben itt volt, és azt a megoldást már jó pár évvel ezelőtt lehetett akár fesztiválokon is látni.
5: Rendben, de nem értem, ez miért olyan fontos, hogy
4: azért fontos, mert amikor, tehát ők nagyon sokszor elmondták, hogy ez az egész rendszer teljesen követhetetlen egy fogyasztó számára, ezt erről is csináltak egy kutatást, és felmérték. Az, hogy borravalót adsz direkt a személyzetnek, úgy, hogy te döntöd el, hogy adsz neki borravalót, az egy tök jó dolog mindkét oldalon. Uh-huh. A fogyasztói oldalról is jó, a foglalkoztató számára is jó, mert van ilyen felmérés egyébként szakmailag, hogy szívesen mennek el dolgozni olyan helyre felszolgálók, ahol ilyen rendszer működik, mert ő azt tudja, hogy abból neki direkt bevétele származik, hogyha jól látja el a munkáját. Tehát itt egy megelégedettségről van szó. Ha engem úgy szolgálnak ki, olyan élményt adnak, ami szuper, akkor én úgy fogok dönteni, hogy rábökök arra a 10-15%-ra. De ezt én dönthetem el, ha viszont úgy van megcsinálva a rendszer, amit eléd nyomnak az interfész, hogy nehéz megkeresni, és te ezt egy kényszernek érzed, az egy nagyon rossz dolog, az nagyon rossz üzenet.
5: De ez a kereskedő döntése, hogy ő hogy állítja
4: be. Hát akkor rosszul állítják.
5: Én csak ezt tartom fontosnak.
4: De akkor miért nem rakunk bele egy olyan, miért nem kezdjük ezt átalakítani? Miért nem gyűrjük össze ezt miért nem az van, hogy én X forintot fizetek valahol? Ne lássa, legyen beleépítve ebbe az egészbe egy olyan módon a szervizdíj meg minden, ahogy akarják, engem nem érdekel. Legyen az, hogy 10 000 forint a végeredmény, hogyha én elmentem és vacsoráztam valahol. És ezen felül én nyugodtan annak a személyzetnek, akinek úgy érzem, hogy adok egy borravalót. Sőt, azt mondom
5: hát
4: neki...
5: Végül is ez a rendszer ezt tudja. Alapvetően.
4: Elvileg ezt tudná, csak hogy akkor rosszul van használva.
5: Meg az emberek néven nincsenek tisztában azzal, hogy a szervizdíj az gyakorlatilag
4: az pontosan.
5: A része.
4: Nem is kell, hogy tudják, ez egy tök hülyeség szerintem.
5: Utána jön a borravalós kérdés, az pont ugyanaz, mint 30 évvel ezelőtt adok el a pincérnek.
4: Így van, tehát... pontosan. Tehát, hogy én azt mondom, hogy és amire kiindult a vitánk, az nagyon fontos, és itt elmondta a hallgató az üzenetbe, hogy na de 1300 forint után borravalót, tehát mi akasztotta ki? Az ár. Nagyon drága minden, az embereknek kevés a pénze, nincs meg a vásárlói bázis, persze, hogy ideges, hogy még egy ilyen fagyi ár után ő neki még a lehetőségét is felajánlja, hogy még egy borravalót adjon. Uh-huh. Ez tökre érthető.
5: Még összességében szerintem, hogyha ez a lehetőség felajánlás megmaradt, ez önmagában ez nem rossz, ha kicsit jobban tudnák az emberek, hogy a szervizdíjától teljesen független dolog, és csak azt a célt szolgált, hogy valami kedvezményes adózás biztosítson a személyzetnek, de gyakorlatilag az alapárnak a részének.
4: Igen, de így van, ez nem tartozik
5: rá. Akkor ugyanott vagyunk, ahol voltunk lényegében. Hát, viszont fölmerül a kérdés, hogy akkor minek kell ezt külön föltüntetni, akkor miért nem lehet ezt anélkül beépíteni, és ott majd legyen már az ő dolguk, hogy akkor kicsit kevesebbet adóznak. Tehát így
4: meg egyébként,
5: a kérdés.
4: Jó, igen. Arról már ne is beszéljünk, hogy milyen kultúra
5: van. Amikor még mindig a kedvenc helyemen például tök szívesen adnék, és nem ilyen tudsz. Terminál van,
4: igen.
5: És csak kártya van nálam, mert nem hordok magammal készpénzt gyakorlatilag, és adnék, és nem tudok, és egy csomószor szeretnék, ott meg nincs rá lehetőség, és azért inkább kellemetlenül érzem magam.
4: Igen.
5: És akkor nincs rá. Mondom, üthetünk nagyobb összeget, valahol igen, valahol nem. Másik terület alkalmas rá, hogy különbe üst, megkérdett, másik meg nem. Szóval nagyon nagy
4: katasz. Van még mit javítani ezen, és szerintem nem utoljára beszéltünk róla, de azt egyébként ajánlom mindenkinek, hogy ezeket a cikkeket olvass át, és hát így alakuljon ez a dolog, mert nem optimális, ahogy most áll.
3: Aki maga alatt ássa a fát, nem a legokosabb kés a fiókban.
1: Millás reggeli.
4: Ez volt a Millás reggeli Best of különkiadása. Köszönjük szépen, hogy hétvégén is velünk tartottatok. További jó pihenést!
1: Él a zene. Egy újabb magyar zene a Rádió Café. Rádió Café. Van barátod.

0: miatt majd.
1: Majd hétfőn a doktor urakat a Millás reggeliben a szokásos időben reggel 6-tól. Most a hétvégi Millás reggeli best of hangzott el. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
2: This guy is a professional.
1: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
2: Going after him could be very dangerous.
1: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
3: It takes place in ancient Japan.
1: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
4: Yo, what the hell are you?
1: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templár.
2: A man is a suit, man.
1: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
5: This is a substance of the way of the samurai.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Megjelent Kis Judit Ágnes, József Attila díjas költő, író és pedagógus új regénye, a Csókolom tanárnő. A főszereplő pályáját 3 évtizeden át követjük iskoláról iskolára. Ez alatt feltárul előttünk az intézmény sajátos világa, a tanári pálya minden nehézsége és szépsége. Kis Judit Ágnes tanárregénye egyszerre szól az elmulasztott lehetőségeinkről és arról a szabadságról, amely fejben és szívben dől el. Csókolom tanárnő. A szerző október 4-én a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon dedikálja az új kötetet. Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövidlistás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu per olvasóklub oldalon. És játsz velünk! Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
7: Lendületet kapott a magánegészségügy. Rátámadtak az MTK kapusára. Érdemes az eget kémlelni. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Élénkül a magánegészségügy, azt már a magyarok fele választja, legalább egy-egy vizsgálatra, de akár teljes kezelésre is. Ez derült ki egy friss elemzésből. A legtöbben privát fogorvoshoz, nőgyógyászhoz, bőrgyógyászhoz járnak. Gyarapszik azok száma is, akik ultrahang, CT vagy MR vizsgálatért fizetnek. A nagyobb műtétek döntő többségét viszont továbbra is az állami ellátórendszerben végzik. Keresik a szakképzési centrumok főigazgatóit. Október közepéig lehet pályázni. Az új vezetők határozott időre, legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. Lannert Judit miniszter jelezte, fontos feladat vár rájuk. Így egyebek mellett a munkaerőpiaci igényekhez kell igazítaniuk a fejlesztéseket, és erősíteniük kell a szakmai és gazdasági partnerkapcsolatokat itthon és külföldön egyaránt. Kényelmesebb, biztonságosabb és hozzáférhetőbb lehet a gyaloglás Budapesten. A főváros elfogadta az ezt biztosító új stratégiát. A fejlesztéseket 2050-ig kijelölő koncepció szerint 2030-ra a villamos megállók felének akadálymentessé kell válniuk, és cél további 200 új zebra létesítése is. Megdöbbentő körülmények között sérült meg az MTK Budapest labdarúgó csapatának kapusa. Demién Patrikot saját lépcsőházában támadták meg, aminek következtében lábközépcsont törést szenvedett. Legalább 1,5 hónapig nem léphet pályára. A sportklubja rövid tájékoztatása szerint a labdarúgástól független incidens történt. A rendőrség nyomoz az ügyben. Ma este érkezik az idei ősz első teli holdja, és most igazán extra látványosságra készülhetünk. A népi kalendáriumban csak arató vagy szüreti holdként emlegetett jelenségről Nagyváradi László csillagász beszélt rádiónknak.
0: nap nyugtakor van a hold kelte, tehát pontosan a Föld bolygó van a két égi test között. A hold sugarai nagyméretű teli holddal emelkednek fel, és jönnek át a sűrű légkörön, és vöröses színű. A szín az a levegő víz molekuláin keresztül jön, és ezért lesz vöröses ugye a hold kelte is. Most az aratás kézi erővel tovább tarthatott akár egy fél órával is a nap nyugta után, mert a teli hold szépen világított.
7: Tart a vénasszonyok nyara hűvös reggelekkel. Derült időnk van némi felhővel, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 fok körül várható. Holnap túlnyomóan napos idő valószínű, olykor elszürkül az égbolt, de eső sehol sem érkezik az országban. A csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Hétfőn zavartalan napsütés vár ránk, marad a száraz idő. Akár 27 fokot is mutathatnak a hőmérők.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
4: Üres szívvel, üres fejjel, üres az életem, ha a zene nincs mellettem.
6: Fogyasz te is hazait! Segítünk! A Rádió Café is csatlakozik az Él a Zene kezdeményezéshez. Ezért ma, azaz szeptember 26-án egész nap kizárólag magyar zenéket sugárzunk. Persze a legjobbakat.
1: Rádió Café. Van barátod. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel, apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
8: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
1: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
9: Túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták, egészen pontosan 2026. 9. 20-a van, és 16 óra 4 perckor kezdünk, ahogy azt illik. Velem szemben zengő baritonjában már megismerhetitek Marvin.
10: Hello.
9: És hát azért valaki mindig hiányozom, most végre itt van Marvin, de most Bőce Balázs úr nincs itt, ami hát egy szintén egy nagy hiátus, de meg fogjuk próbálni, csak megpróbáljuk, valószínűleg sikert nem érünk, tehát teljes mértékű sikert nem tudunk érni, de megpróbáljuk pótolni a hiányát. Viszont itt hagyta a hagyatékát ránk egy nagyon szépen összerakott adásmenetet sok-sok kiváló hírrel, és van benne egy kifejezetten optimista, mert mostanában azért annyira sok volt rossz hír, hogy nehezen tudtuk magunkat tartani, a túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimista ígéretünkhöz, de most itt ígérem, hogy lesz benne ilyen hír. Méghozzá arról szól a dolog, az a nagyon pozitív hír, hogy 5 pozitív fordulópontot állapítottak meg, amely megmentheti a világot, tehát ezek olyan forduló pontok, amiket, hogyha megindítunk, és már valamit már meg is indítottunk, ezek így önmagukat generálják, és nagyon-nagyon hamar eredményt tudnak elérni, tehát ez végre egy kicsit így optimistább szemléletbe helyezi a jövőnket, hogy azért van kilátás, mert általában az ember mostanában talán azt érezheti, hogy nem, de fogunk beszélgetni arról, hogy a Volkswagen megépítette a világ legsikamlósabb, vagy legcsúszósabb autóját 0,158-as légellenási együtthatóval, és hogy ez miért fontos, azt majd elmondjuk. Meghallgatták a Favénál a kávézó a világ végén, mert sokszor elhangzó mondatot, hogy szeretnénk olcsó elektromos autókat, és ők is elkezdték, hát jó, az olcsót azért egyik idézőjelbe, de viszonylag megfizethetőbb elektromos autókat gyártani, és rögtön 100 000 előrendelés csusszant be a Volkswagenhez. Ez ügyben...
10: Erre gondoltak, hogy a legcsúszósabb.
9: Ez becsusszant, igen, a csúszósággal. Aztán hát elvileg október elején fogják bemutatni bemutatni a második generációs Tesla Roadstert, amit most már 7 szűk esztendeje lengetett be Elon Musk, de most már elvileg aztán nagyon-nagyon itt lesz.
10: Hú, de várom.
9: Igen, hát én arra vagyok kíváncsi, de majd akkor erre rátérünk, hogy ugye annyi mindent ígérgetett meg, lengetett be Ilonka ezzel kapcsolatban, hogy akkor mit tud ebből hozni. Na de, hogy azért az elektromos autózásról is mondjunk valami pozitívat, egy csomó-csomó elektromos autónak az aksiát mérte egy független cég, és hát az derül ki, hogy 150 ezer kilométer után is simán 87-94% között marad az akkukapacitás.
10: Igen, ez egy nagyon jó hír, mert azért elég sokan még mai napig attól félnek, hogy jaj, használt elektromos autó, jó, akkor majd egy-két év és jön a nagy akucsere, milliók, és én is azt hallom privát emberektől, hogy nincs olyan jelentős akucserélgetés. Ilyen régi hibridekbe mondják, hogy jó, hát az a pici, ami csak úgy rásegített, az már úgy haldoklik.
9: Az 6 darab duracell lámpába.
10: Igen, de a szintisztán evék között nem jellemző, hogy nem jön szembe egy rengeteg sok reklamáció meg felháborodás.
9: És ez nagyon fontos, hiszen ahhoz, hogy a piac úgy tényleg rendesen megteljen, igen, a használt autóknak kell megjelennie. Na ja, aztán fogunk arról is beszélni, hogy az ENSZ végleg eltüntetné a régi idők térképét, ami Grönland nagyjából ugyanakkor, mint Afrika, miközben Afrika 6-szor akkora, mint Grönland, tehát hogy helyre kell tennünk ezt az elvileg koloniális gondolkodás utolsó vizuális nyomát is, és új térképpel fogunk.
10: Nem egy bonyolult dolog, szerintem megcsinálom én.
9: Ja, hát szóltak volna, már megcsináltuk volna rég. Szóval egy csomó tényleg tök izgalmas.
10: Kitérünk arra is, hogy miért maradt így?
9: Kitérünk rá, bár nem
10: én
9: olyan
10: nem
9: nagy,
10: tudom.
9: Egyszerűen csak az, hogy ez...
10: Elmondhatnád
9: így,
10: majd.
9: Így, elmondom majd, addig üljenek tűkön a hallgatók. Ja, és egy magyar vonatkozású hírunk is van, ugyanis e-papír menetrendek jönnek a budapesti buszmegállóba.

0: Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
1: És annyit, hogy ugye nem Anderson Paak a fő szerzője, hanem Bill Withers, az alapoknak a szerzője. Csak kicsit belepiszkált.
2: Igen, de milyen jól, mennyire. Tényleg hozta a jó hangulatot, az optimizmus meghozta a kávézó a világ végén.
1: Bár régen Lovely Day volt, ő már
2: tényleg
1: csak egy jó nap.
2: Ja, tényleg, Lovely Day.
1: Zsugorodott.
2: Lovely Day. Jó, hát az is jó. Na hát, hogyha szeretetek volna esetleg minket kijavítani, hogy ekkora bődületes pontatlansággal indítottuk.
1: Nem volt pontatlan, csak nem volt egész pontos. Tehát ezt szebben kellett volna konferálni.
2: Csak viccelgetek. 0630 698 0980 az elérhetőségünk, de ezt már biztosan tudjátok, és ha úgy adódik, akkor dobjatok ránk egy üzit, szóljatok hozzá, hogyha van rá lehetőségetek. Nyilván a kocsiba mentek, akkor ne pötyögjetek, de ha mégis, akkor örülünk neki, hogyha hozzászóltok, kérdeztek, kiegészítetek, ki akár kijavítottok
1: minket. De mert nem kell pötyögsz, megnyomod a kis hangombot, és elmondod, hogy mit akarsz nekem mondani.
2: Én ezt nem használom egyáltalán, nekem valahogy nem.
1: Tökéletesen működik.
2: Nem, nekem
1: már
2: valahogy
1: minden tökéletes. Mostanra már az elmúlt egy évben...
2: Mindig mondod, hogy ez egy veszőpont, azt is így hozzáteszed?
1: Azt most figyelj, de nem egy eszét kell írnod ott azért, tehát ha most kimarad egy vesző, azért nem olyan nagy probléma, jó, szerintem egy két sorosban.
2: Persze, meg ha nincs benne ékezetet, még, mint láttuk, diplomata útlevélér is lehet fordulni ékezet nélkül, ha te laza tesóka vagy.
1: Na, szóval mindenkinek ajánlom, nyomj meg azt a kis mikrofonikont, és
2: akkor így
1: kinyílik a világ.
2: Jó, na hát a fiatalos...
1: És ráadásul kevésbé fog veszélyesen vezetni.
2: Nagyon jó, a fiatalos Marvinra kell, és nem a boomer, nekire kell hallgatni.
1: Bárcsak, ha ez alapján fiatalos lehetek,
2: fiatalos,
1: akkor...
2: Fiatalos, fiatalos, tehát, hogy azért nem fél, csak fiatalos. Na jó, szóval a kérdés az ebben a blogban, döszökünk vagy száguldunk az elektromosság, az önvezetés és az otthoni javítás felé, ezt a kérdést fogjuk boncolgatni, és akkor kezdjük azzal a bizonyos, nagyon sikamlós, vagy nagyon csúszós autóval, amit...
1: Mondjunk már valami más, mert annyira idegesít, hogy úgy van írva, hogy a legcsúszós.
2: Hát azért mondtam, ez a legsíkabb, igen, tehát ez nem, ugye ez egy
1: leghasítósabb.
2: Mert arról van szó, hogy megcsinált egy olyan koncepció autót a Volkswagen, ami a legalacsonyabb ilyen légellenállási együtthatóval bír, ami 0,158. Tehát ez a legaerodinamikusabb autó, amit eddig csináltak, a Mission Efficiency névre hallgat, és mondom, nagyon-nagyon kicsi a légellenállása, és hogy ez no slippery, ez volt az eredeti cikk szövegezés, és akkor ez lett így fordítva.
1: Úgy is rossz.
2: Igen.
1: Vagy nem tetszik nekem.
2: Nem tudom, hogy mi ennek a szakzsargonja, akkor legkevésbé ellenálló. Na mindegy, a lényeg az, hogy ezt ugye megcsinálták, és egy konkrétan egy közúti engedéllyel rendelkező jármű, ez nem csak egyszerűen egy koncepció autó, bár nem nincs sorozatgyártásban, de egy olyan platformot használtak hozzá, amit egyébként most használnak, tehát az új elektromos autóiknak a platformjára épült, tehát hogy nem áll ez annyira messze attól, hogy ilyet akár egy
1: tehát lehet egy ID csatasorban áll.
2: Az ID csatasorba illeszkedik így az alvázt illetően, és hát egy viszonyítási alapunk legyen. Ez a 0,158-as légellenállás, ez a Tesla Cybercab vagy a Mercedes EQS alatt van, és egy hétköznapi villanyautó jellemzően 0,23-0,28 körül mozog, szóval, hogy azért jóval kevesebb, és ugye ez a fogyasztásban is megmutatkozik, mert 6,48 kWh per 100 km a fogyasztás egy állandó sebesség, mert nyilván itt egy csomó tényező van, gondolom ez vízszinten, meg nem tudom, állandó sebességnél, és ezt egész komolyan letesztelték a Volkswagennél, ugyanis a kis házi központjukból, Wolfsburgból elautókáztak 1278 kilométerre Bécsbe, és hát egyetlen egyszer kellett megállniuk újra tölteni a kis kütyűt, és amikor megérkeztek Bécsbe, akkor még maradt 168 kilométernyi hatótáv az autóban.
1: Nagyon jó.
2: Igen, szóval, hogy igen, ez az MEB platformra épül, hogy egészen pontos legyek, ugyanez az ID Polo, mint az ID Cross, amikkel most jöttek ki, ezek ugyanerre a platformra épülnek, ugyanez a hajtáslánc van alattuk, tehát, hogy ez akár átültethető lenne, azért azt hozzáteszem, hogyha megnézi valaki a cikket, szóval azért ez egy egyértelmű ilyen koncepció autó, tehát nem nagyon látom azt, hogy emberek ebben a nagyon-nagyon aerodinamikus kialakítású, tudod, a hátsó kerék le van takarva.
1: Hát tehát ez Galaktika magazin.
2: Igen, tehát ez az a vonal.
1: De nyilván... Ez valószínűleg majd ez az 1.58 ez le fog romlani, mire majd nem galaktikás lesz.
2: Igen. Tehát, hogy...
1: Tényleg furcsa lenne, hogyha ez kigurulhatna így ebben a formában.
2: Meg hogy mennyire lenne ez komfortos, mert például azzal oldják meg, hogy a kerék dob, ugye, ami a kerék körül van, a sokkal kisebb, mert ugye ott nagyon magas az ellenállás, hogy bemegy oda a levegő, ugye, és fogja az autót, és ezt a kerékdobot lekicsinyítették, na de akkor ez azt is jelenti, hogy sokkal kevesebbet tud mozogni a kerék, tehát a komforton azért veszít ez, ha csak nem tudnak valami nagyon szépi, szuper.
1: Miket tudsz?
2: Hát, elolvastam a cikket. Úgyhogy igen, tehát nyilván felmerül a kérdés, hogy mondjuk igen, választaná-e mondjuk egy ilyen nem túl esztétikus autót, viszont ami baromira hatékony fogyasztású.
1: Szóval. És a 100 000 darab az erre jött? Előrendelés?
2: Nem, ez nem. Ez kapcsolódóan a következő ér, azok valódi meglévő autók. Csak hát,
1: jó, már láttam is.
2: Tehát látszik, hogy a Volkswagennél itt kénytelenek most összekapni magukat, ha szeretnének nagyjából életben maradni, meg szeretnék fölvenni a versenyt a kínai autógyártókkal, és akkor mégiscsak visszafordultak erre az elektromos autós útra, mert szerintem azért ezt, aki kicsit is reálisan látja a terepet, azért mégiscsak egyértelmű, hogy e felé megyünk, és ha nem fejlesztik ezt, akkor a kínaiak úgy elhúznak, hogy behozhatatlan lesz a lemaradás. Viszont, hogyha lehet ilyen előremutató dolgokat csinálni, még ha nem is kerül sorozatgyártásba, ebből nyilván nagyon sokat lehet tanulni, és át lehet ültetni, hogy oké, ha nem is ennyire alacsony, de hogyan lehetne ezt még tovább csökkenteni a következő autóikba. Úgyhogy nyilván nem valószínű, hogy ebből lesz egy sorozatautó, de megmutatja, szerintem az a cél, megmutatja, hogy a Volkswagennél ismét megpróbálnak előremutatóak lenni az autó, a német autógyártásban. És ugye itt jön be az, hogy amiről már iszonyú sokat beszéltünk itt, hogy miért van az, hogy oké, akkor mindenki magyarázat erre, hogy megbukott az elektromos autózás, meg nem fogytak úgy az elektromos autók, de hát évekig csak a nagyon-nagyon prémium kategóriába lehetett vásárolni, iszonyatosan sok pénzért, óriási nagy hodály elektromos SUV-kat, amik ráadásul baromi nehezek, és még terhelik is az utat a súlyukkal, és hogy mindig erről csacsogtunk itt, hogy miért nem olcsó elektromos autókat kezdenek el gyártani, akkor biztos sokkal szívesebben ülnének át az emberek ezekbe az autókba, és hát ezt igazolja ez a hír is, hogy 100 000-es előrendelés érkezett.
1: Igen, és valószínűleg azok az új szabályozások, amik már Magyarországra is beszivárognak 2 éven belül, hogy nem, hogy ingyenes lesz a parkolás, hanem egyenesen drágább, bizonyos súly fölött.
2: Ja,

0: nem is nagyon, alig-alig van autó benne a belvárosba, ez már önmagában csodálatos, bár a...
1: Ez mindig is így volt, mondjuk.
0: Igen, igen, mondjuk a biciklisek azok fölérnek, nem tányi autó, olyan durván tolják, és hát hú, tehát nem, nincs fékezés, tehát egy csilingelés van maximum, és...
1: Nem tájföld, csak nem robogók.
0: Hanem inkább, igen, tehát ott nagyon észnél kell lenni. Jó, nyilván értem, hogy nekik meg a mindenük tele van az megszédült turistákkal, akik kóvályognak mindenfelé az úton. Na de hogy egyébként az nagyon kevés autó, ami viszont van az ottani tulajdonosoknak, annak szerintem kb. A fele az a kis Topolino, az meg van, az a kis picike. Aha. Hát egy városi közlekedés, egy tökéletes, hát keresztbe is meg lehet állni vele.
1: A kanálisok mellett az egycentis utcákon.
0: Igen, igen, igen, igen, tehát igen. Szuper cuki. Egyébként itthon is lehet kapni, tehát hogy szerintem ilyen városi közlekedésben én ha én városban laknék, én adnám simán.
1: Hát meg ugye ezt múltkor beszéltük, ezt a ranglistát, hogy pont Hollandia áll az első helyen a,
0: igen,
1: a töltőellátásilag egy töltőállomásra 5 autó.
0: Igen.
1: Tehát, hogy vagyis nagyon sok töltő van.
0: Volt egy olyan kanyarunk, hogy el kellett mennünk olyan másfél órára Amsterdamtól egy ilyen bemutatókertben, nagyon rossz volt a tömegközlekedés, tehát 4-5-szer kellett volna átszállni, és akkor ott vaciláltunk, hogy hogy is mondjuk, jót, akkor egy ilyen carsharingbe beleugrunk, és tök jól működött, tehát először volt ilyen, hogy teljesen flott, mindent, ez egy oké, leellenít, beküldtem.
1: A megmenemi faktor
0: sem volt. Megmenemi faktor, tehát nem volt semmilyen elakadás, hogy mondom, hogy ilyenkor mindig az, hogy valami nem jön össze, hanem minden úgy ment, mint a mesébe, és ott volt az, hogy csak elektromos autók voltak már, és tök jó volt az alkalmazásban láttad, nem csak, hogy hol áll, milyen töltöttségi szinten van, és úgy van a rendszer kialakítva, hogyha ugyanoda visszateszed egy elektromos töltőhöz, akkor tehát az autó kölcsönző cég állja a töltést. Tehát ott annyi volt, hogy volt egy ilyen kis csip, azt oda le kellett csippantani, és fölrakni a töltőre, és kész, zseniális volt, és elmentünk, utaztunk egy több órát, bőven fél tankkal jöttünk vissza, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon flottul működött.
1: Ők fizettek nekem?
0: Ők fizettek nekem, hogy nem, azért azt nem, de sokkal, tehát például...
1: Tehát, hogy úgy van, hogy elvileg egyszer van egy bérleti díjad, és azon felül, amit beletolsz áramot.
0: De az igen, az áram, de az áramért nem kellett fizetni, tehát az volt, hogy tele volt a tank, és ugyanoda visszaraktam.
1: Tehát az ő töltőállomásuk,
0: legalábbis szerződésük van a töltőállomás, tehát igen. Nem kértek az áramért pénzt, tehát az teljesen ingyen volt, és maga a carsharing az meg töredékébe került annak, mintha négyen voltunk, mintha négyen kifizettük volna a tömegközlekedés, ami Hollandiában nagyon drága.
1: Igen.
0: Tehát sokkal többet, tehát valami, nem tudom, 300 euró környékén lett volna, hogyha a közösségi közlekedésén megyünk négyen, és ez pedig még úgy, hogy még plusz biztosítást is kötöttem, 110 euróból megvolt, úgyhogy nagyon elégedett voltam vele, és tényleg egy pillanatot, ugyanúgy az alkalmazásban ott voltak, hogy hol vannak a töltőállomások, pikpak, nálam, tehát nagyon jó volt, nagyon jó, tehát ahol, hát jó, ott már lefőtt a kávé, tudjuk, a hollandok, az már ott, az már kész, hanyatló nyugat. Na de a lényeg az, hogy, tehát mondom, itt nagyon-nagyon jól teljesítenek ezek a kis autók, miről van szó, ugye ez a, most jött ki az ID Polo, erre jött ez a 100 000 előrendelés, ami hát azt állítja a cég, hogy jóval a hogy mondják ezt?
1: Várakozás
0: fölött teljesít.
1: Kérdezz csak nyugodtan.
0: Köszönöm szépen, köszönöm.
1: Kérj.
0: És akkor igen, csak Németországban jött az ID Polo-ra, 30 000, szóval németek nagyon, de aztán van itt a családban az ID Polo, ID Cross, Skoda Epic és Cupra Raval, ezeket gyártják mind spanyolországi Martorellben és Pamplónában, tehát abszolút európai a gyártás, és akkor így valahogy tudnak úgy ügyeskedni, hogy ez tényleg egy megfizethető, hát most a megfizethető, ez nyilván...
1: Nézzük csak meg a számokat, hogy mennyire megfizethető, vagy ez még nem teljesen publikus?
0: De szerintem ez teljesen publikus, ezek, én csak azért, mert én is nézegettem ezeket az autókat, most ugyanilyen továbbra is elektromos autó nézegetésbe vagyok, és hát azért felszereltségtől függően ezek ilyen... A belépő alapáruk az ilyen 10-11 millió körül van, aztán nyilván ezt föl lehet azért strófolni e fölé, de hogy úgy próbálják ezeket az autókat ilyen 10 millió környékén tartani.
1: Igen, az a helyzet, hogy ez még mindig nem az, amire szerintem, amiről mi megbeszéltünk, mert ilyenek vannak. Tehát az a csodálatos Renault E5, az 10-11 millió belépő, a kis teljesítmény.
0: Igen.
1: És azért ez nem egy póló. Tehát, hogy ez azért szerintem még mindig nem olcsó.
0: Hát
1: egyáltalán nem olcsó.
0: Jó, de egy csomó
1: tehát
0: mindenki...
1: amikor olcsó lesz, akkor arról beszélünk, hogy 6-7.
0: De nem lesz. Akkor lesz, ha használtan beszélni.
1: Hát...
0: Tehát

0: szerintem ez használtan lesz, mert nézd meg, hogy egyébként a kínai autók sem kerülnek már, tehát kerülnek ennél kevesebb.
1: Hát nálunk oké, hát de azt azért, hogyha Kínában nézed annak az árát, illetve a...
0: Tehát persze.
1: Ha nem lenne, az egy komolyabb, hogy is mondjam, tehát hogy azt tudjuk, hogy miért annyi itt. Tehát nem kéne annyi lenni.
0: Persze. Hát jó, hát a védő képzeld el, hogyha nem lennének, nyilván itt jön
1: hát
0: be
1: akkor az ügyek,
0: védő,
1: akkor minden,
0: igen, tehát ha tényleg 5-6 millióért lehetne venni, akkor esélye nem lenne ezeknek az autóknak.
1: De ezek még mindig nem azok a kis kocsik, amikre én gondolnék, hanem azok, ami ID2 volt egy ilyen, amikor
0: igen,
1: de aztán limóként futkoráztak, tehát az még ennél is kisebb.
0: Nem, az IAP, nem? Nem
1: az IAP, igen.
0: IAP volt ilyen. Hát meg még például a Topolino,
1: igen.
0: Ami az 4 valamennyi körül lehet venni, tehát az ez a kategória. Persze én is ezt gondolnám, és hát így nyilván én is már ez a pszichológiája, hogy az ember szépen lassan áthangolja magát, mert én is évekig azt mondtam, hogy hát jó, max 6-7 milliót vagyok hajlandó adni egy autóért, és most már azért ez így ugye majdnem a duplájára ugrott föl. De...
1: Ezek azok a standard kis autók, amik mindig is köztünk járkáltak, mozogtak, csak mondjuk abból egy benzines változat szerintem lehet, ha megnézzük, még most is 6-7 millió forint újonnan.
0: Hát igen, hát talán igen. Talán,
1: tehát,
0: igen,
1: mondjuk... hogy te neked ott egy 4-es, 5-össel többet kell, csak azért, mert elektromos változatot veszel, kipengetni, szerintem itt nem tud még versenyezni továbbra is a belső égésűekkel.
0: Hát figyelj, még a répa király még balhézik itt-ott, és akkor szerintem már fölveszi a versenyt, mert hogy most már azért ez egy szempont, hogy hát, oké, most, de igen, mi van,
1: jó, csak
0: hogy néznek ki?
1: Nem egy pár hónapos, most egy ilyen short-term probléma fog megoldani, mert ha az meg visszamegy, akkor megint visszamegy 200-300 forinttal a benzinár, ha egy mondjuk 200-al tegyük fel, akkor megint nem lesz majd ennyire téma.
0: Hát
1: ez
0: de egyre gyakrabban lesz ilyenek, azt mondja valaki, figyelj, ezt most már belefáradtam mindig ezt figyelgetni, otthon fönn van egy napelemem, és hát arról megtankolom.
1: Igen, de az a baj, nem ennek kéne a szempont lenni, hogy ez alapján durranjon már be az elektromos autózás, mert hogy állandóan háborúzik a répa.
0: Persze, de valószínűleg az van, hogy nyilván nem látok ebbe bele, ezt nyilván egy nagyon szakembernek kéne, hogy azért tudom, hogy ennél sokkal kevesebbért nem nagyon tudják rentábilisan kihozni, mert ugye ez látszik, hogy tényleg mindenki, tehát mindenki, most kivéve a kínaiakat, de itt Európában egyszerűen ez a határ, ez a 10 millió körüli van, és nem nagyon, ha valaki ezt tudná lejjebb vinni, tehát még az olyanok is, mint a Dacia is, mondjuk talán egy kicsivel lehet, hogy ez mondjuk 9, de hogy így nem, ezek valószínűleg ez az ára. De hát írjátok meg ti, hogyha ti erre jobban ráláttok. Én azt mondom, hogy ez már azért még mindig, tehát már azért sokkal közelebb van, még mindig jobb. Én is eljutottam arra a pontra, hogy azt mondom, hogy oké, ez már lehet, hogy kifizetem, és nem 14, 15, 16 millió forint, ami eddig gyakorlatilag a belépő volt, és valaki azt mondja, hogy mondjuk nem egy Renault és több cuki, stb., de mondjuk nem akarok egy francia, nem bízom egy francia autóban, egy megbízható német autót akarok, és akkor hát mindig is Volkswagen volt, és akkor mondjuk ő erre ráugrik, valószínűleg ez állhat ennek is a hátterébe. És mindeközben egyébként az is látszik, hogy azt abból is tanultak, hogy ezt nem lehet úgy megoldani, hogy akkor viszont mindent kisporolnak belőle, és kopog az egész, így mert azt se fogadta el a piac, hanem igenis ugyanúgy bele kell tenni azt a minőséget, és ez is úgy látszik, hogy kezd helyreállni.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McMenemy Márkkal és Marvinnal a Rádiókafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
1: Folytatjuk itt a Kávézó a világ végében a híreink taglalását, sajnos Bőce Balázs barátunk nélkül, de írásos hagyatékát feldolgozva. Igen, így van. És akkor egy kis teszlás vonallal fogjuk majd akkor folytatni, ugyanis üzembe álltak a szintén már elég régóta belengetett cyber taxik, vagy cyber kebek Amerikában, most már több városban is lehet kapni ilyet, és hát...
2: Kapni nem, de beülhetsz.
1: Na igen, hát rendelhetsz egyet, na így értem, hogy kaphatsz, hogyha rendelsz egyet, és ugye az ezekben a különleges, hogy ugye a Waymo az már elég régóta megy, de a Waymo az egy ilyen átalakított Jaguar, azért ugyanúgy néz ki, látod, forog a kormány, de ezek már tényleg teljesen futurisztikusak abban a szempontból, hogy nincs bennük egyáltalán kormány, tehát beülsz, és egy ilyen kormány nélküli cucc, teljesen, ez egy teljesen skifi érzet, ugye fölfele csapódnak az ajtók, mondjuk én nekem maga a kocsi egyébként nem tetszik, ez az arany, nem tudom, ilyen aranyszínű, nem, de hát ez egy teljesen...
2: Én is néztem videókat, hogy így, tudod, nyilván nagy flash, megrendelik, és akkor felveszik az influencerek, hogy igen. Wow. De rögtem, hogy három videót néztem, abban kettőből olyan parasztmódon állt meg így az út közepén, és hát ők ugye nem olyan, hogy beugrasz, és a sofőr már indít is, hanem ja. Tehát, hogy ott egy 5 percig így...
1: Biztos, a grok vezérlés, az meg úgy van vele, hogy...
2: Most nem tudod ledudálni se hátulról, semmi hát esélyed. Azt ki kell várni. Amíg a kis utas elkényelmesedik, megnyomja a megfelelő gombot, ellenőrizteti.
1: Bemutatni semmiért, ez mindegy idegesítő.
2: Nagyon idegesítő.
1: Igen, és csak ott idegeskedsz, és nem tettek semmi, mert egy üres robot, tehát ez. Viszont többen is kiszúrták, hogy oké, nincs benne kormány, de hogy van benne egy ilyen kis, valami kis ilyen joystick-szerű, ilyen virtuális joystick ott az egyik képernyős sarkában. No. Tehát, hogy így nagyjából úgy tűnik, hogy így ezt attól függetlenül, ha valami van, akkor ezt valahol valaki, tanítom, Indiából szépen nézze, el tudja irányítgatni az autót, hogyha valami gond van. Tehát, hogy van egy ilyen opció, hogy valahonnan távvezérléssel is lehet irányítani, hogyha bármi lenne, ami azért fura, tehát, hogy így lehet, hogy azt gondoljuk, hogy teljesen automatás, lehet, hogy csak valaki, ugye, mint a többi ilyen robotos cégnél, valahol ül egy irányító, és ő csinálja. Nem tudom egyébként, hogy van, akit ez aggaszt, szerintem egyébként megnyugtatóbb, hogy azért van egy ilyen backup, hogyha történik valamilyen hülyeség, ugye lehetett látni a Waymo-nál, és hogy volt, hogy beszorultak, és egymásra dudáltak, és teljes káoszt eredményeztek, tehát azért szerintem nem baj, hogyha van egy ilyen opció.
2: De azt nem te joystickolod el onnan az autót.
1: Nem, hanem valaki távvezérlésben tudja, akkor tud belenyúlni, tehát te nem tudod ott a kis kezeddel ott elirányítani, mint egy számítógépes játékot. Előre-hátra. Úgyhogy igen, tehát, hogy így ebből a szempontból itt a lassan tényleg beleérünk ebbe a skifi világba. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy mennyire fognak tudni ezek jól működni, meg mennyire lesznek esetlegesen ugye problémák, azért az önvezetés azért még azért tud dobni hibákat, de én alapvetően azt gondolom, hogy valószínűleg ilyen városi környezetben, egy normálisan felfestett városban, tehát ez is benne van, azért mondjuk itt nálunk, vagy a Balkánon, ahol össze-vissza vannak a felfestések, nem biztos, hogy olyan jól boldogulnának.
2: Nem tudom, hogy neki egyébként nagyon-nagyon kell a felfestés. Mert hát ezek a videók, amiket láttam, hogy azok ilyen kisváros külvárosokban szálltak be, ott ugye egyáltalán is felfestés.
1: Aha, lehet, hogy nem.
2: Tehát azok nem ilyen soksávos, mint a parkolóautó jobbra, de nincs semmi festés.
1: Igen, hát meg ugye ezt folyamatosan fejlesztik, hát a Teslának van valószínűleg a legeslegnagyobb adatbázisa ebből, mert ugye folyamatosan gyűjtik be az összes Teslából az önvezetéssel kapcsolatos információkat, és most már gyakorlatilag több mint egy évtizedes milliós, hát talán nem tudom, hát lehet, hogy vannak milliós eladásaik, nem tudom pontosan mennyi van, de hát azért jócskán sok Tesla van, és ezekből tudnak dolgozni, tehát valószínűleg nem állnak olyan nagyon rosszul, én azt gondolnám, hogy itt...
2: Biztos, hogy persze, hogy vannak milliós eladásai, meg is nézhetem, ha akarod.
1: Nézd már meg, hogy mennyi Teslát adtak el, amióta van, de hát nagyon sokat. Tehát azt gondolnám, hogy ez az önvezető rendszerük valójában fejlettebb annál, mint amit használhatnak, tehát itt inkább a szabályozás az, ami határt szab annak, hogy mennyire lehet. Megtaláltad?
2: De még dolgozik.
1: Még dolgozik a rendszer. Hát addig viszont akkor mondom, hogy a
2: követ... 10 millió körül.
1: 10 millió.
2: Hát nagyság nem.
1: Hát azért, tehát 10 millió autó futkorászik most már 10x éve a világ útjain, tehát hogy azért nekik van miből dolgozni. De hát akkor is lehet, ugye voltak ilyenek, hogy akkor nem tudom, a árnyékra vetődött, tehát valami autónak az árnyékát nézte be, de erre meg megint azt mondom, hogy mennyivel több olyan eset van, amikor ezt amikor, emberek követik
2: hát
1: el.
2: Hát vagy amikor konkrétan elrántotta a kormányt olyan nanoreflexel, ami viszont életet menthet meg.
1: Igen, akár mentett is, igen, és hát mi emberek meg mennyi hibát követünk el, hányszor nézünk be valamit. Hát csak arra gondolok, hogy valamikor egy este, amikor esik az eső, akkor kell vezetni, az mennyire borzasztó, milyen szinten nem látja az ember pontosan mi, merre van, össze-vissza csillog az úttest, és azért abban mindig azt érzem, hogy fú, azért ez itt egy ilyen orosz rulett, amikor ilyenkor vezet az ember, és ezek az autóknak ez meg se kotja, mert a lidárjukkal, meg a minden műholddal, stb. Ezt teljesen jól hozzák, úgyhogy szerintem ezek itt szépen lassan el fognak terjedni, és a városban abszolút van helyük, mert tényleg a legtöbb autó egyébként áll egy parkoló, a nap nagy részében egy parkolóhelyen áll, tehát akkor miért ne legyen kevesebb autó, és akkor az autó menjen körbe-körbe, tehát én ezt adom. Akármennyire is nem a szívem csücske ez a kedves ember, már csak azért sem annyira a szívem csücske, mert hogy ugye ő simán bemondott bizonyos dolgokat, úgyhogy egyáltalán nem zavarja az, hogy ennek talán egy szikrányi igazságtartalma van, de lehet, hogy még az se. És ugye így volt ez a Tesla Roadsterrel is, amit nagy csinadrattával lengette be még 2017 novemberében. Ugye akkor minden erről szólt, mutogatták, hogy milyen elképesztő sebességgel tud gyorsulni. Egyébként tök jól néz ki az a, és ugye most a második generációs, mert egyébként a legelső Tesla elektromos az egy Roadster volt, még mielőtt a Musk beszállt a cégbe. Tehát ez a második generáció. De hogy ezt jól szemléltessük, tehát a mai 18 évesek még általános iskolások voltak, amikor ezt az autót beharangozták, és azóta sincsen semmi. Ugye volt ebből egy nagy csörte OpenAI-nak a Sam Altman, az OpenAI tulajdonosa is kitvítelte, hogy hát most már talán így 7,5 év után most már megelégelte a várakozást, főleg úgy, hogy 50 000 dollár előleget befizetett már rá. De most úgy tűnik, hogy akkor most viszont már tényleg október 1-én jön az új bemutató.
2: És most tartozik még egy kamionnal is, nem?
1: Persze, még az is van a Tesla személy, igen, hát az abból is volt, aki nem tudom mennyit megrendelt. Úgyhogy igen, tehát ez neki nem okoz semmilyen gondot, hogy ezeket így benyögje. És hát most is az van, hogy azt mondta, hogy oké, és ez még csak a bemutató, tehát nem azt jelenti, hogy lehet majd kapni, ez csak a bemutató. Tehát még ezen ki azt mondta, hogy hát még azért ez lehet egy újabb 12-18 hónap. Na most hát, hogyha azt mondja, tehát Muskkal 12-18 hónap, az simán megjelent, egy újabb 7 évet jelent, mire ez sorozatgyártásban lesz. De hát azért nagyon kíváncsiak vagyunk a mindenféle ígérettel, mert ugye néha bedob, amikor már nagy a balhé, akkor bedob ilyen teljes őrültségeket, hogy azt mondta, hogy ha az, hogy egy másodperc alatt gyorsul 100-ra, az csak a legkevésbé érdekes dolog majd az új Roadsterrel kapcsolatban.
2: Az fizikai lehetséges?
1: Hát nem nagyon, de ő azt mondja...
2: Egy alsó határ.
1: Ő azt mondja, hogy egyrészt ugye azt csinálják most már ezek a nagyon durván gyorsulatok, hogy oda szívják magukat a betonhoz, és akkor azért tudnak nagyon durván tapadni, tehát konkrétan ilyen ventilátorokkal leszívják magukat, és azt hiszem, hogy van már ilyen 1,2-1,3 más gyorsulású ilyen kis sportautó. Tehát végig is lehet. Meg ő azt mondja, hogy és ez tényleg, ha tényleg lehozza, akkor azért azt megsüvegelem, hogy lökhajtásos lesz. Tehát lesz egy beépített, tehát a SpaceX-ből átvesznek valamilyen rakéta meghajtást, és lesz benne rakéta meghajtás.
2: Oké, így lehet, hogy meg lesz az egy másodperc.
1: Sok James Bondot nézett szerintem egy gyerekkorában.
2: De az tényleg nagyon fontos, hogy az utcákon ilyenek lehet.
1: Nagyon fontos, és imádnék mögötte állni egy ilyen autónak, amikor mondjuk egy ilyen sugárhajtást bekapcsol.
2: Meg aki majd ezt megveheti, megteheti, vagy megveszi,
1: igen,
2: annak nagyon jó, hogy lökhajtásos autója.
1: Lökhajtásos lesz a következő
2: mindenképpen fontos lesz.
1: A következő piros lámpáig, igen, tehát hogy nagyon-nagyon fontos lesz, hogy
2: az a baj, én amikor ezt a hírt meghallottam, akkor csak a tulajdonosok jelentek meg az arcom előtt. A jövendőbeli tulajdonosok, és elszontyolottam.
1: Igen, hát jó, hát igen, tehát azért láttuk ezt a Cybertrucknál is, tehát hogy igen, tehát...
2: Mondjuk azt szerencsére, vagy hát nem szerencsére, nem ebből kár örvendő, de hát azért az gyorsan kifutott az a, az, az, az, az, az a kis lendület.
1: Az viszonylag nagyot bukózott, úgyhogy gondolom, hogy azért itt nem mindegy, hogy hogy teljesít ez a, ez a roster, de hát mondom, október 1-én elvileg kiderül, és akkor majd megint fölhájpolják az embereket, megint beszednek egy csomó pénzt mindenféle előlegre, majd megint évekig ülni fognak rajta.
2: Ez az egy kép van róla, vagy van itt még több? Mert ez a GTA 6-ból is kivették volna ezzel a háttérrel.
1: Nem tudják, ugye az van, hogy volt a bemutató, ami 2017-ben volt, most nem 7 éve, hanem ugye 9 éve, bocsánat, és az egy nagyon jó, nagyon pofás kis autó, de ahhoz képest egy csomót változtattak rajta, tehát gyakorlatilag az nem tudni, hogy ez az új hogy fog kinézni, csak ugye ilyenkor az emberek itt tippelgetnek, meg megjelennek ezek a kamu renderek, de pont ez a pont erről fogják majd lehúzni a leplet október 1-én.
2: Hát ez
1: lerántani a leplet.
2: Nagyon izgi.
1: Nagyon izgi. Na jó, de hogy akkor maradjunk a realitás talaján, említettük azt a jó hírt, hogy jobban teljesítenek az elektromos autóknak az akkumulátorai, mint ahogy azt eredetileg gondolták volna. Egy osztrák cég, egy bizonyos Avilu több mint 500 000 mérést végzett 20 népszerű modellen, és az eredmények azt mutatják, hogy igenis 150 000 kilométer után is a medián akkumulátor, tehát ezt gondolom, hogy ilyen a közép teljesítmény, akkumulátor még mindig 87 vagy 94% közötti kapacitással bír, ami azért egy elég jó szám. Ez azt jelenti, hogy mondjuk ilyen igen, a szórás, igen, tehát azt mondja, a szórás nagy, ugyanis nagyon sok múlik azon, hogy az autót hogy tartották. Tehát, hogy az derül ki belőle, hogy itt most nem igazából a kilométer szám az, ami lényeges, hanem az, hogy mennyire figyeltek oda az akkumulátor megfelelő töltésére, mert ezen akár 11-13% pontnyi különbség is lehet.
2: De még az sem szörnyű adat szerintem.
1: Nem. Tehát azt mondja, Nissan Leafnél ez 29 kilométernyi távolságvesztést jelent. Tehát mondjuk egy ilyen átlagban. Szóval, hogy igen, tehát nem olyan rossz, bár a romlás nem lineáris, tehát mondjuk 50 000-nél 91-97, 100 000-nél 88-95 a romlás, tehát hogy azért itt van egy ilyen nem lineáris romlás benne, de igen, tehát ez ugyanaz, mint a telefonodnál is, hogy persze, hát nem bírja már addig a telefon feltétlenül, mint amikor megvetted, de attól még teljesen használható, nyilván hozzászoksz. Eleve a legtöbb autós nem pörgeti ki a hatótávját, hanem városi környezetben használja, és a mérések azt mutatják.
2: Hát igen,
1: hogy...
2: hát a 150 000 kilométer egy városi autónál az kifejezetten sok, tehát az már az akár egy bőven 15 éves autó futkorásznak 150 000 kilométerre.
1: Hát ez az, és hát hogyha ez hoz nekem...
2: És hogyha azt veszük, hogy az alatt, a 15 év alatt mennyit spóroltál azon, hogy nem kellett szervizelned annyira, annyi pénzért?
1: Csak az olaj, amit mondjuk elköltesz ennyi idő alatt. Meg ugye a fékbetéteknek a kopása is sokkal alacsonyabb az elektromos autóknál, mert ugye regeneratív a fékezés, szóval nagyon sok mindennél, és ahogy ezt beszéltük, ez tök fontos is, mert hogy még mindig drágák az új elektromos autók, tehát akkor lesz arra, hogy ez kvázi tényleg nép autókká válnak, hogyha az elektromos, vagy a használt autópiacra is bekerülnek az elektromos autók, és az emberek mernek elektromos autókat venni, úgyhogy ez nagyon fontos lenne, mert most már itt
2: tartunk. Hát ez érdekes lesz, hogyha az a hír, amit ugye két adással korábban beszélt. Én ugyan nem voltam, de én hoztam a figyelmetekbe azt a komoly átlagot, hogy Kínában a 40 év alattiak 1,8 év alatt így ráunnak az autócskájukra, hogy ott azok hova fognak kerülni, mondjuk 15. Tehát, hogyha ez a trend marad, akkor igen, képzeljük el, hogy 20 év múlva ott hány? Mert biztos lecsúszik Kínában a peremvidékekre, countryside-re, de hát ez egy elég komoly tempónak tűnik.
1: Igen. Jó, hát van piac, ahova ez így menjen, és nyilván tök jó lenne, ha már idővel mondjuk bekerülne az olyan országoknak a piacára is, ahol ez még nem jellemző, mert itt Európában már azért látjuk, de mondjuk elmész külföldre valahová, mondjuk Ázsiába, vagy a Közel-Keletre, ott már kevésbé, bár ezt már meséltem is, hogy azt mondta nekem Egyiptomban a guide-unkkal beszélgettünk erről, a búvár oktatóval, akivel voltunk, hogy például Kairóban baromi sok elektromos autó van, egyszerűen azért, mert ugye Kairó annyira hatalmas nagy, annyira sokan laknak benne, hogy minden 11-es tankolás az akár egy 2 órás sorban állást jelentett, mert annyira kevés a kút az autó mennyiséghez képest, és simán van, hogy megéri mondjuk nem tudom, egy órát autózni egy kútért, mert ott mondjuk kevesebben vannak, és van, aki ezért vesz elektromos autót, hiába, hogy olcsó az üzemanyag, mert van saját olajuk, mert emiatt megéri, mert nem kell macakolni a kutaknál.
2: Még régen volt, hogy talán gázolajért nem is kell fizetni, hát, valami hasonló, a helyi lakosok ott a gázolajat, a buszok biztosan.
1: De valami most is nagy, de nem tudom, egy negyede az ára kb. Hát látszik is. Egy csomó helyen most egy barátunk, aki Ecuadorban él, ő mondta, hogy az ecuadoriaknál is annyira olcsó az üzemanyag, hogy leülnek kaján ebédelni, és nem állítják le a motort. És ott ülnek egyrészt fulladozva a rendkívül büdös gázolaj füstben, az se zavarja őket, de jönt, hogy megkérdezték, hogy de miért nem állítod le a motort? Mert ez nem tesz jót a motornak az indítgatás. Ezért inkább leülnek kaján, és megy egy órán
2: még
1: keresztül.
2: Még nem tudják ezt a jó uniós start-stop funkciót mennyire jó, nem idegesítő picit sem.
1: De az maradt egyébként, az elve? Az van?
2: Az van, az kötelező.
1: Ki
2: tudod kapcsolni nyilván, igen. Az első pirosnál rájössz, hogy nem kapcsoltam ki, akkor kikapcsolom.
1: Igen, különösen a dízeleknél, mert még a benzinesnél nem olyan nagy, de dízelnél, hát érted, az...
2: Nem tudom, csodák nincsenek, tehát hogyha egy út alatt bemész egy 20 kilométeres utat, mondjuk csak így ingázol egyet, és amúgy normál esetben egy nap kétszer indítod be az autót, de ha ez felugrik akár 100-ra egy nap, nem lehetséges, hogy nem teszed tönkre hamarabb.
1: Igen.
2: Az akkumulátorodat, az önindítódat, a motor egyéb részeit, azt nem tudom.
1: Meg hogy szerintem azért az indításnál még akár simán lehet, hogy nagyobb, tehát egy nagyobb.
2: Hát elvileg munkát, nem.
1: Elvileg. Jó, ezek a tipikus, valahol valaki kitalálta egy íróasztal mögül ezt a döntést, és aztán már csak azért
2: hát
1: is.
2: Igen, de arra nem gondolt, hogy mondjuk lehet, hogy akkor egy élettartam alatt mondjuk 3-szor annyi akkumulátort cserélsz ki.
1: Persze, meg újra igen, cserélni kell az önindítót, szóval igen. Innen üzenjük a kedves döntéshozóknak, hogy ez nem volt egy jó döntés, ezt meg kéne szüntetni.
2: Igen, és ne tegyék digitális felületre a kocsi fűtésének a szabályozását.
1: Na jó, ugye az autógyártónak a problémája. Most pont egyébként a Volkswagen egyik új modelljénél is volt ez, hogy a réginél mindent teljes rettenetes ilyen tipitapis kezelőfelületre tettek, és aztán most az új modelleknél már visszahozták a fizikai gombokat, mert tényleg hát ez is egy ilyen baromság volt. Nyilván ezzel is akartak spórolni egy kicsit. Hogy állunk időben,
2: szerintem
1: József?
2: Szerintem az a durva, hogy elszállt az időnk.
1: Elszállt az időnk? Jó, akkor álljunk ki a Box utcába egy hírblokkal, meg egy kis zenével, és akkor utána jöjjünk vissza az igazán nagyon-nagyon optimista híreinkkel, mert hogy van egy csomó.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas! Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three, ho!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Növekedés, finanszírozás, konszolidáció. Merre mozdul a piac? A Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőinek és szakértőinek biztosít találkozási pontot. Egy nap a döntésekről és dilemmákról, amelyek a következő évek üzleti lépéseit formálják. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia. Időpont: november 6-a. Ne maradj ki a párbeszédből, találkozzunk! Kedvezményes jegyek szeptember 28-áig a magánegészségügy.com oldalon. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Szakorvos labor CT egyre többen intézik privátban. Sokat költünk bioélelmiszerekre. Egy rolleres mobilokkal helyzet volt egy fővárosi börtönnél.
6: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már a magyarok fele választja legalább egy-egy vizsgálatra, de akár teljes kezelésre is a magánegészségügyet. Ez derült ki egy friss felmérésből. A legtöbben privát fogorvoshoz, nőgyógyászhoz, bőrgyógyászhoz járnak. Gyarapszik azok száma is, akik ultrahang, CT vagy MR vizsgálatért fizetnek. A nagyobb műtétek döntő többségét viszont továbbra is az állami ellátórendszerben végzik. Az elmúlt időszakban a labor, a bőr és a nőgyógyászati vizsgálatok drágultak a legnagyobb mértékben. Egyre többen keresik a bioélelmiszereket, 28%-kal bővült forgalmuk 2023 és 2025 között. Ez kétszerese a teljes élelmiszer és italpiac gyarapodásának. A bébi ételek iránt ugrott meg leginkább az érdeklődés, ezt követték a növényi tejhelyettesítők, a gyümölcsök, zöldségek. A biotermékek kevésbé drágultak a többi áruhoz képest az elmúlt években, vagyis megfizethetőbbek most, mint korábban. Ez is élénkítette forgalmukat. Egyre jobban terjed a pároloktatásos hűtés. Egy magyar kutatás fejlesztés segítheti a nyári hőség enyhítését, akár a családi házakban is. Csuhai Tibor energetikai szakértőt hallják.
7: A rendszer jelentős részben egy természetes fizikai folyamatot használ. A víz elpároloktatásához energia szükséges, melyet a víz hőformájában a környezetből von el. Ennek következtében a levegő hőmérséklete pedig csökkenni fog. Különösen nagy jelentősége lehet ipari csarnokokban, raktárokban, akár logisztikai központokban, akár kiskereskedelmi láncoknál, ahol hatalmas légtömegeket kell mozgatni és kondicionálni.
6: 5 mobilt és 4 SIM-kártyát próbáltak bejuttatni egy fővárosi BV intézetbe. Sóval töltött zacskókba rejtve találták meg az eszközöket a budapesti fegyház és börtön fegyőrei. Valószínűleg egy rolleres hajította át a Kozma utcai börtön magas kerítésén a csomagot, még vizsgálják a részleteket. A büntetés végrehajtás közölte, még mindig a telefon fordul elő leggyakrabban a tiltott tárgyak között. Volt, hogy krumpliba vagy szalámiba rejtve próbálták a rácsok mögé juttatni a mobilt. Országszerte kellemes őszi időnk lesz, inkább kevesebb, mint több gomoly felhővel, eső sehol sem várható, a szél is enyhe marad. 20-24 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 7-13 fok következik. Az előrejelzések szerint holnap a hűvös hajnal után is sok derűs órára számíthatunk, azt mondják a meteorológusok, továbbra is csapadék nélkül, 21-26 fokkal, és a jövő hét eleje is nagyjából ugyanezt ígéri, sok napsütéssel.
4: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
8: Üres szívvel, üres fejjel, üres az életem, ha a zene nincs mellettem.
4: Fogyaszt te is hazait! Segítünk! A Rádió Café is csatlakozik az Él a Zene kezdeményezéshez. Ezért ma, azaz szeptember 26-án egész nap kizárólag magyar zenéket sugárzunk. Persze a legjobbakat. Rádió Café. Van barátod. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
1: És akkor a optimista blokk következik, bár szerintem ez eddig is egy elég optimista adás volt szerencsére, és ígértük nektek, hogy beszélünk arról, hogy Magyarországon e-papír menetrendek jönnek a budapesti buszmegállókba. Ugye nem tudom, te Marvin tudod, hogy mi ez az e-papír?
2: Nem, alig vártam.
1: Ami az e-olvasóba is van,
2: aha.
1: Ami ugye nem az a jó benne, hogy az nem... Tehát nem egy ilyen tipikus digitális kijelző, hanem az van, hogy tényleg ilyen kis, azt hiszem, hogy ilyen kis apró kis fém részecskék vannak, amik bizonyos impulzusra ugye beállnak, és ha ránézel,
2: mind
1: akkor...
2: Mint az e-bookok,
1: igen, tehát az is, az e-book olvasók azok mind e-papír, és akkor ugye ilyen e-papír menetrendek lesznek, és akkor,
2: akkor
1: így...
2: Akkor tudom.
1: Na, úgyhogy az lesz.
2: Szerintem, hogy még durvábban mondasz.
1: Nem, ennyire nem durva, és egyenlőre 61 megállóban, két éves tesztben fogják majd őket behozni. A Rákóczi út tengelyén, Zuglói vasútállomás keleti pályaudvar, Uránia Astoria lesz majd ez a tengely. A telepítés szeptember végéig tart majd, és ezzel egy csomót spórol egyébként a BKK, mert ugye eddig ezeket mindig ki kellett menni, papírokat kicserélni, azok nyilván eláztak, ez pedig így központilag lehet majd nyilván frissíteni, meg rá lehet tenni aktuális mindenféle infókat, tehát valamiféle elakadás van, ilyenek, és nagyon jól olvashatóak, tehát hogy azért nyilván egy digitális kijelző azért az költségesebb is, meg akkor azt folyamatosan háttérvilágítani kell, ezek meg tényleg olyan, mint a papír lenne, de közben meg mégse az, úgyhogy megyünk mi is a jövő felé elég szépen, reméljük nem fogják őket megvandálkodni. Az emberek, meg ugye az is kérdés, hogy ugye mennyire nézik még ezt egyáltalán az emberek, hogy azért egy csomó mindenki inkább applikációban nézi, de szerintem még egy turista nem biztos, hogy applikációban nézi azt.
2: Hát valószínűleg nem.
1: Én egyébként azt szoktam, hogy meg applikációban is nézem, meg a menetrendet is nézem, és általában egyébként nem feltétlenül passzol mind a két dolog.
2: Hát meg én azt veszem észre, hogy ez a nagyobb városokban mindig igazából az érdekel, hogy melyik hova kell mennem, tehát olyan sűrű járnak egy nagyvárosban a járművek, hogy igazából az érdekel, hogy mikor jön a következő, az enyém, de igen, hogy nem úgy megyek oda, hogy ott akkor böngészem, hogy majd előbb-utóbb jön az enyém. Most ott okcsi, és ilyet 10-12 percet kell várni, akkor annyit.
1: Igen. Egyébként Budapest kifejezetten jónak számít, így közösségi közlekedésben nagyon gyorsan jönnek a járatok, tehát a külföldi...
2: Hát nagyon rég, amikor még itt bent laktam ott, és azt láttam már, hogy a trolli épp hol jár, és akkor tudtam, hogy mondna, akkor most veszem a cipőm, remélem nem hívják el előlem a liftet, és akkor kényelmesen leérek.
1: Na, és akkor a mai nap legoptimistább híre következik. 5 pozitív fordulópont, amely megmentheti a világot, ugyanis hát egy az Earthshot Prize és az Exeteri Egyetem közös kutatás végzett, és abban megállapították, hogy 51 olyan megoldás létezik, amelyek akár 5 éven belül gyors változást indíthatnak el. És ugye ez azért jó, mert közben meg az ENSZ környezetvédelmi programja ugye arra hívja fel a figyelmet, hogy nem engedhetjük meg magunknak, hogy másfél fok fölé húzzon az átlag hőmérséklet emelkedés, és valószínűleg a kettő azért ez együtt van, tehát valóban nem, bár ugye az is látszik most már, hogy ez a másfél fok, ez sajnos ezt olyan igazán nem is vette komolyan senki, és nem is tűnik úgy, hogy ezt fogjuk tudni tartani. Most én 1,8-ról beszélnek, de hát látjuk, az idei nyár megmutatta, hogy ez tényleg ez mivel jár, szóval ez nem tréfa dolog. De hogy ugye ennek sajnos az a következmény, amit itt sokszor beszélünk erről a műsorban, hogy azért az, ha csak a negatív dolgokat nézzük, abból az ered, hogy az emberek egy jelentős százaléka már úgy tekint rá, hogy a hajó már elment, és akkor ezt már hogy szépen fogalmazzak, ezt már így szedjük, igen, tehát de közben meg azért nem feltétlenül van így, tehát van egy csomó olyan forduló, pozitív fordulópont, nem csak negatív fordulópontok léteznek, amik segíthetnek nekünk abban, hogy helyrehozzuk a dolgokat. Egyébként egy nagyon hosszú, tök jó cikk van ezzel kapcsolatban magyarul a Euronews-on, tehát innen vettük. Helyreállítás fenntarthatóvá válik, 5 pozitív fordulópont, amely megmentheti a világot címmel. És ugye például az egyik ilyen dolog, amit ki kiemeltek, az például pont a napelemes rendszereknek a terjedése, ami jóval felülmúlja az eredetileg elképzelteket, hogy milyen szinten terjedtek el, meg terjedt el az egész elektrifikáció. Azt mondja egyébként, ugye ezzel párhuzamosan a mérések kezdete óta a legmelegebb augusztust tudhatjuk magunk mögött, ugye holtversenyben a 2023 júliusával, ugye ez a csendes óceánon kialakuló szuper El Niño jelenségnek a következménye, de maga az El Niño jelenség is azért alakul ilyen durvává, mert ugye ez a melegednek az óceánjaink, és ezek idézik elő ezt a dolgot. Viszont például a tiszta energia is lehet egy ilyen mester aszkád, nagyon ez is egy ilyen jó kis magyaros kifejezés, és például azt mondja, a napenergia és a szélenergia számos piacon már átlépték a pozitív fordulópontot, és kulcsfontosságok ahhoz, hogy megszüntessük a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőségünket. Ugye ezt láttuk az idei nyáron is, hogy annak azért nem futottunk bele egy nagyon-nagyon durva energiakrízisben, mert hogy olyan nagy számban volt, vannak itthon is napelemek, hogy amikor ugye mindenki ezerrel pörgette a légkondikat, akkor volt miből pótolni ezt a hiányosságot. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly és fontos fordulópont. A várakozások szerint 2030-ra önmagában a napenergia évente 154 millió tonna széndioxid egyenértékkel csökkenti majd az uniós kibocsátásokat. Hogy ezt így perspektívába helyezzük, ez nagyjából annyi, mint Hollandia 2023-as teljes üvegházhatású gázkibocsátása. És Hollandia azért egy elég komoly ipari ország, szóval ez nem, tényleg nem elhanyagolható mennyiség. És ezt úgy indokolják, hogy mivel a tiszta áramtermelés egyszerre nyitja meg az utat az elektromos közlekedés, a hőszivattyúk, a tiszta ipar és a tiszta levegő előtt, ez jelenti a legnagyobb hatású átmenetet az öt earthshot közül, hogy az earthshotnak hívják ezeket a fordulópontokat. Tehát ez mondjuk egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog. Jelenlegi szűk keresztmetszeteket az elektromos hálózat bővítése, az engedélyezési reform és a tiszta energia beruházások hiánya jelenti a globális délen. Tehát amit szintén említettünk, hogy ahol ez nagyon-nagyon fontos lenne, ott azért még mindig kevés a beruházás, de az is látszik, hogy már egy csomó olyan helyen, ahol ugye nagyon intenzíven, nagyon sokat süt a nap, ezek az országok azért nagyon komolyat tudnak ebből szakítani, és Afrikában is úgy tűnik, hogy erre elég rendesen ráfeküdtek. Hogy Afrikában van a világ legnagyobb napenergia potenciája, 60%-ával, tehát azt mondja, hogy napenergia potenciájának 60%-a van ott, tehát hogyha az afrikaiak erre ráfekszenek, akkor rengeteg energiát tudnak hozni, és most már úgy tűnik, hogy el is kezdték ezt a fejlesztést, tehát Dél-Afrikai Köztársaságban, Marokkóban és Nigériában erőteljesen felgyorsították ezeket a folyamatokat, és ugye ez beindít ugye egy csomó mindent, vagy hozza magával, hogy akkor lehet elektromos autókat, lehet ugye ezekben az országokban egy csomó helyen még mindenféle szénnel, meg mindenféle nagyon-nagyon koszos energiahordozóval fűtenek, meg főznek, tehát ezeket is mind-mind ki lehet váltani ezáltal. És aztán még amit...
2: Ők amúgy tudnának exportálni is?
1: Igen, és ez így van is erre mindenféle ilyen beruházás, például Marokkóból, Egyiptomból importálnának energiát például az Egyesült Királyságba. Tehát az így megy. Tehát, hogy itt nekik ez egy kiugrási lehetőség lehetne. És ugye ez azért nagyon jó, mert hogy nagyon sokáig, túl sokáig az a meggyőződés uralkodott, hogy a klíma és a természet védelmére nincsenek megoldások. Az új kutatás viszont azt mutatja, hogy de igenis ezekre vannak megoldások, és érdemes ebbe fektetni. Főleg azért nagyon fontos ez, mert közben meg láttam egy elemzést, hogy ugye azt azért tudjuk, hogy azok a piaci szereplők, akiknek az az érdeke, hogy a business as usual menjen tovább, és továbbra is a fosszilis energia legyen a fő energiahordozó, azok ugye jó darabig próbálták azt a kétséget bennünk elültetni, hogy egyrészt nincs akkora gond, meg ez túl van hype-olva. Most már, hogy ezt azért már nem igazán lehet csinálni, most rászálltak arra, hogy megpróbálják lejáratni a zöld energia technológiát, hogy ez nem járható, meg ez egy pipe dream, ugye, hogy ezt meg lehet csinálni, de közben meg a valóság meg nem ezt mutatja. Ezek igenis jól működő rendszerek. Például, ami ugye ezt föl szokták hozni a szélerőművekkel kapcsolatban, ugye nálunk is most egy nagyon komoly téma, hogy hát oké, de mit fogunk csinálni a sok szélerőművel, amikor már nem lehet őket használni, és nem lehet őket újra hasznosítani. Na most ez is megcáfolódott, mert Skóciában például le kellett szerelni a legrégebben üzemben lévő szélturbinákat, és 99,9%-ban sikerült újra hasznosítani ennek az alkatrészeit, tehát hogy még csak ez sem igaz. Szóval ez tényleg van lehetőségünk, muszáj, hogy optimistán álljunk ehhez a dologhoz, mert az ad erőt arra, hogy tovább haladjunk. Ha tényleg csak abba állunk bele, hogy hát ez a hajó elment, akkor nem fogunk semmit csinálni. És ugye még egy nagyon fontos dolog, ami nekem aztán különösen közel áll a szívemhez, ez pedig a tengeri rezervátumoknak a rezilienciája, tehát hogy ezek milyen nagyon-nagyon gyorsan tudnak helyreállni ezek a tengeri ökoszisztémák, ha egyszerűen békén hagyják őket, és ez látszik, hogy sok helyen is megmutatkozik, például a nagy korallzátonynál, ahol ugye ezt már évek óta már temették, hogy vége lesz, és közben meg mégis, ahogy elkezdték ezeket a területeket védeni, kialakítottak olyan rezervátumokat, olyan természetvédelmi területeket, ahol a halak meg az élővilág meg tud újulni. Ezek fantasztikus megújulásra képesek, tehát itt is nagyon-nagyon fontos, hogy ezzel foglalkozzunk, és ugye az év elején lépett hatályba a nagy várakozások a lövezet High Seas Treaty, erről már beszéltünk egyébként itt korábban a műsorban, ami egy globális óceánvédelmi rendelkezés és történelmi mérföldkőnek nevezhető. Ugye hatalmas területről beszélünk, tehát ezek a nemzetközi vizek, ami egyik államnak a fennhatóság alá sem tartozik, ennek a védelmét teszi lehetővé. Ugye ez a bolygó felületének az 50%-a. Szóval, hogy ezek óriási területek, és kulcsfontosság, hogy ezeket megőrizzük, hiszen ezek óriási nagy széndioxid elnyelő bázisok, nagyon-nagyon nagy biodiverzitás forrásnak számítanak, tehát biodiverzitási raktárként tartják számon őket, és nagyon fontos szerepet töltenek be ugye az éghajlatunkban, hiszen ez a szuper El Niño is az óceán melegedéséből következik. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek óriási bajok a tengereken, tehát ugye nyilván folyamatos melegedésnek vannak kitéve, folyamatos szennyezés, nagyon-nagyon durva halászat, ugye ezek a vontató hálós halászat, ami teljesen tönkreteszi a tengerfeneket, ezek nagyon nagy problémát jelentenek, ugye most a mélytengeri bányászat a következő dolog, ami

0: hogy egy ország ne tudja megvétózni ezeket a kezdeményezéseket, hanem mondjuk egy többségi szavazással meg lehessen őket szavazni, hogy ezeket hogy védjük meg, és ezeknek óriási nagy szerepe lehet az óceánjaink egészségében, ami a mi egészségünkkel is összefügg, tehát ez is nagyon fontos, aztán a trópusi erdők védelme is nagyon fontos, itt is hangsúlyozzák, hogy ugye sajnos a húsfogyasztás jelenti a legnagyobb veszélyt ezekre a területekre, mert hogy a legtöbb ilyen kiírtott területen aztán elindul a marha legeltetés, és soha nem tér vissza az erdőség. Fontos ilyen pozitív tipping point szempont lehet az is, hogy mondjuk honnan szerezzük be az olyan termékeinket, mint a pálmaolaj, a fa, a kakaó és a kávé, tehát hogy itt ezeket is például vannak olyan EU-s normatívák, hogy ugye fontos, hogy csak fenntartható gazdálkodásból származzanak ezek az alapanyagaink, és nyilván az európai piac óriási, tehát hogyha az európai piacra csak olyan jöhet, ami igazoltan fenntartható, akkor azért ez nagyon-nagyon nagy védelmet jelenthet. Tehát, hogy vannak ilyen dolgok, és ugye ebben az a szép, hogy ezek olyan ugyanilyen, mint a negatív fordulópontok is, amik utána már maguktól gyűrűznek tovább, ezek a pozitív változások is tovább tudnak gyűrűzni, és nagy hatással tudnak lenni a globális rendszerre. Szóval, hogy remény még mindig van, még mindig nem kell azt gondolni, hogy vége van mindennek, csak tényleg arra kell, tehát ezekre a rendszereinkre kell nagyon odafigyelni, mert hogy ez egy olyan rendszer, amiben mindennel összefügg, és ezzel nem lehet csak mondjuk a fosszilis energiára, meg a megújuló energiára fókuszálni, hanem mondjuk a természeti területeinknek a megóvása is egy nagyon-nagyon fontos szempont.
1: Meg nagy kérdés, hogy mi tudunk ehhez bármit hozzátenni?
0: Igen.
1: Mik is hangyák, hát, vagy igazából mi ezt csak nézhetjük, hogy megteszik-e azok, akik meg ezeket a fordulópontoknak az elindításához az utat elkezdik törni.
0: Keveset tudunk nyilván hozzátenni, de azért ne becsüljük alá magunkat, mert mi kis hangyák 8 milliárdan vagyunk, tehát a 8 milliárd hangya azért az egy számot tevő, észrevehető méretű boly, és az tudunk azzal, hogy mondjuk olyan helyre tesszük a voksunkat egy-egy választásnál, olyan politikusok mellé, akiknek ez fontos, olyan termékeket vásárolunk, amiknél ez egy szempont, tehát hogy igenis lehet. És hogy tényleg ezek nagyon-nagyon szorosan összefonódnak, és azért egy-egy ilyen változás nagyon-nagyon sok mindenre kiterjedhet, úgyhogy reméljük, hogy igazuk van, ettől függetlenül továbbra is baromira kell ügyelnünk arra, hogy ne melegedjen rettenetesen túl a bolygó, mert akkor meg viszont ugyanúgy ezek a negatív tipping pointok is bejönnek, és aztán mondjuk túl melegednek, túl savasodnak az óceánok, az egy csomó egyéb ilyen fordulópontot hozhat, mint a különböző óceáni áramlatoknak a leállása vagy megváltozása, szóval, hogy itt mindenhonnan meg kell ezt az egészet védeni, de hogy jó irányba mozdulunk, mert például csináltak most egy felmérést a globális napelem mennyiségről, és hát az jött ki, hogy 1,2 terawatt kapacitással bír az össz napelem rendszer globálisan. Ez a világ atomerőmű flottájának a háromszorosa. Ez persze azért egy csalóka szám, mert hogy ez a potenciális kapacitása, nyilván itt nagyon sok minden számít, hogy süt a nap, nem süt a nap, ilyesmi, de mégis azért közben meg ez egy olyannyira nagy lendületet kapott irány, hogy konkrétan sértően olcsónak nevezték ezt az egészet, és most meg átbillenhet abba az irányba, hogy annyi helyen kezdenek el az emberek saját ilyen kis napelemrendszereket kiépíteni, ugye megjelentek ezek a balkonra építhető plug and play
1: terasz
0: napelemek, hogy főleg a fejlődő országokban, például Pakisztánt emelik ki, ahol egy óriási nagy pakisztáni cementgyár építi ki folyamatosan a napelem rendszereit, mert hogy csak így tud versenyképes maradni, vagy Karacsit hozzák fel ebben a cikkben, ahol 20 millió embert lát el az áramszolgáltató, és ezek közül a 20 millió embernek egy jelentős része elkezdte saját maga termelni az áramot, ami csodálatos, csak ugye, hogyha bevétel kiesése van az áramellátónak, akkor pont a létfontosságú
1: a hálózat fejlesztésre nem jut pénz.
0: Igen, tehát hogy itt ez kell most

0: megoldani, hogy oké, hogyan lehet.
1: Máshonnan teremtenek rá.
0: Hát igen, igen. Hát vagy tényleg az van, hogy azért valamilyen szintű hozzájárulást azért kell csinálni. Tehát nekem mondjuk van ugye napelem a házon, én amióta van, azóta én nem fizetek csak 1800 forint hálózati hozzájárulást, amit nevetségesen kevésnek tartok. Tehát az lenne, hogy erre ennél egy lényegesen magasabb összeget kéne áldozni, én azt nagyon szívesen fizetném, ha tényleg azt tudnám, hogy ezzel ebből hát a hálózatot fejlesztik.
1: Ezt beszéltük a múltkor, hogy a víz ugyanez, hogy a vízért is szép lassan el kell kezdenünk szerintem majd többet fizetni, mert hogyha most nem a csatornát nézzük, a ténylegesen elfogyatott vízmennyiség az szerintem 15 éve, 20 éve, 30 éve is ugyanaz, tehát praktikusan ingyen van.
0: Igen, hát gyakorlatilag szinte ingyen, igen.
1: Hát én tudom, hogy a víz részért 1500 forintot fizetek egy hónapban.
0: Igen, ami...
1: Háromtagú család, és
0: egy kapucsinó.
1: Néha locsolok is.
0: Igen, tehát ez nem egy jó, csak hát ezek nagyon nehéz kérdések, mert mondjuk ezt mi, akik azért a jobb oldalán vagyunk itt a társadalmi jólétnek, azért nyilván aki hónapról hónapra, forintra forintra ér, annak meg nem mindegy, de hát elvileg ezt kéne csinálni egy jó államnak, hogy ezeket a dolgokat mérlegelje.
1: Hát okay, én megértem, de egy pontig mondjuk legyen 1500 forint, csak aztán utána nagyon hamar legyen az háromszoros.
0: Igen, tehát mi beszéltük, hogy legyen mindenkinek egy kvótája, és aztán az alapján tőljön el.
1: Így van.
2: Sziasztok, Ebessé vagyok, hallgassátok továbbra is a Rádió Kafét.

0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: 1, 2, 3, 4. Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
4: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Megjelent Kis Judit Ágnes, József Attila díjas költő, író és pedagógus új regénye, a Csókolom tanárnő. A főszereplő pályáját 3 évtizeden át követjük iskoláról iskolára. Ez alatt feltárul előttünk az intézmény sajátos világa, a tanári pálya minden nehézsége és szépsége. Kis Judit Ágnes tanárregénye egyszerre szól az elmulasztott lehetőségeinkről és arról a szabadságról, amely fejben és szívben dől el. Csókolom tanár. A szerző október 4-én a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon dedikálja az új kötetet.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
5: És a reklámblokk előtt beszéltünk arról, hogy valójában mind a víz, mind pedig ugye az elektromos hálózati hozzájárulásunk, vagy hálózati díjunk azért az egyszerűen túl alacsony, mert hogy ezekben nem lehet a fejlesztéseket megcsinálni, és akkor beszélgessünk arról, hogy vajon ugye a gázunk az mennyire alacsony, az azért egy meredekebb kérdés, mert ugye nagyon-nagyon-nagyon komolyan függünk a gázunktól.
6: Hát igen.
5: És azért ott azért...
6: Amikor most beszélgettünk a kis Hollandiában élő gyerekkori barátunkkal, és elmondta a különböző rezsiköltségeiket, és az jött ki, hogy egy téli hónapban ő annyit képes fizetni, mint amennyit én egész évben fizetek teljes rezsit.
5: Igen. Tehát, hogy...
6: Tehát ez nem lehet... Persze nekünk jó, de itt valahol valami el van torzítva, ugye nagyon.
5: Igen, és hát ugye sanszos, hogy ennek...
6: És amikor mondjuk egy üzleted van, és ott fizeted a gázt, akkor hirtelen szembe jön az, hogy 7-szer annyit fizetsz, tehát hogy nem 2-szer, meg 2,5-szer, hanem 7-7-szer.
5: Igen, tehát hát valószínűleg igen, ez erre, tehát nincs ingyen vacsora, tehát erre ő rájuk terhelik. Aztán hát majd kiderül, hogy ez hogy fog alakulni, mert hogy gyakorlatilag egy évünk van arra, hogy leváljunk az uniós gázról, tehát életben lép ez a RePower rendelet, ami 2026 őszétől teljes mértékben tiltja az Európai Unióba bármilyen jellegű orosz gáznak az importját, és ugye hát mi azért nagyon erősen függünk az orosz gáztól, se vezeték egységesebb cseppfolyósított gáz nem lehet majd az Európai Unióba behozni, és hát ez valószínűleg most ez valóban meg fog történni, ugye korábban azt gondoltak sokan, hogy ez majd azért lesz ez majd valahogy, most egyenőre úgy tűnik, hogy ez keresztül megy. Az is látszik, mondom, ez egy nagyon-nagyon komoly és nagy szakértelmet igénylő téma, tehát, hogy így még véletlenül se akarjuk úgy feltüntetni, mi ezt így nagyon átlátjuk, csak egy kicsit elolvasgattuk, ugye a Telexen lehetett ezzel kapcsolatban olvasni egy nagyon jó cikket, ami a földgázról szól, és ugye erről az egészről, ugye itt úgy néz ki, hogy rögtön ugye itt Orbán Anita külügyminiszter az így rögtön kiutazott Lettországba, és ott kezdett el tárgyalni, hogy esetleg onnan jönnének, és ebből a cikkből derül ki az is, hogy amit én nem tudtam, hogy arra van egy ilyen átvételi szabvány, hogy mennyiért lehet adni a gáz. Tehát, hogy igazából a gáz ára nem feltétlenül, sőt nem az, hogy nem feltétlenül, hanem az nem változik, az ugyanannyiért fogjuk tudni átvenni, bárhonnan is vesszük, és szerencsére vannak egyébként más útvonalak, tehát Szerbia, Románia, Horvátország, Ausztria, illetve Szlovákia felül is van lehetőségünk gázhoz jutni. Csak ugye az orosz gáz azért ennyire olcsó, mert ugye a szállítása nagyon olcsó, mert vezetéken jön. És ha másfajta szállítási módok, azok azért 10-15%-kal tudják drágítani, ami hát azért egy jelentős drágulást tud hozni.
6: Igen, de amire ki akartam lyukadni, hogy nekem még 10-15%-kal többet kéne fizetnem, még mindig sehol nincs ahhoz képest, amit a külföldön élő barátaim mondanak, hogy miket fizetnek ki. Tehát én csak ennyire tudok összehasonlítást hozni.
5: Hát és azért az is benne van. Tehát itt két dolog van. Egyrésztről értem, hogy mi nekünk van, hála Istennek, pufferünk, amiből tudjuk ezt kompenzálni. Nyilván az a tényleg megint csak azok a családok, akik a létminimum környékén vannak, nekik ez nagyon-nagyon durva lehet, de másrésztről meg azt látom, hogy még azoknál, ahol tudom, hogy nem állnak jól anyagilag, attól még ugyan 26 fokra fűtik föl a lakást.
6: Aztán, jó, de ezt sokat télen beszéltük, ezt tehát, nem hogy, igazán
5: hogy, értjük. Igen, tehát ugye, hogy itt van erről is egy hírünk, hogy négyszer több áram megy hűtésre, ötször több fűtésre, a gáz az mégis maradt, tehát még mindig azért ezt a fűtési energiát, 2024-ben a földgáz adta a fűtési energia 53%-át, tehát a fűtést azt abszolút bár kezd előtörni, hogy jönnek a most már nagyjából minden lakásban, vagy nagyon sok lakásban ott vannak a fűtő-hűtő légkondik, mert ha más nem, akkor ugye betették már a nagy meleg miatt, tehát hogy azért így az áram jön föl, mint forrás, meg ott vannak a hőszivattyúk, de hát még mindig azért a lakosság nagy részénél a gáz az elsődleges, és azért az nagyon komoly nehézségeket okozhat, hogyha mondjuk ott emelkedés lesz, de hát valószínűleg ezen megy most ez az ügyeskedés. Másrészről meg azért azt is lehetett látni, ez az egész orosz pereputy azért azt eredményezte nálunk azért nyugatabbra, hogy kénytelenek voltak kialakítani alternatívákat, tehát lehet, hogy hosszú távon ez kell ahhoz, hogy másféle megoldásokat használjunk, és ugye azt mondják a szakemberek erre is, hogy hát ha valójában a különböző ilyen támogatásokat arra használnák föl megint csak, hogy mondjuk a házaknak a megfelelő szigetelése, a megfelelő nyílászárók, stb., azzal akkor ugyanúgy vissza lehetne hozni, tehát az simán egy jó szigeteléssel ezt a 10-15%-nál még akár többet is meg lehet fogni, meg nyilván az az edukáció is, hogy gyerekek, hát tényleg nem kell, hogy ha kint mínusz 20 van, nem kell, hogy te kisgatyába mászkáljál kint, tehát nálunk sokkal-sokkal gazdagabb nyugati országokban nem engedik meg maguknak ezt a luxust az emberek, nekünk miért kellene, tehát hogy azért ez azért nem egy ördögtől való dolog, hogy fölveszel egy vastag zoknit, meg egy pulcsit, és mondjuk 22 fokra fűtöd a lakásodat.
6: Van ennek szerintem egy ilyen beidegződése, nem? Nem lehet a panel évekből, amikor ugye nem tudtad befolyásolni, igen, ott ki voltál, hogy volt egy nagyon magas hőfok, minden lakás ugyanannyira van lett fölfűtve, és akkor...
5: És szerintem elrontott, nagyon sok emberek ezt elrontott
6: a... Szellőztettél télen.
5: Hát az, igen.
6: Úgy aludtál, hogy nyitva volt, mert különben megdöglöttem én például a melegtől.
5: Hát de az, amikor meg most bemész egy bevásárlóközpontba, ugye eleve kabátba vagy, kintől jössz, vastagon föl vagy öltözve, és fogod a kezedben a kabátot, és ömlik rólad a víz, mert annyira meleg van. Tehát ez is egy teljes abszurdum. Tehát miközben egyébként télen, meg, vagy nyáron meg ugyanez fordítva, hogy akkor az nem az, vagy jaj, de jök a 25 fok, mert abban érzem jól magam, akkor meg legyen 18. Tehát ez megint csak az, hogy miért nem lehet ebben is bánni, akkor legyen ugyanannyit, legyen, akkor lőjük be ezt a 22, mint komfort érzet, és akkor 22 fok legyen télen, nyáron. De hát mondja a fiam is, hogy az iskolában...
6: Hát nyáron ne legyen 22 fok.
5: Mármint, hogy mondjuk a hűtés. Lakásban. Hát hogyha azt mondjuk, hogy én 25-re, 26-ra szoktam, de ha mondjuk most így megengedő akarok lenni, és valaki nem bírja se a meleget, se a hideget, akkor mondjuk nyáron
6: én azt gondolom,
5: be.
6: Hogy ez a 21-től 26 fokig, tehát hogy télen 21, nyáron max 25-26.
5: Igen.
6: Ra hűtse vissza. Oké, az télen nagyon jó, viszont nyáron az extra hideg az van, mert a 38 fok van kint, akkor az nem is hiszem, hogy egészséges, persze. Illetve úgy megtekered a villanyórát, hogy el se tudod érni egyébként mégis, egy ponton. Igen.
5: De mégis ezt nem, sokan ezt csinálják, nem is annyira itthon, tehát például érdekes mondom, déli országokban.
6: Ott széthűtenek.
5: Tehát, hogy egyszerűen ez a perverzió, hogy 18 fok, és fölmész a buszra, és megfagysz. Nem értem ezt a gondolatmenetet, tehát tényleg lehet majd, és biztos, hogy lesz majd jócskán morgás, hogyha itt változás lesz, de valószínűleg ezt nem lehet megúszni, tehát nem lehet a végtelenségig ezt a luxust megélni. Egy kicsit igen, vissza kell magat hangolni. Mondja a fiam is, hogy az iskolában is folyamatos veszekedés volt, hogy aki mondjuk jobban nem szerette annyira meleget, azok ki voltak, hogy milyen meleg van, de mondjuk a fázós csajok meg folyamatosan rinyába voltak, hogy akkor de ők meg fáznak. De kérdemi, hogy tudnak mégis tényleg az angolok, a hollandok, tehát hogy tudnak akár ennél kevesebbet, ott simán, hogy a Hollandiában 19 fok télen. Tehát, hogy még csak...
6: Egyébként állítok egészségesebb is.
5: Sokkal. Tehát, hogy ezt, meg egyébként én például egyébként azért szeretem ezeket a fűtő légkondikat, mert azért ha mondjuk az van, hogy akkor oké, a ház mondjuk legyen 20 fokos, de leültél a tévéhez, fáradt, hogy egy kicsit fázol, akkor mondjuk bekapcsolod a fűtőklímát, és akkor azt a helyiséget viszonylag gyorsan
6: be tudod
5: fűteni, és azért mégis az egész házat fűtött ki. Tehát, hogy vannak erre megoldások, és hát úgy tűnik, hogy igen, de jövő évtől erre rá leszünk kényszerítve, de mondom, mindenki megnyugodhat.
6: Hát, nem biztos, hogy rá leszünk kényszerítve, mert ez ugye ez az árvédelem, ez ugye ez még maradhat ettől még, tehát hogy ez nem azon múlik, hogy mennyire vesszük a gázt. Ez egy döntése a aktuális kormánynak, hogy vállalja ezt, hogy hetedáron
5: igen.
6: Adja el neked a gázt. Egy pontig, ugye?
5: Igen,
6: már?
5: Igen.
6: Mert legalább most már lett egy határhúzva, de korábban tudjuk, hogy nem volt limit.
5: Igen.
6: Tehát, hogyha 400 négyzetméteres házat volt, azt is hetedáron fűthetted fel, ami azért, lássuk be, hogy nagyon messze volt
5: az igazságostól.
6: Mert, hát ugye biztosra akartam menni, és igen, ellenőriztem, hogy egy bizonyos pontig ugye mondjuk 100 forint egységár, és utána 750 igen. Azon felül.
5: Ami azért nem kicsi ugrás.
6: Tehát, hogyha mondjuk éves szinten mondjuk te bent vagy egy ilyen százas kategóriában, akkor még 170 ezer forintot fizetsz egy évben.
5: Igen.
6: De ha csak 400, de havi 40-nel túlléped, akkor a 170 ezeres díjadra rájön 360 ezer forint. Ah. Éves szinten mondom. Tehát a 170-ből hirtelen 530 ezer lesz.
5: Az esélyt igen, ez egy jó rendszer, mert ráadásul ugye nem is biztos, hogy észreveszed.
6: Meg azokat bünteti, akiknek borzasztó elavult nyilázárai vannak,
5: igen,
6: és hiába
5: igen.
6: Ő visszafogná, de egyszerűen az utcát fűti.
5: Igen, tehát ezek nagyon komplex témák, én nem szívesen döntenék ez ügyben, hogy ezt hogy lehet megcsinálni, de valahogy mégiscsak szakaszosan kellene, meg kellene arra is valami rendszer, hogy figyelmeztessen. Egy csomószor az, hogy én így, hát én nem tudom, hát alapvetően próbálom nem túl fűteni, meg van egy kis fatüzelésű kis kályhánk abban is, szoktunk berakni, meg néha mondom a fűtőklímát használjuk, de nem feltétlenül fogom, tehát lehet, hogy nem is veszem észre valahol egy kicsit valamikor, mint a nagyobb hideg van, és átmegyek egy pár köbméterrel, és akkor ugye óriási ugrik, miközben hát ha tudnám
6: az
5: előre.
6: Az a plusz ugrik meg, tehát hogy
5: csak a plusz ugrik csak a, meg.
6: Nem kerülhet egy másik kategóriába, tehát addig a levédet áron vagy, de viszont azon felül itt
5: amit már 7,5-szeres
6: áron veszed.
5: De azért annál is tök jó lenne, ha mondjuk lennének olyan applikációk, amiben ezt tudnád figyelni, közelítesz hozzá, és akkor odafigyelnék, hogy akkor biztosan ne lépjek rá, mert ez is olyan, hogy utólag fogod meg, hogy hoppá,
6: hát nem is az utolsó pillanatban kell kifagyasztani, hanem egy ilyen dinamikát nézzen, hogy megjósolja két hónap után, hogy neked mennyin kell tartanod a fűtésedet, hogy nagyjából így a keretek között maradjál.
5: Igen, és tényleg erre ráfeküdni, hogy a megfelelő szigetelés, a megfelelő nyílászárók.
6: Ezt egyébként szerintem kevesen tudják, hogy van ez a tető szigetelés, ami ingyenes.
5: Program, igen.
6: Ugye, és ez nem úgy ingyenes, hanem ezt egy cég kifizeti neked.
5: Igen.
6: A tető szigetelésedet, ahol ugye a legtöbbet veszted. Családi ház esetében nyilván. Igen. És akkor ezt úgy kompenzálják a céget, hogy ugye ezzel bizonyította megtakarít az a ház, mondjuk 20% nyigázt, és akkor ezt írják, tehát hogy így fizetődik és ez uniós támogatás, ugye?
5: Az jó. Hát igen, és érdemes meg is nézni, nekem például nagyon jó szigetelés raktak be, nekem egy ilyen papír alapú szigetelés van a házam, nagyon-nagyon jó.
6: Be van szórva,
5: baromi jó, de például ez most már 15 éve lehetett kb. És hát azért csomószor láttam, hogy befúrta magát különböző állatok, tehát rendszeresen volt, hogy néztem, hogy mi ez itt a földön, is láttam, hogy kiszedegették. Most például egy pene költözött be a...
6: Kitartást kívánok.
5: Igen, költözött be a tetőtérbe, halljuk, hogy a kapirgászik. Nagyon vicces volt, mert valamelyik este egy kis színessel rukkoljak elő. A párom benne a nappaliban ült filmet nézett, és ez csak sikítva, egy lódarás jött be a szobába. Azt jól lekapcsoltuk a villanyokat, kinyitottuk az ablakot, fényre kimegy, stb. Mondom, most már kiment. Nem, ő már biztos nem marad itt. Ő akkor fölmegy a hálószobába, és akkor ott nézi a laptopján tovább a kedvenc sorozatát. Én visszülök a géphez, amíg dolgoztam. Egy patkány van a szobában! De mi van, fölmegyek, és akkor a függönyön láttam, hogy nem patkány, hanem láttam, hogy akkor ez egy kis pele, iszonyú cuki egyébként, a kis, ilyen kis gülűszemű, kis gombszemű, mint egy ilyen kis minimókus, szegény ott halára volt válva.
6: Akkor is cukinek tartod, amikor a turbókábeledet elrágja.
5: Hát igen, és az, de már hallottuk már jó ideje, hogy nagyon viszont ülsz, és így a dolgozószobában ülök, és hallom, hogy a gipszkarton, hogy így megy, úgyhogy próbáltam elkapni, de sajnos nem sikerült, és így beszaladt az ágy alá, és eltűnt valahol, tehát gondolom valami kis kibejárata van, úgyhogy majd ez most még egy ilyen külön kis tortúra lesz, hogy hogyan tudjuk őt megfogni, szigorúan védett, úgyhogy csak élve elfogóval szabad.
6: A szomszédom rendszeresen fogott el ilyen élvefogóval, tehát sokkal könnyebb, mint egy nyestet állítólag.
5: Igen, mert ő nagyon szereti a gyümölcsöt. Meg azt mondják, hogy az van még, hogy le kell vágni a faágakat, amik belógnak, mert hogy a faágakon közlekedik, olyan, mint egy mókus, nem megy le a földre, meg a falon sem ászik föl, hanem csak az ágakon, és nálunk van jó pár ág,
6: hát ebből a szempontból kényelmesebb, mint egy jó kis nyest család. De nekünk egy felső szomszéd családban nyesték, ővelük már együtt élünk három éve.
5: Ott laknak már házi állatok?
6: Elfogadtuk. Néha hazaja részegen, tologatja a bútort.
5: Néha veszekednek.
6: Az nagyon kemény egyébként, amikor veszekednek, amikor ilyen területharc van. Az nagyon kemény.
5: Azt végig hallgatjátok.
6: Hát igen, meg kibemászkálnak, ereszel le, csörtet, és neki puffannak az üvegnek, meg gondolom bunyóznak.
5: És mit lehet üvegük, mit lehet csinálni?
6: Hát, állítok, vannak ilyen vegyszerek, amikkel befújod a tetőt, és akkor az... Te tudod, van egy csomó minden van. Uh-huh. Tegyél fel rádiót.
5: Igen.
6: Mozgásérzékelő reflektort, hogyha megjön, akkor világítson a szemébe, de igazából sok mind, tehát hogy nincs 100%-os megoldás, úgy hallom.
5: Na de hát ugye, és arra akarok kiukadni, hogy lehet, hogy valamikor tök jó volt a tető, de simán lehet, hogy ezek a különböző állatoknak a kibemászkálása következtében már messze nem olyan a tetőnek hát a szigetelési kapacitása.
6: Igen. Széthorták az üveggyapotot, azokból fészket csinálnak, kiviszik, kikaparják, tehát az egész már lejárták, nincs meg az a 20 centis magassága, hanem már összetaposták, hát kaki pisi nyilván, tehát hogy nekünk ott lesz egy komoly rekonstrukció majd, vagy újraépítés egyszer.
5: Igen, tehát azt megkérdezi, hát ezeket a hőkamerákkal egyébként néha érdemes nézni, abból azért sok minden kiderül, mi nekünk is a tetőtéri ablakunk.
6: Most hónapok óta nem hallottuk őket, lehet, hogy elköltöztek, vagy csak egy világkörüli útra mentek, és hamarosan jönnek vissza.
5: Elmetek szólni a haveroknak, hogy van egy jó hely, gyertek. Na igen, szóval, hogy azért ez izgi tud lenni, és akkor még a végére, ha már nyestekről, meg belékről beszéltünk.
6: Két percünk még maradt is.
5: Akkor még én elmondanám azt, hogy egy nagyon cuki mormotákkal kapcsolatos hírt olvasnék föl. Mormota, OnlyFans és Memecoin, így áll össze egy vadbiológiai kutatás költségvetése, ugyanis a UCLA mormota kutató csoportja, ami már 1962 óta dolgozik és figyelik a aranyos kis mormotákat. Hát gondolom, hogy a répa király csodálatos ténykedésének következtében megvonták tőlük a támogatást, mert minek is kéne ezzel foglalkozni, milyen hülyeség. És iszonyú kreatívak voltak, ugyanis elindítottak egyrészt egy OnlyFans oldalt, ahol a mormota fotókkal mutatnak be, illetve egy Memecoint indítottak el, és akkor ebből egész komoly pénzeket összeszedtek, tehát a Memecoins tranzakciós díjaiba több mint 140 ezer dollár jött nekik össze, és az OnlyFans, Only Marms néven futó OnlyFans oldalnak 2600 előfizetője van, tehát onnan is egész jó pénzeket be tudtak hozni, és hát ilyen tök jó dolgokat csinálnak, mint rendnek ilyen hetek, hogy kövérmormot a hét, lehet ott ugye a közönség szavazása megszavazni, melyik a legkövérebb, legszexibb mormota. Tehát hogy egy ilyen tök jó módon találták ezt ki, hogy hogyan lehet
6: ezt támogatni. Hát igen, az OnlyFans az alapvetően nem arra lett kitalálva, amire most a legtöbben használják egyébként.
5: Igen, így van, igen, tehát abszolút lehet egy ilyen oldal.
6: Mi is gondolkoztunk a múzeumban, hogy műtár szépségverseny.
5: Igen.
6: Tehát hogy ezt igazából bármire használhatod.
5: Na igen, tehát hogy ez így kreatívnak lenni, de másrészt,
6: hogy leuralta egy pár, tehát egy bizonyos speciális
5: irányzat eléggé leuralta a dolgot. Igen, hát ezt mindig meg szoktunk beszélni a content gyáros barátaimmal, hogy mi szenvedünk azon, hogy mondjuk milyen contentet állítsunk elő, és baromi sokat dolgozunk, és aztán mit tudom én, van egy olyan hölgy, aki a hónaj szőrzetét erre vagy arra fésüli, és ezzel mondjuk mennyit
6: keres. Gondolhatod, hogy mennyit keresnek, mert hogyha Lily Ellen, talán meséltem, igen, hogy a Lily Ellen azt egyszer nyilatkozta, hogy ő több pénzt keres a láb bújacskáival, mint amennyi a Spotify-on neki. Ez nyilván Spotify felé.
5: Nem az OnlyFans reklám akar lenni, hanem igen, egy Spotify savazás.
6: Savazás, hogy kevesebb jön, pedig őt azért streamelik szépen.
5: Igen, nem egy ismeretlen előadóról van szó. Hát igen, és összességében meg az a baj, hogy egy ilyen már nagyon-nagyon patinás, nagyon régóta üzemelő kutatásnak ilyen megoldásokhoz kell folyamodnia, azért, mert megvonják tőle a támogatást, tehát ezért ez másrésztről nagyon szomorú, de hát reméljük, hogy ezt átvészelik, és aztán szépen majd visszatérnek a dolgok a normális menetrendbe, egyszer, ha vissza eltávozik közülünk a répa király, akárhová is. Na hát ezzel a kis mormatás hírrel búcsúznánk. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, ez a Kávézó a világ végén. Marvin és McMenemy Márk volt a mikrofonok mögött. Várunk benneteket jövő héten, és addig pedig maradjatok itt a 98.0-án, vagyis a Rádió Káfén. Sziasztok!
7: Balzak. Te melyik a Balzak? Pedig tudtam esküszöm.
8: Itt ülök bent, megint a Mekinél. A hang

0: van az asztala.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a rádiókafé98.hu-n. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
3: Új pályán a magánegészségügy. Újra napirenden a köz- és magánellátás viszonya, a szabályozás és a finanszírozás. November 6-án a Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőit és döntéshozóit hozza egy asztalhoz. Piaci trendek, felvásárlások és vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Kedvezményes jegyek szeptember 28-áig a magánegészségügy.com oldalon. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Hiányos energiacímkékre vadásznak a fogyasztóvédők, akadálymentes megállókat, csomópontokat ígérnek Budapesten, szuperbója figyeli a velencei tó állapotán. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Energiahatékonysági címkéket, termékismertetőket ellenőriznek a fogyasztóvédők, ezek segítenek eligazítani a vásárlókat a fontos technikai részletekről. Most az okostelefonok, táblagépek, tévék, monitorok lesznek porondon. A tavalyi vizsgálatok lesújtó eredménnyel zárultak, mondta el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke Eitmann Norbert.
5: Egy A-tól G-ig terjedő energiaosztályos rendszerrel, különböző háztartás és elektronikai cikkekre vonatkozóan, és ezt minden gyártónak tartania kell. Az ellenőrzéseket a tavalyi tapasztalatok indokolták, fagyasztókat, hűtőket és bortárolókat vizsgáltunk. És míg a hagyományos üzletekben 33%-os volt a kifogásolási arány, addig a bebáruházatnál 63%-nál merültek fel jogsértések.
4: A fővárosi közgyűlés elfogadta Budapest 2050-ig szóló gyalogos stratégiáját. Eszerint 4 év múlva a villamos megállók fele akadálymentes lesz, 9 év múlva pedig minden aluljárós csomópontnál biztosítják majd a felszíni átkelést is. Cél 200 új zebra, valamint biztonságosabb, úgynevezett forgalomcsillapított lakóutcák kialakítása is a fővárosban. Automata mérőbóját telepítettek a Velencei tóba. Az eszköz folyamatosan figyeli a víz hőmérsékletét, oxigén és sótartalmát, az algásodásra utaló jeleket, így gyorsan léphetnek a szakemberek, ha kell. Az elmúlt évek szélsőséges időjárási viszonyai, az extrém hőség és a csapadék hiány miatt kifejezetten sérülékeny állapotba került a tó, csökken a vízszint, nő a sótartalom, helyenként tömegesen elszaporodtak az algák. 3 évet kapott első fokon az a nő, aki egy füstbe ment légyott miatt zsarolt egy férfit. A neten egyeztették a részleteket, a lány előre kérte a pénzt az együttlétért, ám nem kapta meg, ezért rászállt áldozatára. Telefonon zaklatta, többször is közölte vele, megöli, ha nem fizet. A férfi megijedt, a rendőrséghez fordult. A nőt korábban már elítélték hasonló büntet miatt, most enyhítésért fellebbezett, így az ügy a debreceni törvényszéken folytatódik. Országszerte kellemes őszi időnk lesz, inkább kevesebb, mint több gomoly felhővel, eső sehol sem várható, a szél is enyhe marad. 20-24 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 7-13 fok következik. Az előrejelzések szerint holnap a hűvös hajnal után is sok derűs órára számíthatunk. Azt mondják a meteorológusok, továbbra is csapadék nélkül, 21-26 fokkal, és a jövő hét eleje is nagyjából ugyanezt ígéri, sok napsütéssel.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
0: Üres szívvel, üres fejjel, üres az életem, ha a zene nincs mellettem.
1: Fogyasz te is hazait! Segítünk! A Rádió Café is csatlakozik az Él a Zene kezdeményezéshez. Ezért ma, azaz szeptember 26-án egész nap kizárólag magyar zenéket sugárzunk. Persze a legjobbakat. Rádió Café. Van barátod.

0: kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Esemény.
1: Szeptember 26-án és 27-én különleges vasúti élményekkel telik meg a Magyar Vasút Történeti Park, érkezik a Lokko Piknik és a Kerti Vasutak találkozója. Az idei rendezvény két kiemelt főszereplője a 20 éves Kerti Vasút és a legendás M40-es, vagyis a vasút barátok körében csak púposként ismert mozdony lesz. A vasút szerelmeseit, a családokat és minden érdeklődőt, látványos és izgalmas programok várják a Vasút Történeti Parkban. A Lokko Piknik célja, hogy testközelből mutassa meg a vasút különleges világát, miközben találkozási lehetőséget teremt a vasútbarátok, a különleges járművek rajongói és a kerti vasutazás szerelmesei számára. Az esemény egyik központi témája a Vasút Történeti Park kerti vasútjának 20. évfordulója lesz. A jubileum alkalmából különleges jegygyűjtő akcióval is készül a park a kerti vasút hűséges utasainak. A Lokko Piknik nem csak a különleges vasúti járművek bemutatásáról szól, a hétvége során előzetes regisztrációhoz kötött tárlatvezetések várják az érdeklődőket a bivajas síneken a legendás 424-es gőzmozdony és a 201 éves a vasút című kiállításokhoz kapcsolódva. A tárlatvezetéseket Magyar Attila tartja, aki a műtárgyak bemutatása mellett történelmi és technika-történeti összefüggésekbe helyezi a 424-es megszületését. Szó lesz az első világháború vasúti igényeiről, a trianoni helyzet következményeiről, a korabeli pályák terhelhetőségéről, a rendelkezésre álló tüzelőanyagok kihívásairól, valamint arról is, hogy hogyan vált a 424-es univerzális, személy, gyors és tehervonati szolgálatra egyaránt alkalmas mozdonnyá. A tárlatvezetéseket játékos kvíz kérdések is színesítik, így a látogatók nem csak meghallgathatják a történeteket, hanem próbára is tehetik vasút történeti tudásukat. Emellett a park népszerű interaktív programjai is egész hétvégén elérhetők lesznek. A Lokko Piknik és a Kerti Vasutak találkozója egyszerre kínál különleges találkozási lehetőséget a vasút rajongóinak, és egésznapos családi kikapcsolódást mindazoknak, akik szeretnék közelebbről megismerni a vasút múltját és jelenét.
0: Történelem.
1: Az egykori püspökök több száz éves bútorait, használati tárgyait ismerhetik meg a veszprémi érseki palota látogatói a Szent Mihály napi rendezvénysorozat keretében a hétvégén. A várnegyed megújításának részeként a 17-18 és 19. századi bútorokat is restaurálták az elmúlt években, azokat most vezetett sétákon ismerhetik meg a látogatók. Mint írták mások mellett, az utolsó magyar királyné Zitát megkoronázó Hornik Károly püspök bútorait is megcsodálhatják az érdeklődők a veszprémi érseki palotában szeptember 25 és 27 között. Az egyik legkülönlegesebb bútordarab az a 18. század második feléből származó emeletes író szekreter, amelynek egyik fiókjában a Hornik Károly püspök 1913 feliratot találták a szakemberek. A szekreter eredetileg az érseki palota barokk stílusú Koller könyvtárában állt, amelyet elődeihez hasonlóan Hornik püspök is értékes kötetekkel gazdagított. Több 1500 előtti ősnyomtatványt, antikvát és 1711 előtt nyomtatott könyvet vásárolt, amelyeket ma is a Koller könyvtárban őriznek. A palota építéskori berendezéséből nagyon kevés tárgy maradt fenn, de a kék szalomban álló 18. század végi barokk könyvszekrény ezek közé tartozik. Szombaton és vasárnap naponta többször indul vezetett séta a palota termeibe, valamint a középkori Gizella kápolnába.
0: Esemény.
1: Ingyenes napra várja a MÜPA szeptember 28-án a felsőoktatásban tanulókat, akik minikoncerteken és backstage túrákon vehetnek részt, valamint a próbákba is bepillanthatnak. Az érdeklődők tematikus sétákon járhatják be azt az utat, amely a művészbejárótól az öltözőkön át a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem pódiumáig vezet. Bepillanthatnak a Nemzeti Filharmonikus Zenekar próbájára, felfedezhetik a fesztivál színház világát. A terem színfalai mögé is indult ura, bármilyen kérdés merülne fel a résztvevőkben a marketinggel, a rendezvényszervezéssel és a produkciók koordinálásával kapcsolatban, a MÜPA vezető szakemberei biztosan meg tudják válaszolni, és még azt is megmutatják, hogy hogyan készül közelgő előadásaira a Rüsszörköl társulata. Az intézmény vezetés komplex háttere iránt érdeklődők többek között pénzügyi folyamatokról, szervezetfejlesztésről és stratégiai döntésekről szerezhetnek ismereteket. De kiderül az is, milyen feladatok adódhatnak a munkafolyamatok során, a szerződések előkészítésétől egészen a művészek színpadra lépéséig. A kulisszák mögé betekintő kirándulásokon megszerzett tudást élesben is lehet gyakorolni a MÜPA saját fejlesztésű stratégiai társasjátékán. Az esemény idén sem marad művészek és zene nélkül. Kersner Máté három feltörekvő hazai előadót kérdez, többek között a MÜPA-hoz kötődő emlékeikről, személyes tapasztalataikról, útkeresésükről. A beszélgetéseket mini koncertek követik, indigó műfajokon átívelő hangzásvilága ezúttal Blaze közreműködésével várja a közönséget. A hazai underground színtéren is otthonosan mozgó Szalai, Tóth Dóri hegedű művésszel lép színpadra, míg Gyuris, vagyis Gyuris Bence, Scroll Cristiano gitáros kíséretében járja körül mindazt, ami a fiatal generációkat foglalkoztatja.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: A 70 helyi sás völgyben 6 méteres magasságból madár perspektívából szemlélhetjük az erdőt. A Dél-Dunántúl első fák között kacskaringózó tanösvénye felejthetetlen magasságokban mutatja be a lombkoronaszint jellegzetes élővilágát. A Mókus Suli Erdészeti Erdei Iskola megkerülhetetlen intézmény, ha a dél-dunántúli kisiskolások környezeti neveléséről ejtünk szót. A Pécstől mindössze 2 kilométerre található tanoda Kapocs ember és természet között, ahol a gyerekek szinte észrevétlenül tanulnak a mecseki élővilágról és az erdészek munkájáról a terepi foglalkozások keretében. Az Erdei Sulihoz kapcsolódva 2010-ben egy új oktatás és szállása is épült a 70 helyi sásvölgyben, amelyet erdőházának kereszteltek. A sűrű erdő által körbeölelt ökoközpont valóságos csodahely a gyerekeknek, ahol tovább bővíthetik környezeti ismereteiket. Az erdőháza mellett 2014-ben egy különleges madár megfigyelő tornyot alakítottak ki, amelyhez nem sokkal később hozzáépítették a Dél-Dunántúl első lombkorona tanösvényét. Úgy ismerhetjük meg legjobban a lombkoronaszint lakóit, ha a bőrükbe bújunk. A madár megfigyelő toronyból induló 50 méter hosszú, 6 méter magas járószintű sétány természetesen fából készült. Az építmény 40 centinél is vastagabb tölgyfaröngök tartják, oszlopai, korlátai és egyéb elemei pedig égérfából készültek. A tanösvény a terep emelkedésével 50 méter után talajszintre érkezik, ahol folytathatjuk a kalandozást. Ha a kisebbek is velünk vannak, ne hagyjuk ki a tanösvény mellett húzódó, odú és fészek tanodát sem. Egy újabb ékes példa arra, hogy a Mókus Suliban az élményen van a hangsúly. Az ingyenesen látogatható szabadtéri installációban a gyerekek bemászhatnak a felnagyított madárotthonokba. Betottyanhatnak a cinegeodúba, kéményre épített gólyafészekből kémlelhetnek, és lóghatnak denevér módra. A rengeteg új információt a legjobb, ha egy kis erdőjárással építjük be a szürke állományba. A tanösvény végétől indul a sárga körsétajelzés, amely egy 3,8 kilométeres karikát tesz a sűrű erdőben. A termeszvárak, dagonyák, sűrű bozótosok, gyertyános tölgyes és bükkös erdők mentén valósággal megelevenednek a korábban tanultak. Az elején számítsunk egy erősebb emelkedőre, de ezt leszámítva teljesíthető a túra még akkor is, ha kisebbek is vannak velünk. A jelzés az erdőházához vezető betonúton át ér vissza a kiinduló pontra.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A magyar instrumentális fúziós jazz hip-hop trió a Jazz Boys 2019-ben Jazz Boys Goes Blunt címmel adott ki albumot, majd két évvel később azt megfejelték a Jazz Boys Goes Blunt 2-val. Ám a lemez címekkel nem arra utaltak, hogy elszegődnek James Blunt kísérő zenekarának, és nem is arra, hogy filmzenét szereznek Emily Blunt legújabb moziához. Nem ám, a zongorás, akusztikus, gitáros pop és a szimfonikus hollywoodi muzsika is

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Mindig nehezen mesélek egy dalról, hiszen ha megszületik valami, az már eleve elmesél egy történetet, amibe a hallgató több mindent is beleképzelhet. Mondja Brenka, alias Dárdai Blanka, aki az X-Faktorban tűnt fel, ahol Dallos Bogi mentoráltjaként a legjobb 8-ban végzett. Nem sokkal utána jelentkezett első saját dalával, majd ezután kezdett el Dór Mátyás producerrel közösen alkotni, akivel első daluk a népzenét R&B-vel izgalmasan vegyítő Vigyen a víz volt. Brenka azóta sok előadóval dolgozott együtt, és beválasztották Magyarország legígéretesebb énekesnői közé is.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three, ho!
0: Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
4: A rovatot a 11. kerületi Metrodom River lakópark támogatja. Metrodom River. Otthon a városban, otthon a Dunaparton. Hazaértél!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
6: Nekem 10.
5: Mennyi?
4: Lép kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Nincs ember, aki csak egyféle zenét hallgat. Miért kellene egy alkotónak egyféle zenét csinálnia? Mondta I Am Young.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Cseri Hanna a hazai alternatív pop szintér egyik friss színfoltja. 2022. októberében jelentette meg első Zsiráfhát című dalát, amelynek videója a Klipszemlén debütált. Következő szerzeményeit is nagy figyelem övezte. Első albuma Kikötő címmel jelent meg, amelyet azóta már több mint milliós nagyságrendben streameltek. A színházi világból korábban is ismert, rendezőként és zeneszerzőként már díjazott Hanna, zenéjében is kísérletező. A fiatal felnőtt kor jellegzetes témáit, problémáit mutatja be, páratlan humorral és nem kevés öniróniával.
2: És milyen a kapcsolata a párjával? Ő mit szól mindehez?

0: Él a zene. Egy újabb magyar zene a Rádió Café. Rádió Café. Van barátod.
1: Egy öregtől hallottam, rég volt már az ember.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A 60-as évek két jellegzetes műfaját, a surf rockot és a pszichedelikus rockot házasító magyar szárrott zenekar 19-ben alakult. 22-ben megjelent első albumuk a Dreamer. 23-ban váratlanul búcsúkoncertet tartottak és feloszlottak. Majd 3 hónappal később a már nem létező együttes kiadta második, Mirás című nagylemezét. 24-ben több ex-szárrott tag Cumulus Clan néven új bandát alapított. Ezt követően 25-ben ismét Sunrot néven tevékenykedtek, és 2 év késéssel megtartották a Mirage album lemezbemutató koncertjét. Kissé nehéz követni, hogy épp vannak, vagy nincsenek, de mégis vannak, minden esetre amikor vannak, akkor örülünk nekik.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
0: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod? Tedd a kezed a képernyőre. Küldjük az energiát. Ha nem csak hallgatni, hanem nézni és olvasni is szeretnéd a rádiót, megteheted. Rádió Café 98 Facebookon és Instagramon is. Hello járat! Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Hello járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Te is unod már a sablonos borokat? Na akkor itt az idő, hogy végre valami igazán izgalmasat bonts. Vinox.hu. Egy tüzes francia vagy egy vérbe olasz? Prémium pezsgők, proszekkók és borok, amelyek nem csak az estédet, de a sztorikat is garantáltan feldobják. Exkluzív és gyors, csak kattints és bonts meg egy új palackot. Vinox.hu a minőségi bor webáruház. A bor, amit érdemes érezni.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Oda az idei termés java, drágul a dió. 37 zsák mohával bukott meg egy furgon vezetője. Meccsvégi pogózás a Puskásban megszólalt Szoboszlai Dominik. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Jóval kevesebb dió termett idén, előbb a fagy, aztán az asszály vágta haza a fákat. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke szerint drágulásra készülhetünk.
7: 60-70% a terméskiesés mértéke. Ők okoztak nagyon nagy károkat, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az asszály is. Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki. Bióból előfordulhat, hogy emelkedni fognak az árak.
6: 37 egyenként 80 literes zsák ciprus mohát találtak egy kis teherautó rakterében Szabolcs-Szatmár-Berekben. Tímáron intette le a kocsit a körzeti megbízott, egyből kiderült, mit szállít. A növény Zemplénből, Háromhuta határából, úgynevezett Natura 2000-es besorolású területről származik, és hatalmas mennyiségről van szó, ezért természetkárosítás miatt indítottak eljárást az ügyben. A ciprus moha egyébként nem védett növény, viszont 15-20 év kell ahhoz, hogy környezete olyan legyen, mint a pusztítás előtt. Országszerte több mint 1700 iskola diákjai csatlakoztak tegnap a Magyar Diáksport napjához. A Diáksport Szövetség szerint a programokat maguk az intézmények alakították ki, ők két aktivitást ajánlottak, 2026 méteres futást, illetve azt, hogy ezen a napon a lehető legtöbb gyermek gyalog, biciklivel, rollerrel vagy éppen gördeszkával, görkorcsolyával menjen iskolába. Az eseményt évek óta a kontinens számos országában megrendezik, szeptember utolsó péntekje ugyanis az Európai Diák Sportnapja is. Elpártolt tőlünk a szerencse, nem elég mély a játékos keret. Marco Rossi szerint leginkább ezért vesztett 1-0-ra a magyar futballválogatott tegnap Ukrajna ellen a Puskás Arénában, a Nemzetek Ligája B divízió első fordulójában. A szövetségi kapitány úgy látja, az akarással nem volt baj, de semmi nem ment be. Szoboszlai Dominik csapatkapitány a meccsvégi tömeges lögdösődésről szólva úgy fogalmazott, ez benne van a fociban. Országszerte kellemes őszi időnk lesz, inkább kevesebb, mint több gomoly felhővel, eső sehol sem várható, a szél is enyhe marad, 20-24 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 7-13 fok következik. Az előrejelzések szerint holnap a hűvös hajnal után is sok derűs órára számíthatunk, azt mondják a meteorológusok, továbbra is csapadék nélkül, 21-26 fokkal, és a jövő hét eleje is nagyjából ugyanezt ígéri, sok napsütéssel.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
3: Üres szívvel, üres fejjel, üres az életem, ha a zene nincs mellettem.
0: Fogyaszt te is hazait! Segítünk! A Rádió Café is csatlakozik az Él a Zene kezdeményezéshez. Ezért ma, azaz szeptember 26-án egész nap kizárólag magyar zenéket sugárzunk. Persze a legjobbakat. Rádió Café. Van barátod.
8: Apa, ma te mesélj.
9: Jól van, gyere.
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
9: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
9: Eszkimó.

0: Konga Heaven Bongo Hell. Az utazásnak már a vége, de jövő szombaton délután egykor Cyborg Templár újra megpörgeti a földgömböt.
1: Mamasz őrnak, kész a kávéja. Kész a kávé.
2: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
3: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
4: Vasárnap este 22 órától.
0: Minisztárszki és Hot Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása? Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
5: Alright, DJ, put it on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Regisztrálj szeptember 28-áig kedvezményes áron a magánegészségügy.com oldalon. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Energiahatékonysági címkéket ellenőriz a fogyasztóvédelem. 4-re emelkedett az aténi robbanás halottjainak száma. Nem lesz eső a napokban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Energiahatékonysági címkéket, termékismertető adatlapokat ellenőriznek a fogyasztóvédők. Ezek segítenek eligazítani a vásárlókat a fontos technikai részletekről. Most az okostelefonok, táblagépek, televíziók és monitorok lesznek porondon. A tavalyi vizsgálatok lesújtó eredménnyel zárultak, mondta Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
8: Az energiacímke meglétét, megjelentés helyét, formai tartalmi követelményét, illetve a termék ismertető adatlapokat egyaránt vizsgálják a kollégáink. Egy A-tól G-ig terjedő energiaosztályos rendszerre, különböző háztartási és elektronikai cikkekre vonatkozóan, és ezt minden gyártónak tartania kell. Az ellenőrzéseket a tavalyi tapasztalatok és eredmények is indokolták, fagyasztókat, hűtőket és bortárolókat vizsgáltunk. És a hagyományos üzletekben 33%-os volt a kifogásolási arány, addig a bebáruházaknál 63%-nál merültek fel jogsértések.
7: Katonai fejlesztésekre 6 milliárd 600 millió eurót kap Ukrajna a békekeretből. Az Európai Unió tagállamai megállapodtak a forrás felszabadításának feltételeiben. A pénzből jut az ukrán fegyveres erőket kiképző uniós misszióra, új felszerelések közös beszerzésére, illetve az uniós tagállamok Ukrajnát támogató kiadásainak megtérítésére. Egyes tagállamok már jelezték, hogy az összeget Kijevnek fogják folyósítani. Már 4 halottja van a tegnapi aténi robbanásnak. A görög főváros turista negyedében detonáció miatt összeomlott egy épület, környező házak és autók is megrongálódtak, 2 embert még mindig keresnek. Selyen majmot találtak annak a férfinak a kocsijában, aki tavaly egy tigris kölyköt csempészett Magyarországra. A tiszafüredi férfi autóját csütörtökön ellenőrizték Pomázon, ekkor bukkantak az állatra, amelyet egyébként magánszemély nem is tarthatna idehaza. A selyen majmot a Fővárosi Állat és Növénykert fogadta be. A bíróság elrendelte a csempész letartóztatását. A tavaly talált tigris ügyében egyébként tart a nyomozás, Pablo most a Veresegyházi medve otthonban él. Ma marad a napos, néha picit felhős, száraz idő, legfeljebb gyenge széllel. A nappali 20-24 fok után késő estére általában 8-13 fokig hűl le a levegő. Észak-észak-nyugat felől holnap átmenetileg felhők érkeznek, de a nap is órákra kisüt, odakint 22-25 fokot mérhetünk délután. Hét elejére majd verőfényes napsütést ígérnek, esni akkor sem fog, délután 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
9: Üres szívvel, üres fejjel, üres az életem, ha a zene nincs mellettem.
0: Fogyasz te is hazait! Segítünk! A Rádió Café is csatlakozik az Él a Zene kezdeményezéshez. Ezért ma, azaz szeptember 26-án egész nap kizárólag magyar zenéket sugárzunk. Persze a legjobbakat. Rádió Café. Van barátod. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
10: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Benne a nap embere, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 10-től délig. Pont jókor!
11: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, vendégeim Pekler Zalán, Európa bajnok és kétszeres olimpikon sportlövő, és Nagy Szabolcs, az Él a Zene kezdeményezés főszervezője, akiket köszöntök, sziasztok!
12: Hello, hello!
13: Szia!
11: És most párhuzamosan lesz egy valamilyen kis életút, illetve az, hogy ez az életút hogyan kapcsolódik a magyar zenéhez, hiszen szeptember 26-a az Él a Zene napja, ami azt jelenti, hogy szállodák, benzinkutakon, üzletekben, jelen esetben a mi rádiónkban is, de lehet, hogy más médiumok részéről is, az a vállalás, hogy egész nap csak magyar zene szól.
12: Uh-huh, így van.
11: És ez annak idején a te ötleted volt.
12: Igen, ez még Covid idején született ez az ötlet, egy teljesen hétköznapi élethelyzetből, amikor egy zuglói hipermarketben bevásároltam, és arra lettem figyelmes, hogy csak korunk amerikai popzenéje szól. És akkor arra gondoltam, milyen jó lenne, hogyha itt magyar zenék is szólhatnának, és nekem egyébként is van is egy ilyen vállalásom a Füles Bagoly alapítványommal, hogy segítjük a magyar zenét, és megkerestem háttérzene szolgáltatókat, ugye ők azok, akik gondoskodnak arról, hogy a boltokban, meg különböző helyet kell a háttérben zenék szóljanak, hogy csináljunk már egy olyan napot, amin csak magyar zene szól. Akkor a nagy többség azt mondta, hogy jó ötlet, csináljuk, és nagyjából így ennyire egyszerű volt ennek a története. Nyilván a megszervezése már nem annyira, meg idővel azért ez kibővült, ahogy említetted is, például a Rádió Café is csatlakozott, meg egy csomó médium, és akkor ezen a napon kizárólag magyar zenék szólnak, meg sok-sok sporteseményen is, mérkőzések előtt, után, meg a szünetében.
11: Ez is viszonylag új, ha lehet azt mondani, két évre visszamenőleg, hogy vannak nagykövetek, és hogy sportolon, legalábbis az én műsoromban, szerintem tavaly a Póta Georgina volt, tehát kifejezetten sportolót kérünk meg a nagykövetek közül, hogy jöjjön el, és meséljen a saját maga zenéhez kapcsolódó viszonyáról.
12: Igen, tehát korábban is már jelen volt az Él a Zenében, az Él a Zene kezdeményezésben a sportvonal. Magyar Kajakkenu Szövetségnek köszönhetően a Szegedi Világkupán aznap, amikor az Él a Zene volt, akkor magyar zene szólt, meg a Tour de Hongrin is szervezők csatlakoztak oly módon, hogy aznap, amikor élezene volt, akkor magyar zene szólt, de hogy tavaly lett ez a sportvonal sokkal jobban kibővítve, tavaly csomó futballmérkőzésen is szólt magyar zene. Most ugye az van, hogy amikor van a magyar zene, akkor éppen nincsen forduló az NB1-ben a válogatott szünet miatt, viszont sok kézilabda mérkőzésen, meg hoki mérkőzésen, meg vízilabda mérkőzésen magyar zene szólt. És mert tavaly is az, ugye kezdetek óta vannak nagykövetek, eleinte zenében alkotók, zenei előadók voltak a nagykövetek, ismert énekesek, zenészek, és akkor így adott volt, hogy ha már a sportvonal ennyire jelen van, akkor legyenek magyar sportolók, magyar ismert sportolók a nagykövetek, ahogy említetted, ez már tavaly is így volt, és idén is a Szemerei Zsófia magyar kézilabda válogatottnak, illetve Győri Audi Eto KC-nak a kapusa, meg a Pignicki Fanni, VB bronzérmes ritmikus sportgimnasztikázó, meg a Takács Boglárka, aki minden idők leggyorsabb magyar női futója, és a Zalán, Pekler Zalán, aki itt ül mellettem, ő pedig sportlövő, Európa bajnok sportlövő, és a Zalánról meg időközben így kiderült, hogy imádja a zenét, meg sportolás közben is hallgat zenét, meg magyar zenéket, és így abszolút beleillett ebbe a kezdeményezésbe.
11: Abszolút, és akkor most szemtől szembe meg kell nekem magyarázni, hogy 26 évesen hogy lehet Korda Györgyre edzeni, amivel engem kikészítettél, de él a zene kezdeményezésbe, ez amúgy tök jó.
10: Igen, úgy gondolom egyébként a sportlövészet ez nagyon passzol Korda Gyuri bácsinak azon szám, amit ugye említettem, ha nem vagyok ideges, fő a nyugalom, mert egyébként ezt az elvet követjük az edzéseken is, hogy az idegességet a lehető legnagyobb mértékben próbáljuk kizárni, és a nyugalomra próbálunk központosítani, és egyébként az edzéseink közben hallgatott zenék is, annak többsége azt sugározza, hogy nyugalom, és a pörgőzenéket...
11: Ne remegjen a kezed!
10: Igen, mert ha pörgőzenéket hallgatunk, akkor nyilván azért az a púzus számot kicsit felviszi, és hát nálunk, ha már 5-10-zel megnő a púzusunk, akkor az már olyan század millimétereket tud eredményezni, ami esetleg azt jelenteni, hogy nem lenne jó az edzésmunka, nem lenne jó az eredmény, és hát nyilván próbáljuk a zavaró tényezőket redukálni, de Korda Gyuri bácsit hallgatva nincsen zavaró tényező.
11: Ez egy nagyon felkészült és tudományosan megalapozott válasz, nem fog belekötni. Kiborulásomat tartom, de ugyanakkor megértem. És akkor ezzel tulajdonképpen rá is mehetünk egy kicsit a te sztoridra. Ugye 8-9 éves korod, vagy 9 éves
10: igen, 9.
11: korba derült ki, hogy te mutatsz érdeklődést a lövészet iránt, ugye? Ez egy kedves történet.
10: Igen, abszolút 9 éves koromban hát nagyon nagy érdeklődést mutattam a lövészet iránt, és ez abban tornyosult, hogy én a nagyszüleimnél hát ott volt egy légpuska, de ez egy nagyon kezdetleges légpuska volt, tehát nem a precizitásáról volt híres, de én rengeteget használtam, és mindenféle tárgyra lövöldöztem a kertben. Először mondjuk egy sörös dobozra, aztán emeltük a tétet, és mondjuk egy kupakra, és ez odáig fajult ez a dolog, hogy a legeslegvégén már egy kukoricaszemet is le tudtam lőni, és ekkor meg nyilván kiderült, hogy van is affinitásom is van a sporthoz, és szerencsére volt egy ismerősünk, aki a komáromi sportlövő szakosztályban sportolóként volt jelen, és akkor tudtuk azt, hogy ha én oda kerülök, akkor nagyon jó szakmai kezekbe is kerülök, tehát szerencsés helyzetem volt, hogy én komáromiként szerettem meg a sportlövészetet, hiszen a komáromi sportlövészet az évtizedekre nyúlik vissza, és számos nagy sportlövőt neveltek abba a szakosztályba, úgyhogy jó helyre kerültem, és egyből tudtam, hogy ez a sport, ez nagyon tetszik, nagyon szeretem művelni, és látszott az, hogy tehetségem is van benne, úgyhogy hát nagyon örülök, hogy lekerültem oda.
11: Na, akkor mondd el, Léci, hogy így ezt a laikus hallgató velem együtt, tehát, hogy megértsük, mi a sportlövészet. Mit jelent, mik a szabályai, mit kell tartani, mivel, milyen fegyverrel.
10: Ja, alapvetően én egyébként egy puskás sportlövő vagyok, úgyhogy a puskás perspektívát próbálom most így felvázolni. Egyébként
11: a puska hosszú cső.
10: Így van, igen, és ezt 10 és 50 méterre használjuk, ezek az olimpiai számaink, és hát egyébként egy nagyon nyugodt és nagyon monoton sport, hogyha lehet ezt mondani, hiszen kívül ugye az látszik, hogy folyamatosan ugyanazt a mozdulatsort csináljuk előről, és újra előről, és újra előről. Minden egyes lövésnél egyszer megtöltjük a fegyvert, és véghez visszük ugye azt a mozdulatsort, ami egy jó lövéshez vezet. lehet akár kicsit unalmas is külső szemed, de belülről ez egy hatalmas harc, mert ahogy mondtam, ugye a 100 milliméterekért dolgozunk, hogy az utolsó kis finom mozgás is egy jó lövést eredményezzem.
11: Szerintem kívülről egyébként ugyanez a feszültség megélhető, hogyha én drukkolok neked.
10: Versenyszituációban igen. Edzésen nem feltétlenül.
11: Hát edzésben kevésbé nézegetünk.
10: Igen, de versenyen nagyon jól tud kinézni egyébként, hogyha jól van közvetítve. Szerencsére most már egyre jobban közvetítik a versenyinket, és akár egy laikus szemmel néző közönség is azt tudja mondani, hogy ez egy nagyon izgalmas és nagyon jó sport, és egyébként ezt érezzük, mert egyre több sportlövő jelenik meg a lőtereken, és egyre több gyerek szeretné kipróbálni, aminek hát felettébe örülünk, mert kellenek az új vetélytársak nekünk is. És ez egy ugye egyéni sport, egyébként én a lövészet előtt fociztam is, úgyhogy volt tapasztalatom abban is. Nyilván nekem akkor ez kiskoromban nagy váltás volt, meg akkor a sportlövedzőm is azt mondta, hogy na hát ez a focista ez nem fog tudni megállni egy helybe
11: órákon keresztül. Na és például neked ott kellett választani? Tehát eljött az a pillanat, amikor el kellett dönteni, mert ez tényleg két nagyon különböző sport, nagyon különböző teljesítményt és állóképességet és felkészülést és energiát igényel. Mi ez, ami e felé vitt?
10: Igen, 14 éves koromra értem el odáig, hogy akkor meg kellett hozni azt a döntést, hogy melyik sportot is szeretném választani. Hát egyébként ekkor nyilván az is megalapozta a döntést, hogy melyikben van több tehetségem, melyikben vagyok jobb, de azért az érzelmek döntöttek, és a sportlövészetet 14 éves koromban jobban szerettem. Egyszerűen minden edzést imádtam. Nyilván egyébként a focit is, de valahogy azt éreztem, hogy ebben az egyéni sportágban kicsit otthonosabban mozgok, és akkor meghoztam azt a döntést, hogy akkor lerakom a focicipőt, és ez annak érdekében született meg, mert én szerettem volna nagy eredményeket elérni sportlövészetben, és nyilván azért ezt úgy nem lehet megtenni, hogyha az ember egyszerre több sportot űz, egyfelé kell irányítani a fókuszt, és hát egyébként ez azt is jelenti, hogy már 14 éves koromban azért elég céltudatos voltam, de hát ilyen nevelést is kaptam, meg egyébként a sportlövő szakosztályban is folyamatosan ezt mondták, hogy igenis fiatalon is már ilyen céltudatosnak kell lenni annak érdekében, hogy az ember mondjuk a világ legjobbja legyen egy adott területen.
11: Oké, és akkor mi az, hogy ott egy kicsit elakadtunk, hogy az edzés kívülről lehet, hogy unalmas, ugyanaz a mozdulatsor, oké, de hogy mik azok, mik a szabályok, mi az, amit nektek ebbe bele kell tenni?
10: Hát egyébként egy verseny az úgy néz ki, például egy 10 méteres verseny, 60 lövést kell leadnunk 1 óra 15 perc alatt, ugye 75 percünk van ezt a 60 lövést elvégezni, és mindenki a saját tempójában csinálhatja, hogyha valaki esetleg egyébként gyorsabb lövő, az megcsinálhatja 25 perc alatt is, de valaki egyébként végighúzza ezt a 75 percet.
11: És hányszor kell ezt megtölteni?
10: Hát, hogy minden egyes lövésnél 60-szor, igen.
11: Tehát ez egy töltény per lövés.
10: Igen, így van. Úgyhogy...
11: Nincs el, hogy betárazol.
10: Nincs. Minden egyes lövést újra kell tölteni. És ugye mindig ugyanazt a mozdulatsort kell szinte már automata módon elvégezni, mert egyébként már több tízezerszer, százezerszer leadtunk lövést, és egyébként az agyunk már tudja, hogy mit kell csinálni. A legjobb taktika egyébként egy verseny, hogyha ilyen autópilóta módba kapcsolunk, és kikapcsoljuk az összes érzelmet és gondolatot, és hagyjuk azt, hogy a testünk elvégezze azt a mozdulatsort, amit már 100 000-szer megcsinált. Hogyha az agyunk bekapcsol, és bele szeretnénk szólni ebbe a jól megtanult mechanizmusba, akkor szoktak általában jönni a hibák.
11: Tehát ezt így be lehet tréningezni rá a testet. Na Igen. És hogyan? Aki ezt a sportot űzi, mi az edzés folyamat?
10: Rengeteg lövést le kell adni, tehát nagyon sokat kell edzeni.
11: Oké, de az bírni kell.
10: Meg van fizikai edzésünk, 2-3 erőnléti edzésünk is van nekem is egy erőnléti edzőm, de emellett a fizikai felkészülés mellett tehát elengedhetetlen az, hogy sportpszichológusra is dolgozzunk együtt, mert nyilván, amikor az ember egy olyan téthelyzetbe kerül, hogy mondjuk elér egy olimpiára, akkor azért nyilván nem olyan könnyű kikapcsolni az érzelmeket, meg a gondolatokat, de erre is nagyon jól fel lehet készülni, hogy kinek mi a jól bevált módszer egy ilyen szituációra, és akkor évekig gyakoroljuk egyébként ezt, még akár még a légzés technikákat is, és nagyon-nagyon összetett egy dolog ez.
11: Igen, de ha jól értem, akkor tulajdonképpen azt tanuljátok meg, hogy hogyan üresítsétek úgy ki magatokat, hogy csak azt a nem tudom hány méterre lévő célt lássátok, és semmi se zavarja meg az idegrendszert, a mozdulatot, a gondolatot, és ebből adódóan mindent is. Ez egy jó nagy kihívás, szerintem egyre nagyobb kihívás jelen világban. Még akkor is, hogyha ebben valószínűleg az edzés közben elszigeteltek vagytok.
10: Igen, ez hatalmas kihívás, de hát ezt szeretjük, ezt csináljuk. És
11: de érzékeled, hogy nehezebb? mint mondjuk 10 éve?
10: Igen, igen. Hát nyilván azért egyre felgyorsultabb világban igen. élünk, és a mindennapokban, meg a versenyeken is hát rengeteg inger, meg dolog éri az embert. Nyilván ezeket egyre nehezebb kizárni, de a maga a felkészülésünk is próbál adaptálódni ez az újfajta világhoz, hogyha lehet így mondani, és próbálunk olyan technikákat behozni, amik a mai adott körülményekre fel tudnak készíteni.
11: Tehát mondhatjuk azt, hogy fejlődik a sportág folyamatosan.
10: Igen, igen, minden téren.
11: Oké, és mekkora rá az érdeklődés? Mert mondtad, hogy örültök a fiataloknak.
10: Volt pár olyan évünk, amikor azért csapant a fiatal sportlövők létszáma a versenyeken, ezt azért éreztük, viszont most szerintem egy olyan tendencia mutatkozik meg, hogy igenis nő folyamatosan a fiatalok száma. És az utolsó olimpián nagyon nagyot ment ugye ez a török sportlövő, aki ugye pisztős egyébként, de nagyon eladta a mi sportágunkat, tehát rengeteg emberhez eljutott az, hogy ez egy tök izgalmas és megközelíthető sport, és ezáltal egyébként sokak lejöttek a lőtére, meg egyébként Major Veronika ugye bronzérmet nyert Párizsba, és hát hogyha egy fiatal gyerek azt látja, hogy olimpiaire mégis el lehet jutni ebbe a sportba, akkor nyilván több motivációt érez magában, hogy esetleg elkezdje.
11: Hát igen, mindig el kell a jó cégér mindennek, és én azt látom, hogy a sportokban, mozgásformákban is, gondoljunk csak mindenféle tévéműsorra, ami annó a táncot eladta, és így tovább, és így tovább. Tehát mindig kell valami, ami miatt ráfókuszál a nagy közönség, és elkezdődik a megközelíthetősége, talán ez, amit te is mondasz, hogy amikor valaki azt mondja, hogy ez mégiscsak közel lehet menni ehhez a sporthoz. Ez olyan érdekes, nekem is egy távolinak tűnik. Tehát én is azt gondolom, hogy valami misztikus valami.
10: Igen, igen, de az ember, hogyha kipróbálja, akkor azért sokkal fogyasztatóbbá válik az emberek szemébe, meg hát mindenki tényleg javaslom azt, mert nem csak az, hogy ez egy nagyon remek sport, nagyon összetett, hanem nekem egyébként nagyon sokat segített a személyiségemnek az alakulásában is, mert már nagyon fiatalon olyan dolgokat tudtam megtapasztalni, hogy például hogyan tudok 2 órán keresztül folyamatosan egy dologra koncentrálni. És például, amikor én egyetemista voltam, akkor ez egy olyas fajta előny volt számomra, hogy mondjuk 2 óra alatt egy tananyagot sokkal jobban fel tudtam dolgozni, mert akkor az összes fókuszomat oda tudtam irányítani.
11: Érdekes, nekem az is bennem van, hogy ilyen erkölcsi rendet is teremt, meg etikai rendet az ember fejében, mert hát azért mégiscsak egy olyan eszközről beszélünk, amivel emberéletet ki lehet oltani.
10: Igen, abszolút, meg egyébként nagyon szigorú szabályok szerint edzhetünk és versenyezhetünk is, nyilván amiatt, hogy azért mégiscsak fegyverekről van igen. szó, és hát ugye már egyébként az edzők már nagyon fiatalon a sportolók fejébe ezt belenevelik, hogy akkor itt, amikor a lőállásba állsz, akkor ez nem egy játék, hanem ez egy sport is, egy komoly eszköz van a kezedben, amire igenis nagyon oda kell figyelni, és ez meg egy olyan fegyelmet tanít a gyerekeknek, amit meg az életben majd tudnak kamatoztatni.
11: Egyébként az, hogy balesetmentes legyen, teljesen balesetmentes, ahhoz vannak különleges, betartandó szabályok, amik nektek a hétköznapokban is ott vannak?
10: Nem mondanám. Egyébként olyan szabályokat kell nekünk top versenyzőknek is követni, ami például, hogyha az ember lemegy egy vidéki lőtérre, ugyanazokkal a szabályokkal fog találkozni. Ezek ilyen általános szabályok, hogy például a fegyvercsőve merre nézhet, amikor a lőállásban, vagy azon kívül tartózkodunk. Ezek fontosak, be kell tartani, és egyébként hát lekopogatom, de nagyon-nagyon kevés a baleset, mert pont azért, mert mindenki azért betartja ezeket a szabályokat.
11: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, és az apropónk az egyébként az Él a Zene nap, ami szeptember 26-án lesz, és amihez a Rádió Café is csatlakozott, ami azt jelenti, hogy azon a napon csak és kizárólag magyar zenék szólnak majd, és ennek az egésznek a kezdeményezője Nagy Szabolcs, az egyik vendégem, illetve Pekler Zalán, akit most

0: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas! Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: 1, 2, 3, ho!
4: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
5: Talán jobb lenne a világ, ha Anglia és Oroszország egyesülne és orgia néven folytatná. A Vatikán, Kanada és Románia egyesülésével megszülethetne vakarom, ami az első olyan ország lenne, ami befogadhatná a saját menekültjeit. És akkor mindenki ugyanott maradhatna, csak be van fogadva. Vakarom, akarom. És persze adja magát Finnország és England.
0: Körkapcsolás az ország legdurvább napközijeiből.
6: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
8: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor. Vendégeim Pekler Zalán, Európa bajnok és kétszeres olimpikon sportlövő, és Nagy Szabolcs, az Éla Zene kezdeményezés főszervezője. Az Éla Zene az idén 5. alkalommal lesz megrendezve, szeptember 26-án, ami azt jelenti, hogy rengeteg helyen, bevásárlóközpontokban, üzletekben, sporteseményeken, különböző médiumoknál, nálunk itt a Rádió Cafén is csak magyar zene szól, hiszen van annyi magyar zene, hogy kitölti az egész napot akár, és miért is ne ezt promotáljuk, vagy miért is ne erre szórakozzunk, vagy érezzük jól magunkat azon a napon. Tehát ez szeptember 26-án lesz, és ennek a kezdeményezésnek az egyik nagykövete Pekler Zalán, aki elárulta, hogy sokszor edzenek zenére, és aki itt volt velünk, hallhatta, aki nem, annak elmondom, hogy nagyon fontos, hogy olyan zenét hallgassatok, ugye azt mondtad, ami nyugalomban tart, ami nem emeli a pulzust, vagy aminek gondolom olyan a szövege, a mondandója azt sugalmazza, hogy rendbe tudod magad tartani tőle, és nem vonja el semmi a figyelmedet, és te itt Korda Gyuri bácsit idehoztad. Oké, megbocsájtható, sajnos nem tudom kihagyni, de közben meg mekkora dolog, 26 éves vagy, ő meg 126, és még mindig zenél, szóval, hogy az, hogy van átjárás a generációk között, illetve azt nem Jude Law, amit még te nagyon
2: igen,
1: szeretsz.
2: Igen, igen.
1: Szóval, hogy van innen is, onnan is, és hogy használjátok ezt az edzésen is, de jó, nem akarom én ezt, remélem, hogy nem, tehát nem rossz szándékkal karikírozom ezt a dolgot, szerintem ez amúgy tényleg vicces. És beszéltünk egy kicsit a sportlövészetről, a szabályairól, és most azt kérdezem, hogy nyilván van fegyvered magadnak. Van ilyen, hogy kedvenc fegyvered?
2: Nem igazán egyébként. Minden fegyveremet ugyanúgy szeretem. Mennyi? Nincs sok egyébként. Egy 5 darab van a saját szekrényemben. Nyilván hát egy páncélszekrényben vannak ezek a fegyverek.
1: És van különbség köztük?
2: Hát van, persze. Valamiket a 10 méteres versenyekre használjuk, valamiket meg ugye az 50 méteres versenyre. Egyébként saját magam szórakoztatásából nem tartok fegyvert, bár egyébként most pont tervezek majd beszerezni egyet, mert tényleg annyira szeretem a lövészet minden aspektusát, hogy szeretnék kipróbálni más vonalakat is.
1: Na például mit?
2: Hát most egy vadászfegyver beszerzésén gondolkozom.
1: Na ezt akartam kérdezni, hogy egy sportlövőben nem, tehát nem születik meg egyszer csak az, hogy nagyobb távon, hosszú távon, nyilván nem arra gondolok, hogy vadászni akarsz, de hát értem, szóval, hogy nyíljon a tér.
2: Igen, most pont ebből a korszakból értem, hogy elkezdett nyílni ez a bizonyos tér, meg egyébként egy nagyon jó sportbarátom, Péni István, ő vadászik is, és hát ő is megszeretette velem ezt a vonalat, úgyhogy nagy valószínűséggel fogok csatlakozni majd hozzá, mind hosszú távú lövészetben is, meg mind pedig akár egy vadászatban majd.
1: Na jó, hát térjünk vissza akkor a zenéhez, illetve az Éla zenéhez. Szabolcs, te még mesélj nekem arról, hogy mit gondolsz, hogy ez az, tehát az, hogy 5. évben van ilyen, hogy Éla zene, ez ugye már hagyomány, mondhatjuk, tehát hogy sikerült ezzel hagyományt teremteni. Mit gondolsz, hogy ezzel a magyar zene presztízse emelkedik-e? Vagy az ismertsége, népszerűsítése, vagy a mi elköteleződésünk, mit jelent ez?
3: Szerintem az eredménye az, bár nagy képűen hangozhat, de van eredménye, és az szerintem több rétegű. Egyrészt ugye azért indult a Covid idején, mert akkor volt az az időszak, amikor nem voltak koncertek, meg fesztiválok, meg különböző rendezvények. Akkor lehetett olvasni olyan kommenteket, hogy miért nem mész el inkább dolgozni, ahelyett, hogy zenélnél, mint hogyha az nem munka lenne. Aki egyébként meg ilyen kommentelt, az nyilván hallgatott zenét nagyon sok helyen, esküvőn is, meg egyéb helyszíneken. Szóval, hogy ez egy ilyen köszönetnyilvánításnak indult ez az egész, tehát hogy tök jó, hogy vagytok, igaz, hogy most háttérbe szorultatok, de szuper, hogy alkottok, és hogy, zenéket írtok, és hogy ez a jövőben is történjen így, és ez a fő üzenet, ez így nem változott. Aztán nézhetjük olyan aspektusból is, hogy akiknek a zenéi alkotásai bekerülnek mondjuk a háttérzene szolgáltatókhoz, meg a sporteseményekhez, meg az eddigi tapasztalat az, hogy elég sok zene aztán a háttérzene szolgáltatóknál benn is ragad, amik az Él a zene napján bekerültek. Ennek van egy jogdíj bevétele is, tehát hogy így anyagi forrást is jelenthet zenészeknek. Illetve korábban már hoztam példaként, de elmondom itt is, hogy van például Debrecenben a Virágkarnevál, ami arról szól, hogy egy napon keresztül ott gyönyörködünk abban, hogy milyen szép építményeket készítettek virágból, és nem feltétlenül arról, hogy akkor most vásároljál több virágot, vagy mit tudom én, még nagyobb csokrot anyák napjára, hanem hogy van egy klassz nap, amikor lehet ezeket nézni. Itt meg van egy klassz nap, amikor lehet tök jó magyar zenéket hallgatni. Tehát, hogyha bemész egy boltba, akkor esélye van arra, hogy olyan magyar kedvencek hangoznak el, amiket te szeretsz. És akkor emellett még van egy olyan aspektusa is, azt hiszem ez a negyedik, hogy azért mégiscsak van ennek egy ilyen népszerűsítő hatása, tehát hogy bemész valahol, hallasz valami zenét, előkapod a telefont, és az apoddal lecsekkolod, hogy ez milyen zene, mi ez a zene, aztán utána hallgatod tovább. Tehát, hogy ez egy ilyen sokrétű szerintem.
1: Igen, ilyen értemben ismerett terjesztő is.
3: Ja.
1: Zalán, neked még más területeken, mármint az életed más területein, nem tudom, kikapcsolódás, szórakozás, ott milyen zenei irányzat vagy stílus, amit te szeretsz, ami neked megjelenik?
2: Hát szoktam egyébként azt mondani, hogy zenével kelek és zenével fekszem, mert reggel a zene az első dolog, ami kis motivációt ad arra, hogy akkor el is kezdjem ezt a hosszú napot. Este meg a zene az utolsó dolog, ami megnyugtat mondjuk egy alvás előtt, és pont ezáltal nagyon-nagyon széles a repertoár, tehát hogyha hazai számokat is nézünk, hát egészen onnan a 60-as évekig visszamegy az én zenekedvelésem, de a mai mainstream új előadókat is nagyon kedvelem.
1: De jó, ezt én úgy szeretem, amikor egy fiatalnak van ismerete így a régi zenészek.
2: Hát ezt a családomnak köszönhetem, főleg édesapámnak, nagyon megszerettette velem a régi zenéket és a magyar zenéket. És
1: onnan mit?
2: Hát rengeteget tudok mondani, mondjuk például én nagyon szeretem egyébként a Piramist, nagyon szeretem a V-motorok, akkor Edda műveket, hát és napestig tudnám sorolni.
1: Akkor ezzel úgy tűnik, hogy gyerekkorodban ezzel körbe voltál véve.
2: Abszolút, hát apukám általában úgy szokott elmesélni egy történetet, hogy mindig hozzácsatol esetleg valami zeneszámot. És akkor nekem mondjuk kiskoromban sokkal könnyebb volt elképzelni egy történetet, hogyha közben azt a zenét ismerem, és akkor úgy adott egy alaphangot a történetnek, úgyhogy ezt én is magammal hoztam, és én is szeretném majd átadni ezt a fajta zene szeretetet a kisfiamnak, aki egyébként most másfél éves, úgyhogy nem sokára majd elkezdhetem adagolni neki a slágereket.
1: Hát meg ez milyen jó oktatás, meg magyarázat az életre, hogyha valamit így ezen keresztül mesélsz el, hiszen a zenék, azok folyamatosan az életet mutatják be.
2: Igen, és rengeteg érzelmet adnak át szerintem, és sokkal jobban meg tudunk élni érzelmeket egy-egy zenével. Tehát, hogyha szomorú az ember és meghallgat egy szomorúbb zenét, akkor még jobban letargiába esik, de ennek ez a varázsa, ez a szépsége.
1: Na és van neked olyan, akár ezekből a régiekből, akár bármelyik magyar zenéből, ami valamit jelentett, nem tudom én, kamasz korodban, akár egy szerelmet, vagy egy csalódást, és aztán megváltozik a jelentése most, mert lehet, hogy kapcsolódik egy győzelemhez, vagy egy eseményhez, vagy akár családodhoz, bármihez.
2: Hát, hogyha mondanom kell egyet, most egy visszatérek akkor az Eddára, hogy álmodtam egy világot, ezt egyébként mindig én kis motivációs dologként szoktam hallgatni, de egyébként V-motorok, akkor egy angyallány, egyébként az meg szerintem rengeteg érzelmet ad át, és hogyha meg, ha meg bulizni kell, akkor meg piramis kóborangyal, az aztán meg el tudja indítani az embert akkor. Úgyhogy van minden, igen, igen.
1: De jó, akkor csomó mindent őrizel ezzel kapcsolatban.
2: Igen, igen.
1: És az edzéseken pedig furcsa módon pont az kell, hogy nyugtasson.
2: Igen, és általában azért nem ilyen egyszerű az edzéseken a zeneválasztás, mert ugye általában többen edzünk egy helyen, és akkor ilyenkor mindig konszenzusra kell jutni, hogy akkor milyen zenéket is választhat az ember, hogy nyilván én sem akarom azt, hogy mondjuk az én zeneválasztásommal másokat zavarjak, úgyhogy ott is azért figyelni kell arra, hogy akkor mi az a zene, ami mindenkinek megfelelő és jó.
1: Ez azért jó, mert hogy szerintem egyre inkább rá vagyunk arra függve, hogy mindenki fogja a saját magáét, bedugja a fülébe, és így közlekedik a világban, jön, megy, nem feltétlenül osztja meg, hiszen élvezheti, amit akar, és nem kell másra tekintettel lenni. Ebben ugye benne van a közösségérzés is.
2: Igen, igen, abszolút. Szerintem azért sokkal jobb így, hogyha ha együtt csináljuk a dolgokat. Meg egyébként...
1: Ahhoz egy együtt élmény fog tapadni.
2: Hát lehet ezt mondani, egy hajóban nevezünk amúgy is, mindannyian azért dolgozunk, hogy lehető legjobb sportlövők legyünk, és tényleg az ilyen apróságok meg nagyon sokat tudnak hozzáadni az előrehaladáshoz.
1: Miért vállaltad, hogy nagykövete leszel az Él a Zene napnak, bár az most már egyértelmű, hogy a zene nagyon fontos számodra?
2: Egyébként tavaly megkeresett már Szabolcs ezzel kapcsolatban, csak akkor hát egy nehéz időszakban voltunk, mert akkor volt fél éves a kisfiam, és volt egy elég kemény alvásregresszió, tehát nem nagyon pihent a család, akkor mondtam neki, hogy ezt most nem tudom vállalni, viszont lelkére kötöttem, hogy jövőre keressem meg mindenképpen, mert ugye nyilván felvázolta nekem azt, hogy miről is szól ez a kezdeményezés. Nekem nagyon szimpatikus volt ez, mert én is a mindennapjaimban egyébként azt vettem észre, nyilván sportársakon meg barátokon keresztül, hogy egyre kevesebb magyar zenét hallgatnak az emberek, holott én magam pedig nagyon-nagyon szeretem őket. És tetszett a kezdeményezés, és az ilyen dolgok mellé pedig mindig teljes vászélességgel oda tudok állni, hiszen önazonos dolog ez számomra.
1: Szabolcs, te akiket idén megkerestél, és nyugodtan mondd el, hogy kik azok, akik most ebben ott vannak, miért rájuk esett a választásod?
3: A Zalán mellett még hárman mondtak igent a nagykövetségi feladatokra. Ugye ez annyit jelent, hogy lényegében a social és sajtókommunikációban nagy szerepet vállalnak. A Szemerei Zsófia Győri Kézilabda klubnak, Győri Audio KC-nak a kapusa, illetve a magyar válogatottnak is. A Pignicki Fanny VB bronzérmes ritmikus sportgimnasztikázó és Takács Boglárka lényegében a leggyorsabb, minden idők leggyorsabb magyar női futója, illetve Zalán. Mindenhol megvan a maga története, Zalán esetében az, hogy ez is egy ilyen hétköznapi sztori, csak hogy pár évvel ezelőtt hevertem a kanapén, éppen így csillesztem ebéd után, és távkapcsolót nyomkodtam, és belefutottam egy sportlövő versenybe. Én egyébként nem vagyok a sportlövészetnek a nagy ismerője és követője, hanem itt történt az, hogy lényegében megfertőzöttem, tehát rányomtam erre a sporteseményre, és akkor azt láttam, hogy ott egy magyar srác teljes nyugalommal és magabiztossággal lő és lenyomja a mezőnyt. Nem tudom egyébként, hogy ez melyik verseny lehetett, nyilván Zalánról beszélek, és akkor szóltam a feleségem, hogy figyelj, itt egy magyar srác, és így oda néz, mit művel. És akkor egy idő után már teljes családot beszippantott, elkezdtünk szurkolni. Tehát ott ültünk a tévé előtt, és szurkoltunk Zalánnak. És akkor én akkor magamban elraktároztam Zalánt, hogy valami kapcsán biztosan szeretném majd keresni, együttműködni vele, valami közös dolgot csinálni, mert engem ott lenyűgözött. És akkor jött ez az Él a Zene történet évekkel később, jött ez a sportvonal, és akkor, ahogy említette is, tavaly rácsörögtem, de akkor említett okok miatt nemet mondott, idén pedig igen, tehát így történt.
1: Tehát magyarán megjegyezted, hogy te meg ezt abszolút. A fiút...
3: Megjegyeztem
1: egyszer,
3: ezt a fiút.
1: Ezt a fiút szeretnéd egyszer bevonni ebbe, és, és így is lesz.
3: Hogy nem feltétlenül ebbe, hanem valamibe. Valamibe. Tehát valami közöset csináljunk
1: valami
3: valamikor.
1: Valami mindenképpen, mert valami olyat művelt.
3: Aha.
1: Na, hát szuper. Akkor most ez lett az első körben. Én meg nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, mert szerintem az idei Él a zenérhez csináltunk kedvet, illetve tulajdonképpen én azt gondolom, hogy befogadóként csak az a lényeg, hogy azon a napon azt vesszük majd észre, hogy csak magyar zenét hallunk, és ebben valószínűleg mindenkinek megvan a maga kedvence, meg amit szeret, és akkor ez olyan, hogy népszerűsítjük, kiállunk a saját nemzetünk dalai mellett, és a saját anyanyelvünkön hallgatunk zenét. Ez tök jó.
3: Ennyi. Tök jól összefoglaltad.
1: A szeptember 26-a Él a zene, és a vendégeim voltak Pekler Zalán, Európa bajnok és kétszeres olimpikon sportlövő, róla egy kicsit többet is megtudtunk, köszi szépen, és Nagy Szabolcs, az Él a zene főszervezője, neked is köszönöm.
3: Mi is köszi.
2: Köszönjük szépen.
1: És ezzel a pontjókor már a véget ért, és ne felejtsétek, szeptember 26-án a Rádió Café is csatlakozik. Egész nap magyar zene lesz. Most pedig szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Pont jókor! Fehér Maria műsorát hallottátok. Ha nem volt elég, az epizódokat keressétek a Rádió Café Spotify oldalán. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a, Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Váltsd meg kedvezményes jegyed szeptember 28-áig a magánegészségügy.com weboldalon. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Felfutóban a magánegészségügy. Súlyosan megsérült az MTK kapusa. Sokat ígér az ősz első teli holdja. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Élénkül a magánegészségügy, azt már a magyarok fele választja, legalább egy-egy vizsgálatra, de akár teljes kezelésre is. Ez derült ki egy friss elemzésből. A legtöbben privát fogorvoshoz, nőgyógyászhoz, bőrgyógyászhoz járnak. Gyarapszik azok száma is, akik ultrahang, CT vagy MR vizsgálatért fizetnek. A nagyobb műtétek döntő többségét viszont továbbra is az állami ellátórendszerben végzik. Keresik a szakképzési centrumok főigazgatóit. Október közepéig lehet pályázni. Az új vezetők határozott időre, legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. Lannert Judit miniszter jelezte, fontos feladat vár rájuk. Így egyebek mellett a munkaerőpiaci igényekhez kell igazítaniuk a fejlesztéseket, és erősíteniük kell a szakmai és gazdasági partnerkapcsolatokat itthon és külföldön egyaránt. Kényelmesebb, biztonságosabb és hozzáférhetőbb lehet a gyaloglás Budapesten. A főváros elfogadta az ezt biztosító új stratégiát. A fejlesztéseket 2050-ig kijelölő koncepció szerint 2030-ra a villamos megállók felének akadálymentessé kell válniuk, és cél további 200 új zebra létesítése is. Megdöbbentő körülmények között sérült meg az MTK Budapest labdarúgó csapatának kapusa. Demién Patrikot saját lépcsőházában támadták meg, aminek következtében lábközépcsont törést szenvedett. Legalább másfél hónapig nem léphet pályára. A sportklubja rövid tájékoztatása szerint a labdarúgástól független incidens történt. A rendőrség nyomoz az ügyben. Ma este érkezik az idei ősz első teli holdja, és most igazán extra látványosságra készülhetünk. A népi kalendáriumban csak arató vagy szüreti holdként emlegetett jelenségről Nagyváradi László csillagász beszélt rádiónknak.
3: Napnyugtakor van a hold kelte, tehát pontosan a földbolygó van a két égitest között. A hold sugarai nagyméretű teli holddal emelkednek fel, és jönnek át a sűrű légkörön, és vöröses színű. A szín az a levegő vízmolekuláin keresztül jön, és ezért lesz vöröses ugye a hold kelte is. Most az aratás kézi erővel tovább tarthatott akár egy fél órával is a napnyugta után, mert a teli hold szépen világított.
2: Tart a vénasszonyok nyara hűvös reggelekkel. Derült időnk van némi felhővel, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 fok körül várható. Holnap túlnyomóan napos idő valószínű, olykor elszürkül az égbolt, de eső sehol sem érkezik az országban. A csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Hétfőn zavartalan napsütés vár ránk, marad a száraz idő. Akár 27 fokot is mutathatnak a hőmérők.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
4: Üres szívvel, üres fejjel, üres az életem, ha a zene nincs mellettem.
1: Fogyasz te is hazait! Segítünk! A Rádió Café is csatlakozik az Él a Zene kezdeményezéshez. Ezért ma, azaz szeptember 26-án egész nap kizárólag magyar zenéket sugárzunk. Persze a legjobbakat.
0: Rádió Café. Van barátod. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kalusz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem. Babik Edit és vendégei a Rádió Cafén.
1: Sziasztok, az Egy életem műsorát halljátok, Babik Edit vagyok. Mai vendégem Rippel Ferenc, sokszoros világrekorder artista, Magyarország érdemes művésze, akit a színpadon vagy éppen a porondon a világ szinte minden táján megcsodálhatnak a nézők. Az utóbbi években már kikacsintva ebből a szerepéből az egészséges, testtudatos, aktív életmód hirdetőjeként is hallhatjuk, láthatjuk Ferit. Őt hívtam ma vendégül a stúdióba, hogy ossza meg velünk is ebbéli saját személyes tapasztalatait. Szeretettel köszöntelek, Feri, örülök, hogy itt vagy.
2: Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm én is a hallgatókat.
1: Tudod, hogyha én az előadó művészre gondolok, és mondjuk különösen rátok, a Ripper Brothers-re, akkor azt gondolom, hogy ti világéletetekben testtudatosak voltatok, rendkívüli módon egészségesen éltetek, hiszen el se tudom képzelni azt, hogy ezt a szakmát, ezt a pályát lehetne máshogy űzni. Na, hogy is volt ez? Mert én hallottam, hogy ott volt neked egy komoly megbicsaklásod valamikor néhány évvel ezelőtt az egészséges életmódban.
2: Igen, nyilván a sportolói énem az nagyon-nagyon előjött az artista énben, és azért mondtam külön, mert a sportolók azt mondják, hogy mi művészek vagyunk, a művészek pedig azt mondják, hogy mi sportolók, tehát mi a kettő között vagyunk, és ez a sport és a művészet harmóniáját teremtettük meg, és nyilván ebben nagyon komoly testtudatosság kell. És ez a testtudatosság, ez meg is van, meg is maradt, és meg is volt nyilván, de hozzá a táplálkozás és az egyéb életmódbeli szokások egy picit átalakultak, és abban a pillanatban, ahogy átmentem egy picit kényelmesebb rendszerbe, ház, feleség, születendő gyerek, picit ilyen kertápolásos egyéb dolgokat kaptam az élettől, elbicsaklott egy picit ez az irány, és elkezdtem össze-vissza táplálkozni, rengeteget ittam, ugye azt hallottam, hogy sok folyadékot kell inni, na hát én ilyen napi 3-4-5 literrel ittam meg, nyilván, hogy ez jót tesz a szervezetnek.
1: Na de miről beszélünk, milyen folyadékról?
2: Hát kvázi bármiről. Bármi. Ugye leves, aha, folyadék, tea, kávé, víz, minden beleértendő, és nap végére összejött 5 liter, és hát így teljesen a szervezetem átalakult, mert hogy ennyivel nem tudott mit kezdeni. A vesénfiltrációs rátája az viszonylag szűk lett, ugye ez azt jelenti, hogy korosodik az ember, a vese nem működik annyira jól, és összesen csak 1,5 liter jött ki belőlem, plusz az izzadság, meg a lihegés, és én meg megittam rengeteget. És a kettő közötti részt elraktározta rajtam, és úgy néztem ki, egy felfújt Michelin baba. És ugye ebből az lett, hogy ez nagyon megborította az egészségemet. Majdnem elértem a 100 kilós súlyt, és hát a testvérem, a Ripper Brothers alsó és nagyon erős tagja, oszlopos tagja, jelezte nekem, hogy bátyuskám, valamivel kezdje magaddal, mert kezdelek nem elbírni. Lomha lettem, tohonya, és az egész egy nagyon furcsa ilyen downgrade, tehát ilyen lefele irányba vitte az életemet, és én akkor, a fiam 1 éves volt, amikor ez az állapot megtörtént, azt mondtam, hogy ez nem létezik, hogy így menjen, hát nem fogom megélni a ballagását. És akkor így kapcsoltam, rájöttem ezekre a dolgokra, rájöttem, hogy nem kell annyit inni. Hát csak 1,5 liter jön ki belőlem, akkor minek iszok ennyit?
1: Egyébként miért ittál, azt meg tudod?
2: Mert ezt hallottam, vagy miért, ezt súlykolták,
1: tehát, hogy minél több
2: ezt
1: folyadékot
2: mondták az ember, hogy minél több folyadék, az jót tesz a vesének, meg jót tesz a szervezetnek, meg tisztítja, meg nem tudom. És most, hogy megismertem pontosan a működési mechanizmusomat, a sajátoméről beszélek, mert másét nem ismerem, de a sajátomét egész jól sikerült kiismerni, rájöttem, hogy nem kell többet inni, mint amennyit ki tudok magamból engedni. És akkor nem raktározza el rajtam, nem leszek ödémás, mert rájöttem, hogy tulajdonképpen az történt, hogy feltöltöttem úgy a vízraktárakat, mintha mondjuk egy sivatagi futásra készülnék, mert mielőtt mondjuk tényleg ilyen nagy távokat is szoktam futni, azelőtt van, hogy 1-2 hétig direkt feltöltöm magam, hogy a sportesemény alatt ne legyen belőle probléma, ne száradjak ki. De ezt ciklikusan kell csinálni, és most, hogy ez visszaállt, természetesen nem csak ennek köszönhetően, de az étkezésnek is köszönhetően sikerült megőrizni az egészségemet. A Ripper Brothers munkássága tovább folytatódik, nagyon jó erőbe vagyunk. Beálltam egy ilyen 75-76 kilóra, könnyedén, játszik könnyedséggel, elbír a testvérem. És ugye nálunk az a beállítás, hogy ebben a ősi vagy ókori rendszerben, amit mi képviselünk, mert ezek a gladiátorok az ókori Rómából jöttek, ezek a tudások, hogy cirkuszt és kenyeret a népnek, ahol az arénában a gladiátorok emelgették egymást, meg megmutatták az erőket. Mi ezeknek vagyunk a modern tulajdonképpen leszármazottjai, vagy művészei, és ebben a művészeti ágban nagyon fontos az, hogy folyamatosan jó erőbe legyünk, meg tudjunk újulni, és ne táplálkozzunk túl.
1: Még mielőtt azt mondanánk, hogy pusztán csak a folyadék túlfogyasztásnak köszönhetted ezt a súlyt, ugye hozzá kell azt is tenni, hogy azért a ti turnéitok során rengeteg országba jártok, különböző táplálkozással találkoztatok, gondolom, hogy totál rendszertelen volt, vagy még lehet, hogy ma is az életmódotok, az életviteletek, de ma már jobban tudsz erre figyelni. Tehát, hogy a táplálkozás és a túlzott folyadék bevitel csak egy-egy ok, azért itt majd még szerintem a beszélgetés persze során néhányra fényt tudunk deríteni. Van neked egy új szlogened, vagy nem is tudom, hogy hívjuk ezt, hogy cél a 100 év? Szlogen, vagy program, vagy hogy használod te tulajdonképpen ezt a küldetést?
2: Küldetés, ez egy fény volt az alagút végén, ugyanis amikor említettem az előbb, hogy egy nagyon picit megingott az egészségem, és a 100 kiló közelében a rossz alvástól, a rossz életminőségemtől nem láttam már semmi jövőképet magamban. Fájtak a ízületeim, fájt a testem, rengeteg mindenem sérült az elmúlt 50 évben, és akkor bizony ez egy mentőkapocs volt, hogy én bizony most addig küszködök, és úgy alakítom az élet, hogy legalább 100 éves koromig érjek. Persze ez egy teória, de ennek megfelelően az ember elkezd, én legalábbis elkezdtem tenni az étkezés meg reformálásával, az alvásom, egyéb szokások változtatásával, sportolási szokásomat is át kell alakítani, és ebből kifolyólag most már ott tart, ugye ezt 14 éve találtam ki magamnak, hogy cél a 100 év, azóta már ez egy kicsit szlogenné is vált, már egy programmá is vált, már nagyon sokan csatlakoztak hozzá, nagyon sok ember keres meg, hogy milyen irányból közelítse ő is meg a saját rendszerét, és hát most ott tartok, hogy most már 55 évesen, ugye egy picit más szemszögből látom ezt az egészet, újra kellett a szlogent alkotnom, úgyhogy cél a 120 év, ez lett most a következő, mert közben rájöttem itt az egyetemi tanulmányom alatt is, hogy a sejtek nagyon jól tudnak működni, ha megfelelő környezetbe tartjuk őket. Mondjuk egy olyan sejtkörnyezetet kell elképzelni, ahol mondjuk minden ideális, akkor az emberi sejt az akár 120, 130, 150 évig is életképes maradhat. Na most én ezen dolgozom, hogy ezeket az ideális állapotokat fenntartsam, és egyelőre úgy tűnik, hogy nagyon jól működik, kicsattanóan jól érzem magam, nagyon jókat alszom, leritkítottam az étkezéseimet, általában csak egyszer eszek egy nap, vagy maximum kétszer, ha éhes leszek, és ennek megfelelően az ételek összetétele, minősége is megváltozott, olyan ételeket eszek, amiből érzem, hogy megkapom azt a mennyiségű energiát, mégse lesz kajakómám, mégse leszek tőle úgymond túlsúlyos, vagy éppen tényleg beteg.
1: Ne menjünk el egy nagyon fontos félmondatod mellett, ugye azt említetted, hogy az egyetemen azt tanulod, hogy milyen egyetemre jársz, osszuk meg a hallgatókkal, és miért tartottad fontosnak, hogy mindazt a tudást magadra szedd, amit mondjuk egy ilyen intézményben tudsz felszívni?
2: Ennek nagyon szintén mély háttere van, de nagyon egyszerű a kérdés, hogy Debreceni Egyetem Agrár részén vagyok, és az élelmiszertudományok doktora címért tanulok, és ennek megfelelően, mivel az élelmiszer mindennek az alapja, abból leszünk, amit eszünk, ezért nekem oda kell visszamenni a gyökerekig. Mert van még mellette egy táplálkozástudományi oldal is, de a táplálkozástudománynak az emberi biológia oldalról megközelítve nagyon szépen kialakult rendszere van, de én úgy érzem, hogy az élelmiszertudomány az egy lépcsővel előtte van. Ott kapcsolódik be, ahol a talaj, az öntözés, a növényeket megeszik az állatokat, vagy az állatok bizonyos termékeit, vagy tojását, vagy zsírját, tejét, nem tudom, elfogyasztjuk mi emberek, és ennek megfelelően egy olyan első lépés alakul ki, amiből már tudok jól működni. És ez nálam nagyon-nagyon jól működik, hiszen ezt a fajta táplálékláncot én most már ilyen izotóp vizsgálatokkal vég tudom kutatni, és nézem azt, hogy azoknak a táplálékoknak, élelmiszereknek, amiket így elkezdünk előállítani, vagy magunkba venni, milyen fiziológiai, biológiai és élettani hatásai vannak, és úgy érzem, hogy magamon is mutatva bizony nagyon jó irányba kezdtem elkeresni. És ebben van a jövő, mert mindenki táplálkozik. Tehát az étkezés az egyik legfontosabb rendszere lett ennek az egészségnek. egésznek, hiszen ahogy érzem, és ahogy tapasztalom, az étkezésnek a legfontosabb része a böjt. És a böjttel indulva a szervezet megtisztul, ezek a cellulári senescence rendszerek egy picit visszafiatalodnak, a sejtőregedés picit lelassul, és az tulajdonképpen a cél, hogy egy év kronológiai év, ami eltelik, mondjuk a két születésnapom között, a biológiai korom csak fél évet öregedjen. Vagy akár még kevesebbet, vagy akár vissza is forduljon, elkezdjen a sejtek fiatalodni, és erre lehet tenni.
1: Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy ugye van a kronológiai életkorod, ami a születésünk óta az eltelt évek, hónapok, napok száma, és mondjuk a biológiai kor, az pedig azt jelenti, hogy mondjuk milyen szinten van a te sejted, szinten vannak a te szerveid, milyen szinten van a te vitalitásod?
2: Akár így is nézhetjük, erre most már nagyon sok olyan biomarker van a kezünkben, ami ilyen analitika. Tehát ha valaki kíváncsi magára, hogy oké, belenézek a tükörbe, azt látom, hogy 55 éves lettem, 55 éves a kronológia korom. De hogyha mondjuk megnézem egy ilyen tesztel, és megnézem ezt a metilációs DNA tesztet, ez életkortesztnek hívják, ezt egy magyar tudós találta fel, ez a Steve Horváth, és erről is nevezték el a Horváth óra, amiben bárki megnézheti saját magának, hogy hol tart a biológiai kora. Nyálból, vagy esetleg egy új begyből csöppentett vérből kell ezt megnézni, elküld egy labornak, teljesen vakon megy a vizsgálat, illetve ez az elemzés, mert őket nem érdekli, hogy ki, honnan, mikor, milyen mintát küldött, csak az, hogy megmondják, hogy ennek a kapott sejtnek a sejtkora a Horváth klokk szerint mondjuk 34 év, és ezt visszaküldik arra címre. Most nekem az 55 éves koromra az jött ki, hogy 34 év a biológiai korom.
1: Hát
2: az nem egy rossz, és ezek nagyon pontos tesztek. Azt hozzáteszem, ezek olyan metilációs tesztek, amik nagyon-nagyon pontosak, nem nagyon téved. Van egy-két év tolerancia benne sokszor, de az is olyan feltételektől függ. A nyából kevesebbé pontosat tudnak mérni, mint a vércsebből. Most, hogyha ezt én folyamatosan megnézem, akkor látom a fejlődést. Látom, hogy majd megnézem 56 évesen, vagy esetleg 60 évesen, és azt látom, hogy vagy maradt a korom 34, vagy akár még visszafiatalodott, akkor nagyon jó irányt vett az egész rendszerem, ugyanis a sejtek folyamatosan meg tudnak újulni, ha a mitokondrium rendben van, és én a mitokondriumoknak az egészségét vettem szemügyre, ezeknek a működését, főleg a citokrom C oxidáz, ez egy olyan ilyen fehérje rendszer a szervezetben, ami anyagcsere vizet állít elő a elfogyasztott étel hidrogénjéből, és a belélegzett levegő oxigén képzi ezt az anyagcserevizet. És ez az anyagcserevíz, ez egy teljesen deutériummentes anyagcserevíz, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen nincs benne olyan elem, amitől ő tönkre menne. És ez lett az egyik kulcs, de ennek a részleteit gondolom most időhiányában nem mondhatom tovább.
1: És meg a kutatásodnak gondolom még ez a jövőbeni kutatásodnak is az egyik fókusza lesz.
2: Fókusza, de már most, mert már publikációim is vannak erről, és már elég szépen be is fogadták, hiszen most már a Nature-ben, a Spring és egyéb ilyen nagy újságban jelennek meg erről az írásaim, de nyilván egy nagyon-nagyon új kutatási irány, ami viszont ősi, hiszen ez a fajta ősi rendszer, ez a deutérium csökkentés, ez itt van, csak régen nem tudtunk róla, hanem automatikusan tettük, amikor mondjuk felkelt a földművelő reggel, megevett egy jó nagy adag szalonnát, és kiment és kapált délig, akkor meg megette azt az isteni finom pörköltöt, vagy bármilyen húsos ételt, tehát ennek az alapjai már régóta itt fekszenek előttünk, csak most kezdtük el tudományosan feltárni és alkalmazni.
1: Igen,
2: és ezért is nagyon menő ez az úgynevezett keto, karnivor, paleoketogén irány, mert ebben van egy nagyon komoly potenciál. Benne vannak az eszenciális aminosavak, benne vannak az összes olyan fontos részek, amik ahhoz kellenek, hogy jól működjünk, de nyilván ennek azért van más oldala is.
1: Tehát akkor te ebben az étkezésben hiszel, vagy inkább azt mondod, hogy mindegyiknek megvan a maga előnye, vagy mindegyiknek máskor van meg a maga előnye.
2: Nagyon jó a kérdés, és én nagyon szeretem azt, hogy ennyire sokrétű az élet, hiszen ha csak és kizárólag húst tennék, zsírt, meg sót, mint ahogy tettem is, meg vizet, tettem is sok-sok éven keresztül, és azért, mert

0: irányból. És a zöldségen belül is szeparálom, hogy mi az, amit megegyek, minek van magas fitát tartalma, magas oxalát tartalma. Ezeket próbálom kiadni az életemből, de megpróbálok tényleg erre a ciklikusságra figyelni, hogy az egyensúlyt fenntartsa, mert itt ez a lényeg. Hogyha csak vega vagyok, akkor az egyensúly elbillen egy irányba. Csak húsevő vagyok, akkor a más. Tehát egy ilyen köztes, egy ilyen omnivor. Tehát tulajdonképpen mi a régi időkben is haláztunk, vadásztunk, gyűjtögettünk, és ebből alakult ki az, hogy kiástuk a gumót, azt megettük. Az most ugye krumpli, vagy batáta, vagy bárminek nevezzük, vagy répa, de hogy a mai korban, ha ezt figyelembe vesszük, akkor egy nagyon jó egészségrendszer érhető el, úgy, hogy a sejtek elkezdenek fiatalodni.
1: Még mielőtt elmennénk szünetre, egyetlen egy kérdést hadd tegyek föl. Neked említetted a böjtöt. Vannak, akik esküsznek rá, vannak, akik kifejezetten ellenzik. A te szavadból úgy vettem ki, hogy te élsz vele, és nem is tudom, hogyan említetted, hogy milyen gyakorisággal, ciklikusan használod a böjtöt is.
0: Igen, időszakosan.
1: Időszakos
0: böjt. Ez azt jelenti, hogy nagyon szeretem azt a rendszert betartani, hogy lefekvés előtt egy ilyen 2-3, esetleg 4 órában már nem eszem. És akkor ez azt jelenti, hogy onnantól kezdve a szervezet elkezd böjtölni, ugye alvás közben általában nem eszünk, majd ébredés után nem rögtön étellel indítunk, és egy picit még kivárunk, akkor egy nagyon hosszú, akár 15-16 óra, úgymond böjt időszak is lehet, ahol már a szervezet elkezd ketontesteket termelni, hiszen nem jön étel, és a máj ilyenkor kapcsol, és átkapcsolja az üzemanyagot a glükózról, tehát a cukrok rendszeréből a zsírok rendszerére, a ketontestek rendszerére, és ott nagyon jól tudunk működni. Viszont ahogy a szervezet jelez, és azt mondja, hogy éhséggel jelez, most mondok egy időpontot, dél 1 óra körül, akkor én is magamhoz veszek valami finom táplálékot, de ha nem jelez éhséggel, és még úgy érzem, hogy zubog bennem a sok energia, amit tegnapról bevittem, akkor nem eszem, csak akkor, amikor éhes leszek. Ezért is jeleztem ezt, hogy one meal a day, tehát ez az omad, amikor egyszer étkezem egy nap. De ha nagyon sokat mozgok, nagyon sokat sportolok, és tényleg fel kell készítenem a szervezetemet egy napi komoly feladatra, akkor bizony lehet, hogy többször is veszem. Ez is ciklikus. Tehát nincs olyan egységes forma, amit én követnék.
1: Akkor most tartunk egy pici szünetet, nem csak az étkezésben, hanem a műsorban is. Kedves hallgatók, néhány perc múlva a Rippel Ferivel várunk benneteket vissza a rádiók mellé.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Él a zene. Egy újabb magyar zene a Rádiókafén. Rádiókafé. Van barátod.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three, ho!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Új pályán a magánegészségügy. Újra napi renden a köz- és magánellátás viszonya, a szabályozás és a finanszírozás. November 6-án a Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőit és döntéshozóit hozza egy asztalhoz. Piaci trendek, felvásárlások és vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Kedvezményes jegyek szeptember 28-áig a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem. Babi Kedit és vendégei a Rádió Cafén.
1: Sziasztok, kedves hallgatók! Folytatjuk az Egy életem műsorát, amelyben mai vendégem Rippel Feri, akivel az egészséges életmódról és a biohacking módszereiről beszélgetünk, és Feri, szeretnélek megkérni, hogy avasd be minket néhány olyan életmódbeli változtatásba, amit saját magadon próbáltál, és azt mondod, hogy igenis jó megtapasztalás volt, hát ha beválik másoknak is. És ha már a táplálkozásról beszéltünk a műsor első részében, illetve avval fejeztük be, első hallásra lehet, hogy nem úgy tűnik, hogy ide tartozik, de volt egy japán hölgy, akivel találkoztam egy utam során, és nála láttam azt először, hogy mielőtt leül étkezni, 30-szor előre nyújtott karokkal legugol. És nem volt már időm megkérdezni tőle, nem tudtunk már kapcsolatba kerülni, hogy ezt miért csinálja. És azt hallottam, hogy ezt te is gyakorlod. Lehet, hogy más számokkal, de mondd el nekem, légy szíves, hogy milyennek a lényege, miért fontos ez, mit ad ez a testnek?
2: Fú, ez egy csodaszer. Én ezt tényleg javaslom bárkinek, ugyanis az étkezés előtt én úgy hívom, hogy gyártok egy vákumot, tehát én előre elhasználom a véremben, meg az izmokban, meg a májban lévő glikogén összes tartalmát.
1: Tehát ez azt szolgálja, hogy tulajdonképpen ürítsd ki, persze, és helyet teremtsd az új tápláléknak? Vagy
2: az egyik oldalról,
1: most lebutítva.
2: Igen, az egyik oldalról így is lehet megnézni, a másik oldalról pedig, mivel mondjuk egy ilyen 30 guggolástól azért szépen a combizmok, a nagyfenékizom, a hátizom, minden elkezd mozogni, a vádli nagyon sok energiát termel, és ezek az izomsejtek, az aktin-miozin felhasználja az összes ATP-t, és lesz egy alacsony vércukorszint. Na most, hogyha én elkezdek enni, akkor az ételekből származó energia, főként ugye a glükóz, az a vérbe bekerülve nem a vércukorszintjét emeli meg, nagyon magas értéken, nyilván egy picit megemeli, de mivel lett egy vákum, és az izmok azt mondják, hogy kiürültek a tartályaim, a máj is azt mondja, hogy kiürült a glikogénraktár, sőt, az egész szervezet egy kicsit ilyen hátrányba van, cukor hátrányba, tehát ami az ételekből jön, szénhidrátokból lebontott egységekből cukor, az bekerül a vérbe, és azonnal a szervezet el tudja logisztikázni. Ez azt jelenti, hogy nem lesz ez a somogyi effektus, nem lesz az, hogy felmegy a vércukorszint nagyon magasra, majd kiáramlik ugye az inzulin, erre leesik a vércukorszint, akkor megint eszek valamit, megint felmegy, megint kiár, és lesz belőle ez a somogyi hatás, ez nincs. Nincs meg az, hogy kajakóma. Mert általában a farkaségséggel küzdöttem, ami után bezabáltam, és jött a kajakóma, és ebbe a hármasba lengtem. Most ez a hármasból egyik sincs, mert éhes szoktam lenni, de nem farkaséhes, nem vagyok ideges, hogyha éhes leszek, nincs ez a fajta ingerültség. Aztán nem bezabálok, hanem szép lassan nyugodtan megrágom, és megeszem az ételt, és utána nincs kajakóma, nem vagyok fáradt, nem vagyok tényleg letompulva, nem kell ülnöm étkezés után. Én egy picit ezt úgy szoktam megbolondítani, még hogy étkezés előtt megcsináljuk, mi 50-et szoktunk csinálni a
1: mit
2: rendszerben.
1: Mit jelent a mi? Ki az a mi?
2: Hát a családtagjaim, akik figyelnek erre,
1: te
2: és figyelnek rám,
1: is.
2: Rájöttek, hogy úristen, ez tényleg nagyon hatékony. Viszont én egy picit megspékelem azzal, hogy én étkezés után és folytatom azt, hogy a cukrot elhasználom. Miért használom el? Mert néha tényleg szezonálisan vagy ciklikusan szoktam enni zöldséget, gyümölcsöket, most születésnapok voltak, most szülinapi tortákat ettünk, szigorúan gluténmentesen természetesen. Nem kell ilyen mindenmentesnek lenni, csak tejtermék meg gabonafélék ne legyenek benne, ha lehet. És hogyha utána vagyunk, és utána mondjuk étkezés után nem állok rögtön neki guggolni, de mondjuk elmegyek sétálni egyet. Vagy olyan mozgásokat végzek, amitől nem hagyom, hogy mint egy zsák krumpli étkezés után leülök a fotelba és nézem a tévét, akkor nyilván a szervezetben megemelkedett cukorszint az ott lesz, és nagyon lassan olvad ki. Én ezt szeretem egy picit meghekkelni. Ez a fajta biohack, amit az első rendszerben be is hoztam az életemben, és akkor itt a válasz a kérdésedre. Ugye a hacking az tulajdonképpen nem más. Régen a számítógépeket, szoftvereket a hackerek fel tudták törni, vagy meg tudták úgy módosítani, hogy gyorsabb lett a számítógép, több adatot tudott egyszerre mozgatni. Ezt mi biológiai hackingnek hívjuk, biohackingnek, vagy biohackingnek, tehát olyan fiziológiai dolgokat változtatok meg magamon, bizonyos külső, vagy sport, vagy egyéb hatásra, amitől a szervezet elkezd az optimálisnál akár jobban is működni. És az egyik ilyen hatékony rendszer az alvás optimalizálás.
1: Köszönöm, hogy mondod. Igen, mert ugye ez az első csoport, amiről most beszélünk, ezek az életmódbeli változtatások, amikor, ahogy mondtad, finom hangolod, így itt volt az étrend, volt a bőjtölés, volt a stresszmentesség, ne felejtkezzünk meg.
2: Már sportot és is a... beleraktuk már, igen, a mozgás, így van, nem, így nem van. Is kell és... túl sokat sportolni.
1: És nagyon fontos az alvás. Bizony. Tehát én azt látom, hogy nincs prioritása az életünkben. Mindent az alvás elé tolunk. Tehát biztos, hogy este még eszünkbe jut, hogy ezt nem csináltam meg, azt nem küldtem el, még a, nem tudom én, a gyereknek ki kell vasalnom az ingét, és még hosszan sorolhatnánk, tehát gyakorlatilag az alvás az hát nagyon háttérbe szorult az életünkben.
2: Háttérben,
1: megnézek még egy sorozatot, hogy el is mondjak.
2: Előtérbe lehet hozni, igen, és amikor az ember felvesz egy ilyen modern eszközt, egy olyan órát, ami esetleg méri a púzust, ne talán az alvásra is van valami rendszer benne, hogy nézi a mély alvásokat, a REM fázisokat, akkor rájövünk, hogy ez egy nagyon komplex dolog, és hogyha este megfelelően előkészítem a szobát, jó sötétet csinálok, csöndet, és megpróbálom még a kékfényeket kiszűrni. Ez nem kell túl sok, ez egy kékfényszűrő szemüveg már annyit segít azon, hogy jól aludjak, ugyanis a szemben vannak receptorok, amik kimondottan a kékfényekre reagálnak, és a kékfényre érkező válasz, az kortizolt fog emelni, mert az jelenti az agynak, hogy még nappal van, meg még aktivitás van, és hogy még nem kell aludni, nem kell melatonin. De most egy ilyen szemüveget felveszünk, mondjuk ilyen 8-9 órakor magunkra rakjuk, és hagyjuk, hogy azon keresztül lássuk a világot, nézhetünk akár monitort is, vagy tévét is egy picit, az már kiszűr annyi ezekből a szemreceptorokból, hogy bejusson olyan fény, hogy azt mondja, hogy jó, hát akkor elkezdjük a melatonin termelni. És bizony egy ilyen szemüveg hatására nagyon szépen jön az álmosság érzés. Na most, ha ezt az első hullámot meglovagoljuk, és tényleg azt mondjuk, hogy na jó, sok teendő ide-oda, én most lefekszem, megcsinálom az esti rutint, fogmosás, tisztálkodás, és még az esti rutinhoz tartozik egy gerinc repozíció, ami egy nagyon-nagyon pici pár perces ilyen gerinc átmozgatás jelent, így az egész nap hatását így ki tudjuk szedni magunkból ezzel a kis gerinc átmozgatással, és ezután fekszem le, ezzel az első hullámmal elalszom, csodákat lehet megélni másnap. Komolyan, amikor felébredek energikusan, nem fáradtan, és az ágyból rögtön a kikelés után nem kell azonnal túl bonyolítani, ott is egy pici gerinc rutint kell csinálni, hogy az alvásból érkező mozdulatlanságot egy picit átmozgassuk. Nem kell túl sok, ott is lehet egy picit ilyen különböző jógapózokat szoktam csinálni, alkalmazni. Nyilván az én életemben ezeket kicsit extrém módon kell csinálni, mert én jobb spárga, bal spárga hidakat reggel elindítom, és akkor tudom, hogy egész nap hajlékony maradok.
1: Jó, most ezt nem ajánljuk még a hallgatóknak, de például már az egyszerű nyújtózás is, nem? Igen, ott is már az izületeket, ahogy eltávolítjuk, és egy kis finom mozgás. Na ugye, hogyha a biohackingről beszélünk, akkor van egy másik csoport, amikor kémiai vagy fizikai hatásokat is behúzunk a szervezetnek az optimalizálásába. Mennyire hiszel például a vitaminokba, mennyire hiszel az ásványi anyag bevitelbe, vagy szokásod-e, hogy pótold? És milyen módon?
2: Természetesen én ezeket nagyon szeretem, és nagyon szoktam pótolni. Többségében megpróbálom természetes úton bejuttatni ezeket. Ugye az állatok húsában, zsírjában, és főként a belsőségben szinte minden megvan ahhoz, hogy ne kelljen bevennem kívülről semmit. Kedves barátaim, egy olyan orvoscsapat, aki kimondottan ezzel foglalkozik, egy a paleomedicina rendszerében, akikkel ezt a paleoketogén étrendet tanuljuk és tanítjuk, ebben kiderült, hogy minden benne van, tehát ott nem kell szedni semmiféle táplálkiegészítőt mellé. Viszont amikor valaki tényleg úgymond kicsit többet dolgozik, egész nap kint kapált a kertben, egész nap rohangászott, tette-vette a dolgát, annak bizony lehet, hogy estére nem ártana mondjuk magnézium bisglicinátot az alváshoz bevenni, egy kis glicin porral vízben összekeverve. Jobb lesz az alvás, nyugodtabb lesz, elmaradnak a lábikra görcsök, esetleg az egyéb izomgörcsök, és így nyugodt, folytonos alvás keletkezik ebből. De ha reggel ébredést után nézzük, akkor meg ott például a D-vitaminra van szükségünk. Hogyha ki tudunk menni a napra, és reggel a napon tudunk egy fél órát ellenni, az a legjobb. Ha nem, akkor célszerű cseppekből ezt a D3K2 kombót bevinni. Az étkezéseknél nagyon fontos, hogy B-vitamin is kerüljön belénk. Az egy nagyon széles palettán van, ugye B1-től B12-ig vannak a vitaminrendszerek. A húsokban a többségében ez benne van, de hogyha nem eszünk annyit olyan legeltetett állatnak a húsát, zsírját, és nem azzal indítunk reggel, hogy rögtön egy ribeye steaket megeszünk, akkor viszont célszerű ezeket a B-vitamineket spótolni. Ugye olyan rendszerek vannak már, hogy tényleg a B-vitamin hatását nagyon sok kísérlet igazolja már, és ezekből lehet bevinni. Nagyon jó metilált vitamin rendszerek vannak, amik bizonyos esetben tényleg akár életmentőek is lehetnek. Én ezekből is szoktam, de módjával, ciklizálva. Nem veszek be minden nap 3 marék gyógyszert, vagyis bocsánat, vitamint. Hát ugye a gyógyszerre nem nagyon van szüksége annak, aki már áttért egy szinten, de ha mondjuk megnézzük Brian Johnson nevű biohackert, aki Amerikában évente $2 millió költ magára, és naponta 130-140 pirulát vesz be, vitaminokat, táblakiegészítőket, akkor álljunk, hogy nem biztos, hogy az a jó irány. Lehet ezt naturálisan is oldani. 0 forintból is megcsinálni, persze, igen. Mert ott a nap, a levegő és a víz, amiket lehet használni.
1: Én úgy láttam az Instagramon a kis filmjeidben, hogy te élsz azért a hővel kapcsolatos aktivitásokkal is, és most legyen itt a hő a szauna, vagy legyen a jeges víz, tehát szívesen használod, legalábbis én a jeges vizet láttam.
2: Nagyon szeretem ezeket a hőhatásokat használni, ezeket a hősok fehérjéket aktivizálni. Ugyanis ez arról szól, hogyha mondjuk tényleg bemegyek egy szaunába, és elkezdek izzadni, eznek a fiziológiájában az van, hogy ezek a hősok fehérjék aktiválódnak, és megnézik, hogy mitől jön ez a meleg, hogy tudnák kijavítani a szervezetet. És ez ilyen protein refolding, tehát ők újrahajtogatják a fehérjéket, és a fehérjékben lévő hibákat a Golgi apparátus sejten belül kijavítja ezeknek a hősok fehérjéknek a hatására. Egy nagyon izgalmas terület indult el, mert én ezeket a hőkülönbségeket nagyon szeretem előidézni magamban, ilyen kardiovaszkuláris tréningnek, ami azt jelentett, hogy mostanában lement az átlag púlzusom ilyen 46-48 beat per minute, tehát percenkénti frekvenciává, ami azt jelenti, hogy tényleg nem dobogja túl a szívem magát, de ha kell, nagyon jó fel tud pörögni egy sprintnél, vagy egy futásnál például, viszont ez az átlag alacsony púlzus, ez azt jelenti, hogy mindig egy kiegyensúlyozott, nyugodt rendszerben élek. Nem kell soha annyira felpörgetni magamat, hogy ettől én ideges legyek. Viszont vannak olyan idősávok, amikor mondjuk fel tudom vinni akár 180-190-re is tudatosan viszem fel. Ugye itt az életkort is figyelembe kell venni, tehát nem akarom túlhajszolni magam. Én úgy gondolom, hogy egy adott mennyiségű szívdobbanásunk van erre az életre, mint ahogy egy adott mennyiségű légvételünk is. És ezt a kettőt egységbe tartom. A légzésre is nagyon sokat foglalkozom. Wim Hof, Buteyko és egyéb légzéstechnikákat alkalmazok magamon, hogy a tüdőmet tágítsam, hogy egy picit még jobb lehetőségeket adjak a szervezetnek. Ezek olyan biohackingek, amik tényleg bárki számára elérhetők, és nagyon gyors és szinte azonnali eredményt hoz.
1: Amiről még nem nagyon hallottalak téged beszélni, ugye, hogyha a biológiai folyamatainkat optimalizálni szeretnénk, csak mondom, hogy közben Feri torna gyakorlatokat végez, és időnként eltűnik a feje előlem itt a pult túloldalán, de megvagy. Szóval, hogyha optimalizálni szeretnénk a biológiai folyamatainkat, akkor nálad beletartozik-e a spiritualitás? És ha igen, akkor milyen módon?
2: Természetesen benne van, hiszen én is azt hiszem, hogy egy fősőbb erő vezérel minket, és mindenkinek megvan a helye ebben az univerzumban, akármelyen sokan is vagyunk már, esetleg 8-9 milliárd ember létezik és él a Földön, mindenkinek van egy saját élete, és ebben a saját életében ő a kapitány. És ez a fajta spiritualitás, ez nekem ott teljesedik ki, amikor saját magamon tudok olyan hatásokat elérni ezekkel a külső impaktokkal, amitől a lelkem megnyugszik, amitől boldogan fekszek le, és alig várom, hogy felkeljek, mert annyira szép a nap, és annyira jó élni.
1: Például mik ezek, Feri?
2: Hát olyan. Különbözően affirmációkat is csinálok, meditációkat, elcsendesedést, különböző olyan spirituális gondolatokat, amiben belemegyek akár így a létezésnek a rendszerébe, hogy miért élünk, és mindig rájövök, hogy az életnek a célja az az, hogy az egészségünk meglegyen. És az egészségünket, hogyha megőrizzük, akkor kifele is egészségesek tudunk lenni. Az embertársainkkal jól tudunk beszélgetni, megértőek vagyunk. Nincs harag bennünk, nincs feszültség, nincs folyamatos megfelelni vágyás, és ez a fajta harmónia, ez a fajta belső és külső nyugalom, ez tükröződik az emberen, és ez szerintem biztos, hogy előbbre viszi a világot, mert ezáltal megszűnnek azok a távolságok, akik például hozzám fordulnak, ilyen úgymond rendszer javításért, én elsősorban a testmanipulációval foglalkozom, és mindig a testmanipuláció mellé beleépítek, akár titkon nem is mondom, de olyan spirituális dolgokat, egy kicsit a reikiből ötvözök bele, egy kicsit azokból a különböző szuper tanításokból, amiket így az élet során láttam, olyan mentális dolgokból, olyan aura projekciókból, amikből például ezeknél a testkezeléseknél, hogy én testtel kezelek, az azt kell jelenteni, hogy hozzáérek a bőrhöz, tehát belenyúlok az aurájába, akár a fizikai vagy asztrál testjéhez közel kerülve olyan módosításokat lehet csinálni, amitől biztos, hogy hajlékonyabb, hatékonyabb lesz az élete.
1: Amikor előbb azt mondtad, hogy a kapitányai vagyunk a saját életünknek, szóval ez egyfajta öngondoskodás. Azt hiszem, hogy még nagyon sokunkban az él, hogy külső segítséget várunk. Tehát azt várjuk, hogy majd jön, majd segít a szomszéd, majd segítenek a szüleim, majd a gyereke, meg ugye majd az orvosom megoldja helyettem, hiszen ad majd nekem gyógyszert, meg fölír valamit receptre, és előtérbe kell helyezni saját magunkat, saját magunkban. Szóval ez az öngondoskodás, erre ne csak akkor gondoljunk, amikor a pénz gyűjtjük az idős korunkra, hanem amikor az energiát, az életerőt, a testtudatosságot gyűjtjük az idős korunkra. Valahogy így van ez.
2: Teljesen egyetértek, teljesen jó ez a meglátás. Én úgy gondolom, hogy mindenki a saját hajójának a kapitánya, és ezt a fajta hajót, ami a testünk, a várunk, ezt folyamatosan gondozni kell, és ezért emelem ki az egészséget, mert hogyha belül érezzük, hogy harmóniában vagyunk, és egészségesek vagyunk, azt lehet érezni, amikor úgy minden klappol, amikor azt érzed, hogy na, nem fáj derekam, nem fáj a fejem, nincs szédülés, nincs gyomor émeig, nincs semmi, úgy érzem, hogy jó feszes a testem, gondolataim tiszták, nincs benne feszültség, akkor arra lehet mondani, hogy ez egy optimális állapot. Azt szeretném tartani 120 évig, és hogyha erre törekszem, akkor mindig ezt az optimális állapotot akarom elérni. Mindig erre törekszem, hiszen ha egyszer felállt egy standard, akkor célszerű azt tartani, sőt, akár még lehet fejleszgetni is. Éppen ezért ezt a spirituális világot és ezt az irányt én is szeretem tovább vinni, mert nagyon-nagyon elgondolkoztató, hogy mi lesz az élet után. A biohacking az abban segít, és én igazából ezt a reverse aginget nagyon szeretem, hogy az élethosszunkat nem tudjuk szabályozni. Ez tényleg csak a Jóisten tudja, hogy kinek mennyit ad. Viszont az odáig vezető utat és azt az időt, azt mi töltjük fel? Tartalommal. És az jó tartalommal van feltöltve, egészséges testben, egy egészséges lélek, szellem, akkor az biztos, hogy egy jó együttműködés lesz.
1: Neked az egyetemi pacsorból előre tekintve mi az a célod, amit mondjuk most rövid távon kitűztél magadnak? Hova szeretnél eljutni? Azzal a tudással, azzal a munícióval, amit gyakorlati úton is megszereztél, és most amit elmélettel kiegészítesz?
2: Hát, hogy az élelmiszerekkel úgy bánjunk, és olyan élelmiszerek jussanak belénk, amitől ez az egész rendszer fenntartható lesz. Tehát próbáljuk meg a glifozátmentes élelmiszereket bevinni magunkba, próbáljunk meg olyan minőségű, kvalitású környezetben lenni, ami méltó hozzánk, amiben jók vagyunk, és próbáljuk meg ezt az egész rendszert úgy összehangolni, már a rendszert, a saját rendszerünket, hogy az tényleg sokáig szolgáljon minket, és ne az legyen, hogy mi hátrasorolva magunkat egy lista 5.-6. helyén állva minden előttünk, a hiteltől a családon át, minden előttünk, ami a hátsorban, a végén kullogva, akár betegségektől vagy gondoktól küzdve ott legyünk, hanem hogy mi legyünk ott elől. Hiszen ebben az életben, a saját életünkben és mindenki életében önmaga kell, hogy legyen a legfontosabb. Már abból a szempontból is, mert ez tovább vihető utána családtagokra, barátokra, hiszen kifele érződik ez a szépség, ami bennünk van.
1: Nagyon szépen köszönöm, Feri, és akkor fölírtam ide 3-4 szót, amire többször is visszatértél a beszélgetés alatt, hogy saját magunknak alakítsuk ki a rendszerünket. A ciklikusság, ami sok mindenre értelmezhető a mai beszélgetésünk alapján, és a módjával, amit szintén érezni kell, hogy mi az, ami még belefér, és mi az, ami nem, de talán ez összefügg azzal, hogy teljesen saját magunknak. Összefügg. Igen. Nagyon szépen köszönöm, Feri, a jó tanácsaidat. Nagyon bízom köszönöm benne, hogy tudtak a hallgatók is csipegetni belőle maguknak.
2: Én is, és nagyon kívánom, hogy sokukkal találkozzunk még a 100 éves születésnapomon.
1: Úgy legyen. Köszönöm, kívánok, hogy itt voltál.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Kedves hallgatók, a mai műsorban Rippel Feri volt a vendégem. Aki vissza szeretné hallgatni ezt a mai beszélgetést, azt keresse a Spotify-on az Egy Életem csatornámat. Aki pedig kíváncsi az újabb vendégemre, az szintén velünk tarthat jövő héten, ugyanekkor, ugyanitt. Búcsúzik a műsorvezető, Babik Editet hallottátok. Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Él a zene. Egy újabb magyar zene a Rádió Café. Rádió Café. Van barátod.

0: Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babik Edit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Növekedés, finanszírozás, konszolidáció. Merre mozdul a piac? A magánegészségügyi summit a szektor meghatározó vezetőinek és szakértőinek biztosít találkozási pontot. Egy nap a döntésekről és dilemmákról, amelyek a következő évek üzleti lépéseit formálják. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia. Időpont: november 6-a. Ne maradj ki a párbeszédből, találkozzunk! Kedvezményes jegyek szeptember 28-áig a magánegészségügy.com oldalon. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Több száz új munkahely Vasban, vonzóak a bioélelmiszerek. 3 évet kapott a zsaroló prostituált, a mikrofonnál Gál Ildikó. Biztos megélhetés nélkül nincs élhető magyar vidék, ezért fontos minden beruházás, amely munkahelyet teremt. Erről a kormányfő beszélt a Vasvár megyei Bükön, a Nestlé Hungária állateledelgyára új egységeinek átadóján. Magyar Péter hozzátette, a két részleg csaknem 400 álláshelyet hozott létre. Az üzem alapanyagainak több mint a fele hazai forrásokból, a gabona alapanyag pedig teljes egészében magyar gazdáktól származik. Népszerűek a bioélelmiszerek, 28%-kal bővült a forgalmuk 2023 és 2025 között. Ez kétszerese a teljes élelmiszer és italpiac gyarapodásának. A bébi ételek iránt nőtt meg leginkább az érdeklődés, ezt követték a növényi tejhelyettesítők és a gyümölcsök, zöldségek. A biotermékek kevésbé drágultak a többi áruhoz képest, ez is élénkítette forgalmukat. Hűvösre kerül a zsaroló, 3 év börtönt kapott első fokon az a nő, aki fizetett légyottal tartott sakkban egy férfit, a neten egyeztették a részleteket. A lány előre kérte a pénzt, ám nem kapta meg, ezért rászállt kuncsaftjára. Telefonon zaklatta, és többször is azzal fenyegette, hogy megöli, ha nem utalja az összeget. A férfi nagyon megijedt és a rendőrséghez fordult. A nőt korábban már elítélték hasonló büntet miatt. Most enyhítésért fellebbezett, így az ügy a debreceni törvényszéken folytatódik. Másodfokon. Egyre jobban terjed a pároloktatásos hűtés. Egy magyar kutatásfejlesztés segítheti a nyári hőség enyhítését, akár a családi házakban is. Csuhai Tibor energetikai szakértőt hallják.
3: A rendszer jelentős részben egy természetes fizikai folyamatot használ a hűtés teljesítmény előállítására. A víz elpároloktatásához energia szükséges, melyet a víz hőformájában a környezetből von el. Ennek következtében a levegő hőmérséklete pedig csökkenni fog.
2: Őszi élményekkel várják a természetjárókat a nemzeti parkok. Erdei séták, kenutúrák, madárlesek és daruvonulást bemutató programok közül is válogathatnak az érdeklődők a hétvégén. Több helyszínen az őszi erdők és vizes élőhelyek világát lehet megismerni. A részletekről a Magyar Nemzeti Parkok honlapján tájékozódhatnak. Derült időnk van némi felhővel, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 fok körül várható. Holnap túlnyomóan napos idő valószínű, olykor elszürkül az égbolt, de eső sehol sem érkezik az országban. Az Alpok alján megélénkül a szél. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, a leghidegebbre a fagyzugos helyeken számíthatunk. Hétfőn zavartalan napsütés vár ránk, marad a száraz idő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
4: Üres szívvel, üres fejjel, üres az életem, ha a zene nincs. itt mellettem.
1: Fogyasz te is hazait! Segítünk! A Rádió Café is csatlakozik az Él a Zene kezdeményezéshez. Ezért ma, azaz szeptember 26-án egész nap kizárólag magyar zenéket sugárzunk. Persze a legjobbakat. Rádió Café. Van barátod. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mit jelent ma vidéken vállalkozni? Mennyivel nehezebb láthatóvá válni, piacot találni, megfelelő munkaerőt szerezni, vagy akár segítséget kérni? Milyen szerepet töltenek be ebben a világban a nők, és milyen új lehetőséget jelenthet számukra például az agroturizmus? A mai műsorban két olyan hölgyel beszélgetek, akik más-más területről érkeztek, de ugyanazon dolgoznak, azért, hogy a vidéki vállalkozások több figyelmet, szakmai támogatást, illetve valódi közösséget kapjanak. Vendégeim a stúdióban először is Petrik Ida közgazdász, fenntarthatóság és gazdaságetikai szakértő, a Modern és Stílusos Vidéküzleti Közösség alapító ügyvezetője, egyben a Vidéki Élet magazin vezetője. Szervusz Ida!
2: Szervusz Judit! Köszönöm szépen a meghívást!
1: És szintén köszöntöm a stúdióban dr. Kujáni Katalin gazdasági agrármérnököt, vidékfejlesztési és rövid ellátási lánc szakértőt, a Kislépték Egyesület elnökét. Örülök, hogy itt vagy, Kati.
3: Szia Judit, köszönöm, hogy veletek lehetek.
1: Induljunk onnan, hogy Magyarországon közel 300 ezer vidéki mikro, kis és középvállalkozás működik, és ezek a cégek csak nem 1 millió embernek adnak munkát, együttes árbevételük, majd erről beszélünk, hogy legalább kétszeres, ha jól tudom, mint akár a budapesti KKV-ké. Itt a számok nyilván magukért beszélnek, de amikor a gazdaság teljesítményéről beszélünk, annak jelentős része valójában vidéken születik, és akkor először, hogy miért fontos számotokra ez az egész, miért fontos ez a terület? Ida, te én úgy tudom, hogy 2023-ban alapítottad meg az üzleti közösségedet. Mikor és milyen személyes élmény hatására vált számodra igazán fontossá, hogy a vidéki vállalkozásokat segítsd?
2: Hát igazából egészen a gyerekkoromig visszamehetek, falun nőttem fel, és ezért nagyon erősen kötődöm a vidékhez, és nem csak ahhoz a vidékhez, ahol felnőttem, hanem az egész Magyarországhoz. Nagyon-nagyon szeretem a vidéki életet. Fiatal felnőttként a férjemmel családot is vidéken alapítottunk, egy 200 éves kőházat vásároltunk meg, és tényleg a mindennapokban éltük ezt a minőségi vidéki életformát. És a negyedik gyermekem születése után döntöttem úgy, hogy
1: ennél is többet szeretnék.
2: Hogy ennél is többet szeretnék, igen, és a vidéki vállalkozókért szeretnék dolgozni, nekik szeretnék közösséget építeni, hogy ők tudjanak egymással találkozni, kapcsolódni, és ezután jött az a vágyam, hogy őket még láthatóbbá tegyük a hazai üzleti életben, és ehhez kapcsolódnak tulajdonképpen ezek az adatok is, hogy egyértelművé vált számomra is, hogy gyakorlatilag a magyar vidéki KKV szektor adja a gazdaság gerincét.
1: Igen, és hát említetted a láthatóságot, meg az üzleti kapcsolódást, mert hogy gondolom a szakmai tudás megvolt, legfeljebb az az érzés nem volt meg, hogy ők nincsenek egyedül?
2: Én azt gondolom, hogy ez egy összetett téma, hogy miért érdemes a vállalkozókat közösségbe szervezni. Egyrészt összeadódnak ezek a szakmai tudások, tehát szerintem nagyon-nagyon fontos a tapasztalatcsere, az egymástól való tanulás, és ez is igen, hogy nem vagyunk egyedül sem a kihívásainkkal, sem a sikereinkkel adott esetben, tehát ezeket közösen megélni mindig nagyon-nagyon jó dolog, azt gondolom.
1: Kati, nálad hogyan kezdődött ez a történet? Mikor kerültél közel a kistermelők, a családi gazdaságok és a helyi élelmiszer rendszerek világához?
3: Nálam is családi kötődésből adódik a szerelem. Gyakorlatilag én egy családi gazdaságból érkezek, Kecskemétről, egy tanyáról. Én a szüleimmel együtt a családi gazdaságot vittem, mindig is volt valamilyen gyümölcstermesztés, zöldségtermesztés, ők növényvédelmi tanácsadással foglalkoztak. Rengeteg termelőt látogattuk meg, láttam, ahogy küzdenek. Mentem a szüleimmel a nagybani piacra, a termelői piacokra, és tanulmányom során pedig kijutottam Franciaországba, ahol láttam mindennek egy másik változatát, amikor a családi gazdaságoknak van helye, szerepe a világban, a vidéken, ahol szeretik a mezőgazdaságon, és ahol jó élni és jó termelni. És ebből adódott az, hogy én ezzel szerettem volna foglalkozni, hogy hogyan lehet Magyarországon megvalósítani azt a helyi élelmiszerrendszer, ahol a családi gazdaságok jól érzik magukat és látnak jövőképet. Én magam is látom, hogy mennyire nehéz a gyümölcsöt eladni, mennyire nehéz feldolgozni, címkézni, mennyi jogi probléma van,
1: mennyi gazdaság. szokás változás mennyi kitettséget okoz, ez mennyi kockázattal jár.
3: Így van, a tavaszi fagyok, vagy a nyári aszály, most ugye nálunk az Alföldön különösen probléma, évek óta tartó aszály van, az idei csak rátett a korábbiakra, és azt látjuk, hogy rengeteg segítség kell a termelőknek, és nagyon kevés a kapaszkodója a kicsiknek. És pont ezért kezdtük el, 2013-ban alapítottuk a Kisléptéke Egyesületet, több kolléganőmmel együtt, és pont az volt a cél, hogy a legkisebbeknek próbáljunk meg valamilyen segítséget nyújtani.
1: Igen, és felírtam itt gyorsan magamnak, hogy ahol szeretik a mezőgazdaságot, ez mindenképpen egy kulcskérdés, és akkor, ha jól értem, azon dolgoztok, hogy ez itthon is megvalósuljon. Volt egy adott pillanat, amikor ez tényleg személyes ügyé vált számodra?
3: Igen, én jártam olyan tanyákba, ahol konkrétan eltűntek a tanyák, és senki nem érezte azt, hogy nekünk segítenünk kellene őket fenntartani, megtartani. Omlanak össze az épületek, eltűnnek az állatok, növények, az a diverzitás, amit ott termeltek, és a másik oldal tényleg, ahogy a termelőkhöz járunk, látjuk azt, hogy hát ők nem tartják magukat fontosnak. Előállítanak, eladják, hazamennek, de olyan kis láthatatlan munkát végeznek, főleg a nők, akik még sokszor besincsenek jelentve. És ezért fontos számunkra az, hogy a mezőgazdaságnak a szerethető oldala megjelenjen, és ezt adjuk át a fogyasztóknak, hiszen hogyha nincsen Magyarországon mezőgazdaság, ha nincsenek termelők, akkor nincsen alapélelmiszerünk, és nincsen meg az a vidéki sokszínűség sem, amit ők tartanak fenn.
1: Ida, neked volt olyan találkozásod vagy történeted, amelynél azt érezted, hogy ezek a vállalkozások sokkal többet érdemelnének abból a figyelemből, amit jelenleg kapnak?
2: Abszolút, és teljesen meg tudom erősíteni azt, amit Kati is tapasztal. A mikro és kisvállalkozásoknál különösen tapasztalom én is, hogy teljesen mindegy, hogy agrárvállalkozásról van-e egyébként szó, de hogy akik vidéken működnek, kis családi vállalkozások sokszor úgy tekintenek magukra, mintha ők nem is lennének olyan igazi vállalkozók. Most bocsánat, hogy így mondom, de szerintem értitek, hogy mire gondolok. És nagyon fontos, mi is ezt próbáljuk folyamatosan erősíteni, hogy csodálatos dolgot csinálnak. Tehát, ha belegondolunk abba, hogy vidéken, ahol azért tudjuk, hogy a munkaerő kérdés, szóval egy csomó olyan kihívás van, amivel mondjuk egy fővárosi cég nem úgy, vagy máshogy szembesül, és ők ott teremtenek munkahelyeket, családokért vállalnak felelősséget. Mi olyan vállalkozókkal dolgozunk, akik abszolút értékalapú tevékenységet végeznek, tehát valamilyen hagyományt őriznek, vagy egy természetes alapanyagból készítenek termékeket, vagy olyan minőségi szolgáltatást nyújtanak, ami valóban hozzáad az emberek jól létéhez, ami ugye már annyira fontossá kezd válni. Tehát, hogy nagyon-nagyon büszkének kellene lenniük magukra, és azt gondolom, hogy amit Kati is mondott, hogy ez azért hiányzik ebből a szektorból, és mi ezért is alapítottunk például tavaly egy díjat, az évvidéki vállalkozói díjakat, hogy legyen reflektorfénybe állítva ezek a kiváló vállalkozói teljesítmények.
1: Hát és a jó példa ragadós.
2: És hogy igen, és hogy másokat is inspirálhassanak a jó példáikkal pontosan.
1: Kati, az évek során ugye említetted ezt a 2013-as kezdést, mi tartotta fenn benned a lelkesedést, vagy az elkötelezettséget akkor, amikor azért ez a változás nagyon lassan megy.
3: Rengeteget dolgoztunk az elmúlt években a szakpolitikusokkal, hatóságokkal, és folyamatosan vannak olyan pici lépéseink, ami előre vitte gyakorlatilag.
1: Kis lépések. De ez sok kicsi sokra megy, gondolom.
3: Így van. Van kistermelői jogszabályunk, van termelői piaci jogszabályunk, falusi vendégasztalunk. Egyre több olyan lehetőség van Magyarországon is, amiben a kistermelők, illetve a kisvidéki vállalkozók megtalálják a helyüket, illetve rengeteg nemzetközi példát hozunk, sokat járhatunk külföldre, nemzetközi kutatásfejlesztési projektekbe tudtunk becsatlakozni, és az egyik motiváció az ez, hogy ezeket a jó gyakorlatokat hozzuk haza, adaptáljuk, és hagyj mondjak egy példát erre, az egyik szerelem projektem volt a rövid élelmiszerlánc szervező, mint szakma meghonosítása Magyarországon. Ők azok a helyi hősök, akik össze tudják fogni a termelőket, és például egy termelői piacot meg tudnak szervezni, annak a marketingével, kommunikációjával, kritériumrendszerével. És erre nagyon jó példákat láttunk külföldön, hogy ezt hogyan lehet szakmaként megcsinálni, létrehozni, és 2009 óta dolgozunk rajta, hogy ez eljusson, és most már gyakorlatilag Magyarországon 120 rel szervezünk van, és 5 rel mentorunk, ez már egy még magasabb szint, akik mentorálják a termelőinket és a vidéki vállalkozókat.
1: Folytassuk innen, egy rövid szünet következik. Beszélgető társaim Petrik Ida közgazdász, a Modern és Stílusos Vidéküzleti Közösség alapító ügyvezetője, valamint dr. Kujáni Katalin gazdasági agrármérnök, a Kislépték Egyesület elnöke. Én azt gondolom, hogy a folytatásban mindenképpen megnézzük, hogy mit mutatnak a számok, mi van a számok mögött, valóban akkor a gazdasági erőt képviselnek-e a vidéki vállalkozások, amekkorának belülről látjátok ti őket, úgyhogy kíváncsi vagyok a tapasztalatotokra, a véleményetekre, jövünk vissza a zene után.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Él a zene. Egy újabb magyar zene a Rádió Café. Rádió Café. Van barát.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is Petri Kida, közgazdász, a Modern és Stílusos Vidék üzleti közössége alapító ügyvezetője, valamint dr. Kujáni Katalin gazdasági agrármérnök, a Kislépték Egyesület elnöke, egyben a Termelők és Tájak magazin ügyvezetője. És hát említettem, hogy vannak számok, számadatok, amik nagyon sokat elárulnak a vidéki vállalkozások teljesítményéről, erejéről, de mielőtt ebbe belevágnánk, nekem lenne egy kérdésem hozzátok, hogy ugye a saját személyes motivációtokról már valamennyit beszéltünk, de mit ad nektek személyesen a vidéki vállalkozókkal végzett munka, amit mondjuk egy hagyományosabb üzleti vagy szakértői pályán talán nem kapnátok, meg gondolkodtatok már ezen?
2: Én azt mondanám, hogy a szeretet, tehát, hogy olyan jó együtt dolgozni ezekkel a vállalkozókkal, mert annyira hiteles, amit csinálnak, és gyakorlatilag óriási sikerélmény nekünk is, amikor ők valamiben sikert érnek el, és ahhoz mondjuk mi is hozzájárulhattunk. Konkrét példát mondok rá, létrejön mondjuk egy olyan együttműködés, amikor két vállalkozó egy közös terméket fejleszt és dob piacra, és ha ehhez mi lehettünk a szikra vagy a katalizátor, ezek óriási, óriási élmények, és nagyon-nagyon hálásak ezek a vállalkozások, én azt is látom. Tehát nagyon-nagyon megbecsülik azt a segítséget, azt a szaktudást, információt, bármit, amit tudunk nekik adni.
1: Kati?
3: Én eltöltöttem 6 évet az államigazgatásban és a felsőoktatásban, és ahhoz képest, amit most csinálok, hogy megyünk tájegységről tájegységre, és dolgozunk a termelőkkel, és a helyi közösségekkel, teljesen más élményt ad. Én nagyon szeretek konkrétan hosszú projekteken dolgozni, és tájszinten dolgozni az emberekkel, polgármesterekkel, a helyi vállalkozókkal, az őstermelőkkel, a helyi kereskedőkkel, és azt kitalálni, hogy nekik mitől lesz jó. És olyan szép projekteket tudunk összerakni, hagyd mondjam például a Schwab Sarkot, például az elmúlt 2 évben több olyan programot is vittünk, nemzetközi tanulmányútra vittük a termelőket, kistermelői képzést vittünk,

0: kávé működik Magyarországon. Ezek közel 1 millió embernek adnak munkát, és a 2025-ös együttes nettó árbevételük pedig megközelítette a 39 000 milliárd forintot, tehát ez egy bődületesen nagy számnak tűnik, és kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy titeket is esetleg meglepett ennek a gazdasági súlynak a nagysága, Ida?
1: Amikor először készítettük el az Opten-nel ezt az elemzést, igen, ugye ez a tavalyi évben történt, igen. Úgyhogy nagyon-nagyon meglepődtünk ezen, mert ez gyakorlatilag azt jelentette például, ha a foglalkoztatást nézzük, hogy a versenyszférában foglalkoztatott munkavállalók közül minden harmadik ember vidéki, mikro, kis vagy középvállalkozásnál dolgozik. Tehát szerintem, ha
0: ez nem elhanyagolható.
1: Hát abszolút nem elhanyagolható, és ami szerintem külön érdekesség, hogy ezeknek a vállalkozásoknak, ugye ez a közel 300 ezer vállalkozás, amiről beszélünk, minden harmadik vállalkozás egyébként családi vállalkozás, tehát családi cég, amiben a családtagok együtt dolgoznak. Szerintem ez óriási erőt ad ahhoz, hogy az ő gazdasági súlyuk milyen, hiszen ezek a vállalkozások generációkon át maradhatnak majd benne a hazai gazdasági szektorban. És ami még szerintem szintén egy érdekes dolog, hogy az átlag életkor ezeknek a vállalkozásoknak amúgy mondhatjuk, hogy nagykorú, mert majdnem 18 év. Tehát, hogy sokkal régebb óta és hosszabban működnek vidéken a vállalkozások, mint mondjuk a fővárosban.
0: És hát azon gondolkoztam itt közben, hogy ugye nagyon sokáig élt, vagy talán még most is él egy olyan kép a fejekben, hogy a vidéki vállalkozások a magyar gazdaság valamiféle kisebb periférikus szereplői. És hol csúszott szerinted félre ez a kép?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, hogy ez hol csúszhatott félre. Szerintem ez összefügg a láthatósággal, tehát hogy ezek a vállalkozók sokkal kevésbé vannak jelen, vagy voltak jelen, szerintem ez ma már azért változik, de akár ha az internetről beszélünk, social médiáról beszélünk, akár az üzleti életben, tehát az üzleti konferenciákon, ami mondjuk egy fővárosi szolgáltató cégnek mondjuk teljesen természetes, hogy a vezető részt vesz ilyen rendezvények. Ez egy vidéki cégnél nem biztos, mert ők teszik a dolgukat, minden nap dolgoznak a saját vállalkozásukban. Illetve még egy dolog, amit itt kiemelnék, amit szerintem szintén Magyarországon egy picit így félre van csúszva, hogyha élhetek ezzel a dologgal, amit te is említettél, Judit, hogy szerintem ma Magyarországon, ha azt mondjuk valakinek, hogy vidéki vállalkozó, általában szerintem, vagy nagyon sokan a mezőgazdaságra gondolnak még ma is. De hogy ez egyáltalán nem így van, mert a vidéki vállalkozások, ugye most itt a mikro, kis és középvállalkozásokról beszélünk, mindössze 6%-a dolgozik a mezőgazdaságban. Tehát, hogy ez is azt gondolom nagyon-nagyon fontos tudni, hogy vidéken nem csak agrárvállalkozás sok vannak.
0: Katihoz fordulnék, ugye a mezőgazdaság részesedése, ahogy az előbb is elhangzott, ez a közel 6%. Tehát a vidéki vállalkozás messze nem azonos a mezőgazdasági vállalkozással. Ugyanakkor azoknak a termelőknek, akikkel ti dolgoztok, milyen valós gazdasági és társadalmi jelentőségük van?
2: Akikkel mi együtt dolgozunk, azért ők a legkisebbek, nem a nagy gazdák közé tartoznak. Nagyon sok kiköltöző van vidékre, kiköltöző, aki nem találta meg a helyét vagy a fővárosba, vagy a nagyvárosba, és szeretne egy új életet kezdeni. Csodálatos vállalkozásokat hoznak létre, csodálatos termékfejlesztéseik vannak, a hagyományőrzéssel foglalkoznak. Úgyhogy mi olyan vállalkozókkal dolgozunk leginkább, akik innovációra nagyon nyitottak, szeretnének változtatni, és szeretnének új portfóliót felépíteni a vidéki térben. És mi tényleg a legutolsó kis falvakban, a legkisebb falvakban dolgozunk, a vidéknek az utolsó szegletébe is, és ez nagyon érdekes, amit Ida is mond, hogy...
0: És bocsánat, olyan jó látni, hogy közben mosolyogsz, és valahogy olyan szeretettel gondolsz rájuk.
2: Igen, mert én nagyon, de rengeteget utazom Magyarországon, hogy elérjem őket, és hogy én megyek oda ezekbe a falvakba, de mindig csodálatos élmény, mert nagyon inspiráló, ahogy ők gondolkodnak, tovább akarnak lépni, és viszik azokat a gondolatokat, amiket hoznak egy másik életből magukkal.
0: És mi történik egy közösséggel, ha ezek a kicsi helyi szereplők sorra eltűnnek?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Ilyet is látunk sajnos a vidéki térben Magyarországon, hogy az élelmiszer az nagyon hiányzik. Vannak olyan falvak, ahol már csak import élelmiszert lehet elérni. És ez tragédia, hiszen egy falu mindig képes volt magának megtermelni az élelmiszert. És ez az irány az, ami felé nem szabad elmennünk, és pont ez azért fontos az összefogás, hogy ők tudjanak egymásba kapaszkodni, amit Ida is mondott, közösséget tudjanak alkotni, hiszen egymagában szigetszerűen nem fog tudni megmaradni ebben a vidéki térben.
0: És hát Ida említetted, hogy a legtöbb vidéki kisvállalkozás már nagykorúvá vált, tehát ezt a

0: 68 pluszos életkort elérte. Ez valódi stabilitást jelent, vagy sok esetben inkább rendkívüli alkalmazkodó képességet és kényszerű kitartást?
1: Szerintem ez egy abszolút vegyes kép, és pont múlt héten volt egy rendezvényünk, ahol volt egy ilyen gazdasági kerekasztal beszélgetés, és az egyik szakértő arról számolt be, hogy most nagyon megnövekedett a végelszámolás alatt lévő vállalkozások száma, tehát szerintem nem kell azt a rózsaszín képet festenünk, hogy minden rendben van, és minden vállalkozás sikeresen működik. Nagyon sok vállalkozásnak nagyon nehéz most a helyzete, nagyon sokan kénytelenek akár a megszűnés mellett is dönteni. Nyilván ezek sok tényezős dolgok, például amikor már egy vállalkozás 18 éves, vagy akár annál is idősebb, ott sokszor már azért közeledik, vagy szóba kerül a generációváltás kérdése. Azt látjuk, hogy például a kisebb vidéki régiókban, vagy a kevésbé felett vidéki régiókban ugye nagyon nehéz a fiatalokat megtartani, és nagyon sok családi vállalkozás is küzd ezzel a kérdéssel, hogy akár a saját gyermekeik szeretnének ott maradni, és sokszor nem is feltétlenül a vállalkozást nem szeretnék tovább vinni, hanem egészen egyszerűen máshol képzelik el az életüket. Úgyhogy ez egy ilyen sok tényezős dolog szerintem, de nagyon jó azt látni ugyanakkor, hogy nagyon sok családi vállalkozás viszont nagyon sikeresen tud működni, lelkesek, kitartóak, jó ötleteik vannak, ahogy Kati is mondta, innoválnak, elkezdik például ezeket a digitális lehetőségeket bevezetni a vállalkozásokhoz, amivel akár ugye munkaerőt tudnak kiváltani, és pontosan tudják például az ebből adódó hiányokat pótolni. Úgyhogy azt gondolom, hogy azért pozitív hírekről is be tudunk itt számolni.
0: Folytassuk innen, a generációváltásról azt gondolom még érdemes, majd részletesebben is beszélünk, egy kis zene következik, utána Petrik Ide közgazdásszal, a Modern és Stílusos Vidéküzleti Közösség alapító ügyvezetőjével, valamint dr. Kujáni Katalinnal, gazdasági agrármérnökkel, a Kislépték Egyesület elnökével beszélgetünk tovább itt a Woman Power-ben, maradjatok velünk továbbra is.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
3: Nekem 10.
2: Mennyi?
1: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
4: A stúdióban vendégem továbbra is Petrik Ida közgazdász, a Modern és Stílusos Vidéküzleti Közösség alapító ügyvezetője, valamint dr. Kujáni Katalin gazdasági agrármérnök, a Kislépték Egyesület elnöke, és ott hagytuk abba, hogy hát nem könnyű a vidéki vállalkozásoknak, viszont nagyon nagy súlyuk van, hogyha a számokat nézzük. Ezek a számok igazából erős és stabil vállalkozói közeget mutatnak. De Kati, téged kérdeznélek, hogy milyen akadályokkal szembesülnek, különösen például a kistermelők és a családi gazdaságok, gazdálkodók, mert hogy ez egy életbevágó kérdés szerintem.
5: Igen, ugye egy kistermelőnél nagyon sokszor az jön fel, hogy egyszerre több kalapba kell megjelennie. Ő egyszerre termel, feldolgoz, marketingel, értékesít, adminisztrál, könyvel, tehát csinál mindent. És ez a fajta túlterheltség ez nagyon megjelenik. Egyrészt megjelenik mentálhigiéniás problémámon, nagyon nagy a kiégett kistermelők, de nem csak a kicsik, a termelők, a kiégett termelők aránya, akik küzdenek azzal, hogy hogyan lehet ezt továbbvinni. Ebből adódóan ugye a fiatal generációnak nem egy nagyon kedvező pálya a mezőgazdaság, vagy ez a termelési folyamat, hiszen nem látnak benne túl sok örömet a szüleiknél, elfáradnak. A másik probléma pedig az, hogy nagyon nehéz, nincs a munkaerő. Egyszerűen a vidéki térben a mezőgazdasági munkára, fizikai munkára nincsen munkaerő, és ezek a fajta problémák a digitalizáció terjedésével együtt, az elszigetelődéssel együtt, azért általános hozzák a társadalmi és az elfáradásnak a problémáját.
4: Ida, te hogyan látod a finanszírozás, ugye felmerült a munkaerőhiány, a piacra jutás, a digitalizációt is behoztuk a beszélgetésbe, vagy leginkább a megfelelő kapcsolatok hiánya jelenti a legnagyobb problémát?
6: A finanszírozás az szerintem azért probléma, amikor egy pici vállalkozásnak még nincsen tőkéje, vagy úgy vág bele a vállalkozásba, hogy egyáltalán nincsen tőkéje, ott szerintem nagyon nehéz elérni azt a méretet, amikor ő már tényleg úgy tud beruházni, hogy az valóban tud volument növelni vele, ami aztán persze értékesítési bevételként ugye majd tud realizálódni. Nagyon sok olyan példát tudnék mondani, ahol azért nem tud mondjuk egy kis üzemet megvalósítani egy kis vállalkozás, mert nem kap hozzá hitelt, a kereskedelmi bankok nem hitelezik az ő tevékenységét, pályázni sem tud, hiszen még nincs X lezárt éve, vagy tehát teljesen mindegy, amit ugye mondjuk egy pályázati felhívás mondjuk elvár egy ilyen esetben, ha nem felel meg neki. Tehát én azt gondolom, hogy akiknek nincs tőkéjük, nekik nagyon nehéz elérni egy olyan életszakaszba a vállalkozással, amikor már így tudják fejleszteni. De amit említettél, a kapcsolatok hiánya, szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy agilis legyen. Tehát egyszerűen agilisnak kell lennie ahhoz egy vállalkozónak, hogy ő sikerre tudja vinni a termékét, szolgáltatását. Tehát nem elég az, hogy van egy jó termékem, egy jó szolgáltatásom, ahhoz, hogy ezt el tudjam adni, hogy ez ismert legyen. minden kapcsolatot meg kell ragadni, tudatosan kell építeni az üzleti kapcsolatainkat, kreatívnak kell lenni, bátornak kell lenni, tehát ezek mind-mind nagyon-nagyon fontosak.
4: Kati, az adminisztráció, valamint a szabályozás még mindig aránytalanul nagy terhet jelent?
5: Nagyon köszönöm, hogy ezt a kérdést föltetted, itt ideát ki is akartam egészíteni, hogy Magyarországon például a 27%-os áfa az a termelői termékeknek gyakorlatilag a halála, nem lehet értékesíteni termelői termékeket ilyen áréssel, ilyen nagy áfával. Nem versenyképesek azokkal a gyengébb minőségű importtermékekkel, amelyek bejönnek az országba. Gondoljunk egy jordán paradicsomra és egy magyar paradicsomra, ahol előírások voltak, meg kellett felelni az uniós előírásoknak, piacra kellett vinni, illetve a másik dolog...
4: És ezzel szemben azt mondod, hogy egy távolabbi országból érkező paradicsomra ezek mind nem vonatkoznak?
5: Nincsenek olyan uniós előírások, nincsen olyan növényvédelmi, talajvédelmi előírása, nem ugyanazok az előírások vannak, olcsóban tudnak termelni, a környezeti adottságok is másak. Ebből adódóan más a versenyhelyzete egy magyar termelőnek és egy külföldinek. Nagyon sokszor küzdünk ezzel, hogy a magyar termék egyszerűen nem versenyképes, nem tud árban versenyezni. És ugye itt nagyon fontos lenne, hogy azok a rövid élelmiszerláncok Magyarországon is megjelenjenek, ahol ezek a termékek tényleg ott vannak és elérhetőek. Vannak termelői piacaink, szerintem sokan járnak már piacra, és szeretjük is őket. Vannak kifejezetten a piac szerelmesei, mint fogyasztói csoport, és szerintem ez egy bővülő jó.
4: És most jön is vissza talán így a divat, vagy nem tudom, hogy trendibbé
5: válik. Trendi, igen, kimenni, beszélgetni, szép termékek vannak már a piacon, azért azt gyakran halljuk, hogy drágák a piaci termékek, mondjuk ez szerintem teljesen változó, mert más egy vidéki nagyváros, egy nagyvárosi piac. A másik oldal az, hogyha nyugatra nézünk, nagyon sok olyan rövid élelmiszerlánc működik, ami nálunk jogszabályi keretek miatt még nem, például a közös termelői boltok. Nem tudom, ki járt már Ausztriában, például gyönyörű termelői boltok vannak, ahol együtt kis csoportok, termelők csoportja összefognak, és egymás termékét tudják értékesíteni. Nálunk gyakorlatilag az adózási szabályozás miatt ezek a módszerek nem működnek. Elindultak már a bevásárló közösségek, viszont ott is számos olyan nehézség van, ami nehezíti azt, hogy ők hogyan tudják összegyűjteni a termelőknek a termékét, és egy átadó napon átadni a megrendelő fogyasztóknak. Ezek nagyon jó és könnyen elérhető, mobilizálható megoldások lennének, viszont még nem tartunk ott, hogy ezek mindegyik formája működjön.
4: Gazdaságosabbá, elérhetőbbé tehetni ezeket a termékeket, ha jól értem. Nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy akkor, és szintén egy korábban beszéltünk a vidéki vállalkozókról kialakult képről, hogy egy olyan kép is azért úgy él az emberek fejében, hogy ők kevésbé szívesen kérnek segítséget. Ez igaz-e, illetve hogyan látjátok ti ezt közvetlen közelről, hogy mindent maguk próbálnak megoldani?
6: Hát ez egy... Szerintem ez egy nagyon, nagyon nehéz kérdés. Nyilván most én itt a személyes véleményt tudok ezzel kapcsolatban szerintem megfogalmazni.
4: De nyilván nagyon sok tapasztalatod van a
6: területen. Igen. Én azt gondolom, hogy ebben van elmozdulás. Tehát ez régen lehet, hogy így volt, nem tudom, nincs ebben tapasztalatom, hogy régen ez hogyan működött. Mi azt látjuk az MSVK üzleti közösségünkben, de lehet, hogy pont ezért is, mert ez az egyik fő célja a működésünknek, hogy egyre inkább együttműködnek a vállalkozások, megbeszélik egymással a tapasztalatokat, megosztják, igen, megosztják a tudásukat, tudnak segítséget kérni, mert hogy nem csak egy üzleti kapcsolat alakul ki közöttük, hanem egy jó személyes kapcsolat is, és szerintem pont ezért nagyon nagy szerepe van a közösségeknek, mert túlmutatnak egy formális üzleti kapcsolaton, tehát egy idő után barátságok tudnak kialakulni, akár van valakinek mondjuk egy új termékötlete, tudja validálni, mert föl tud hívni másik három vállalkozót, vagy tényleg van egy problémája, akkor ki tudja segíteni a másikat. Úgyhogy én nagyon-nagyon fontosnak tartom, sőt szoktam is mondani, hogy én minden vállalkozónak receptre írnám fel, hogy találjon magának egy olyan vállalkozói közösséget, ahol minek ő tud azonosulni az értékeivel, és nem csak mint vállalkozó, hanem mint ember is.
4: Kati, azt mondtad, hogy te a legtávolabbi településekre is elmész, és nagyon sok kis termelővel, kis vállalkozóval találkozol. Te ezt hogyan látod?
5: Nekünk a Reál szervező meg az Reál tanácsadás kapcsán van arról tapasztalatunk, hogy valóban kérnek már a termelők segítséget, eljönnek azokra a kerekasztal beszélgetésekre, workshopokra, ahol velük szeretnénk dolgozni, viszont azok a termelők, akik szeretnének tovább lépni. Ez egy pici része a teljes nagy termelői és vidéki vállalkozásoknak. Amit még látok, és szép fejlődési ívnek tartok, hogy nekünk van egy olyan rendezvényünk, hogy Reál Expo, rövid élelmiszerlánc Expo, és most februárban már az ötödiket fogjuk szervezni, 2002-ben szerveztük az elsőt, 120 fő volt az elsőn, és tavaly elértük a 800 főt. Szóval egy dinamikus fejlődést látok, a Reál Expo az nem a termelőket mutatja meg, nem egy termelői kiállítás, hanem termelői eszköz, tehát a kis KKV szintre gyártott eszközök, digitális megoldások, pénzügyi megoldásoknak a kínálata van ott, és egyre inkább nő azoknak a köre, akik eljönnek és érdeklődnek, hogy hogyan tudok tovább menni.
4: Hát a versenyképesség.
5: Így van.
4: Záloga lehet az, hogy kérünk-e segítséget, illetve megosztjuk-e a tudásunkat?
5: Hogy megosztjuk-e a tudásunkat, hogy elmegyek-e olyan rendezvényekre, ahol ezt a tudást tudom bővíteni, és hajlandó vagyok-e másokkal beszélgetni, hogy gondolkozzunk együtt.
4: Folytassuk innen, és javaslom, hogy beszéljünk a nők családi vállalkozásokban betöltött szerepéről, teljesítményéről is. Vendégeim továbbra is dr. Kujáni Katalin gazdasági agrármérnök, a Kicslépték Egyesület elnöke, valamint Petrik Ida közgazdász, a Modern és Stílusos Vidéküzleti Közösség alapító ügyvezetője. Tartsatok velünk, mert hamarosan innen folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Kujáni Katalin, a Kislépték Egyesület elnöke, valamint Petrik Ida, a Modern és Stílusos Vidék üzleti közösség alapító ügyvezetője, akikkel a szünet előtt otthagytuk abba, hogy fontos az, hogy a nők milyen szerepet töltenek be ebben a világban, és nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre. Korábban egy mondat azért elhangzott már itt a beszélgetésünk alatt, hogy sok nő ott van a mezőgazdaságban, a kisvállalkozásoknál, akik sokszor besincsenek jelentve. Ennyit már mondtunk, illetve az is nagyon izgalmas, amit korábban, Kati, te mondtál, hogy az agroturizmus tipikusan a nők terepe a mezőgazdaságban. Tehát kérlek, ebben tegyünk egy picit rendet. Hogyan látod, és mennyire nehéz esetleg a nők szerepe ebben a világban, helyzete?
2: Statisztikailag nagyon nehéz kimutatni a nőknek a számát, arányát, hiszen inkább azt látjuk, hogy láthatatlan munkát végeznek nagyon sok esetben. Ugye a férfi van bejelentve, mint őstermelő, és mögötte a háttérben ott dolgozik a felesége, lánya, édesanyja, attól függően, hogy ugye milyen formában dolgoznak. De ez nem csak egy magyar rendszer, ez gyakorlatilag egész Európában látszódik, hogy a nők szerepe a kiegészítő mezőgazdasági tevékenységben rettenetesen fontos. Ausztriában is az agroturizmus az igazából a nőkre kezdett el épülni. Volt öt tehén, és hát mellette kéne szállást adni, és akkor a szállásadás már a gazdasszonynak a feladata. Nálunk nem teljesen ugyanez a felállás, de azért mégis látjuk azt, hogy a férfi termel, megy a traktorral, és a nők kezdenek el azokkal a kiegészítő tevékenységekkel foglalkozni, hogy dolgozzuk fel ezt a terméket, címkézzük meg, marketingeljünk, találjuk ki a szállásadást.
1: Tehát ez közben komoly gazdasági értéket képvisel.
2: Így van, így van. És azért sokszor van az, olyat is látunk, hogy még nem mernek elrugaszkodni, tehát hogy még dolgoznak pedagógusként valamilyen vállalatnál, vagy akár nagy vállalatnál, nagyon komoly karrierjük van, és mellette keresik azokat a kreatív lehetőségeket, amiben ők megtalálják magukat. Úgyhogy valószínűleg ez a hosszú távon, hogyha az agroturizmus jogilag is, illetve támogatásrendszerben is megtalálja a helyét Magyarországon, ami egy fontos lehetőség lesz, illetve a kistermelés, termelés fontos lehetőség lesz a hölgyek számára.
1: Ide a ti közösségetekben lehet, hogy nincsenek erről konkrét adataid, de mennyire erős a nők jelenléte?
3: Több hölgy tagunk van, vagy több nővel dolgozunk együtt, mint férfival, de azért nálunk elég diverz ilyen szempontból a csapat, bár én úgy tudom, hogy hivatalosan a KSH szerint több férfi vállalkozó van egyébként, mint női. Ami talán érdekes a nőkben, hogy szerintem a nők sokkal nyitottabbak alapvetően, sokkal nyitottabbak az együttműködésekre, sokkal több ötletük van arra, hogy ki mit, hogyan tudna, ezt talán így a magánéletünkből is tudhatjuk, hogy nőként azért így elég el tudnak néha így a gondolataink kalandozni, és mindenféle izgalmas dolgot ki tudunk találni. Tehát szerintem a nők, mint vállalkozók is szerintem ilyen szempontból másabbak, viszont a férfiak viszont sokkal bátrabbak, mint vállalkozók, és sokszor sokkal racionálisabban látják a vállalkozásuknak az útját, a fejlődését, sokkal gyorsabban hoznak döntéseket, ami szerintem óriási versenyelőny tud lenni egy vállalkozásnál. A nők szerintem sokkal többet gondolkodnak, biztos ez a legjobb megoldás, még csiszolgatom, hogy ne 95%-os legyen, hanem 99% az a projekt. A férfiak szerintem sokkal gyorsabban reagálnak mindenre is, és mennek előre.
1: Mi az, amiben a nők erejét látjátok, női vállalkozók legnagyobb erejét? Mert most sok mindent felsoroltunk, mi az, ami versenyelőnyt jelenthet számukra?
2: Iszonyat kreatívak. Idával most vannak közös rendezvényeink, és látjuk azokat a hölgyeket, akik megjelennek, olyan ötleteik vannak, sajt kombinációk, sajt különlegességek, fürdősó virágokkal összekeverve, csodálatos, tehát a szemnek is gyakorlatilag kápráztató dolgokat találnak ki, illetve sokan foglalkoznak, ami nekem nagyon tetszik, és a szívügyem is hagyományőrzéssel van szintén közös partnerünk, aki a Ráva közi mintát próbálja feléleszteni, mert hogy már nem volt, aki hímezte. És elkezdte előszedni, megkeresni azokat az embereket, akik még tudták, hogy kell ezt hímezni, és addig ment, amíg megtalált az utolsó pillanatig. Ő egy fiatal hölgy például, aki most ebben éli ki magát, és nagyon reméljük, hogy a vállalkozása fejlődni tud, hiszen egy olyan témát hozott elő, ami egy teljes tájegységnek fontos lehet.
3: Még annyit talán, hogy én is ugye abszolút kiemeltem ezt a kreativitást, de szerintem, amiben még a nők rendkívül jók, szerintem ez a multitasking, tehát hogy egyszerre millió dologgal tudnak foglalkozni, és szerintem ez egy vállalkozónál óriási előny tud lenni.
1: Egyébként találkozol olyan nőkkel, akik valójában meghatározó szerepet töltenek be egy-egy családi vállalkozásban, de mégsem ők jelennek meg vezetőként vagy döntéshozóként.
3: Abszolút, persze, ez nagyon sokszor előfordul, különösen az olyan családi vállalkozásoknál, ahol mondjuk férjfeleségként dolgoznak a vállalkozásban, ilyenkor nagyon sokszor a hölgyek vállalják magukra azokat a háttérfeladatokat, vezetik az adminisztrációt, vezetik az irodát, vezetik a telephelyet, ők a HR-esek, ők foglalkoznak a munkavállalókkal, amik hát valljuk be azért a oroszlán része a munkának.
1: Nem könnyű.
3: Igen. És a férfiak vállalják az ügyvezetés szerepét, az értékesítésben a szerepet, ők kütik az üzleteket. Ez nagyon sok helyen látom egyébként, szerintem ez kicsit mondhatom, nem ilyen tradicionálisan, sok családban így alakult, aminek egyébként lehet egy olyan oka is, hogy ugye ahol gyerekek is vannak a családban, ott nyilván ez a nőkre hárul elsősorban a gyerekekkel való foglalkozás, ezért ők olyan feladatokat szoktak ezért vállalni a vállalkozásban, ami a gyerekek mellett rugalmasabban elvégezhető, de nagyon sok olyan vállalkozás van, ahol mondjuk, ami nem családi vállalkozás, vagy egyébként nő az alapító, ő az ügyvezető, és fantasztikus üzleti eredményeket érnek el a nők egyébként.
1: És arra lennék kíváncsi, hogy hogyan látjátok, mit vagy mennyit kellett tenni az asztalra, tehát mondjuk a hagyományosan inkább férfiasnak vagy férfiasabbnak tartott ágazatokban, mennyire kell még a nőknek extrán bizonyítaniuk, Kati?
2: Hajszolajon meg belőlem a családi vállalkozó, meg a családi gazdaságból jövő, sokkal többet.
1: Igen, mert említetted, hogy te így nőttél fel.
2: Igen, teljesen más, mint amikor mi két lánytestvér vagyunk, a húgommal együtt segítettük édesapámat és édesanyámat a családi vállalkozásban. Teljesen más, amikor édesapám áll ki, és mondja meg, hogy mi legyen, meg amikor mi próbálkozunk, és hiába vagyunk felnőtt nők, 40 évesen itt, akkor is a férfi, amit mond, az sokszor teljesen más, főleg ugye itt a munkáltatásnál okoz ez problémát, de az üzletkötésnél is megjelenne. Bizonyos szinten viszont azt mondom, hogy ezek a gátak meg szépen csökkennek azzal, hogy egy nemzetközi irányba elindultunk, mikor például nagyvállalatokkal, kiskereskedelmi láncokkal tárgyaltunk, teljesen mindegy, hogy egy férfi vagy nő ott, ugyanolyan számba vettek minket, de azt is el kell mondanom, hogy nekünk a fizikai munkát ugyanúgy el kellett végezni, mindig is, tehát a traktorvezetés, a láda emelés, a targonca vezetés, az része volt az életünknek, nem kérdezték meg, hogy mi most lányok vagyunk-e, és ez bizony a mezőgazdaságban így működik mindenhol.
1: Igen, hát azt mondtuk, hogy hagyományosan férfiasnak tartott ágazat, de azért ez nem azt jelenti, hogy a nő nem teszi ugyanúgy oda magát, akár egy fizikai munkánál. Beszéljünk még arról, hogy hogyan lehet az önálló vállalkozói teljesítményt megmutatni, elismerni. Tehát, hogy ahogy jól értem, hogy a Kati azt mondta, hogy azért haladunk, de nem elég gyorsan. Lehet ezért valamit tenni?
2: Én azt gondolom, hogy azokon a rendezvényeken, ahol ezeket a hölgyeket, illetve a jó gyakorlatokat kiemeljük, bemutatjuk, nagyon sokat tudunk azért tenni, hogy megmutassuk, hogy mennyi lehetőség van, tehát más nőket is tudunk velük inspirálni, illetve a társadalomnak is be tudjuk mutatni azt, hogy mennyire fontos az a szerep, amit ők végeznek. Az nem egy láthatatlan munka, hanem bizony az egy értéket teremtő része a vállalkozásnak, amit ők végeznek. Viszont ez az kell, hogy ezt kommunikáljuk és látszassuk. Például mi a Termelők és Telek újságunkban is nagyon sokszor mutatunk be hölgyeket, hogy lehessen látni, hogy mennyi feladat van, vagy házas párokat, és ott bemutatjuk a különböző funkciókat, hogy hogyan tudnak ők jól együtt dolgozni.
1: Folytassuk, innen egy kis szünet következik, majd Petrik Ida közgazdásszal, fenntarthatósági és gazdaságetikai szakértővel, a Modern és Stílusos Vidék üzleti közösség alapító ügyvezetőjével, valamint dr. Kujáni Katalin gazdasági agrármérnökkel, vidékfejlesztés és rövid ellátási lánc szakértővel, a Kisléptek Egyesület elnökével beszélgetünk tovább. Azt gondolom, hogy fontos, hogy beszéljünk az aktuális feladataitokról, az aktuális rendezvényekről, valamint ígértük még, hogy azért a generációváltás kérdéseire is kitérünk még. Hamarosan innen folytatjuk a Woman Power.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
0: Diabétesz, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod? Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel. A rovatot a 11. kerületi Metrodom River lakópark támogatja. Metrodom River. Otthon a városban, otthon a Dunaparton. Hazaértél! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a, Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Váltsd meg kedvezményes jegyet szeptember 28-áig a magánegészségügy.com weboldalon. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Csökkent a születésszám, sóval teli zacskóban akartak telefoncsempészni. Lezajlott a Magyar Diák Sportnapja. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Augusztusban is tovább csökkent Magyarország népessége. A KSH friss adatai szerint éves viszonylatban gyorsult a természetes fogyás. Ebben a hónapban valamivel több mint 5900 gyerek született, míg a halálozások száma meghaladta a 9450-et. Az előző év augusztusához viszonyítva a születésekben több mint 7%-os a visszaesés, a halálozás pedig majdnem 1%-kal volt magasabb. Újabb trükkel próbálkoztak, telefonokat és SIM-kártyákat akartak becsempészni a Kozma utcai börtönbe. Sóval töltött zacskókba rejtve találták meg az eszközöket a budapesti fegyház munkatársai. Járőrözés közben figyeltek fel az udvarra bedobott csomagokra. Az ügyben vizsgálat indult. Baj van a bambuszrügy konzervvel, kivonta azt a forgalomból a fogyasztóvédelem. Az úgynevezett bisphenol A ipari vegyület kioldódása okozza a problémát a Royal Orient márkájú termék egyes tételeinél. Ez az anyag károsíthatja a hormon és immunrendszert. A kínai áru holland forgalmazón keresztül jutott a magyar boltokba. A hatóság azt javasolta, hogyha valaki vett belőle, ne fogyassza el. Népszerű volt a Magyar Diák Sportnapja. Országszerte több mint 1700 iskola diákjai csatlakoztak. A mozgásprogramokat a tanintézmények maguk alakították. Az egyetlen ajánlott programelem 2026 méter lefutása, illetve az, hogy ezen a napon a lehető legtöbb gyerek jusson el aktívan az iskolába, kerékpárral, rollerrel vagy sétálva. Dobogókön immár 38. alkalommal rendezik meg ma a természetjárók napját. A helyszín szimbolikus, ugyanis itt épült meg 1898-ban az ország első menedékháza. A számos program mellett ezúttal első alkalommal egy családbarát, könnyen teljesíthető élménytúra is várja a résztvevőket, mondta Argalász Péter, a Magyar Természetjáró Szövetség szakmai szakági munkatársa.
6: Ez a magyar szervezett természetjárásnak a legnagyobb ünnepe, lehetőség a találkozásra, eszmecserére, illetve a közös ünneplésre, hogy a legjelentősebb egyesületeit, illetve alakjait megünnepelhessük, akik sokat tesznek a hazai természetjárásért.
5: tart a vénasszonyok nyara hűvös reggelekkel. Derült időnk van némi felhővel, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 fok körül várható. Holnap túlnyomóan napos idő valószínű, olykor elszürkül az égbolt, de eső sehol sem érkezik az országban. A csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Hétfőn zavartalan napsütés vár ránk, marad a száraz idő. Akár 27 fokot is mutathatnak a hőmérők.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
7: Üres szívvel, üres fejjel, üres az életem, ha a zene nincs mellettem.
0: Fogyasz te is hazait! Segítünk! A Rádió Café is csatlakozik az Él a Zene kezdeményezéshez. Ezért ma, azaz szeptember 26-án egész nap kizárólag magyar zenéket sugárzunk. Persze a legjobbakat. Rádió Café. Van barátod. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power.

0: Ölj be mellém! Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Még mindig dr. Kujáni Katalina Kislépték Egyesület elnöke, valamint Petrik Ida, a Modern és Stílusos Vidék üzleti közösség alapító ügyvezetője a vendégem itt a Woman Power-ben, és hát beszéltünk arról, hogy mennyire izgalmas is ez a világ, amelyben ti dolgoztok, illetve hát amit emelni próbáltok, és hogy rengeteg aktualitás, rengeteg minden van az életetekben, most itt az őszi időszakban is. Kati, kérlek, mesélj erről, hogy mi az, amivel most foglalkoztok.
2: Az egyik legkiemeltebb programunk az agroturizmusra fel, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásából tudunk megvalósítani az MSVK-val együtt, és ennek a lényege az, hogy a magyarországi kisvállalkozásokat, akik agroturizmusban szeretnének elindulni, fejlődni, innoválni, őket hívjuk meg egy roadshow-ra, egy roadshow keretében különböző helyszíneken, az ország több pontján szervezzük meg ezeket a rendezvényeket, és ott egy kerekasztal beszélgetésben tudnak kapcsolódni, ismerkedni, megtudni, hogy a másik szervezetek, a másik hasonló vállalkozások mivel tudják kiegészíteni az ő tevékenységeiket, illetve foglalkozunk azzal, hogy egyáltalán mit jelent az agroturizmus, és hogyan lehet nem kiégni ebben a nagyon-nagyon nehéz feladatban.
1: Ida, nálatok mi van most?
3: Nálunk, még Katira rácsatlakoznék itt az agroturizmusra fel roadshow-val kapcsolatban, hogy itt az volt a koncepció, hogy ez egy olyan országos roadshow legyen, ami gyakorlatilag az ország különböző régióit járja be, és így szinte minden régióban lehetőséget biztosít az érintett vállalkozásoknak, hogy részt tudjanak venni, és október 6-án lesz a következő állomásunk, ami ezúttal a Tiszatóhoz érkezik, majd Abátszalókon a Villa Borka ad majd otthont ennek az eseménynek, és ami még szerintem különlegessége ennek a roadshow-nak, hogy minden alkalmon van egy fókusz témánk, ami most a fenntarthatóság lesz és a klímaváltozás, hiszen különösen akik ugye a mezőgazdaságban működő vállalkozások, ugye őket ez elég súlyosan tudja érinteni, Kati már beszélt például az aszály kérdéséről, úgyhogy olyan inspiráló vállalkozókat hívtunk meg például egy ilyen kerekasztal beszélgetésre, akik erről fognak beszélni, hogy milyen kockázatot jelent számukra a klímaváltozás, és milyen válaszaik vannak erre. A másik aktualitásunk pedig, ami a mi közösségünkhez kötődik az MSVK-hoz, hogy most lehet pályázni szeptember 25-ig az évvidéki vállalkozói díjakra, amivel az a célunk, hogy reflektorfénybe állítsuk azokat a vidéki mikrokis és középvállalkozásokat, akik valamilyen területen kiemelkedő teljesítményt érnek el, és ezáltal másokat is tudnak inspirálni. 9 díj kategóriában várjuk a pályázatokat, a www.vidékivállalkozók.hu weboldalon keresztül tudják ezt megtenni a vállalkozások.
1: Kati, beszéljünk még a Kislépték Egyesületről, és egyébként az agroturizmusról, mert hogy én úgy tudom, azért ez Magyarországon még gyerekcipőben jár.
2: Bizony, nagyon kevesen foglalkoznak ezzel, alig kimutatható az a szám, ami jelenleg rendelkezésünkre áll az agroturizmusban. Ugye pont ezért el is indítottunk egy programot, amit úgy hívunk, hogy Nyitott Porta Napok, és ez egy olyan rendezvény, egy olyan szervezés, aminek a főszervezője a Herman Otto Intézet és a Kisléptéke Egyesület, mint társszervező, mint támogató segíti, egyébként sokan másokkal, Pannonhelyi Termékklaszter, a Svéd, a Maketusz és az Agrárkamara is része ennek a szervezésnek, tehát látszik, hogy sokféle tudással, szervezői kapacitással próbálunk azért tenni, hogy a termelőknek megmutassuk, hogyan tudnak ők bekapcsolódni az agroturizmusba, hogyan tudnak az évben legalább egyetlen egy nap kinyitni, és megmutatni azt, hogy milyen szép termelők, milyen szép portákat visznek, milyen termékeik vannak. Ugye ez azért van, mert a termelők nagy része erre még nem készült fel. És szeretnénk őket képessé tenni arra, hogy az agroturizmussal hosszú távon tudjanak foglalkozni, és ebbe be tudjanak kapcsolódni, ebben a vállalkozásokat erre tudják irányítani. És hogy miért is fontos ez? Mi az, hogy agroturizmus? A turizmusnak nagyon sok fajtája van, vidékturizmus, borturizmus, lovasturizmus. Az agroturizmus az az a része, amikor egy mezőgazdasági vállalkozó végez valamilyen turisztikai szolgáltatást, van egy szálláshelye, vagy akár falusi vendégasztal szolgáltatásban főz, vagy valamilyen egyéb bemutató, workshop, oktatónapokat szervez. És szeretnénk, ha a termelők ráéreznének arra, hogy ez egy nagyon fontos kiegészítő jövedelem lehet a számukra.
1: Hány embert tudtok megmozgatni, illetve megszólítani, mert hogy most több rendezvényt is említettetek?
3: Az agroturizmusra felrócsó minden egyes állomására körülbelül 40 vállalkozót tudunk fogadni, úgyhogy ha ezt így összeadjuk, akkor egy országos szinten 400, de azt mondom, hogy azért ez biztos, hogy több lesz, mert például most a mi tegnap volt eseményünk, ott is sokkal többen vettek részt, mint 40-en. Az évvidéki vállalkozói díjakkal kapcsolatban ott tavaly a díjátadó gálán 350 vendég vett részt. Csodálatos volt látni, hogy az egész ország területéről érkeztek a vidéki vállalkozók, és tényleg ez az ő ünnepük volt, ahol nyilván az csak a habatortán volt, ha valaki díjjal mehetett haza, de alapvetően az is a célunk, hogy összehozzunk minél több vállalkozót. Idén ez az esemény november 11-én lesz majd az Eiffel műhelyházban, és hát reméljük, hogy szintén ilyen sokan el fognak tudni jönni.
1: Ami még itt felmerült, és én fontosnak tartom, hogy egy pillanatra még oda visszaugorjunk, a fenntarthatóság és a klímaváltozás, ami többször is szóba került. A fiatalabbak nyitottabbak arra, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozzanak?
2: Muszáj nyitottnak lenni. Gyakorlatilag berúgta az ajtót a klímaváltozás, itt muszáj ezzel foglalkozni, és ezt mindenki látja. Sokan beszélnek róla, sok szakember megszólal annak érdekében, hogy tegyünk valamit, próbálkozunk fajtaválasztással, új módszerekkel, technológiákkal. Amit mi próbálunk tenni, az az, hogy vannak olyan termelőink, ahol teljes fagykár volt, totális fagykár volt áprilisban, és most tanítjuk őket, hogy hogyan lehet a kertet kinyitni egy tündérkertként, hogy valami kis jövedelmük legyen abból, hogy jogaórákat tartanak, plusz kiegészítő szolgáltatásokat rendeznek be, annak érdekében, hogy legalább a vetőmagot meg tudja venni a következő év elkezdéséhez. Úgyhogy itt nincs mese, mind akár fiatalok vagyunk, akár idősebbek, mindenféleképpen a klímaváltozással foglalkozni kell, mert teljesen át kell alakulnunk ahhoz, hogy fel tudjunk készülni a jövő kihívásaira.
1: Ez mennyi munka nektek a háttérben, hogy ezt segítsétek?
2: Mi rengeteget tanulunk, próbáljuk magunkat felszívni, nemzetközi kapcsolatokból próbálunk meríteni, kutatásokból, és fordítani, adaptálni, kipróbálni, sok tesztet próbálunk elindítani, együttműködni más kutatóintézetekkel, szervezetekkel, ugye mi ebbe próbálunk egy kicsit mobilizálni.
1: Folytassuk innen, vendégeim a stúdióban továbbra is Petrik Ida közgazdász, a Modern és Stílusos Vidék Üzleti Közösség alapító ügyvezetője, valamint dr. Kujáni Katalin, gazdasági agrármérnök, a Kislépték Egyesület elnöke. Velük beszélgetek tovább itt a Woman Powerben. Maradjatok velünk továbbra is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a Woman Power-t. Vendégeim továbbra is Petrik Ida, közgazdász, a Modern és Stílusos Vidék üzleti közösség alapító ügyvezetője, valamint dr. Kujánik Katalin, gazdasági agrármérnök, a Kislépték Egyesület elnöke, akikkel utódlásról, generációk közötti különbségekről is beszélgetünk, mert hogy már említettük, meg utaltunk rá, hogy nagyon sok vállalkozás most lépett a felnőtt korába, viszont eljött a generációváltás ideje, vagy legalábbis igénye, és hogyan látjátok, mennyire megy ez zökkenőmentesen ma Magyarországon?
2: Szerintem nagyon eltérő, hogy ez hogyan megy. Ugye tudjuk, hogy a rendszerváltás után ugye nagyon sok vállalkozás alakult. Ha ezt nézzük, akkor ott már azért az alapítók, még ha akkor fiatalok is voltak, azért most már erősen a nyugdíj korhatár közelében vannak, vagy már szeretnék átadni a stafétát. És ugye azoknál a vállalkozásoknál, ahol azért mondjuk most már 30 éve működnek, azért ők már megnőttek. Tehát nagyobb vállalkozásokról beszélünk, tehát abszolút már ez a középvállalati méretnek a közepe, vagy annak is a teteje, ahol már komoly üzleti érték halmozódott fel ez idő alatt, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy mi történik ezzel a vállalkozással, tehát van-e olyan utód, aki át tudja venni ezt a vállalkozást, vagy kénytelenek lesznek eladni a vállalkozást, vagy egy külső menedzsmentet vonnak be, és úgy marad családi kézben, de maga a család már nem dolgozik benne, úgyhogy erre nyilván különböző modellek vannak, hogy ilyenkor mi történik, de nagyon sok vállalkozás nem éli túl már az első generációváltást sem, ugye a másodikat meg még kevesebb, úgyhogy itt nagyon a magyar statisztikák kifejezetten rossz képet mutatnak. Nekünk egyébként több olyan tagunk is van, ahol viszont sikeresen végbe ment ez a generációváltás. A nagyobb cégeknél azt látom, hogy kivétel nélkül mindenki külső segítséget, tehát szakembereket vontak ebbe be, most már Magyarországon is vannak olyan ügyvédi irodák, ügyvédek, akik kifejezetten erre szakosodtak, és nagyon-nagyon fontos, hogy tudatos legyen ebben egy család. Sok helyen családi alkotmány születik például, ami gyakorlatilag mint egy szerződés szabályozza azt, hogy mi történik a családi vállalaton belül, kinek mi a szerepe, gondoskodik nem csak a cég működéséről, hanem az egyes családtagok anyagi helyzetéről is adott esetben, és egy ilyen alkotmány ez általában egy másfél év, mire megszületik, egy nagyon hosszú folyamaton megy ilyenkor végig egy család, aminek nem csak üzleti szempontok a része, hanem akár a családi kapcsolatok, tehát bizonyos mértékben a pszichológia, egy csomó minden ugye szerepet kap ilyenkor, de azt látom, hogy ahol ezt sikeresen megcsinálták, és komolyan is veszik, azok a családok nagyon jól tudnak együttműködni, és nagyon jól tudják eredményesen vezetni tovább a cégeiket.
1: Itt a tét nem kicsi, ugye azt mondtuk, hogy a vidéki vállalkozások több mint harmada családi cég. Kati, a családi gazdaságokban mi segítheti, hogy a fiatalok ne kötelességként, vagy ne teherként tekintsenek az örökségükre, hanem meglássák benne a saját lehetőségeiket? Ugye említetted, hogy te is belenőttél ebbe a világba.
3: Én korábban már beszéltünk a piacra jutás nehézségéről. Én azt gondolom, hogy itt a mezőgazdaságban, illetve akár a kistermelésben az egyik kulcs az, hogy a piacra jutás könnyebb legyen. Hogyha ezek az eszközök megvannak, és látunk egy stabil piaci növekedési lehetőséget, akkor fiatalként is sokkal hamarabb vele lehet ebbe lépni. Ugye itt most nagyon komoly programjai vannak, mind a hazai, mind az uniós szakpolitikának, hogy ezt elősegítse, ezeket jól kell tudni használni, sok tudás kell átadni, illetve én azt látom, hogy sok pszichológiai támogatás kell ahhoz, hogy ezek a családi gazdaságok tovább tudjanak menni.
1: Hiszen a valódi döntési jogkört kell egy idő után átadni, ez nehezen megy? Mit láttok, hogyan tapasztaljátok? Ida?
2: Szerintem nehezen megy, hiszen egy alapító, aki mondjuk tényleg 30 éve kitalált valamit, felépített valamit, szerintem nagyon nehéz ezt egyik napról a másikra abba hagyni, másra bízni, de nyilván itt is ugye attól is függ, hogy kinek milyen a személyisége. Vannak olyan emberek, akik egyszerűen azt tudják mondani, hogy én annyira bízom a gyerekemben, hiszen én neveltem föl az én vérem, én tanítottam, én neveltem belé ezt, hogy együtt nőtt fel tulajdonképpen a vállalkozásunkkal, hogy én most azt tudom mondani, hogy átadom az ő kezébe, és bízom abban, hogy ő ezt jól fogja csinálni, és lehet, hogy én nem mindent úgy csináltam, vagy ő már más módszereket hoz. És aztán vannak sajnos olyan szomorú példák is, ahol mondjuk egy gyerek szívesen átvenné a szülőktől a vállalkozás vezetését, de mondjuk a szülők nem akarják, és mondjuk külső ügyvezetőt bíznak meg, sajnos erre is láttunk már példát.
1: Hol keletkeznek leggyakrabban a konfliktusok? házon vagy családon belül?
3: Ha nincsenek meg a funkciók. Ezt mondom a saját családi példánkból is, mert ugye nálunk most az működik, hogy mindenkinek megvan a saját funkciója. Az idősebb generációnak, illetve a fiatalabbnak is más-más tevékenységet végzünk, és ezek nem nagyon vannak most átfedésben. Ebből adódóan nincsenek súrlódások, viszont amikor majd ténylegesen át kell venni, akkor ott majd biztos, hogy lesznek nehézségek. Én azt látom, hogy amíg a fiataloknak nincsen meg, hogy milyen funkciókba tudnak belenőni, továbbvinni, amíg ezek a feladatok és felelősségek nincsenek átadva, addig ők nem fognak tudni tovább menni. Illetve, amit ugye az agroturizmust emlegettük, ha

0: Jó, vagy egy új márka felépítése, akkor viszont adhat önálló területet egy fiatal számára?
1: Abszolút,
0: tehát
1: igen.
0: Új utak.
1: Igen, igen. Sőt, nagyon sok családi vállalkozás, akivel együtt dolgozunk, számol be arról, hogy a fiatalok belépnek mondjuk ilyen 20-as éveik elején a cégbe, és ők hozzák ezt a szemléletet, átveszik a webshopot, átveszik az online értékesítést, a social médiát, mert hogy ők ebben már sokkal inkább belenőttek, beleszocializálódtak, mint a szüleik, akiknek ugye meg kellett ezt kényszerűen tanulni tulajdonképpen.
0: És egyébként enélkül csináltuk, és úgy is működött, ugye?
1: Ez hát egy ideig működött, de ma már nem. Tehát ma már, ha valaki nem alkalmazza ezeket, az ez, illetve hát ugye több lábon kell állni, tehát én is azt gondolom, ha valakinek van egy jó terméke, az több platformon kell, hogy értékesítse.
0: Igazából csak, hogy mi lehet az ellen.
1: Igen.
0: Érv, erre gondoltam. Egyébként, hogyha egy fiatal ma azt mondaná, hogy vidéken szeretne vállalkozást indítani, akkor gondolom biztatnátok erre, de mondjuk mire figyelmeztetnétek az első mondat után?
2: Jól választa meg, hogy melyik jogi formát választja, és legyen egy jó könyvelője, elsőlegesen Magyarországon. A másik pedig az, hogy hol. Nagyon fontos, hogy hol szeretne és mit szeretne vinni. Itt a nyitott porta kapcsán, agroturizmus kapcsán, a roadshow kapcsán nagyon látjuk, hogy teljesen eltérőek a régiók, teljesen más adottságokkal rendelkeznek, úgyhogy, és kapcsolódjon. Tehát Magyarországon, ami nagyon rosszul megy, az az együttműködés. Ha nincsen együttműködési hajlam benne, nem fog tudni boldogulni vidéken. És én azt gondolom, hogy most ez az egyik legfontosabb kulcsszó, amivel dolgozunk, hogy merjenek beszélgetni, együtt gondolkodni, együtt dolgozni.
0: Ida, kiegészítenéd?
1: Kiegészíteném, bár minden szavaddal egyetértek, Kati.
0: Igen, láttam, hogy bologattál közben.
1: Igen, kiegészíteném, szerintem nagyon-nagyon fontos a tervezés. Tehát szerintem nem szabad úgy vállalkozni, bármennyire is lelkesek vagyunk, vagy azt gondoljuk, hogy szükség van egy termékre. Ki kell tudni számolni a matekot, tehát nagyon fontos, hogy legyen üzleti tervünk, nagyon fontos, hogy kalkuláljuk bele, hogy a mi munkánknak mi az értéke, mi ebből mennyi pénzt szeretnénk, vagy mennyi pénzre van szükségünk ahhoz, hogy mi magunk tudjunk működni, illetve tudjuk fejleszteni a vállalkozást. Szintén szerintem nagyon-nagyon fontos az, hogy validáljuk a vállalkozásunkat, tehát hogy az a termék, szolgáltatás, amivel piacra szeretnénk lépni, hogy arra valóban van-e kereslet, hol van az a kereslet, én milyen platformon szeretném értékesíteni, tehát ehhez pedig, amit Kati mondott, hogy ezek az együttműködések kiválóak, tehát kell, hogy körül vegyenek olyan emberek, akik tudják validálni az én vállalkozói ötletemet tulajdonképpen.
0: De akkor semmiképpen sem fogjuk el kedvetleníteni a fiatalokat.
1: Nem, és egyébként meg szerintem nagyon sok fiatal nagyon, nagyon megfontolt és nagyon átgondolt, vagy olyan sikersztorikat lehet látni. Most csak egy személyes élményt hagyosszak meg veletek, ugye fut ez a vállalkozói pályázatunk, és a múlt héten kaptam egy telefont egy fiatal hölgy, vagy hát lánynak is mondhatnám, még talán hívott, és megkérdezte, hogy mondta, hogy szeretne a fiatal vidéki vállalkozói díjra pályázni, és hogy mi a korhatára. És hát mondtam neki, hogy hát oda van írva, hogy 35 év. Hát ő nem erre gondolt, hanem hogy van-e alsó korhatár. Mert hogy ő 23 éves, most fog diplomázni, de ő már vállalkozó. Tehát, hogy közben meg tele vagyunk ilyen jó példákkal.
0: Folytassuk innen, egy kis zene következik, utána Petrik Ide közgazdásszal, a Modern és Stílusos Vidék üzleti közösség alapító ügyvezetőjével, valamint dr. Kujáni Katalinnal, gazdasági agrármérnökkel, a Kislépték Egyesület elnökével beszélgetünk tovább. Itt a Woman Power-ben, maradjatok velünk továbbra is.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
1: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
2: The Soul Session.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Megjelent Kis Judit Ágnes, József Attila díjas költő, író és pedagógus új regénye, a Csókolom tanárnő. A főszereplő pályáját 3 évtizeden át követjük iskoláról iskolára. Ez alatt feltárul előttünk az intézmény sajátos világa, a tanári pálya minden nehézsége és szépsége. Kis Judit Ágnes tanárregénye egyszerre szól az elmulasztott lehetőségeinkről és arról a szabadságról, amely fejben és szívben dől el. Csókolom tanárnő. A szerző október 4-én a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon dedikálja az új kötetet. Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövid listás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon. És játssz velünk!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is Petrik Ida, a Modern és Stílusos Vidéküzleti Közösség alapító ügyvezetője, valamint dr. Kujáni Katalin, a Kislépték Egyesület elnöke. És hát eddig beszélgettünk vállalkozásokról, családi vállalkozásokról, agroturizmusról, és nagyon sok mindenről, viszont arra lennék kíváncsi, hogy, és akkor először Idát kérdezem, hogy mennyire lehet határt húzni, ha lehet, a munka és a magánélet közé, amikor valami ennyire személyes ügyé, úgymond ilyen love projekt válik, ami a teje esetedben is történt, mert hogy belevágtál, és hát azóta nincs megállás, úgy látom.
2: Igen, szoktam mondani, hogy a határ a csillagosség, és tényleg így is gondolom. Nagyon sok ötletünk van. Szerencsére most már körülvesz egy nagyon klassz csapat, akikkel tényleg bármit azt gondolom el tudunk kérni és megvalósítani. De nagyon nehéz. Tehát ha őszinte választ szeretnék vagy, mert például szeretnék. Igen. Nagyon nehéz ez a munka-magánélet egyensúly. Nem titok, 4 gyermeket nevelünk a férjemmel közösen, és a férjemnek is van saját vállalkozása. Nagyon nehéz, és azért nagyon nehéz, mert nagyon szét van szabdalva a napom, minden nap. És pont egyébként nagyon érdekes, nem erre az interjúra készülve, de pont tegnap számoltam ki, hogy van olyan munkanap, amikor nettó 6 órát dolgozom, de este 10-kor fejezem be, és úgy érzem, hogy gyakorlatilag egész nap dolgoztam, és folyamatosan csináltam valamit, közben, amit a munkámmal töltöttem idő, mindössze 6 óra volt. És
1: de közben menedzseltél egy családot
2: de
1: is.
2: De közben menedzseltem a családot, intéztem a gyerekek dolgait, bevásároltam, edzésre vittem, nem tudom, és ezek ráadásul nagyon szét is szabdalják, tehát, hogy én mindig szoktam mondani a férjemnek, hogy úgy gondolom, hogy neki annyiban könnyebb a munkája, hogy ő bemegy reggel a munkahelyére, ahonnan mondjuk hazajön 5 órakor, ő tényleg 8 órát tudott a munkájával fókuszáltan foglalkozni. És ehhez képest az én szerepemben tényleg az van, hogy másfél-két óránként megszakítják, és nekem ez okoz egyébként nehézséget. Tehát, hogy de ez egy adottság, ez egy élethelyzet, nyilván ezen nagyon nehéz változtatni jelenleg, úgyhogy el kell fogadni, és erre biztatom egyébként a nőket is, hogy próbáljuk meg elfogadni, hogy ez egy helyzet, ami fog változni az idővel egyébként.
1: Mert hogy a gyerekek felnőnek.
2: Igen, pontosan.
1: Addig ki kell tartani. Kati, nálad hogyan működik ez?
3: Nálam is hasonló. Gyakorlatilag ugyanez a családi felállás, csak nálunk egy gyerkőc van csak, de hát ugye a férjem bent van a munkahelyén, és ugyanígy le tudja dolgozni ezt a napi 8 óráján. Nekem viszont már rengeteget kell utaznom. Úgyhogy állandó a logisztika, hogy kiér oda az óvodába, iskolába, hogyan tudjuk megoldani a logisztikát, ki az, aki reggel el tud indulni, mert azzal, hogy el tudjunk jutni ugye a nagyon vidéki térségekbe, ahhoz menni kell, és ez a missziónknak a lényege. Viszont én is el tudom mondani, hogy van egy szuper csapat mögöttem, ami csak hölgyekből áll, mindenki hasonló problémákkal küzd, és nálunk az a helyzet, hogy az alakult ki, hogy mindenki online van, az ország minden pontjából vannak a kolléganőim, mindenkinek ugyanez van, hogy kisbaba van, gyermekek vannak, és próbálunk maximális rugalmassággal lenni egymás felé.
1: Egy kicsit is zsonglőrködni.
3: Igen, igen. Tehát ez egy női csapat, és mindenki tudja, hogy most óvodába kell menni, iskolába kell menni, de közben van egy feladat, egy közös misszió, amit szeretnénk elvégezni, és hát ez az életnek a része.
1: Hány órát dolgozol egy nap? Mert Ida mondta, hogy nagyon változó az esetében, nyilván van 6 órás munkanap is, meg van, amikor gyakorlatilag a nap nagy része rámegy, nem?
2: Persze, persze, ez attól függ mindig, hogy éppen milyen projekten dolgozunk.
1: Nálad, Kati?
3: Nálam, ha otthon tudok lenni nagy ritkán, akkor ez a 6 óra szintén, amit aztán teljes maximális koncentrációval, viszont ha utaznom kell, akkor a 12 óra is megvan.
1: Hogyan fér meg egyébként, akkor még maradnék nálad, Kati, egymás mellett a szakértő, az érdekképviseleti, az oktatási és a közösségépítő munka, mert akkor gyorsan felsoroltuk, hogy mennyi mindennel foglalkozol.
3: Úgy, hogy van egy nagyon jó családom, és próbáljuk együtt összerakni, amit lehet. Én nem csak a férjemmel tudok operálni, hanem ugye a családi gazdaságban minden családtagommal, és ők is ebben támogatnak, és így próbálom gyakorlatilag ezt a rengeteg funkciót betölteni, mikor melyikre van szükség.
1: Van, hogy túlvállalod, vagy túlvállaljátok magatokat?
3: Rendszeres.
2: Persze.
3: Rendszeres. Nem lett volna egy képessége, ez remélem, hogy tanulható. Az meg kéne tanulni.
2: Hát meg szerintem ez a kreativitás, ami Katiban is, meg bennem is bennem, hogy folyamatosan jönnek az új ötletek, szerintem pontosan látjuk, hogy milyen klassz dolgokat lehetne csinálni, és ezt nehéz szerintem tudatosítani, hogy egyszerűen nem fizikai képtelenség mindent megvalósítani.
1: Milyen jelekre szoktatok odafigyelni, vagy javasoljátok, hogy figyeljünk oda?
2: Hát szerintem egyszerűen a matekot kell mellé rakni, tehát amikor kitalál az ember egy projektet, egyszerűen kell egy timing. Nekem nagyon szerencsém van, mert január óta van egy operatív vezető a közösségünkben, akinek ez a szakterülete, úgyhogy én folyamatosan tanulok tőle, és már nagyon sok módszert egyébként be tudtam építeni, tehát igazából ez az időgazdálkodás, ha egy szóval kellene megfogalmaznom, nagyon tudatosan oda kell rá figyelni, és használni kell azokat a jó módszereket, nem tudom, 2 perces szabály, ha valamit azon el tudok intézni, soha nem szabad halogatni, időblokkolás, amikor azt mondom, hogy most 2 órát erre feladatra fókuszálok, de akkor nem veszem fel a telefont, nem nézek meg egy e-mailt közben, hanem akkor tényleg azzal feladattal foglalkozom. Tehát én ilyenekkel próbálom egy picit könnyebbé tenni.
1: Hatékonyabbá
2: tenni a munkámat.
3: Nagyon hasonló, amivel mi is próbálkozunk, viszont amit hozzátennék, az a kommunikáció. Nálunk csapaton belül most nagyon nagy fókuszban azon, hogy szépen kommunikáljunk egymással, szeressünk együtt lenni, az az idő, amit együtt kell töltenünk, az jól teljen, és öröm legyen a munka, amiben megtaláljuk magunkat. Úgyhogy ez a másik, ami fontos, hogy tényleg jól érezzük benne magunkat.
1: Delegálás?
3: Próbálkozunk.
1: Mert az ember mindent szeretne gyorsan maga megcsinálni, de ugye ennek is van gondolom egy határa.
2: Persze, nálunk tényleg januártól új időszámítás kezdődött ilyen szempontból. Szerintem nekünk most már nagyon szépen összeállt a csapat, ugye 3 éve alapítottuk a közösséget, most már tényleg van marketinges kollégánk, rendezvényszervező, általános adminisztrációval, háttér feladatokkal foglalkozó kollega, és nagyon jól el vannak osztva a feladatok, és azt gondolom, hogy most talán egy olyan egyensúly alakult ki a csapatban is, hogy egyre kevesebb a túlmunka, az aránytalanságok változtak, tehát hogy mert nyilván nekem is az a célom, ami Katinak, hogy mi szeressünk együtt dolgozni. Ugye nagyon hiszünk abban, amit csinálunk, tehát van egy jó ügy, ami már szerintem egy nagyon jó kiinduló pont, amikor nagyon tudsz azonosulni a munkáddal, de mindenképpen el kell szerintem azt kerülni, hogy kiégjen ebben bárki is, és ehhez ez kell, hogy jó munkaszervezés, delegálás.
1: Igen, hiszen különben egy ilyen 0-24-es feladatkörré válik a dolog. Vannak olyan napok, amikor azt mondjátok, hogy ma biztosan egyáltalán nem dolgozom? Nem veszem fel a telefont?
3: Ritkán, de előfordul, igen. Mondjuk nálunk augusztus az leállás szokott lenni, és a kollégáimat is arra sarkalom, hogy menjen el mindenki több hétre pihenni, próbáljuk meg lekapcsolni a telefonjainkat, és nem zaklatni egymást. Nálunk ez egyre fontosabbá válik, hogy amikor szabadság van, pihenés van, akkor tényleg mindenki el tudjon menni, és ki tudjon kapcsolni. Nálunk a hétvége az nem megoldható, mert a rendezvények, a termelői piacok azok nagyon sokszor a hétvégére datálódnak, úgyhogy nálunk akár a hétköznap is lehet egy pihenőnap.
1: Tehát ott kell időt nyerni valahogy.
3: Így van.
1: Mivel kapcsolódtok ki? Mi az, ami segít? Ami visszatölt?
2: Én nagyon szeretek olvasni. Minden este olvasok. Nem mondom, hogy több száz oldalt, de az nekem egy olyan rituálé, amihez nagyon-nagyon ragaszkodom, és nagyon szeretem. De hát egyébként meg nyilván a családdal töltött idő, barátokkal töltött idő. Nekem olyan hobbim nincs, hogy nem tudom, hímzek, vagy ilyesmi, ilyet nem tudok mondani, de mindenképpen ez a pihenés, kikapcsolódás az nagyon fontos szerintem, és például nekem a hétvége az viszont szentés ért, tehát a hétvégén soha nem dolgozunk semmilyen, és sem a férjem.
3: Én nagyon szeretek főzni, úgyhogy engem a főzés az kikapcsol. A másik, amit te is mondtál, a gyerekekkel való idő, hát mi mostanában állandóan katonázunk, úgyhogy a katonázási idő a kisfiammal az olyan, ami nagyon kellemes.
1: Ami szent és sérthetetlen.
3: Szent és sérthetetlen, és akkor csak azzal foglalkozunk.
1: Folytassuk innen, egy rövid szünet következik, és utána még beszélünk arról, hogy mik most a legfontosabb feladatok az életetekben, mik az aktualitások, egy kis zene következik, utána pedig még egy negyed óráig Petrik Ida közgazdásszal, a Modern és Stílusos Vidéküzleti Közösség alapító ügyvezetőjével, valamint dr. Kujáni Katalinnal, gazdasági agrármérnökkel, a Kislépték Egyesület elnökével beszélgetünk tovább, a zene után folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Él a zene. Egy újabb magyar zene a Rádió Cafén. Rádió Café. Van barátod.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Még egy negyed óráig vendégeim itt a stúdióban. Petrik Ida közgazdász, a Modern és Stílusos Vidéküzleti Közösség alapító ügyvezetője, valamint dr. Kujáni Katalin gazdasági agrármérnök, a Kislépték Egyesület elnöke. És hát sok szó esett eddig arról, hogy mennyi mindennel foglalkoztok, viszont van rengeteg aktualitás, amit nem árt elmondani, hiszen sokan kapcsolódhatnak hozzátok. Mik most a legközelebbi időpontok, amire készülhetünk?
2: Említettük az agroturizmusra felrócsót, elmondom újra az állomásait, hát ha valakinek felkeltettük az érdeklődését, és szeretne kapcsolódni más agroturisztikai szállásadókkal, vállalkozókkal találkozni, illetve tanulni. Október 6-án a Vátszalókon fogunk találkozni, november 17-én Nádudvaron, és december 2-án Kecskeméten, ezek az idei időpontok. A kislépték.hu weboldalon, illetve a Facebook oldalon gyakorlatilag megtalálható minden információ, jelentkezési lap, regisztráció és a pontos program helyszín, úgyhogy várunk mindenkit nagyon nagy szeretettel.
1: Milyen visszajelzéseket szoktatok egyébként kapni egy-egy nap után?
2: Az, hogy fantasztikus. De tegnapi nap együtt voltunk Idával, és mind amik megjelentek rólunk, a fotók, gyakorlatilag majdnem a teljes 76 fő ott volt a 40 helyett, 40 a férőhelyünk, 76-an voltunk tegnap, és szinte mindenki ott volt az utolsó pillanatig, nyüzsgött a terem, mindenki beszélgetett, nagyon, nagyon jó hangulat volt.
1: Tehát inspiratív találkozók ezek, ha jól értem.
2: Igen, és aki egyszer eljön, nagyon akar a többire is, úgyhogy ez is önmagában egy jó visszajelzés.
1: De hát nem álltok meg itt, úgy tudom, mert van, lesznek még programok.
3: Igen, igen, januárban fog folytatódni a roadshow, még 4 állomása lesz 2027-ben is, illetve ami nekünk egy másik saját programunk, az évvidéki vállalkozói díjak, szeptember 25-ig várjuk a pályázatokat, és biztatnék minden vidéki mikro, kis és középvállalkozást, hogy pályázzon erre a díjra, ahol ha valaki díjat vihet haza, mindig azt szoktam mondani, hogy az a habatortán, hiszen megméretni magunkat egy ilyen pályázaton nagyon sok más előnnyel is jár. Például végigvesszük magunkban, hogy milyen életutat járt be a vállalkozásunk, és már ez is egyébként, ugye az elején beszéltünk erről az önbizalom hiányról, hát szerintem óriási önbizalmat tud ez ilyenkor adni, hogy igazán büszkék tudunk lenni arra, hogy honnan, hová jutottunk, hiszen a rohanó hétköznapokban azért ritkán gondolkodunk el ezen, hogy honnan is indultunk, akármilyen piciből, egy kicsi ötletből, és most hol tart a vállalkozásunk. Ezeket a pályázatokat online a www.vidékivállalkozók.hu weboldalon keresztül egy egyszerű online űrlap segítségével lehet benyújtani. A díjakat pedig november 11-én a Vidéki Vállalkozók Éjszakája Powered by Volkswagen eseményen fogjuk átadni az Eiffel műhelyházban. Ide is minden vidéki vállalkozót várunk szeretettel, olyanokat is, akik adott esetben nem indultak el ezen a pályázaton idén.
1: Hát ha már említetted a pályázókat, akkor ugye az első év közel 300 pályázata után idén milyen történeteket vagy teljesítményeket kerestek?
3: Ugyanúgy a kiemelkedő vállalkozói történeteket, teljesítményeket keressük. 9 díjkategóriában tudnak pályázni, úgyhogy azt gondolom, hogy itt mindenki megtalálhatja azt, hogy mi az a terület, amiben ő úgy érzi, hogy valami olyat alkotott, amit szívesen megmutatna a zsűrinek, és más vállalkozásokat is inspirálhat. A fiatal vállalkozótól kezdve keressük a több generációs vidéki vállalkozókat, a hagyományőrző vállalkozókat, azokat, akik fenntarthatóan működnek, ahol a környezet tudatos működés abszolút alapja a vállalkozásnak, vagy a társadalmi felelősségvállalásban van olyan kiemelkedő eredményük, amit érdemes lenne megosztani, de külön díjazzuk a felelős foglalkoztatókat is, hiszen nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy a vállalkozók ugye a munkaerőre ne erőforrásként, hanem valóban emberként tekintsenek, illetve a dinamikusan fejlődő vállalkozásokat is szintén szeretnénk külön díjjal elismerni.
1: Mindkettőtöket kérdezem, kíváncsi vagyok a véleményetekre, mikor válik egy szakmai közösség valódi megtartó erővé, és mikor marad csupán mondjuk egy névjegycserére alkalmas kapcsolati hálónak?
3: Hát szerintem akkor névjegycserére alkalmas kapcsolati háló, ha mondjuk csak rendezvényeket szervez egy egy közösség, és nincs mögötte olyan szakmai munka, szakmai összetartás, ami ezen túlmutatna. Tehát én szoktam is mondani, hogy az MSVK az nem egy rendezvényszervező cég, annak ellenére, hogy nagyon sok rendezvényt szervezünk, hanem mi abszolút egy ilyen szakmai szövetségként definiáljuk magunkat, ahol a célunk az, hogy az érték alapon működő vidéki vállalkozásoknak legyünk egy közössége, ahol ők tudnak találkozni, de ezen túl azért dolgozunk, hogy ők láthatóbbá váljanak, illetve azon dolgozunk, hogy minél több fogyasztó válassza a vidéki családi vállalkozások termékeit, szolgáltatásait, amire el is indítottunk idén egy új kezdeményezést, és ha még belefér az időnkben, erről mondanék egy pár gondolatot. Ez a Vegyél Igazit kuponnapok, ami ahol kizárólag vidéki minőségi márkák termékei, szolgáltatásai tudják a fogyasztók évente 2 alkalommal 4 napon át exkluzív kedvezményekkel megvásárolni, és az a célunk ezzel a kampánnyal, hogy minél több tudatos fogyasztó legyen Magyarországon, mert hiszem azt, amit ugye Kati is mondott, hogy sokszor az az ellenérv a minőségi termékekkel kapcsolatban, hogy drágák, de azt is hiszem, hogy arról pedig mi rendelkezünk, hogy mire költjük el a rendelkezésünkre álló pénzt, úgyhogy azt gondolom, hogy ha tudatos vagyunk ebben, és mondjuk a minőséget, a mennyiség elé helyezzük, akkor már nem is biztos, hogy olyan drágák ezek a termékek. Ezeket a kuponokat egyébként október 15 és 18 között tudják majd a fogyasztók felhasználni, és a www.vegyeligazit.hu weboldalon lehet gyakorlatilag díjmentesen letölteni majd.
1: Említetted, hogy milyen céljaitok vannak. Arra lennék kíváncsi, hogy hová szeretnéd eljuttatni néhány éven belül a közösséget?
3: Hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és folyamatosan ezen gondolkodom, szokták is tőlem megkérdezni, hogy fú, mi lesz, ha már több száz tagja lesz majd ennek a közösségnek, mert egyébként nagyon sok értékalapon működő vidéki vállalkozó van Magyarországon, akiket ugye össze tudunk kapcsolni. Most ilyen 80-90 között van, nem tudom pontosan megmondani a taglétszámunk, de valójában ugye sokkal több vállalkozással dolgozunk együtt, hiszen sok olyan kezdeményezésünk van, amiben nem tagok is bekapcsolódhatnak. Én igazából azt szeretném, ha pár év múlva nem is így számszerűen megfogalmazni, de hogy minél többen ismerjék Magyarországon ezeket a vidéki vállalkozásokat, tehát hogy inkább ebben látom a mi jövőnket, szerepünket, nem is abban elsősorban, hogy most hány tagunk van, vagy hány vállalkozással dolgozunk együtt közösen, de hogy itt fölnőjön egy olyan fogyasztói réteg, aki értékeli, aki tudja azt, hogy micsoda munka van egy vidéki termék mögött, hogy nem csak egy egészséges élelmiszert tudunk például így megvásárolni, hanem ezáltal a vidéken munkahelyek tudnak létrejönni, működni, és ezáltal a vidéki régiók tudnak fejlődni. Tehát az én vízióm az lenne, hogy a magyar vidék az virágozzon, és ebben a vidéki vállalkozóknak legyen továbbra is nagy szerepe.
1: Kati, te mit tekintenél valódi áttörésnek az agroturizmusban? Hány év múlva mondanád mondjuk azt, hogy Magyarországon ez már nem csak egy különleges kezdeményezés, hanem a vidéki élet, vagy a vidéki gazdaság természetes része?
2: Hát a nyitott portonapokon most 250 termelő nyitja ki a portáit, ami ugye most még szeptember végén, október első hétvégéjén megtekinthető. És én azt gondolom, hogy ha ezt a 250 gazdaságot meg tudjuk esetleg duplázni, háromszorozni, akkor már elértünk valamit, és ha nem csak ezen az egyetlen egy napon nyitnak ki, hanem az életük részévé válik az a szolgáltatás, amit ide becsempésznek, ezek a workshopok, programok, akkor azt gondolom, hogy tettünk valamit azért, hogy megvalósuljon. Egyébként a nyitottportanapok.hu oldalon lehet több információt elérni, ki lehet válogatni a portákat, a portatúrákat, e-bike-on, lovakkal lehet menni. Nagyon sok program van, és én azt gondolom, azt remélem, hogy ez a fajta fellendülés, amit most hoztunk ezzel a programmal, ez meg tud honosodni Magyarországon, és egyre több térségbe tud majd kapcsolódni. Ugye most még csak 19 tájegységgel dolgozunk, gyakorlatilag Magyarország közepe teljesen üres a nyitott portonapok szempontjából, és nagyon remélem, megtaláljuk a többi térségben is azokat a termelőket, akik be tudnak csatlakozni és szeretnének nyitni ebben az új műfajban.
1: Köszönöm, hogy itt voltatok ma, és megmutattátok, hogy milyen gazdasági teljesítmény, személyes elhivatottság, és hát ahogy ki is hangsúlyoztátok, vagy hangsúlyoztátok, a közösségformáló erő rejlik a vidéki vállalkozások mögött. Úgyhogy köszönöm szépen.
2: Köszönjük
3: a meghívást.
1: Petrik Ida, a Modern és Stílusos Vidéküzleti Közösség alapító ügyvezetője, valamint dr. Kujáni Katalin, a Kislépték Egyesület elnöke voltak ma a vendégeim. És akkor ez volt már a Woman Power, találkozunk egy hét múlva, addig is meghallgathatjátok a műsor korábbi epizódjait a Spotify-on. Tartsatok velünk legközelebb is, Kutasi Juditot hallottátok. Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Legközelebb egy hét múlva, kedden délután 4-től 6-ig. Hallgass vissza a Rádiókafé 98.hu-n. Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik. A 70 helyi Sás völgyben 6 méteres magasságból madár perspektívából szemlélhetjük az erdőt. A Dél-Dunántúl első fák között kacskaringózó tanösvénye feledhetetlen magasságokban mutatja be a lombkoronaszint jellegzetes élővilágát. A Mókus Suli Erdészeti Erdei Iskola megkerülhetetlen intézmény, ha a dél-dunántúli kisiskolások környezeti neveléséről ejtünk szót. A Pécstől mindössze 2 kilométerre található tanoda Kapocs ember és természet között, ahol a gyerekek szinte észrevétlenül tanulnak a mecseki élővilágról és az erdészek munkájáról a terepi foglalkozások keretében. Úgy ismerhetjük meg legjobban a lombkoronaszint lakóit, ha a bőrükbe bújunk. A madár megfigyelő toronyból induló 50 méter hosszú, 6 méter magas járószintű sétány természetesen fából készült. Andalgásunk során járjunk nyitott szemmel, és olvassuk el figyelmesen a kihelyezett tájékoztató táblákat. A tanösvény a terep emelkedésével 50 méter után talajszintre érkezik, ahol folytathatjuk a kalandozást. Ha a kisebbek is velünk vannak, ne hagyjuk ki a tanösvény mellett húzódó, odú és fészek tanodát sem. Egy újabb ékes példa arra, hogy a Mókus Suliban az élményen van a hangsúly. Az ingyenesen látogatható szabadtéri installációban a gyerekek bemászhatnak a felnagyított madárotthonokba.
4: Hello Hungary a Rádiókafén. Holnapra is van ötletünk.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
5: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádiókafé útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
7: Mentős is érintett volt a dulakodásban a magyar-ukrán meccsen. Rengeteg eső árasztotta el Bangkokot, itthon viszont vagy egy hétig nem számíthatunk csapadékra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. 5 milliárd forintot csoportosított át idén a laktanyák rendbetételére a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán kifejtette, több mint 30 helyszínen mintegy 200 beruházást kezdtek el vagy fejeztek már be. Felújítottak mosdókat, tantermeket, körleteket és legénységi épületeket is. Mentős is érintett volt a magyar-ukrán mérkőzésen kialakult dulakodásban. A hazai labdarúgó válogatott tegnap 1-0-ra kikapott Ukrajnától a Puskás arénában, a Nemzetek Ligája B divíziójának nyitó fordulójában. A mérkőzés hosszabbításában egy ukrán játékos megkapta második sárgalapját és kiállították. Ezután tört ki a csetepati a két csapat játékosai között. A mentőszolgálat közölte, a rendezvény egészségügyi biztosításában résztvevő egyik kollégájuk is bekapcsolódott. A történteket eljárás keretében vizsgálják, egyéb részleteket nem közöltek. A babavizeket ellenőrizte a Supermenta program keretében a NÉBI. Élelmiszerbiztonsági szempontból valamennyi minta jól vizsgázott, de egy termék a megengedettnél magasabb ásványi anyagtartalma miatt elbukott a teszten, tájékoztatott Helik Ferenc a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnök helyettese.
8: A babavizek esetén sokkal több paraméternek kell megfelelni. Ezek közé a laboratórium vizsgálatok közé tartozik a mikrobiológiai vizsgálat, összes ásványanyag, a víznek a keménysége, a pH-ja, különböző nehéz fémek. A vizsgálat során a forgalomhoz összes magyar előállítású babavizet bevizsgáltuk. Egy termék esetében találtuk azt, hogy az összes oldott ásványanyag magasabb volt, mint ami a rendeletben előírt. Emiatt a forgalmazását megtiltottuk. Az összes többi a csecsemők tápszerkészítésére, folyadékpótlására alkalmas.
7: Katasztrófa sújtotta övezetnek nyilvánították Bangkokot. Tájföld fővárosában csütörtökön és pénteken folyamatosan zuhogott, több mint 30 centi eső hullott. A víz elárasztotta az utcákat, ezreket kellett kitelepíteni. Az emberek most megrohamozták a boltokat, a térségben ugyanis további esőket jósolnak a meteorológusok. Holnap észak-észak-nyugat felől átmenetileg felhők érkeznek, de a nap is órákra előbújhat, az esernyőkre nem lesz szükség. A szél északnyugaton megélénkül, máshol mérsékelt lesz, a levegő 22-25 fokig melegszik. A hét elejére ragyogó napsütést ígérnek, felhő is elvétve téved az égre esni nem fog. Hajnalonta 1 és 10, délután 22 és 26 fok között alakul majd a hőmérséklet, és péntekig nagyjából ilyen marad az idő.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Otthon vagy? Úton? Netán bulira készülsz? Hangolódj a szombat estére a 70-es, 80-as évek legjobb szól és funky zenéivel.
9: You're listening to the best Hungarian soul radio show.
0: Legendás szerzők és előadók konferálják dalaikat egyenesen a műfaj őshazájából.
10: Hi, this is Ray Parker Jr. from Lake Tahoe, Nevada.
11: Hi, this is Duke Fakir, member of the Four Tops.
12: Hey, hey, this is Larry Dunn from the Larry Dunn Orchestra.
13: My name is Gene Karn from Philadelphia, Pennsylvania.
0: Ritkaságok, kizárólag vinilekről.
13: You're listening to Soul Session.
0: Bogyó Tamás vezetésével indul Magyarország első számú soul zenei műsora.
13: Enjoy.
0: A 20. évadát ünneplő Soul Session.
14: The Soul Session.
15: Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, Magyarország első számú szólműsora. Még szoknom kell, hogy a gumizene ilyen halk alatta, mert hogy ebben a jubileumi évadban ez is új, hogy milyen zene szól alul. Egy MFSB 1977-es lemezről választottam ehhez az évadhoz. Malek Miki a vendégem, Mikikém, nagyon boldog vagyok, hogy időt tudtál szakítani a műsorra. Apukád, várjál ezt így, most jó?
16: Ez csak természetes.
15: Úgyhogy nagyon örülök, hogy itt vagy, nem először és remélem nem utoljára. Édesapád itt volt még a koncert előtt, aztán voltunk a koncerten nagy-nagy örömünkre, fantasztikus volt, és kihasználom, hogy még holnap utánig Magyarországon, és örülök, hogy együtt hallgatjuk a zenéket, és ha valakitől, akkor aztán tőled. Igazából várom, hogy mindenfajta észrevételed a dalokkal kapcsolatban, és tényleg nagyon kíváncsi vagyok, hogy azok a producerek, azok az évek milyen minőségben történtek a zenének a vágása, a produceri munkák, a hangszerelések.
16: Nagyon sokat vársz tőle. tőlem. Én csak beszélgetni jöttem. Jó, barátommal, figyelj.
15: Akkor próbálok majd egy kicsit visszafogottabb lenni.
16: Vissza, igen, köszi szépen.
15: Na hát, 20. évad, a Soul Sessionben a mai alkalommal is itt a Facebookon, mert ilyenkor ott is megyünk élőbe az első konf végéig. Már elmondtam, hogy ugye a YouTube-on élőben közvetítjük a műsort nektek mindig, és mivel 20. jubileumi évad, a mai műsorban is lesz olyan dal, meg sztori, ami esetleg már elhangzott, de ennek az évadnak pont ez a lényege, hogy egy picit összefoglaljuk, hogy mi minden sok dolog történt 2007 óta. Szóval indulunk egy... Johnny Bristol volt a producer, egy csodálatos 77-es Murgy Joseph dallal, Come on back to my lover, ez lesz a dalnak a címe, Malek Mikivel közösen a mai alkalommal, úgyhogy örülünk, hogy itt vagytok, ide kell nyomnom egy ilyet, innen meg egy space-t,
16: közös zenehallgatás.
15: Megy a zenehallgatás, örülünk, hogy itt vagytok. Szóval Soul Session Magyarország első számú szólműsora, 2 óra közízlés formálás, Murgy Joseph, Johnny Bristol, örülünk, hogy velünk hallgattok zenét. Természetesen, amit lehet, mindig csak vinilről. Murgy Joseph.

0: Soul és funky zenei ritkaságok egy különleges és egyedülálló lemezgyűjteményből. Ez a Soul Session.
1: Van sok személyes kérdés, de maradjunk először Murgi Josephnél. 1976 Johnny Bristol, ugye a Motown Records nagy-nagy legendája. Amikor ilyen, hallgatsz még régi zenéket is, vagy a munkához kapcsolódóan általában új dolgok, minden, ami modern?
2: Össze-vissza. A régi zenék közül azokat hallgatom, amiket szeretek, ami gyerekkoromban meghatározó volt.
1: Akkor legyél szíves, hogyha egy-két ilyet most megemlíteném, mert úgyis ezt kérdezném.
2: Jazz rock, meg R&B, Chaka Khan, Earth, Wind & Fire, a jazz rock közül meg Mezzo Forte, Steps Ahead, Yellow Jackets, ezek voltak, amiken én felnőttem.
1: És akkor ez most már digitális verzióban, tehát nem teszel föl otthon semmilyen hanghordozót, hanem ez megy a számítógépről.
2: Igen.
1: Mikor volt különben utoljára így, hogy így hallgatsz úgy zenét, mint most ráderültettem, hogy így fogod a kezedbe a lemezt?
2: Ez ritka, mert én állandóan zenét hallgatok, hogy amikor nekem nyugi van, akkor általában csend. Csendet szeretem hallgatni, autóban is csend van.
1: Igen, pont a közös promó videómban is nagyon érdekes volt, de amúgy meg teljesen egyértelmű hallgatni, hogy pont mondod, hogy milyen furcsa, mert szombaton amúgy mindig zenét hallgat, szombaton nem, na most szombaton hallgat zenét.
2: Pont láttam a Miles Davis-től egy ilyen interjú részletet, azt mondja, hogy, mert őtől is azt kérdezték, hogy milyen zenét hallgatsz, hogy semmiet. Azt mondja, hogyha nagy sztár akarsz lenni, akkor nagyon önzőnek kell lenned, és csak a saját dolgodra kell figyelj. Szóval van igazság benne, tehát aki állandóan más zenét hallgatja, az együtt nagyon kopírozni fogja őket. Úgyhogy ha az ember valamit ki akar találni önmagától, akkor kicsit csendben kell maradni.
1: De jó. Már mondtam neked műsor előtt is, hogy amikor így visszahallgattam, amiket kitettél, az előadásaiddal kapcsolatban is voltak belőle egy pár perces visszanézhető vagy visszahallgatható dolog, hogy milyen fantasztikus dologokat mondasz, és most is tök érdekes, ahogy így mondod, hogy igen, ilyenkor
2: azt kell... Köszönöm szépen, ez teljesen véletlen volt.
1: De tök jó, hogy így belegondolok, hogy ilyenkor tényleg ebben ez az igazság, hogy
2: Miles Davis mondta, hát most én nem fogok nem egyet érteni Miles Davis-szel.
1: Az biztos. Na hát, megyünk két zenével tovább. Heat és Gene Chandler 1978 és 80 a dátum. Ha van bármi kérdés, észrevétel, akkor írjatok nekünk a különböző fórumokon, ahol elérhetőek vagyunk, kövessétek az oldalainkat. És ne felejtsétek, hogy a 20. évadnál tartunk, úgyhogy ebben a mai műsorban is lesz érdekesség bőven. Heat és Gene Chandler.

0: Soul Session Magyarország első számú soul műsora. Köszöntünk mindenket. Malek, Miki, Bogyó, Tomi. 2 óra közízlés formálás a háttérben. Heat, it's up to you. Tom Saviano azt hiszem kétszer is volt vendég. De megyünk tovább. Gene Chandler.
1: Hi, my name is Gene Karn. From Philadelphia, Pennsylvania, USA. And you're listening to Soul Sessions. Enjoy.
0: Gene Chandler.

0: Soul és funky zenei ritkaságok egy különleges és egyedülálló lemezgyűjteményből. Ez a Soul Session.
1: Ha már 20. évad, akkor törekszem arra, hogy ahogy mondtam nektek, vagy mondtuk nektek, hogy egy picit amellett, hogy mindig szeretnénk azért újakat mutatni, egy picit déjà vu érzést is keltsünk azoknak, akik rendszeresen hallgatják a műsort. Jane Chandler egy nagy személyes kedvenc, és lehet, hogy klisének hangzik, meg most elmondtad, hogy kiket hallgatsz, Miki, meg kiket szeretsz, de hogyha
2: én mindenkit szeretek.
1: Magadhoz kéne venni, csak 3 lemezt vehetnél magadhoz, ami mondjuk a legnagyobb hatással volt rád, akár gyerekkorod óta, akkor mit vinnél magaddal egy lakatlan szigetre, vagy egy stúdióba, ami bezáródik az ajtó, a becsukod?
2: Mezza Forte Observations, vagy a Playing for Time, azt a Rufus,
1: okay.
2: Chaka Khan,
1: ott melyiket? Kedvenc,
2: I mean, az I'm Every Woman van.
1: 1980, azt hiszem, vagy 81.
2: Igen, és... valamelyik Michael Jackson, szerintem.
1: Vinni a Jackót.
2: Igen.
1: De jó, örülök neki.
2: Thrillert.
1: Mondjuk azt ki nem vinnél. Na hát, ha csak a blokk után, mert olyan gyorsan valamiért lement a dal, de mindjárt rájövünk, hogy miért vágta le a gép ilyen hamar.
2: Hát, hogy
1: a
2: többet Jean tudja beszélni, mert hogy, meg, hogy én el tudjam mondani a nagyon fontos okosságaimat. Nem csak viccelek.
1: Mikor kezdődött, amikor... workshopokat csinálsz, tanítasz, mert hogy olyan régóta nem látom a social médiában, ez mikori dolog?
2: Már évekkel ezelőtt indult Los Angelesben, ott kértek meg először erre, és annyira jó volt, rájöttem, hogy imádok erről beszélni, meg egyébként nem, Magyarországon volt először, és van egy jó sztori, nagyon rövid elmondom.
1: Ráírunk.
2: Annyira élveztem az egészet, amikor itt voltam, aztán, és annyi sokat kérdeztek tőlem, és beszéltem aztán 2 órán keresztül, vagy 3 órán keresztül, majd aztán mondtam, hogy akkor van-e valakinek még valami kérdése, mindenki kiviharzott a teremből, és megkérdeztem a rendező, hogy akkor mi volt a probléma, nem tetszett neki? De hogy is, hát 3 óráig beszéltél folyamatosan, senki nem ment ki a WC-re, utána mindenki kirohant. Eddig bírták. Úgyhogy rájöttem, hogy ebben imádok foglalkozni, és hát amíg fizetnek érte, ez még szuper jó azért, mert amiről beszélek, az mind olyan, amire én jöttem rá. Tehát nem másnak a gondolatait mondom el, hanem a saját rögös úton megszerzett tudásomat, úgyhogy örömmel beszélek olyanoknak, akiket érdekel.
1: Meg ugye, mivel ugyanúgy gyakorlati előadóként, csak más témában, ugye én sportból, teniszből jövök, sokan tudják, hogy ami igazán jó, vagy ami igazán tetszik nekem, az a fajta, mert hogy neked pláne spontanitás van, mert nincsenek témák, nincsenek szlájdok, gondolom, hanem ez...
2: De van az is néha, van, olyat is csinálsz, ami... Mindenféle mémmel, meg ilyen marhaságokkal.
1: Aha. Tehát akkor azért így fel vagy készül előre, mert megvan egy adott téma.
2: Meg összehasonlító, most akkor hallgass meg, hogy ilyen volt előtte, utána, vagy így gyorsabban, lassabban. Tehát, hogy nem csak az, hogy hát ez így jó, és akkor ezt hidd el nekem. Nem, hallgass meg, és levonod a konzekvenciát.
1: És akkor a Q&A-nél valamikor pedig a világ végéig kérdezve, ott aztán elengedheted. Igen, a fantáziát. Na, Gary Bartz és Mark Seddon egy-egy dala. Gary Bartz, mert hogy születésnapos lenne az úriember, itt az első órájén ugye visszavezettük a 20. évadba a szülinapos rovatot, és annyi kis rövid sztori a Gary Bartzsal kapcsolatban, hogy amikor kiválasztottam ezt a 80-as Need Your Love dalt, akkor nézve láttam, hogy a dalnak a szerzője az a Basil Farrington, akivel ugye egyszer megleptem Temesi Bercit, mert ugye egy fantasztikus basszusgitáros, és amikor a Bercinek szülinapja volt, egyszer volt egy jó 2 év, amikor együtt csináltuk a műsort, akkor én kitaláltam, hogy csinálok egy basszusgitárosok estéje, és összehoztam neki az interneten, úgyhogy bejelentkeztek élőbe Nils Tubenhaus, Willie Basil Farrington, Scott Edwards, Nils Tubenhaus, tehát aki a 70-es évek szól és funky zenei bass-t játszotta, majdnem mindenki
2: Marcus
1: ott
2: Miller,
1: volt.
2: Nathan East.
1: Sajnos nem, Nathan East nem van a legnagyobb pont, de őt nem tudtam. Úgyhogy ott voltak 6-an, iszonyú jó volt a Bercinek, és aztán most láttam, felhívtam, úgyhogy ha lesz most idő a következő megszólalásban, akkor Basil Farrington hívjuk telefonon, és mesél a Need Your Love-ról. Szóval ezzel megyünk tovább. Gary Bartz.
0: Boldog szülinapot!

0: Ez Magyarország első számú szólzenei műsora, a Soul Session. Bogyó Tamással a Rádió Cafén.
1: És Malek Mikivel közösen a mai alkalommal. Miki, te, aki klasszikus zongorán nőttél fel, klasszikus zenén, producerként a klasszikus zene mit adott neked, ami mondjuk egy mai producernek, már aki nem klasszikus zenén tanul, vagy nem szívott magába annyi mindent? Mi a különbség?
2: Fájdalom. Igen, hogy az, jól mondtad, hogy a klasszikus zenét tanulva, de hogy nem a klasszikus zenében élve, mert közben én meg egy olyan családba jövök, hogy senki nem játszott klasszikus zenét, bár az apukám azt mondta, meg a nővéremnek is muszáj volt, de hogy ez egy ilyen ez volt, amit muszáj volt tanulni, de közben mindenki popzenével foglalkozott, vagy valami mindenféle más zenével, mondjuk nem musical-lel, úgyhogy bennem egy ilyen teljes saláta, zenei saláta volt állandóan. Úgyhogy persze adott egy olyan képzést, amire természetesen semmi szükségem nem volt, de nagyon sokat tudok a zenéről, amit nem sokat használok. Viszont nagyon jó meg tudom magyarázni. Hát itt jön el, amikor valami előadást tartok valamiről, akkor egész nyugodtan lehet kérdezni, mert ismerem a sok oldalát a dolognak. És hát természetesen le tudok ülni zongorázni az apukámnak a 80 éves óriás koncertjén. Némi gyakorlás után, hogy... Jó volt egyébként, hogy szeretnék majd zongorázni többet.
1: Mert rég ültél előtte zongora előtt különben?
2: Igen, mert egyébként annyira tehát negatív volt az élmény, hogy muszáj volt, de mondjuk hozzáteszem, a Jandó Jenő volt a tanárom a zenekarban, tehát nem akárkitől tanultam, és az volt egy legjobb rész az egésznek, hozzáteszem, tehát ő óriás király volt. De hogy az egész azért az eltartott egy 15 évig, nem csinálom olyasmit, ami nem esik jó. Yeah. Úgyhogy utána gitároztam évtizedekig, tehát minden más hangszer játszottam, az gitáron 10 gitárt vettem, egy zongorát se, ez mond valamit. De most valahogy visszahúz a szívem.
1: Azért, mert leültél a édesapád koncertjén?
2: Igen, ez egy jó pillanat volt, jó érzés volt. Meg végre olyat játszom, amit akarok, tehát ott rittyentettem egyet a dalára valamit, és jó.
1: Na, így az első pár dal után azért a te fülednek milyen hallgatni most ezeket a zenéket, amiket játszunk?
2: Hát ez nagyon kellemes a lelkemnek mindig. Ez a szózene az ilyen simogató hangulatba teszi az embert. Az hiányzik, a mai zenéből kiveszett ez a fajta lélek. Egyébként ez egy érdekes téma, mert a mesterséges intelligenciába tehát egy picit, hogyha van egy perc erre, azt elmondom.
1: Figyelj, zenéljünk, és utána, mert jó, ezt amúgy is szóba hoztam volna, és akkor utána hosszabban fejtsük ki,
2: mert érdekes.
1: Igen, meg ezzel kapcsolatban nekem is van kérdésem. Dionne Warwickkal megyünk tovább, talán minden idők egyik legnagyobb

Énekesnője is egy olyan dal, ami egészen egy 2000-es évek elején megjelent CD-ig, abszolút unreleased nóta, tehát egyik LP-jén se találjátok. Amúgy 83-as a dal, ha jól emlékszem, aztán két 7-incses lemez, először David Nevin és aztán Mr. McGee, két klasszikus soul sessionös dal, nem akármilyen blokk, megyünk tovább.

0: This is Patrick Biggerstaff of Izifo Soul Records in the UK, and you are listening to The Soul Session.
1: És újra egy 7-incses kis lemez, mert hogy csak azon jelent meg. Mr. McGee, You Are What I'm Looking For, 1992.
2: Picture perfect, peaches and cream, I'm hung up on you.
1: 3 évig kerestem a kislemezt.

0: Soul Session Magyarország első számú soul műsora. 2 óra közízlés formálás 20. évaddal, Malek Mikivel, és egy csodás 1992-es, még most se hiszem el, kislemezzel. És még mennyi minden lesz. Nagyon pici reklámna, hogy megmozduljatok.
1: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a Soul Session. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
1: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
3: Nekem a tenger a Balaton.
1: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
4: Megvár a Balaton!
1: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádiókafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
6: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
7: Nekem 10.
6: Mennyi?
5: Lép kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Újra élőben a Soul Session Bogyó Tamással.
0: De most nem is vagyok én fontos.
1: Soul Session. Ha. A mikrofonnál Bogyó Tamás.
0: Az nem ideillő, de azért meghallgattuk. Szóval nem is, én vagyok a fontos, hanem hogy van egy fantasztikus vendégem Malek Miki személyében. És ott hagytuk abba, hogy AI.
8: Arra gondoltam, egyébként az, ahogy hallgattam, hogy mi a 2025-ös vagy a 25-ös év legsikeresebb AI dalai, mondjuk.
0: Van egy ilyen lista?
8: Spotify-on nézegettem playlisteket, hogy most akkor hallgassuk meg, mi az. Gyakorlatilag annak talán a 90x százaléka vagy szózene volt, vagy Motown volt, vagy valami modern rap dal volt feldolgozva Motown stílusba, vagy valamilyen ilyen igazán ilyen koszos country hangulata, tehát mindegyik tele volt élettel, meg lélekkel. Tehát az a vicces az egészben, hogy az emberek, akik nem zenével foglalkoznak mondjuk, mert a zenész ez megcsinálja, de hogy eljátsza, de az, aki zenét akar csinálni, mit csinál, milyen zenét csinál, olyat, amiben lélek van, és mesterséges intelligenciával csináltatja meg azt az erát, ami kiveszett az életünkből.
0: Azt a
8: hangulatot, meg azt az érzést, ami kiveszett az életünkből. Ez úgy üvöltött rám a listáról, mint a napnál is világosabban. Nagyon érdekes.
0: Amúgy különben, ha dalt hallgatsz, azonnal megmondod, hogy valami mesterséges intelligencia vagy origi.
8: Dehogy is. Hát olyan jó már az egész, hogy már gyakorlatilag fogalma sincs senkinek. Ha csak nincs benne valami bődületes hiba, ami van persze, de nem sokára nem lesz. Adjam én neki 5 évet, és már az résznek semmi értelme. De mégis mi az értelme a zenének? Tehát miért hallgatunk zenét? Az, hogy érezzél valamit. Tehát valóban így egy felvett formájában semmi baja nincsen vele, de mi az érdekes az egészben? Azt, hogy egyik ember elmond valamit, egy sztorit, ahogy látja a világot, az érzéseit átadja neked, vagy nekem, és csak én is úgy érzek, mint ő érzett, nem? Ennyi a művészet, mindenféle művészet. Nincs különbség köztük, mindegy, hogy zene, vagy színdarab, vagy egy film. Hogy kíváncsi vagy a komputernek az érzéseire?
0: Nagyon érdekeset mondtál most, mert hogy amúgy meg milyen sokan még ellene vannak, meg fel vannak háborodva, meg ez is hiány, és elzárkóznak, és csak az igazi, és csak a feljátszott, és pláne erre a világra, de aztán most milyen érdekes hasonlatot, vagy pont ellentétet mondtál, hogy ezzel, amit most ezzel a listával kapcsolatban felhoztál.
8: Azt mondja, hogy mi az, ami hiányzik, ez nagyon érdekes, úgyhogy vissza kell tenni a zenébe az, ami, azt a lelket, ami talán kiveszett. Pont a technológia miatt. Azért, mert minden a 90-es évektől kezdve, sőt már a 80-astól kezdve minden legyen tökéletesebb, pontosabb, tisztább, senki nem énekelt hamisan, mert ez olyan nincsen. Hát minden ember hamisan énekel valamilyen szinten, maximum nem tudom, nem halljuk már meg a különbséget, de ez a normális, ez az emberi. Tehát, hogy inkább most már azt érdemes keresni, hogy mitől lesz emberibb valami, nem azt, hogy mitől lesz tökéletesebb.
0: Hát akkor viszont tehát most megint megerősítés, hogy milyen jó, hogy van Soul Session.
8: Így van. Tessék.
0: Na, így van. Na, egy fantasztikus Madagaszkár nevű zenekarral megyünk tovább. Egy LP-jük volt. A session zenészek tekintetében mindenképpen közben odaadom, hogy meg tud nézni a hátulját, és ha jól emlékszem, ugye nem is kérdés, hogy Paulinho da Costa perkázik, mert ő perkázott 73-tól 89-ig egyfolytában 0-24-ben. Gerald O'Bright szerintem ennek a zenekarnak a tagja, ha jól emlékszem. Az a Marvin King, akinek egy 2026-os vadonatúj dalát most adta ki, ugye Patrick Biggerstaff az Easy Fosso Recordszal, szóval sok szempontból összeérnek a szálak ezen a csodás lemezen is, két dal erejéig hallgassátok, gyűjtsétek, keresétek, mert extra, először Rainbow, aztán Plane with Fire. Szóval még egyszer, Paulinho da Costa, Marvin King, Gerald O'Bright, és még lehetne sorolni a nagyságokat. Madagaszkár a formáció neve, itt a Soul Sessionben.

0: 1980 Madagaszkár. A háttérben csak csodás sessionzenészek. És a másik oldalról megengedtek még egy dalt, Playing with Fire.
1: A B oldal.

0: Ez Magyarország első számú szólzenei műsora, a Soul Session. Bogyó Tamással a Rádió Cafén.
1: Kicsit olyan volt, mint hogyha Philip Bailey-t hallottuk volna az Ocean Five-ről, nem így a hangját meg a hangzásvilágát tekintve. Fantasztikus dalok vannak, nem volt könnyű választani erről a csodás Madagaszkár lemezről. Hogyha meghallgatsz egy énekest, akkor mit hallgatsz, vagy mit hallasz először, a hangját, a karakterét, a feelinget, a kisugárzást? Mit kell nézni, hallgatni először producerként?
2: A kisugárzás általában. Nagyon sokan tudnak jól énekelni, illetve a hang felismerhetőségét. Tehát nagyon sokan tudnak remekül énekelni, de ha nem tudom felismerni a hangjukat, akkor el fognak veszni a tömegben. Abból lesz a nagyon jó background vokalista. De akinek nem tudjuk felismerni a hangját egy másodperc alatt, abban nem lesz sztár. Tehát ez egy, hogy felismerhető legyen, különleges legyen, és ugyanígy a különleges legyen a személyisége, aminek át kell jönnie a hangján.
1: Talán a következő kérdésemet is megválaszoltad, mert azt akartam volna kérdezni, hogy...
2: Hát neked tőlem... van-e ilyen? Abszolút van. Született sztár, hogy Tomika.
1: Mert hogy tőlem a teniszkonferenciákon szokták kérdezni, hogy annyi jó játékos van, hogy mitől lesz valaki a legjobb, vagy mitől jut aztán a legjobb százba, és a maradék 3-4-5 ezer pedig csak megragad azon a szinten, ami ugyanúgy fantasztikusan játszik, de mégse ér révbe, hogy a világsztárokat mi különbözteti meg a nagyon jó énekestől? Pont ez, hogy a hangjában van az a pici plusz, vagy?
2: Hát ezek a belépőjegyek, amiket mondtam. Ami különbözteti többek közt az, hogy mindig 100% jön belőle. Hát azokkal a világsztárokkal, akikkel dolgoztam, ennyi volt a különbség. Nem feltétlenül énekeltek tisztábban, vagy jobban. Egyszerűen minden hangjukat elhittem, és minden szavukat elhittem.
1: Mert hogy közben ezeket névlegesítsük, mert hogy a YouTube chat falunkon van kérdés hallgatóktól, és bátorítok mindenkit, hogy most használjátok ki, mert a mikin nagyon ritkán jön, hogy nyugodtan kérdezzetek, hogy kikkel dolgoztál együtt, ki az, akit úgy mindenképpen megemlítenél, mert számodra nagy büszkeség.
2: Hát van a dicsekvő része a dolognak, persze, ami de a legnagyobb nevek, akiknek a lemezén dolgoztam, Jennifer Lopez, van Ariana Grande is, de akikkel személyesen a stúdióban együtt dolgoztam, például az a Maya, nem tudom, ismerni a Maya Harris, aki nem jut eszembe a dal neve, nem az, amin dolgoztam, de nála esett pont ez le, hogy énekeltünk, vagy 7 órán keresztül, és hogy egyszerűen minden szavát elhittem. És vagy például akik ilyen Emmy meg Oscar díjas, inkább ilyen Broadway előadók voltak, mint a Kristin Chenoweth, ez egy nagyon híres színésznő és előadó volt, a Wickednek az első rendája. És bejönnek, énekelt két téket, és mind a kettő tökéletes volt. Tehát, hogy mondom, hogy ne énekeljen egy harmadikat, mert már most sem tudok választani.
1: Elég a kettő.
2: Igen. Ugyanakkor más meg énekel 30-at, és még kell, hogy énekeljen többet is. Úgyhogy vannak különbségek.
1: De jó. Na, egyetlen egy dalra maradt időnk itt az első óra végén, az is egy 7-incses lemez lesz. Ritka, hogy ilyen sok kis lemez játszom, nem is tudom, hogy mi volt az oka, hogy itt tettem a tracklistát. Ricky Collins csodája 1978, What You Gonna Do. A második órában sok-sok minden történik, ne menjetek messzire. Ezzel a dallal búcsúztatjuk az első órát.
2: Bye-bye.
1: Várjál, azt kell csinálnom, hogy ide, mert ez oda ment.
2: De nem búcsúztunk még el, most is.
1: Nem, igen, még semmit most.
0: A 7 kis lemeze.
1: Erre szoktuk mondani, hogy igazi Soul Session-ös, mert hogy ilyen zenéket egészen biztosan csak itt hallhatok a Soul Session-ben. Malek, Miki, Bogyó, Tomi, 2 óra közízés, formálás, Soul Session!

www.soulsession.hu, hogyha a tracklistát nézegettitek, illetve érdekeltiteket, miket játszunk. Kislemez LP. Köszi a kérdéseket, a stúdióban Malek Mik.

0: Innen folytatjuk, nem sokára is imádni fogjátok a második óra instrumentált, mert több mint egy évig ezzel kezdődött a műsor. Mindjárt folytatjuk.
1: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a Soul Session. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: A vámpír vendégségben az a jó, hogyha megvacsorázott a vámpír, akkor nem kell utána mosogatni.
3: Lehet, hogy sok francia ember reggelenként egy irányba fordítja az arcát, és ők fújják a passzát szelet. Nem tudom, nem értek a meteorológiához.
1: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
1: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
6: Te is unod már a sablonos borokat? Na akkor itt az idő, hogy végre valami igazán izgalmasat bonts! Vinox.hu. Egy tüzes francia vagy egy vérbe olasz? Prémium pezsgők, proszekkók és borok, amelyek nem csak az estédet, de a sztorikat is garantáltan feldobják. Exkluzív és gyors, csak kattints, és bonts meg egy új palackot! Vinox.hu a minőségi bor webáruház. A bor, amit érdemes érezni.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Drágább lehet tavasztól a dió. Sóval töltött zacskóban próbáltak mobilokat bejutatni egy budapesti börtönbe. Felhős napos idő várható volna.
8: Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jóval kevesebb dió termett idén, előbb a fagy, aztán az aszály okozott kárt a fákban. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölc Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke úgy látja, ennek piaci hatásai jövő tavasszal jelentkeznek, drágulásra készülhetünk.
9: Az idei hazai dió termés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a terméskiesés mértéke. Az április végi, május elsői fagyok okoztak nagyon nagy károkat a dió termésben. Ha ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Egész Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki dióból a piacon. Előfordulhat, hogy emelkedni fognak az árak.
8: Mobilokat, SIM-kártyákat próbáltak bejuttatni egy fővárosi börtönbe. Az 5 készüléket és a 4 kártyát sóval töltött zacskóba rejtették, a csomagot valószínűleg egy rolleres hajította át kedden a Kozma utcai intézmény magas kerítésén. A részleteket még vizsgálják. A büntetés végrehajtás közölte, a tiltott tárgyak közül továbbra is telefont próbálnak leggyakrabban becsempészni a raboknak, krumpliba vagy szalámiba rejtve is találtak már mobilokat. A sorkatonaságról nyílik kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A jövő szerdától látható tárlat azzal foglalkozik, mit jelentett a katonai szolgálat az egyének és családjaik számára, mondta el Kemecsi Lajos főigazgató. A fővárosi intézményt egyébként évente körülbelül 400 ezren keresik fel. Ismét látogatható a római Kolosseum. Az ókori amfiteátrumot 3 napra bezárták egy halálos munkabaleset után. Szerda hajnalban egy 22 éves ipari alpinista villanyszerelés közben lezuhant a második szintről és meghalt. Az ügyben 8 ember ellen indult vizsgálat. A történtek miatt mintegy 80 ezer látogató nem jutott be előre megváltott jegyével a Kolosseumba. Az érintettek visszakérhetik pénzüket, vagy más időpontot választhatnak. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról.
7: Holnap a pára és kötfoltok feloszlása után gomoly felhők születhetnek, emellett észak-észak-nyugat felől átmenetileg megnövekszik a fátyol felhőzet, de több órás napsütésre mindenütt számíthatnak, esni nem fog. A szél észak-nyugaton megélénkül, máshol mérsékelt lesz, 22-25 fokot mérhetünk délután. Hét elejére majd verőfényes napsütést ígérnek, esni akkor sem fog, hajnalonta 1 és 10, délután 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Újra élőben a Soul Session Bogyó Tamással.

Magyarország első számú szól műsora. Talán minden idők legnagyobb instrumentális zenével. Nagyon sokáig kezdődött így a műsor. Hollywood Disco Jazz Band. A Soul Train kezdődött ezzel 1977-ben. A háttérben a Waters, mint vokál. Nagyon sokan a színpadon.

0: Soul és funky zenei ritkaságok egy különleges és egyedülálló lemezgyűjteményből. Ez a Soul Session.
1: És innen már a 20. évad immáron Malek Mikivel közösen, Mikikém.
2: Hát bevegyél, kivelegettem, akkor esténk volt ebbe. Notával le kell venni a kardigánt.
1: És mindig, amikor így hallgatjuk a zenéket kedves vendégekkel, vagy ha egyedül vagyok a stúdióban, akkor sokszor eszembe jut, és most kell emiatt egy picit így déjà vu-t okoznom, hogy ebben is, ebben a dalban is a Waters családot elértem, mert hogy még többen élnek a családból, és a 70-es évek egyik legfoglalkoztatott vokál, háttérvokál családja, úgy mint a Silvers, meg egy jó pár egyéb, és itt voltak élőben a telefonon Oren, Lorraine, és fantasztikus volt úgy hallgatni a dalt, meg ott sikongattak a konyhába is, hogy még most játsza valahol valaki ezt a lemezt, és hogy nincs elfelejtve, és olyan megtisztelve érezték magukat. Tök jó érzés volt, hogy így lejátszottuk adásba.
2: De jó, látod, milyen szuper, hogy gondolsz ezekre az emberekre, megkeresed őket. Ez egy óriási dolog.
1: Úgyhogy,
2: ez nagyon fontos a zenészeknek, mert hogy most már még, most itt még el tudjuk olvasni, hogy mi van ráírva a bakelitre, meg hogy ki mit csinál, de most már ilyen sincsen. Te most rákattintasz valami az interneten, és mert senki nem tudja, és nem is érdekli, hogy ki dolgozott rajta, úgyhogy amikor megemlítésre kerül valaki, ez fontos, ezt hidd el nekem.
1: Igen, és ugye ráadásul nem mindenhol, de nagyon sokszor, ugye most Freda Payne-nek volt születésnapja, felhívtuk, felköszöntöttük, és amikor fogtam a 78-as lemezét a kezembe, akkor láttam alul, hogy smink, fodrász, borító design, tehát hogy még a zenészeken kívül tényleg mindenki, aki valamilyen módon hozzáadott ahhoz az értékhez, ami maga, aztán mondjuk a 78-as lemez lett. Úgyhogy tök jó.
2: És most mindenki hallgat, és örömet okoz nekik, és átadja ezt az érzést. Nem?
1: Így van. Hát megyünk tovább Jesus Alvarezzel, és azért is le kell játszani ezt a dalt, mert amikor megint szóba kerül a 20. évad, akkor ez egy olyan pillanata volt a műsornak, ugye 3 évvel ezelőtt, hosszú-hosszú keresgélés után elértük az úriembert, egy baptista templomot vezet New Jersey-be, és az egyetlen 77-ben nem kiadott albuma egy Polydorhoz szerződött idő után nálam van a tesztkópia, sehol máshol nincs a világon, és amikor meghallottuk az I Can Make It-et, akkor azon volt, ezt valahogy meg kell oldanunk, hogy ezt ki lehessen adni. Aztán ugye Patrick Biggerstaff-val közösen eljutottunk odáig, hogy megjelenik a kislemez. Ezt ajándékba hoztam neked, hogyha elfogadod tőlem, akkor...
2: Köszönöm szépen.
1: Ezt légy szíves, tedd ki valahova. Látod a hátulján a feliratot, a műsort, mindent. Ugye, hogy ez a műsornak köszönhetően jöhetett létre. Talán az egyik leggyorsabban elfogyott Eyes of Osoul kiadvány Londonba, és hát ma már, nem tudom, 8-10-szeres áron megy a különböző fórumokon, ha még van belőle egy-két kópia. Szóval még egy olyan dolog, ami a műsoron keresztül jött létre, Jesus Alvarez.
2: Nagyon komoly, gratulálok.
1: Úgyhogy sok-sok tenyeres után csak kiadtam egy 7-incses vinilt. Addig nem aludtam.
2: És Jesus nem Jesus? Jesus, lehet, hogy Jesusnek
1: kell
2: Alvarez
1: mondani.
2: Alvarez az egy spanyol.
1: Igen, pedig
2: Jesusnak
1: igen, amerikai úliember. Én maradtam Jesusnél, de legyen akkor Jesus Alvarez és az I Can Make It. Aztán pedig... ezt már közelebb húzom. Igen. Utána a másik nagy dolgunk, hogyha már tegyük bele egy műsorba, ugye, hogy 1981-es Four Tops albumra készült egy olyan dal, ami aztán nem került föl a lemezre. Hogy miért nem került föl, ezt meg onnan tudtuk, hogy Sir Duke Fakir a Soul Session volt az utolsó halál előtt, akinek interjút adott. Oh. Ugye a Four Tops utolsó élő tagja volt, 10 percig beszélgettünk vele, aki elmondja, hogy a Motownnál hétfőnként milyen döntőbizottság döntött arról, hogy egy adott nagy lemezről mi kerül föl. Elmondja, hogy 21 dalt csináltak a 81-es LP-re, ebből csak 10 jutott aztán végül a lemezre, és hogy lehet, hogy nálad van a szalag? Mert hogy ugye ez nem jelent meg semmin, és elhoztam neked.
2: Nem hiszem el. eBay-ről megvetted? Honnan
1: megszereztem a szalagot.
2: Mindent elad mindenki.
1: Hála az Istennek.
2: Őrület.
1: És aztán ugye egy óriás sztória van, most nem megyek bele, hogy hogy játszották hát itthon digitális formára, mert ráadásul 78-as fordulat, nem 76.
2: Igen.
1: Úgyhogy nagyon kevés szalagos dolog volt, ami lejátszotta. Úgyhogy két nagy Soul Session csoda. Jesus Alvarez, mert már ki vagyok javítva, és Four Tops I Love Doing. Különben a 82-es LG Reynolds szólóalbuma rajta van az I Love Doing, de a Four Tops verzió csak nálunk. Két csodával megyünk tovább.
2: De jó!
1: I can make it.

0: is Vince Fakir, member of the Four Tops, and you're listening to Soul Sessions. That's my kind of music.
1: Ezt is csak mi játsszuk. Az egyetlen mesterszalagról, de nagyon köszönjük Zeke Attilának, hogy valahogy átjátszotta nekünk. Unreleased, mert ott csak szalagon, nem került rá az LP-re. I'm not doing 4 tops.

0: Soul és funky zenei ritkaságok egy különleges és egyedülálló lemezgyűjteményből. Ez a Soul Session.
1: Kérdeztem tőled, mikor volt utoljára, hogy úgy hallgattál zenét, hogy egy vinil van a kezedbe. Úgy mikor hallgattál zenét, hogy egy szalag? Lehet, hogy az hamarabb.
2: Igen. Egyébként igen. Nemrég írtam át az összes gyerekkori dolgokat, szalagról, kazettáról, még datról is. Azon rögtem, hogy az egyik nóta, amit hallgattam, az egyezetben olyan volt, mint az összes demo, amit csináltam. De 12 évesen, meg nagyon, 13 évesen.
1: Az mindegy, hány éves volt, engem az felizgatott, mert az nagyon jó dal. Ha olyan demók vannak, az küldjed már.
2: De rengeteg.
1: Jó, hát jó, akkor...
2: Legközelebb a jövök, akkor játsszuk pár ilyet, dekonferálhatod őket, mint
1: nagyon jó.
2: Ilyen rég elveszett szó.
1: Már is megy egy vinyó Dubajba. Arra már teheted föl őket. Amerikai időszak, ugye a főbb állomások az életedben Magyarország után.
2: New York, Boston, Berkeley, New York, LA. New York 6 év, LA 16 év.
1: És most Dubajba élsz már egy jó ideje.
2: 4-5 éve.
1: Mi volt a legnagyobb, amit Amerika adott? Nekem az a sok-sok év, nekem a magabiztosságot mondanám, vagy a önbizalom. Én azt hoztam el onnan. Hogy neked mi volt a legnagyobb, amit adott Amerika?
2: Érdekes, ilyen városokra, vagy a államokra, meg városokra bontanám le. Ugye a Boston volt először, ahol a Berkeley-re mentem, ahol azt tanultam, amit szerettem volna a világértembe. Tehát, aztán a New York, igen, önbizalmat adott azért, mert ahogy mondják, hogyha if you can make it there, you can make it anywhere. Hát, hogyha ott meg tudod csinálni a szerencsédet, akkor bárhol meg tudod csinálni, és ez egyébként igaz.
1: Neked volt úgy, hogy...
2: Várjál, befejezem.
1: Bocsánat. Csak eszem, hogy
2: önbizalom, és utána azt hiszem, hogy a Los Angeles az egy ilyen nyugalmat, meg ilyen szabadságot adott, mert az meg arról szól, hogy igazából kiengedheted magad. Dubai meg visszahozta a New Yorki hangulatot megint, tehát ez az izgalmat, meg hogy a világ közepében vagy.
1: Mert hogy Dubaj világ közepe.
2: Hasonló hangulata van. Hát New York azért mindig a világ közepe szerintem. Legalábbis nekem.
1: Figyelj, volt Amerikában az a fajta dolog benned, hogy Malek Miklós fia vagy itt, ott meg nem tudják ki Malek Miklós.
2: Ja, persze, a szabadság, ebben is benne volt, hogy végre nem vagyok a senkinek a öcsikéje, a izékéje, akárkie, amit a kiütést kaptam. De nem azért, mert bármi probléma lenne velük, mert nagyon szeretem őket meg minden, de én szerettem volna a saját életemet járni, a saját nevemmel, hiszen azt se kaptam. Mert az én nevem az apám neve, aki szintén híres ember. Aki nem tudta, mert az ő papája nem volt híres, úgyhogy ők nem gondolkodott, hogy ebből probléma lesz. Úgyhogy jó volt megcsinálni a nevet. Aztán még jó volt egyébként Magyarországra visszajönni, és megint egy új fejezetet nyitni ebben a névben, mondjuk a mentorsággal, meg a tévés dolgokkal.
1: Na, mert hogy igen, akkor jöttél, utána kezdtünk el játszani is, meg minden, amikor az X-faktor miatt hazajöttél. Na, amúgy láttad, hogy majdnem hanyatt testem ebben a rollamban?
2: De nagyon jól leplezted.
1: Jó, oké. Akkor egy japán kis blokkal tudom neked ezt most elleplezni. Először Henri 84, I Can Never Change Your Love For Me. Ugye tudjátok, hogy ez is ennek a 20. évadnak a különlegessége, mert nagyon sokszor játszom japán dalokat, nagyon sokszor, már kétszer volt japán estünk, akkor csak japán zenék, japán szózenék, imádom. Nagyon benne vagyok. Őrületes hangszerelések, úgyhogy kíváncsi vagyok, mit szólsz ehhez a két csodához. Egyik lemezt otthon hagytam, úgy, mint a Heatet az első órába, úgyhogy azért ne verj meg. Henri, I Can Never Change Your Love For Me, ezzel indulunk és megyünk tovább. Japán blokk.
0: A japán szólzene ritkaságai.
1: Majd figyeljétek, ahogy indul.

0: Paul Hilda Costa mellett egy ember volt, aki nem aludt 17 évig, őt úgy hívják Jerry Hay. Mindenhol a fúvós, akkor Jerry Hay.
1: A jó Mezzaforte-ken a kedvencem is ugyanaz, kerüljön Jerry Hay.
0: Örülünk, hogy velünk vagytok.

0: Hi, this is Kazuma Tsui. I'm from Japan, and you're listening to Soul Session Radio Show.
1: Takeshi Ito. Nem tudom, hogy a japán esteken szerintem nem volt az úriember Seitegen. Itt is 84 a dátum. Hallgassátok szeretettel, ha nincs egyelőre japánes, de japán blokk van a 20. évadnak köszönhetően. Csodálatos dal. Enjoy!

0: Ez Magyarország első számú szólzenei műsora, a Soul Session. Bogyó Tamással a Rádió Cafén.
1: Ízlésemmel elégedett vagy?
2: Hát igen, bár úgy így.
1: Nagyon jókat nem játszunk.
2: Hova tudnék javulni?
1: Nem, most viccen kívül, mit szólsz a japánokhoz? Megmeséld, légy szíves, amit elkezdtél itt a dalok közbe.
2: Hogy mit is? Ja, hogy nézegettem a bolyókat, és ez híres volt, hogy ebben az időszakban, a 80-as, 90-es években a japánok átmentek.

0: New Yorkba is, meg Los Angelesbe is mondták, hogy akkor kérek szépen 10 darab dalt azokkal, akik játszottak a nagy slágerek. És ha megnézed, egy az egyben ugyanazok játszanak rajta, mint a nagy összes Jack Soul lemezen, meg a híres nevek is.
1: Meg sok amerikai zenész átmegy Japánba.
0: Azért jó.
1: És nagyon sokszor érdekes, hogy természetesen ebben az időben ugye elkezdődik, hogy Japánban kiadják a nagy amerikai lemezeket japán nyomással, és nagyon sokszor még a borítót is megváltoztatják a japán piacra.
0: Simán.
1: Úgyhogy egy csomó borítom a japán kiadásoknál másképp néz ki, mint az eredeti amerikai.
0: Igen.
1: Ez a klasszikus Obi szalag, tudod, a szélén, most pont ezen az Henri nincsen, de nagy klasszikus. Na hát megyünk tovább, adok megint a kezedbe egy kis lemezt, mert hogy az elmúlt héten Dóse Szelinával csináltuk együtt a műsort, és akkor volt egy dalpremierünk, ez egy Kinky Fox kislemez, amit a kezedbe fogsz, aminek az egyik oldalát lejátszottuk, és akkor azt mondtam, hogy mivel nagyon nehezen döntöttem, hogy melyik oldalt játszam, mert hogy két csodás dal 81-ből, és ugye Russell Payne barátom, aki a Super Disco Edits labelnek a tulajdonosa Londonban, ő az, aki gyakorlatilag ugyanúgy nem alszik, és keresgeti a régi előadó ki nem adott dalait, és próbálja felvenni a kapcsolatot, szuper csávó. Ő találta körülbelül egy fél évvel ezelőtt ezt a két dalt, ráadásul a szerzőné volt a Mesterszalag, a jog még hozzátartozott a klasszikus dolgok, hogy kiadható legyen, úgyhogy ilyenkor elég könnyű megalapodni. Most csak a visszagondolok, Jesus Alvareznél hasonló volt, aki azt mondta, hogy ő nem kér semmit, nagyon örül, hogy az I Can Make It megjelenik, aztán összegyűltve természetesen elküldtük az összes pénzt, de hogy elképesztő, csak reflektálva arra, amikor mondtad, hogy milyen hálásak ezek az emberek, hogy még...
0: Hát, ha még pénzt is küldesz, akkor meg
1: hát, hogy egyáltalán, hogy 81-es dal, ami ott van a fiókban, most hirtelen valaki elviszi a jogot, pénzt ad érte, kiadja.
0: Hát nincs ilyen.
1: Fölhájpolják, úgyhogy Kinky Fox-szal megyünk tovább, aztán Ron Matlock és Steve Woods, nem akármilyen blokk. Kinky Fox, és ez a B oldal, nem is tudom, Lovely Night, ez melyik oldal, látod? Mert nekem már rossz a szemem hozzá.
0: Call you up a B oldal, Lovely Night az A oldal.
1: Na hát akkor az A oldalról meghallgatjuk, hogy Kinky Fox 81 mit nem tudtak akkor lemenedzselni, hogy kiadásra kerüljön, de aztán szembe jött Russell Payne.
2: Nekünk ez a hét dala.
1: Erre mondtuk, hogy AI is lehetne olyan jó. De ez 81, higgyétek el. Végre a Mesterszalagot is láttuk. Kinky Fox.

0: Lovely Night 1981. Innen folytatjuk, meg nem mozduljatok.
1: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a Soul Session. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Regisztrálj szeptember 28-áig kedvezményes áron a magánegészségügy.com oldalon. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Újra élőben a Soul Session Bogyó Tamással.
0: Ha már jubileumi 20. évad, Ron Matlocknak szerintem adásonként kétszer kéne menni. Háttérben annyi mindent csinált az úriember. Egy csodás lemez 79-ből, You Got The Best Of Me, utánozhatatlan hang.

0: Soul és funky zenei ritkaságok egy különleges és egyedülálló lemezgyűjteményből. Ez a Soul Session.
1: Malek Miki Bogyó, Tomi, köszöntünk mindenkit szeretettel, jubileumi 20. évad, és egy picit előre tekintve inkább most arról mesélj, hogy most milyen projektekbe vagy, mind dolgozol, idei évre van-e még valami nagy turronás?
2: Képzeld, belevágtam, egy könyvet írok.
1: Tényleg?
2: Igen, igen, a többek között belevágtam egy pár dologba, de ez az egyik, ami nagyon izgat. A mindenféle érdekes dologról, ami magamtól jöttem rá, ebből kialakult egy ilyen információs fa, amire ráaggatom a kis sztoriaim együtt a nagy okosságot, amit kitaláltam, amire rájöttem egyébként, úgyhogy...
1: Értelem zenei könyv,
2: zenei
1: vagy zenével kapcsolatos.
2: Zenei előadás, az egésznek az energiája, hogy miért, hogy minek, mi működik, mi kell ahhoz, hogy működjön, és mindezt olyan formában, ami egyébként szórakoztató, meg érdekes és meg hasznos is szállni azoknak, akik...
1: Tök jó humorod van, tehát hogyha azt beleteszed mellé, akkor... Mindig annyit rövünk.
2: Igyekszem, ennél jobb, mint amit most hozok. Leírva jobb.
1: Angolul írod? Angolul?
2: Igen.
1: És magyarul nem is fog megjelenni, vagy nem?
2: Nem tudom még, mert ezt meg kell írni angolul, majd utána kitalálom, hogy mi lesz még vele. Úgyhogy azért is beszélek róla, hogy biztos, hogy megtörténjen, mert én ilyen típusú ember vagyok, aki majd halogatja, de hogyha megígérem, akkor muszáj megcsinálni.
1: De nincs, van benned időpont, vagy határidő, vagy csak jön, írod folyamatosan?
2: Hát, olyan béna vagyok. Ez inkább arról szól, hogy ezek a dolgok, mivel a sok mesterkurzus, meg ezek beszélgettem, ezek annyiszor átgondoltam, hogy egyszerűen összeállt egy rendszer, ami ennek eddig nem kellett, hogy összeálljon, mert én magam, ahogy csinálom, úgy nem kellett foglalkozni, de amikor az ember elmagyarázza, akkor egyértelműen jobban is megérti. Tehát én megértettem jobban, hogy mit is csinálok. Aha. Úgyhogy szerintem így már érdemes megosztani.
1: De jó, hát sok sikert kívánok hozzá.
2: Köszönöm.
1: Megyünk tovább, és ilyenkor a második óra vége felé ugye picit lassulni szokott a tempó. A következő úriemberre megint csak nagyon-nagyon büszkék vagyunk, mert hogy pláne az elmúlt időszakban már elég kevésszer vállal interjúkat Johnny Mathis, és kaptam az úriemberhez fél óra telefonbeszélgetést. Talán volt már ilyen kérdés, hogy mire vagyok a legbuszkébb a műsorra kapcsolatban. Lehet, hogy azt kell mondjam, független attól, hogy lemezeket adtunk ki, meg szalag van nálam, meg nem tudom, kikkel beszélgettem, de Johnny Mathis fél óra telefonon nagyon erős volt, és fantasztikus jókat mesélt az úriember. Sajnos az anyag megvan valahol még egybe, és sokszor szóba kerül, hogy majd publikáljuk valahova magát a telefonbeszélgetést, de mindig szóba hozom, hogyha lejátszunk egy Johnny Mathis dalt. 87 nagy lemeze jelent meg.
2: Azt a mindenit.
1: Úgyhogy soknak tartom.
2: Az még gombozból is nagyon sok.
1: Úgyhogy egy 74-es dalt a mai estére, ha megengedtek. I'm Still in Love with You a 74-es albumáról, aztán pedig egy hawaii banda, The Crush Leading Lady 78 vagy 79, aztán pedig majd a gyertyafény, egy igazi visszafogott lassú a második óra végén, de nem menjünk ennyire előre. Johnny Mathis, és hogyha valahogy énekelt Steve Woods az előbb, hasonlít, de Johnny Mathis ugyanúgy, szerintem összekeverhetetlen. Enjoy! Addig írogattam a menedzsmentnek, még egyszer válaszoltak.

0: Crush. Egy hawaii banda, ezt is szerintem csak a Soul Sessionben halljátok. Ha másért nem ezért, érdemes hallgatni minket.
1: Soul Session. Kizárólag eredeti vinilekről.
0: Majdnem levittem a hangsúlyt a mondat végén, csak aztán még eszembe jutott, hogy énekelnek.
2: Ah.
0: De már úgyis idő végén vagyunk, ezt odaadom neked közben, hogy szeretgesd a Manhattan's 80-as lemezét. Egy olyan bandával búcsúzunk, 1962-ben alakultak, sosem volt tagcsere, amíg élő tagok voltak, addig együtt voltak, úgyhogy temérdek nagy lemez, és hogyha van olyan, hogy gyertyafény, mert sok lassú dal, szinte az összes nagy lemezük tele lassú zenével, és elképesztően szép dalaik vannak, úgyhogy tőlük választottam a mai estére a Just One Moment Away című búcsú dalunkat. A Facebookon már ugyanúgy élők vagyunk, és ha van kedvetek utána még csatlakozni, vagy itt maradni, akkor mi még várunk titeket egy-két percre. Miki, nagyon köszönöm, hogy jöttél. Jó
2: én
0: volt.
2: Köszönöm a lehetőséget.
0: Jó volt, hogy együtt hallgattuk a zenéket, bárcsak ez ilyen sűrűn előfordulna.
2: De akkor nem lenne olyan érdekes.
0: Ez is igaz. Hát nagyon sok sikert kívánunk a munkádhoz, a könyvedhez, meg mindenhez, ami történik veled az életben, és remélem, hogy sűrűbben találkozunk, mint tettük azt az elmúlt időben.
2: Így van, viszont kívánom neked a sikereket, a 30-as évfordulóra is megjövök.
0: Jó van, az jól hangzik. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, ez volt már a Soul Session, jövünk legközelebb is. Addig is, hogyha tehetitek, akkor nézegessétek, mert Gabi extra videókat szokott kirakni. Kövessétek az oldalakat, írjatok nekünk, aztán legközelebb hasonló meglepetésekkel, meg csodás. Elsősorban amerikai zenékkel jövünk, ha tehetjük, akkor Viniről Manhattan-szel búcsúzunk. Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Gyertyafény a Soul Sessionben.

0: A Soul Session zenetára végtelen. A műsoridőnk azonban véges. Ma este ezekkel a dalokkal igyekeztünk formálni a közizlést. Jövő héten újabb kincsekkel várunk. Soul Session minden szombaton este 6-tól 8-ig a Rádió Café stúdiójából. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
4: Megjelent Kis Judit Ágnes, József Attila díjas költő, író és pedagógus új regénye, a Csókolom tanárnő. A főszereplő pályáját 3 évtizeden át követjük iskoláról iskolára. Ez alatt feltárul előttünk az intézmény sajátos világa, a tanári pálya minden nehézsége és szépsége. Kis Judit Ágnes tanárregénye egyszerre szól az elmulasztott lehetőségeinkről és arról a szabadságról, amely fejben és szívben dől el. Csókolom tanárnő. A szerző október 4-én a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon dedikálja az új kötetet. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Energiahatékonysági címkéket ellenőriz a fogyasztóvédelem, horrorfilmek kellékeiből nyílt kiállítás Los Angelesben, a felhők mellett napsütés is jut holnapra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A kata széleskörű kiterjesztésén dolgozik a kormány, egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak, illetve a jogosultak körét is kiterjesztenék. Hozzátette, a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is rendeznék. Emiatt a kata havi adóját is emelni kell. Az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növelnék. Okostelefonok, táblagépek, televíziók, monitorok energiahatékonysági címkéit, termékismertetőit ellenőrzik a fogyasztóvédők. A tavalyi vizsgálatok lesújtó eredménnyel zárultak, mondta Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
6: Az energiacímke meglétét, megjelentés helyét, formai tartalmi követelményét, illetve a termékismertető adatlapokat egyaránt vizsgálják a kollégáink. Egy A-tól G-ig terjedő energiaosztályos rendszerrel, különböző háztartás és elektronikai cikkekre vonatkozóan. Az ellenőrzéseket a tavalyi tapasztalatok és eredmények is indokolták. Fagyasztókat, hűtőket és bortárolókat vizsgáltunk. Csak a hagyományos üzletekben 33%-os volt a kifogásolási arány, addig a bebáruházaknál 63%-nál merültek fel jogsértések.
5: Sejem majmot találtak annak a férfinak a kocsiában, aki tavaly egy tigriskölyköt csempészett Magyarországra. A tiszafüredi férfi autóját csütörtökön ellenőrizték Pomázon. A kismajomnak nem voltak papírjai, jelölése, és magánszemély amúgy sem tarthat idehaza ilyen állatot. A fehér pamacsos sejem majmot a fővárosi állat és növénykert fogadta be most karanténban. A bíróság elrendelte a csempész letartóztatását. horrorfilmek jelmezeit és kellékeit állították ki Los Angelesben. Az amerikai múzeumban különböző tárgyak láthatók, például a Halloweenből vagy a fűrészből. De nem maradt ki a válogatásból Freddy Krueger, Michael Myers vagy Chucky sem. A gyűjtemény egyik legrégebbi öltözéke Lugosi Béla köpenye az 1931-es Drakulából. Holnap észak-észak-nyugat felől átmenetileg felhők érkeznek, de a nap is órákra előbújhat, az esernyőkre nem lesz szükség. A szél északnyugaton megélénkül, máshol mérsékelt lesz, a levegő 22-25 fokig melegszik. A hét elejére ragyogó napsütést ígérnek, felhő is elvétve téved az égre esni nem fog. Hajnalonta 1 és 10, délután 22 és 26 fok között alakul majd a hőmérséklet, és péntekig nagyjából ilyen marad az idő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
7: Üres szívvel, üres fejjel, üres az életem, ha a zene nincs mellettem.
0: Fogyaszt te is hazait! Segítünk! A Rádió Café is csatlakozik az Él a Zene kezdeményezéshez. Ezért ma, azaz szeptember 26-án egész nap kizárólag magyar zenéket sugárzunk. Persze a legjobbakat. Rádió Café. Van barátod. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Anya, mi ez az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Ó, nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.
3: Üdvözlök mindenkit, jó estét kívánok mindenkinek. Ez itt a 100 hold, hogyha péntek este 9, akkor ugye mi szoktunk szólni a rádióban. Ez egy olyan műsor, ahol gyerek és ifjúsági irodalommal foglalkozunk, mert azt gondoljuk, hogy borzasztóan erős a kortárs szöveg. Ma nem is tudom, ez nem gyerek, ifjúsági, Gen Z, nem tudom, majd kiderül, egy olyan válogatásról fogunk beszélni, ami most jelent meg a trendkiadó Jóvoltából, és az a cím, hogy Hallunk titeket, és egy csomó kortárs zene szövege van benne. Tartsatok velünk, mindjárt kezdünk.
0: Esti kakaó, természetesen betűs bögrében. És akivel megisszuk...
3: És akkor, ahogy mondtam, ma egy kötetről fogunk beszélgetni, az a címe a kötetnek, hogy Hallunk titeket, Borsi Bálint válogatása és jegyzetei kortárs zenei szövegekhez, itt ül velem szemben Borsi Bálint, és Halász Emese Indigo, akinek három szövege is szerepel ebben a kötetben. Örülök, hogy itt vagytok, sziasztok!
4: Köszönjük a meghívást!
5: Köszönjük szépen! Kezdjük,
4: bocsánat, csak annyit hozzátennék, hogy a válogatásban oroszlán része volt a szerkesztőnknek is, Edinger Katának, úgyhogy én már majd, hogy nem egy kész válogatás anyagból dolgoztam.
3: De gondolom, mondhattál igent, nemet.
4: Így van, voltak javaslataim cserére, meg kiegészítéseim időnként, de mindenképpen megemlíteném őt is.
3: Ugye ez első nagy kérdés, az mindig az szerintem, amikor, és az a dalszövegekkel kapcsolatban folyamatosan előkerül, hogy az költészet vagy nagyon más dolog. Most például a hétvégén találkoztam költőkkel, akik ugye versformákat, rímképleteket alkalmazzák gyerekverseken, és ők azt mondták, hogy azt egy kicsit fájlalják, hogy a szövegekből eltűnt a rendszer, tehát hogy a rímképletek, meg a ritmusok, meg nem tudom mi, hogy most mindenki szabad versel például. Tehát, hogy te mit gondolsz, Bálint?
4: Hát a költészetben szerintem ez sokkal jellemzőbb, mint a dalszövegírásban. Ott azért most, ahogy ezeket a szövegeket gyűjtögettem, nagyon szembetűnő volt, hogy mennyire sok klasszikus, hát irodalmi eszközt használnak igazából a kortárs dalszövegírók, amit igazából a hip-hop kultúrának a mindent leuralására vezetek én vissza. Hát én egyébként egy nagyon rímkényszeres költő vagyok, így saját jogon, aki nagyon szereti a rímeket, meg a ritmust, meg a játékot, úgyhogy tudom egyébként hiányolni a kortárs költészetből abszolút ezt.
3: De valahogy az érzésem, hogy a rímet, meg a ritmust megadja a zene. Tehát tulajdonképpen a zene lesz az az elv, ami összetartja a szövegeket, akkor is, hogyha nincsen bennük rím vagy ritmusképlet.
4: Azért kevés olyan szöveget tudnék felidézni most a populárisabbak közül, ahol egyáltalán ne lenne valamilyen zenétől is függetlenül működő struktúra vagy belső rendszer. Tehát szerintem ez inkább a költészetben lehet egy deficit most jelenleg, mint a dalszövegírásban. Nekem pont az volt a feltűnő tényleg, hogy mennyire versszerűek ezek a szövegek sokszor.
3: Mitől nevezel versszerűnek valamit, hogy...
4: Hát szerintem egy kicsit olyan, amikor a dalszövegeket zene nélkül próbáljuk elemezgetni, mint hogyha lecsupaszítanánk őket, és egy kicsit azt is éreztem, hogy ez nem egy fair metódus, hiszen a dalszövegek azért dalszövegnek íródnak, és ez nem egy ilyen hierarchikus dolog a fejemben, hogy van a vers, ami egy felsőbb rendű szöveg, és akkor ahhoz képest a dalszöveg az meg ilyen tessék-lássék, hanem egyszerűen a dalszöveg az a zene eszköztárával együtt kell, hogy hasson. Tehát mondjuk leírva lehet, hogy olyan regiszterek nem tudnak megcsillanni egy-egy szövegbe, amik mondjuk az előadásmódon keresztül be tudnak kerülni. De olyan szövegeket próbáltunk összeválogatni, amik azért olyan igényességgel készültek el, hogy nagyjából ugyanazokat az arcokat tudják mutatni zene nélkül is, mint amiket zenével tudnak szerintünk.
3: És itt van Emese, aki ugye az egyik válogatott alany. Rögtön itt az elején, a 25. oldal környékén itt van a Narcisz című dalodnak a szövege. Uh-huh. Ez egy nagyon erős szöveg, és a Bálintnak a megjegyzései is orientálják ugye az olvasót. Egyébként Bálint, az a cél, hogy jobban értsem, hogy egy ilyen generációs ugrást akartatok ezzel csinálni, vagy...
4: Nekem a fejemben az volt, hogy egy kicsit ilyen hídépítő igényű igazából ez a kötet, tehát eleve nagyon nehéz volt elképzelni az olvasónkat szerintem, amikor ezt elkezdtük összerakni, hogy ezt tulajdonképpen most a Z-generációs zenehallgatóknak, olvasóknak írjuk, akiknek meg akarjuk mutatni, hogy egyébként ilyen meg olyan intertextuális utalások felfedezhetők ezekben a zenékben, és ez mennyire izgalmas, vagy pedig inkább az idősebb generációnak, akiknek azt akartuk megmutatni, hogy egyébként az Z-generáció dolgozik ilyen eszközökkel, és ez milyen izgalmas, úgyhogy kicsit így kézen fogni két világnak a polgárait, és így középen találkozni.
3: Emes, egy picit beszéljünk erről, hogy te hogy írsz szöveget. Ugye itt a nárcisz az már eleve egy nagyon erős szimbólum. Mm. Egyébként úgy is, mint virág, de úgy is, mint a mitológiai hős. Mm. Nálad ez mennyire tipikus, hogy nyúlsz mitológiához, szokásokhoz, régi történetekhez?
5: Hát talán a történetekhez nyúlás az rendszeresebb, vagy azt lehet szokásnak nevezni a szövegírásomban. Egyébként meg nagyon nem átgondolt ilyen formát. Nem, vagy hogy valahogy pont ezt mondtam a Bálintnak az adás előtt kint, hogy azért tök jó érzés, hogy ezek így benne vannak, vagy hogy belettem válogatva, meg azért tetszettek ennyire az elemzések, mert hogy én ennyire sok gondolatot azt hiszem az írás közben, meg a kiadás folyamatában nem nagyon rakok a szövegek mögé, és nagyon jó érzés azt látni, hogyha le van írva feketén-fehéren egy lapon, ami egyébként eddig kimondhatatlanul nagy szorongást vált ki belőlem, hogy valaki úgy elemzi, pont amiről beszéltetek az előbb, hogy nincs ott a dallam, nincs ott a hang, nincs ott az, hogy nem tudom, én egy színpadon, vagy a táj, amit nézel, miközben hallgatod a füledben a zenét, ez mind nincs, hanem így itt van előttem feketén-fehéren a szöveg, és hogy így megállja a helyét, attól én így rettegek.
3: Mármint, hogy tök jó, hogy megállja
5: a helyét. Hát igen.
3: Attól rettegsz, hogy esetleg nem.
5: Igen, meg azért, mert hogy ugye én nem tartom magamat költőnek, vagy nem tartom magamat most a költőt, azt a nem tudom, a régebbi, vagy az
3: én
5: eredeti.
3: Na de ez
5: eredeti.
3: Az, hogy mi az, hogy nem tartod magad költőnek?
5: Hát, hogy ez, hogyha azt mondom, mondjuk, amikor leülök verset írni, akkor újra meg újra csalódok magamban, hogy ez annyira nem megy.
4: Te próbálsz egyébként verset írni?
5: Persze, van egy verses kötetem, otthon van egy ilyen saját kis füzetem, oda írkálom bele, és valahogy az, ami a dalban annyira természetesen jön, még akkor is, hogy a dallam nélkül csak leírok egy szöveget, ami igazából kb. Egy versíró folyamat, ahogy így rábélyegezem azt, hogy most verset írok, már nem megy. Szóval itt lesz még valamiféle...
3: De ez lehet, hogy ez egy pszichológiai dolog.
5: Igen, valószínűleg ezzel még lesz külön melóm. Na de minden esetre, szóval ennyire nagyon nem gondolom át a szövegeimet, de történetekhez szoktam leginkább így visszanyúlni, meg ilyen, tényleg ezekhez az ilyen, van egy nagyon erős ilyen valamilyen katalizátor, ami mondjuk így történik velem, és akkor az felszabadít egy ilyen nagyon nagy ilyen érzelem hullámot, meg egy ilyen érzelem mennyiséget, amit nekem valahogy muszáj kiadnom, és akkor erre így szavak vannak.
3: Technikailag előbb van dallam, vagy előbb van szöveg a fejedben?
5: Fú, ezt szerintem, ez egy ilyen... Nem tudom. Mi volt ez, tyúk vagy tojás?
3: Ezt. Hol ez, hol az?
5: Aha, nem
3: mondtam. Na de figyelj, nagyon érdekes. Tehát akkor az a címe a dalnak, hogy Nárcisz. És akkor rögtön Bálint tesz egy megjegyzést, amit most te ismertes, ne én olvassam fel a te szavaidat.
4: Itt az egyes számú.
3: Igen.
4: A Nárcisz a görög mitológia Narcisszoszára utal, aki saját tükörképébe szeretett bele, és akinek önimádata és mások iránti érzéketlensége a pusztulásához vezetett. Az ő nevéből ered a narcizmus kifejezés, a kép első ránézésre szép, de fenyegető. A líra jén E/2-ben szólal meg, de mintha egy külső szemszögből magát szólítaná meg.
3: Na, hát szóval, hogy ennyire tudományos, vagy nem is tudom, szóval egy kicsit olyan irodalom órán éreztem magam, hogy így elkezdjük elmagyarázni, hogy mi is ez a mítosz, de például, amikor te ezt elkezdted írni, akkor te a Narcissus mítoszból indultál, vagy nem?
5: A sárga színből indultam.
3: Aha,
5: ki,
3: mert ez is egy kérdés, igen.
5: Igen, hogy így a sárga szín, hogy az, aki ezt kiváltotta belőlem elsősorban, neki a sárga volt a kedvenc színe, és akkor ez volt a film, hogy írsz valakiről egy, az elején egy ilyen disztreknek indult a fejemben, hogy nem tudom, hogy szólsz be valakinek egy zenében, úgyhogy nem az ilyen hip-hop vonalban, hanem kicsit az ilyen indigósabb vonalban. És akkor ez valahogy így átalakult abba, hogy ilyen a sárga, akkor nagyon szeretem az ilyen növényi metaforákat, meg képeket használni, és akkor a narcisz, a sárga az alapból vagy az irítségnek, a színe a narcisz, meg igen, akkor eszembe jutott ez a mitológiai kép. Szóval ez kicsit ilyen, ilyen formán összetett, csak ez a gondolat mellett ez nem úgy volt, hogy leültem, és akkor így ezt jól átgondoltam.
3: Amikor azt írod, hogy sárgulnak a narciszok a kertedben, Istent látod minden nap a tükörben, haragot tartogatod, mérgező gyökér a földben, ami körötted élt, már megölted. Itt azért a tükör, az Istent látod benne, itt két kérdést is felvet, hogy itt már tudatosan alkalmaztad a mítoszt. Ugye a Narcissus a híres képeken is mindig az a pillanat van, hogy belenéz a tóba, és akkor ott önön magában gyönyörködik.
5: Hát annyira tudatos, hogy ismertem a mítoszt, és valószínűleg ezért jutott eszembe ez a kép. Olyan szinten nem tudatos, hogy utána olvastam, hogy van ez a mítosz, és azért írtam bele, csak már ismertem, és akkor így ebből a tudattárból építkeztem, ami már megvolt erről. De igen, az, vagy igen, erről szól, vagy ez inspirálta ezeket a képeket.
3: És az Isten, tehát, hogy én értem, hogy itt miről van szó, hogy ugye magadat Istennek képzeled ebben a tükörben, de hogy azért a te szövegeitől nem idegen valamiféle hitről való sejtetés, vagy beszéd, vagy szóval nem imádkezek, de hogy van benne valami, ami egy kötődést jelez az Istenhez.
5: Igen, hát valamilyen teremtő erőhöz, igen, de itt inkább arról van szó tényleg, hogy ez a narcisszizmusnak, meg az Isten komplexusnak tényleg az a része, hogy te belenézel, és te így elhiszed, hogy te vagy a mindennek a teteje, és itt ennyi az Isten, kicsit pejoratíve.
3: És sikerült beszólnod annak, akinek akartál?
5: Nem tudom, hogy vette, nem beszélünk szerencsére.
3: Nehéz ugye ez, Bálint, azt akartam megtudni tőled, hogyha az ember megnézi a struktúráját a kötetnek, tehát hogy milyen fejezetek vannak benne, akkor van benne gyökerek, sötét, magam, érintés és közeg. Ezt te tematizáltad?
4: Igen, elsősorban én. Ezt szintén Edinger Kata találta ki, hogy legyenek ilyen ciklusok a köteten belül, és hogy pontosan mik legyenek azok folyamatosan változtak a jegyzetelés közben. Sokkal több struktúrával dolgoztunk eredetileg, de aztán a végén rájöttünk, hogy ezek közül nagyon sokat össze lehet vonni, és igazából ezek maradtak azok, amik a legnagyobb elkülöníthető egységek próbáltak lenni, vagy hát mi ennek éreztük őket.
3: Bocsánat, csak az a kérdés merült föl bennem, hogy szerinted ez a rendszer, ez átfogó képet ad-e ennek a közegnek a témáiról, vagy irányairól, vagy azért inkább az van, hogy a gombhoz vartátok a kabátot, tehát azt mondtátok, hogy nekünk ezek fontosak, és olyan szövegeket válogatunk, amelyek beleférnek ezekbe a skatujákba.
4: Nem, abszolút a szövegek hozták ezeket a skatujákat, természetesen ettől függetlenül ez nem lesz átfogó, tehát nem akarok úgy tenni, mintha ez egy ilyen reprezentatív bemutatója lenne annak, hogy mi érdekli most a Z-generációs vagy Y-generációs dalszerzőket, de azt gondolom, hogy kezdetnek talán nem rossz.
3: Nem, egyáltalán nem, és nyilván lehet részletezni még, tehát hogy van egy csomó olyan téma, ami láthatóan visszajön a szövegekben, de például a gyökerek az nagyon erős, tehát hogy egy csomó szöveg beszél származásról, transzgenerációs problémákról, sérelmekről többnyire, amiket tovább visz egy következő generáció, vagy amitől elhatárolódni próbál. Ez engem nagyon érdekel, hogy emes a téged ez például, ha most teljesen szövegektől függetlenül kérdezném, téged ez átlagon felül érdekel, mondjuk? Tehát, hogy a transzgenerációs kérdéseinkkel többet foglalkozol, mint mondjuk, amit láttál az előtted lévő generációban?
5: Hát a transzgenerációs kérdéseimmel igen.
3: A sajátjaiddal. Igen. Tehát igen. A saját családod feldolgozásával.
5: Hát igen, vagy nekem az ilyen terápiás folyamat. Aktívan évek óta kicsit ennek az ilyen meglátása, meg valahogy azt szerintem nagyon fontos része egy a jelenlegi életutamnak biztos, az elmúlt pár évemnek, hogy ezekkel az ilyen hozott mintákkal foglalkozni, és hogy a személyiségemnek milyen szegmenseit és hány százalékát teszi, vagy teheti ki az, amiből jövök, ezeket hogy tudom alakítani, hogy tudom a magamévá tenni, hogy tudom elhagyni, vagy ilyenek, és akkor ezzel nagyon sokat foglalkozom én a saját magaméval. Igen.
3: De nem tapasztalod azt, hogy egyébként, bocsánat, hogy ezt most ilyen generációs általánosításba hozom, de hogy én azt tapasztalom, hogy sokkal tudatosabban foglalkozik eleve a generációd ezzel a kérdéssel. Mi még nem foglalkoztunk ezzel annyit.
5: Az biztos, hogy nálunk ezt szerintem, vagy nem tudom, nekem a baráti körömben ez téma.
3: Aha.
5: És nekem ez mondjuk egyetemen is téma, meg gimiben is téma volt.
3: Aha.
5: Aminek egyébként nagyon örülök, mert nagyon sok, nagyon érdekes és nagyon kompetens beszélgetésem van ebben a témában, így a terápián kívül is, így barátokkal. Uh-huh. És szerintem nagyon fontos. Igen, és a szüleimmel is beszélgettem erről sokat, mert néha ez a házim, hogy a szüleimmel beszélgessek erről. És akkor az tök érdekes, ahogy a nők mondják, hogy náluk ez mennyire nem volt tényleg. Vagy hogy hogyha volt is rá mondjuk igény, akkor nem volt rá tér, vagy nem volt rá lehetőség. És ilyen szempontból szerintem nagyon hálás az én generációmnak az a része, akivel én ezekről beszélgetek nyilván.
3: Bálint, néha, amikor a szövegeket ugye egymás után olvastad, és értelmezted, és szerkesztettétek, hogy nem érezted azt, hogy elképesztően nyomasztó? Például, amiről mondjuk ezek a transzgenerációs problémák, ahogy ilyen drámai módon és iszonyú erővel térnek vissza szövegről szövegre.
4: De, ugye ez szinte ilyen klisés számba hajlik, szerintem, hogy a Z-generáció az nagyon depresszív, és szerintem ennek van valóság alapja, mert tényleg nagyon, ez szerintem egy nagyon önreflexív, vagy nagyon önreflektív generáció. Szerintem nagyon sokat gondolkoznak a Z-generáció tagjai azzal, hogy miért olyanok, amilyenek, miért olyan a világ, amilyen, és hát nyilván itt elég kegyetlen ásatásokat kell végezni magukba, meg maguk körül sokszor, viszont valahogy nekem a végére mégis inkább az optimizmus volt a meghatározó érzésem,

0: ami nyilván ijesztő tud lenni, de szerintem optimizmusra is okot tud adni, hiszen hogyha hát elnézzük a fasizálódó rendszereket, meg a kiszáradó folyókat, meg az ezernyi problémát, ami éppen körülvesz minket a világban, akkor értelemszerű, hogy a mostani fiatal generáció radikalizmussal felel erre.
1: Ez érdekes, mindjárt azzal fogjuk folytatni, hogy ez a radikalizmus a nyilvánosság előtt mennyire vállalható, vagy főleg, hogyha az ember személyesen mond radikális dolgokat. Egy pici szünet után jövünk vissza Halász Szemesével és Borsi Bálinttal, ne menjetek sehova.

0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
1: Él a zene. Egy újabb magyar zene a Rádió Cafén.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A 100 Hold folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three, ho!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Növekedés, finanszírozás, konszolidáció. Merre mozdul a piac? A Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőinek és szakértőinek biztosít találkozási pontot. Egy nap a döntésekről és dilemmákról, amelyek a következő évek üzleti lépéseit formálják. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia. Időpont: november 6-a. Ne maradj ki a párbeszédből, találkozzunk! Kedvezményes jegyek szeptember 28-áig a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: Aki bújt, aki nem, megyünk. Száz Hold, Vejszer Alindával.
1: Ez itt továbbra is a Száz Hold, és a Hallunk titeket című szöveggyűjteménnyel foglalkozunk, vagy verseskötettel, kinek micsoda, szóval kortárs, underground, vagy nem underground, ki tudja ki micsoda, alkotók szövegeivel foglalkozunk, és itt van velem szemben Halász Emese és Borsi Bálint. Bálint, aki ezt a kötetet lábjegyzetekkel és értelmezéssel látta, maga is költő, Emese pedig Indigo művész néven fellépő, dalszerző, és így tovább. Na, tehát ugye olyan témákról beszéltek, ami nehéz tud lenni, és azon gondolkodtam, hogy a nyilvánosság elé tárni ezeket, szóval foglalkozni ezzel baráti körben más, mint azt a döntést hozni, hogy művészi eszközökkel a nyilvánosság elé tárom a radikális gondolataimat, a dühömet, a haragomat. Te ezt tudatosan kezeled? Tudod, hogy mennyire engedsz be?
2: Hát, nem tudom, sajnos. Vagy hogy szeretném azt hinni, hogy igen, de aztán időközönként az érzés jön, hogy amúgy nem nagyon tud. Vagy hogy nem tudatos. Aha, mert az van, hogy nekem ezek ilyen formán, és ezen gondolkoztam, hogy ez olyan önzősége, de ilyen formán az, amikor én írok valamit, az elsősorban tényleg arról szól, hogy én hadd írjam ki, mert így megőrülök tőle. Aztán az, hogy olyan formátumban írom, hogy minél jobban tudjanak hozzá kapcsolódni emberek, tehát minél igazából a megfogalmazás az minél távolabb legyen tőlem, a személyes dolgaimtól, hogy bárki bele tudja helyezni saját magát az E-per-1-be, vagy így a képbe, vagy bármibe. És aztán, amikor erre visszajelzéseket kapok, mondjuk egy koncert után 15-20-an ott állnak kint, és sírnak, és emberről emberre megyek, úgyhogy mindenki sír, akkor egy picit elgondolkozom ezen, hogy most valamit kiraktam, ami valamit megmozgat emberekben, amitől ők lehet, hogy azt hiszik, hogy én tudok valamit, amit ők nem, vagy...
1: Na de nem ez a művészet célja, vagy?
2: Hát lehet, hogy ez a művészet célja, hogyha az ember tudatosan csinálja, csak ezzel akkor lehet ugyanúgy még dolgoznom, meg foglalkoznom kell, hogy ez például nekem itt a hirtelen jött.
1: Bárint ez a te véleményed is érdekel, tehát amiről most az Emese beszélt, ezt versek, irodalmi, nagyobb irodalmi művek, vagy a nagyobb lélegzetvételű struktúrák, dalok el tudják érni embereknél.
3: Én azt hiszem, hogy az egy nagyon jó visszajelzés, amikor az emberek sírnak. Szerintem ennek lehet örülni nyugodtan. Igen, hát ezek ösztönös szövegek, szerintem sokszor az Emesénél is, de szerintem még elég sok előadónál vagy dalszerzőnél, aki ebbe a válogatásba bekerült, azért érződik, hogy itt egy terápiás szándék dolgozik ezekben a szövegekben. És hát, hogyha jó érzékkel vannak a szavak megválasztva, akkor ez másokba is el tudja indítani ezeket a folyamatokat.
1: De Emese, szóval azt mondod, hogy általánosítani próbálod, még mindig a narcisznál maradva. Amit rám raktál, elvittem, kislányként elhittem, itt nincs helye könnyeknek, gyermeki álmoknak, a virágok halandók, épp velük báboznak ártalmas növények, remélem benőnek a kertedben, a fejedben, a testedben, a lelkedben, a narcisz úgy nőjön majd át, iszonyatos fájdalom van benne. Megkérdezem, hogy ez családtagnak szól, vagy ismerősnek?
2: Is. Fájdalomnak leginkább. Tehát vagy így ennek az érzésnek, amit éreztem családtagtól, de éreztem más embertől leginkább.
1: De igen. Ez az érzés, ez a keresztülnézés rajtad, az egoizmus, a nem törődés? Vagy?
2: Nem, ez a valamilyen kép alkotása rólam, anélkül, hogy én benne lennék abban a képben. Ez egy keret, amit így nem én fogalmaztam meg, és amiben én csak vagy engem csak így megpróbálnak így belerakni, ami kislányként szerintem tök egyszerű. Sajnos ezt megcsinálni valakivel, és aztán a későbbiekben is bizonyos életszakaszokban ez elő tud jönni, hogy te olyan keretek közé szorulsz be, amiben így amúgy nincs helyed, meg nem tudsz kiteljesedni.
1: De ez valahol ez. Egy picit konkrétan, hogy milyen keret az, ami mondjuk ennyire
2: fáj? Hát például szerintem, nem tudom, nekem gyerekkoromban így az édesapámmal való kapcsolatom, vagy ahogyan most emlékszem az édesapámmal való kapcsolatomra, az volt ilyen egy kicsit, akkor nem tudom, hát így még sok ilyesmi, de nem tudom, arra most
1: jó, nem akarsz
2: tenni.
1: Bálint, te éreztél különbséget a női és férfi alkotók között? Témafelvetésben, vagy nyelvi brutalitásban, bármiben?
3: Hát szerintem az egyik legszókimondóbb az a Cseri Hanna kell, hogy legyen a kötetbe foglaltak közül, ugye a csúnyát,
1: hát is,
3: csúnyát nem
1: tudom.
3: Mondjam, ugye?
1: De mindent mondhatsz, mindent lehet. De
3: ugye a geci púder kifejezés például ugye Cseri Hannától
1: eredeztethető. Ilyen pólókkal járkálnak emberek, ilyen pólókban, nem?
3: Igen, úgyhogy ilyen értelemben nem mondanám. Tehát igazából megnyugtatóan kevés volt a különbség. Én azt hiszem, hogy ha csak ismeretlenül a dalszövegeket, magukat vizsgáltam volna úgy, hogy nem tudtam volna, hogy kik a szerzők, nem biztos, hogy így ketté tudtam volna választani, hogy mi a férfi és mi a női dalszöveg. Persze nyilván vannak nagyon specifikus témák, ahol ez azért kiderül, de őszinte szólva én azt érzem, hogy ezek a generációs sajátosságok, ezek átvették a prioritást a nemi ilyen megosztottság felett. Tehát az önreflexió, meg ezekkel a témákkal való foglalkozás, amiket már egy kicsit soroltam itt az előbb, ezek szerintem elsődlegesebbek.
1: De mondok egy példát. Például erősen tematizálja a kötet, a függőség témakörét, vagy az arról való leszokást, a lejövés témakörét. Nyilván a Bongoron keresztül nagyon sokan és nagyon erősen reflektálnak erre, és ezt a lányoknál sokkal kevésbé érzem témának.
3: Hát ennek biztos van egy szociológiai oka, hogy a férfiakat alapvetően, hát konkrétan az alkoholfüggőség az mondjuk jobban érinti Magyarországon.
1: Ó, van itt, ez egy drogszótár gyakorlatilag azért sok esetben,
3: igen,
1: a kötet.
3: Igen, abszolút, vagy eképpen is olvasható, tehát nagyon sok funkciója van ennek a kötetnek. De egyébként nem hiszem, hogy a női előadókat feltétlenül kevésbé érinteni a függőségnek.
1: De azt tapasztalod, amit én ebből a kötetből, hogy viszont kevésbé artikulálják. Vagy szóval én nem, az ő szövegeikben kevésbé láttam ezt megjelenni. Csalódásokat, igen. Transgenerációs problémák a párunkkal, adott esetben a narcizmus, a ránk kényszerített kép, egy csomó minden, igen. Valamiért például ezt nem láttam a lány szövegekben. De cáfoljatok meg emese, te is nyugodtan.
3: Nem tudom, hogy ez esetleges-e, vagy itt kifejezetten nemi alapon lehet okokat találni ehhez. Inkább azt gondolnám, hogy akkor a tabu azért még talán egy ilyen tabu döntögető generáción belül is a függőségekkel való igazán őszinte szembenézés, mert egyébként szerintem a függőségre való reflektálás és a függőséggel való szembenézés az még nem ugyanaz, és akár ezen a köteten belül is találhatunk mindkettőre példákat, tehát hogyha mondjuk egy Pogány induló dalszöveget megnézek, akkor egy Betonhofi vagy egy Bongor dalszöveghez képest azért nagyon más szintjét, igen, látom a szembenézésnek. Szerintem ehhez nagyon sok erő kell, és egyszerűen eleve kevesebb a női előadó még mindig, mint a férfi előadó, tehát lehet, hogy csak így a nagy számok törvénye alapján előbb érkeztünk el oda, hogy pont egy férfi előadó döntötte le ezt a falat.
1: Te mit gondolsz, hogy miért van kevesebb lány, vagy hogy te más nyelvet érzékelsz-e?
2: Amúgy annyira nem. Vagy hogy most ilyen, nem akarok ilyen általánosító mondatokat tenni így a témában, hogy így nem tudom, kinek mi a fontos, vagy kiből mi jön ki. Szóval nem tudom őszintén. Uh-huh. Most elkezdtem pörgetni, hogy nekem vajon valamelyik szövegemben amúgy ez megjelente.
1: Én jó pár szövegedet ismerem, lehet nyilván nem ismer az összeset, de hogy nem láttam ezt tematizálni.
2: Nem, hát én ezen gondolkozom, hogy valószínűleg ha elő is jön, akkor ez inkább valakiére való reflektálás, de semmiképpen nem a saját függőségeimre.
1: Egyébként az nekem nagyon érdekes, most a 96. oldalt kinyitottam, itt ugye a Jerikó című dalnak a szövege van, megint egy milyen erős motívummal. És ennek meg kellett, hogy legyen alapvetően, mert annyi fontos eleme van ennek a Jerikónak, a hetes szám, a falak ledőlés, szóval ebben nagyon-nagyon sok az olyan motívum, amivel lehet dolgozni, de most nagyon mosolyogsz, van valami sztori.
2: De az nagyon vicces volt, hogy szóval elmentem egy ilyen elvonulásra, és akkor ott küldte el nekem a Dampinto meg az Oliver ezt a beatet, és visszaírtam nekik, hogy így 20 percet kérek, és 20 perc múlva visszaküldtem nekik egy demót, mert megírtam, felvettem, ilyen.
1: 20 perc alatt megírtam, tehát megszületett a gondolat, a motivumrendszer, a szöveg,
2: igen.
1: És az...
2: Igen, wow, nagyon jó volt, szuper jó élmény volt, flow élmény, és nagyon vicces volt, én megírtam, így imádtam, ilyen kis bandlabbe felvettem kis fülessel, és rá egy napra írt a Kolos, hogy na, nézd, írtam,
1: Kolos,
2: igen, Halász Kolos, hogy nézd, írtam egy számot, az a cím, hogy Gadara. és én meg megírtam a Jerikót, és mind a kettő egy ilyen bibliai nagy jelentőséggel bíró város, akkor csak ez mindig ilyen jó ebbe belegondolni, hogy össze vagyok kötve a bátyuskámmal.
1: Egyébként az is izgalmas, hogy ebben a kötetben van egy olyan része, ahol ti feleseltek, vagy reagáltok egymásra. Ez egy direkt szerkesztés, hogy a Kolos után Emese, Emese után Kolos?
3: Abszolút nem, legalábbis nem az én részemről, de nem beszéltünk erről igazából a Katával, aki a végleges sorrendet meghatározta. Nem, őszintén szóval bele se gondoltam eddig. De,
1: pedig nagyon érdekes, hogy egy testvérpár így...
3: Érdekes dinamikát ad ezeknek a szövegeknek, még pluszban is, igen.
1: De figyelj, azért ez a Jerikó, erről ennél egy picit többet érdemes beszélni, tehát hogy mi a közelséged neked a Bibliához, vagy az Istenhez?
2: A Bibliához? Bibliához én semmi egyszer elolvastam, átpörgettem.
1: Már ez is több, mint amit sokan megtettek.
2: Ja, hát most ez túlzás, hogy ilyen hatalmas odafigyelése, de nekem édesanyám oldaláról mi meg vagyunk keresztelve a családban, van egy ilyen római katolikus vonal bennünk, ami miatt például, nem tudom, ilyen miséken sokat találkoztam ezzel a történettel, meg édesanyám sokat mesélt nekünk, így nem a Bibliából konkrétan, de ilyen bibliai történeteket, illetve aztán én egy ideig egy evangélikus gimibe jártam, Sopronba, és akkor ott is ilyen, tehát hogy eléggé szerves része volt az életemnek sokáig, akarva akaratlanul, és valahol kicsit ezt is elkezdtem inkább úgy nézni, mint így történetek, tehát így a Bibliának az ilyen történet mesélő funkciójára kezdtem el inkább figyelni, hogy nagyon szeretem a meséket, a sztorikat, a történeteket szóismétléssel.
1: Aha, értem, tehát és akkor, a történetek lettek fontosabb.
2: Igen, leginkább, és itt kicsit így ilyen, ha lehet ilyet, akkor egy elhatárolni attól, hogy ez most a Biblia, vagy hogy ez most honnan ered, hanem inkább tényleg kicsit így ilyen mitológiaként tekinteni rá, mint hogy a Narcissnál is így visszanyúltam a görög mitológiához, valahogy fejben itt is valahogy ez volt a fejemben, hogy nagyon nagy haragot éreztem, amikor ezt írtam, vagy azt, amikor ez
1: így... Ez látszik.
2: Igen, reméltem. És,
1: dühöt mondtam volna, de a harag is jó.
2: Igen, hát mind a kettő, minden, tényleg, és nem tudom, mi a magyar megfelelője a frenzi kifejezésnek angolul, őrjöngés.
3: Igen.
2: Ez, igen. Tehát ilyen totális kilét, és nagyon gondolkoztam, hogy mi lehet ez a kép, ami, hogy biztos, hogy valaminek égnie kell, mert az ilyen szuper pusztító, és de közben szuper tisztító is a tűz, kép, és akkor valahogy így ez volt a szó, ami...
1: Te ezt nem tudom összerakni, tehát egy elvonuláson voltál, ilyen szuper düvel, ahol 20 perc alatt megírtál egy pusztuló várost, mert akkora düh volt benne, szóval mit tud belőled ekkora indulatot kiváltani?
2: Hát...
1: Emberek? Történetek?
2: Igen,
1: közélet?
2: Itt most így emberek, igen, így utólagosan tisztult ki egy kép, egy nem kedvelt személyről. Leginkább próbálom minél diplomatikusabban megfogalmazni, és akkor ezen így felhúztam magam.
1: Egyébként kicsit. Van abban valami csodálatos, amikor valaki ezt az energiáját alkotásba tudja tenni.
2: Na ez az, igen, hogy nagyon sokat foglalkoztam, meg foglalkozok így a haragérzéssel, ami valahogy így mindenkinek így az éterben ez marad meg a legjobban, hogy az ilyen alcím, meg az indigó, az mindig az, hogy a harag, meg a düh, meg a mzé. Nagyon viccesnek tartom, de hogy szóval sokat foglalkozok ezzel, mert nagyon sokáig egy ilyen elzárandó érzésként éltem meg, hogy ezzel így nem éri meg foglalkozni, mert ilyen fölösleges energiapazarlás igazából, mert amúgy nem tudom, sose fogok konfrontálni senkit, nem tudom, és akkor így inkább ezt hagyjuk. Aztán rájöttem, hogy valahogy mégis muszáj ezzel foglalkozni, és muszáj ezt kiadni, és akkor nem is tudom, hogy hol olvastam. Lehet, hogy Feldmárnál, vagy valahol olvastam ennek
1: Feldmár
2: a...
1: Feldmár András, híres pszichológus.
2: Igen, szóval valami ilyen arcnál olvastam azt, hogy az energiának, tehát egy érzelem energiájának az átalakítása,
1: igen.
2: Hogy azt hogy lehet így
1: hogy ne átfordítani. Hanem igen, valami igen. Produktív dologban.
2: Mert hogy igazából minden, ami érzelemként így megjelenik a testedben, az kaphat egy bélyeget, hogy ez düh, és azt csak úgy tudom kiadni, hogy beütöm a falat, de igazából ez is egyfajta hajtóerő, amit bele lehet csatornázni valami másba.
3: Vagy hogy mégis eszembe jutott egy érdekes ilyen férfi-női megosztottság ennek kapcsán, amit most mondott az Emese, hogy szerintem is nagyon van valami ilyen szinte ijesztő abban, ahogy a düh megjelenik az ő szövegeiben, tényleg egy nagyon elementáris és elsöprő erővel, és most arról, amit mondtál, arról ugrott be, hogy lehet, hogy ez azért van, mert ez egy ilyen elfojtott helyről jön, és szerintem az indulatokkal férfi előadók is nagyon sokat foglalkoznak ebben a kötetben, úgy általában is, de valahogy nem érzem azt, hogy, hogy ott valami nagyon régóta fortyogó dűtör a felszínre, hanem, hanem lehet, hogy, hogy nekik sokkal megengedettebb volt egész életükben az, hogy mondjuk a frusztrációjuknak hangot adjanak, és ezért aztán kevésbé is érződik elsöprőnek, amikor, amikor mondjuk ideges dalszövegeket írnak, vagy frusztrált dalszövegeket írnak, és akkor ezzel szemben itt meg, hát igen, ez a, ez a gát, ami felszakad, és itt érzékelek egy férfinői különbséget.
2: Ja, ez, ez abszolút. Tök jó. Ez abszolút. Mert már csak azért, hogy szerintem az indulatokat, vagy hogy így, hogy igen, nagyon-nagyon másként engedhette, vagy engedi ki ezt mondjuk egy fiú, vagy egy lány, de szerintem itt az is egy, nekem egy ilyen tök fontos szempont, hogy, hogy tényleg így hogyan, vagy nem tudom, az, hogy ilyen örjöngés, kiabálás, tényleg csapkodás, toppantás, izé, ez, ez nekem így, ez nekem tökre egy ilyen, most a fiús dolog az nagyon szarul hangzik, de hogy így hogy tényleg érdekes. Így olyan, amit onnan látok, és az, hogy, hogy amikor én frusztrált vagyok, és ezt nem akarom felhúzni egy ilyen nemek közti különbséget, de nekem ez a megélésem, hogy amikor én frusztrált vagyok, akkor azt mégis valamilyen etikett szerint kell nekem így kiengednem, és az, az akkor is egy ilyen párnába üvölt, és lehet maximum.
1: Nagyon érdekes, amit mondtatok. Most a rádióhallgatóknak itt véget ér a történet, de akit érdekel a folytatás, az a Spotify-on hallgasson majd tovább, mert még azért marad bennem egy-két kérdés, és ha van egy pici időtök még, akkor ezt feltenném, ezt a néhány kérdést. Úgyhogy akkor a rádióhallgatók sem menjenek sehova, mert mindjárt még könyv ajánlunk. De akit érdekel, jön a Spotify-ra.
0: Törökülésben vagy fejen állva, a lényeg, hogy olvasson. A Százhold könyvajánlója.
1: És akkor, ahogy mondtam, hogy ne menjetek sehova, mert újra itt vagyunk, ugyanis eljött az utolsó pillanatunk ebben a műsorban, amikor is vendégeim ajánlanak egy-egy olyan könyvet, alkotót, verset, bármit, ami nagy hatással volt rájuk. Halász Emese. Te kit ajánlasz?
2: Szóval a Munkácsi Gabriellát, és neki is a Rózsaláng kötetét, amit te pont ismersz, mert felolvastuk neked táborban.
1: Ezt most a lányomnak mondtam, aki itt ül a stúdióban.
2: Szóval a Rózsaláng című ötrészes kötete a Munkácsi Gabinak, ami nekem azt hiszem 10 éves koromban kúszott be az életembe, amikor kiköltöztünk Ausztriába a családommal, és utána fokozatosan az összeset szépen lassan bepusztítottam, és levelező társam már vált a Gabi a folyamat közben, aztán most hozzájárok meseterápiára, meseszövésre, és ez egy nagyon szép mese sorozat, ami gyerekként is nagyon izgalmas volt, mert ilyen gyönyörűen van felépítve, és aztán kicsit felnőttebb fejjel visszaolvasva pedig látszik mögötte az a rengeteg intenció, amivel a Gabi megírta, hogy ilyen feloldozások vannak benne, felnövés történet, kis romantika, kis izgalom, kis fájdalom, igen.
1: Minden, amit át kell élni.
2: Minden, igen, és egy ilyen tök jó, egy ilyen életút, és nagyon szép, vagy én nagyon szeretem az ilyen szép történeteket, és akkor ez öt részen keresztül egy csodálatos dolog, nagyon tudom ajánlani.
1: Szuper, és még senki nem ajánlotta, úgyhogy tök jó. Juhu. Köszönjük szépen. Bálint, Borsi Bálint.
3: Én igyekeztem egy viszonylag frissebb megjelenést választani, és Ecsédi Orsolyától a Tárgyalhatunk című kötetet szeretném ajánlani. Szerintem azért is hiánypótló, mert nagyon kevés a kiskamasz verses kötet kifejezetten, tehát gyerekversből van nagyon sok, meg nagyobb kamasz, meg felnőtt versből is akad, de kifejezetten ez a 13 plusz környéki olvasókat megcélozó kötet szerintem nagyon kevés, és az Ecsédi Orsolya rendkívül jól találja el szerintem azt a hangot, ahogy ezt a generációt érdemes megszólítani. Ez egy humorral teli, nagyon játékos, szerintem nagyon szép, és közben meg nagyon fontos témákat feszegető kötet, megismerkedések, szakítások, mindennapi visszásságok, én nagyon jó szívvel ajánlom.
1: Szuper, nagyon köszönöm az ajánlásaitokat, azok is olyan jók voltak, mint beszélgetni veletek. Az elmúlt egy órában Halász Emesével és Borsi Bálinttal beszélgettem egy kötetről, amelynek az a címe, hogy Hallunk titeket, és csupa jó szöveg van benne, úgyhogy ha van 10 éves gyereket, kedves hallgató, vagy te magad 10 éves volnál, mert erre is van példa, akkor ezt mindenképpen szerezd be ezt a kötetet, és nézd meg, hogy mit is hallgatsz, amikor hallgatsz valamit. Köszönjük a figyelmeteket, egy hét múlva újra jelentkezünk, tudjátok, a péntek este 9-kor Százhold, addig pedig mindenkinek jó pihenést és jó olvasást. Sziasztok!
0: Sziasztok! Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Százholdnak is egy a vége. Mára búcsúzik a Rádiókafé és a Pagony kortárs gyerekirodalmi műsora. Találkozunk jövő pénteken este 9-kor. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
0: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod? A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Megjelent Kis Judit Ágnes, József Attila díjas költő, író és pedagógus új regénye, a Csókolom tanárnő. A főszereplő pályáját 3 évtizeden át követjük iskoláról iskolára. Ez alatt feltárul előttünk az intézmény sajátos világa, a tanári pálya minden nehézsége és szépsége. Kis Judit Ágnes tanárregénye egyszerre szól az elmulasztott lehetőségeinkről és arról a szabadságról, amely fejben és szívben dől el. Csókolom tanárnő. A szerző október 4-én a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon dedikálja az új kötetet. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Program indul a műtéti várólisták csökkentésére. A babavizeket ellenőrizte a Nébi. A következő egy hétben nem nagyon jön majd eső. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Még idén elindul a 10 milliárd forintos program a várólisták csökkentésére. Erről is beszélt a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter elmondta, elsőként azokon a területeken intézkednének, ahol a legtöbbet kell várni, például a csípő és tért protézis, valamint a szürkehályog műtéteknél. 5 milliárd forintot csoportosított át idén a laktanyák rendbetételére a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán kifejtette, több mint 30 helyszínen mintegy 200 beruházást kezdtek el vagy fejeztek már be. Felújítottak mosdókat, tantermeket, körleteket és legénységi épületeket is. Mentős is érintett volt a magyar-ukrán mérkőzésen kialakult dulakodásban. A hazai labdarúgó válogatott tegnap 1-0-ra kikapott Ukrajnától a Puskás arénában, a Nemzetek Ligája B-divíziójának nyitó fordulójában. A mérkőzés hosszabbításában egy ukrán játékos megkapta második sárgalapját és kiállították. Ezután tört ki a csetepati a két csapat játékosai között. A mentőszolgálat közölte, a rendezvény egészségügyi biztosításában résztvevő egyik kollégájuk is bekapcsolódott. A történteket eljárás keretében vizsgálják, egyéb részleteket nem közöltek. A babavizeket ellenőrizte a Supermenta program keretében a Nébi. Élelmiszerbiztonsági szempontból valamennyi minta jól vizsgázott, de egy termék a megengedettnél magasabb ásványi anyagtartalma miatt elbukott a teszten. Tájékoztatott Helik Ferenc, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnök helyettese.
7: A babavizek esetén sokkal több paraméternek kell megfelelni. Ezek közé a laboratórium vizsgálatok közé tartozik a mikrobiológiai vizsgálat, összes ásványanyag, a víznek a keménysége, a pH-ja, különböző nehéz fémek. A vizsgálat során a forgalomba hozott összes magyar előállítású babavizet bevizsgáltuk. Egy termék esetében találtuk azt, hogy az összes oldott ásványanyag magasabb volt, mint ami a rendeletben előírt. Emiatt a forgalmazását megtiltottuk. Az összes többi a csecsemők tápszerkészítésére, folyadékpótlására alkalmas.
6: Holnap a pára és kötfoltok feloszlása után gomoly felhők születhetnek, emellett észak-észak-nyugat felől átmenetileg megnövekszik a fátyol felhőzet, de több órás napsütésre mindenütt számíthatnak, esni nem fog. A szél észak-nyugaton megélénkül, máshol mérsékelt lesz, 22-25 fokot mérhetünk délután. Hét elejére majd verőfényes napsütést ígérnek, esni akkor sem fog, hajnalonta 1 és 10, délután 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
8: Üres szívvel, üres fejjel, üres az életem, ha a zene nincs mellettem.
0: Fogyassz te is hazait! Segítünk! A Rádió Café is csatlakozik az Él a Zene kezdeményezéshez. Ezért ma, azaz szeptember 26-án egész nap kizárólag magyar zenéket sugárzunk. Persze a legjobbakat. Rádió Café. Van barátod. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Hogyan maradj talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden csütörtökön este 8-tól 9-ig a Rádió Cafén. A műsor együttműködő partnere a Garantika Hitelgarancia Zrt.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Sziasztok, a Dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. Mai vendégem Ács István, az Ipar 4.0 technológiai platform elnöke.
2: Így van. Szeretettel üdvözlöm.
1: Már a felvezetés is utal arra, hogy egy digitalizációról fogunk beszélgetni.
2: Igen.
1: Tehát miről másról ebben a korban. És ugye ez a platform azt tűzte ki célul, hogy minél jobban terjedjen el a digitalizáció a magyar iparban. Hogy van az, hogy a magánéletben gyakorlatilag minden vállalkozó használja a digitalizációt, él vele, ott a kezében a mobiltelefon, most másról nem beszélek. Tehát a digitalizáció az életének, legalábbis a magánéletének a mindennapjai. Ugyanakkor a vállalkozásában ez nem így van, és amikor bemegy valaki a cégéhez, és látja mondjuk a hagyományos klasszikus folyamatokat, akkor nem, mi nem ugrik be neki, hogy hát mi nem így csináljuk?
2: Hát most jó belevágtunk a közepébe, sőt a velejébe szerintem a kérdéskörnek, mert az én meglátásom szerint a digitalizáció, az ipari digitalizáció elterjedésének az egyik gátja az éppen a szemlélet kérdése. Tehát én nagyon egyetértek ezzel a kijelentéssel, és ez egy nagyon nagy kihívás is.
1: De lát valami okot, hogy másképp gondolkodik cégvezetőként, élek vele, akár még villanyautóval is jár mondjuk a cég tulajdonos, és a cég meg gyakorlatilag túlzás kézi esztergákkal dolgozik, meg a folyamatokat Excel táblába rögzíti, tehát ez egy, mintha egy teljesen más világba lépett volna be.
2: Hát azért most egy kicsit fekete-fehéren lett ez
1: direkt, hogy drámai legyen a helyzet.
2: A helyzet azért ennyire nem drámai, de kétségtelen tény. Vannak magyarázatok. Tehát lehet ezt úgy is megközelíteni, hogy természetes módon egy vállalat vezetése megfelelő biztonsággal kell működjön, az nem az a terep, ahol kipróbálgatunk dolgokat, aztán vagy sikerül, vagy nem, mert ugye az otthoni személyes környezetünkben szeretünk ilyen applikációt, olyan applikációt, mindegyiket egy kicsit kipróbálgatjuk, aztán valahol ott ragadunk, meg élvezzük ennek a lehetőségeit, a vállalati környezet nem ilyen. És nyilvánvalóan olyan technológiákat kell alkalmazni, amiben azért többé-kevésbé biztonságban lehetünk, és sokan vannak ezzel úgy, hogy túlságosan is a biztonságra törekszenek, és azt mondják magunknak, hogy én nem kell, hogy én legyek az első ezekben a dolgokban, hanem verekedjenek meg mások a kihívásokkal, aztán majd én követtem. Tehát ezeket meg lehet érteni, vannak early adopterek, és vannak, akik kivárnak. Ez egy természetes folyamat. Ezzel együtt, hogyha az arányokat nézzük, akkor én ezzel teljesen egyetértek ezzel a kijelentéssel, hogy nekem is ugyanúgy egy kérdőjel, hogy míg a mindennapokban szeretjük ezeket a dolgokat, és nagyon gyorsan próbálunk alkalmazkodni, és adaptálni ezeket a lehetőségeket a mi munkánknak, éppen a platformnál is, korábban vállalatvezetőként is, tulajdonképpen a lényeg, hogy ezt az adaptációt, ezt felgyorsítsuk, hogy minél hamarabb fejjük a figyelmet a lehetőségekre, és a lehetőségeket úgy lehet a legjobban megvilágítani, hogyha kitesszük a vállalatvezetők elé, vagy a munkatársak elé, nem felejtsük el, hogy az két oldalú dolog nem csak a vállalatvezetőkön múlik, vállalati kultúrán múlik, nagyon erősen. Tehát minél inkább megmutatjuk a pozitív példákat, annál hamarabb jutunk előre. És azért vannak összetettebb válaszok is, ami egy picit messze mutat a vállalati kultúra fejlődésére, tehát így az elmúlt 10-20-30 évre, hogyha ha visszatekintünk, és a nemzetközi versenyszituációkra, amiben egyre inkább bekerülnek a magyar vállalkozások, akkor itt még árnyaltabb képet kapunk a digitalizáció lehetőségéről.
1: Mégpedig miért?
2: Hát a versenyképesség, ugye ez most egy kulcs szó, és nagyon sokan beszélnek erről, hogy míg az elmúlt, ugye azt láthatjuk, hogy az elmúlt 20-30 év a magyar vállalkozások életében az azért jó részt nemzetközi összehasonlítási értelemben hátszéllel telt. Itt ez alatt én azt értem, hogy a rendszerváltás óta Magyarország elsősorban arra támaszkodott, hogy a munkaerő Magyarországon egyrészt rendelkezésre áll, másrészt átlagosan, általánosságban véve jól képzett, és harmadrészt pedig olcsó volt. És a helyzet megváltozott az elmúlt, mondjuk úgy, hogy 4-5 évben drámaian megváltozott. Ez a hátszél, ez gyakorlatilag megszűnőben van. És most van egy olyan szituáció, ami a magyar vállalkozások számára szerintem teljesen új, hogy a nemzetközi megmérettetésben a hatékonyságra kell törekedjenek, tehát olyan eszközöket kell találjanak, amivel versenyképesek lesznek regionálisan. Nem csak arról beszélünk, hogy nyugati nagy multinacionális vállalatokkal kellene megküzdeni, hanem meg kell küzdeni most már a cseh, a román vagy a lengyel vállalkozásokkal is, mert ők is keresik az új piacokat. Úgyhogy itt vannak már Magyarországon ők is, tehát regionálisan, és persze a nyugat-európai, és hát pláne a távol-keleti konkurenciával meg kell küzdeni, miközben a gazdasági helyzet az erősen kihívásos. Tehát, hogy minden tekintetben egy új helyzet van a mondjuk úgy a magyar vállalkozások, vagy a kis- és középvállalkozások számára, és a vállalati kultúra, a vállalatvezetési kultúra az nem követi szerintem olyan tempóval ezeket a kihívásokat, vagy annak a változások, mint ahogyan a piac ezt megkövetelni.
1: Ez nem teljesen áll össze nekem, hogy a vállalati kultúra olyan, hogy nem követik a vállalkozások a nemzetközi trendeket, tehát hogyan is van ez összefüggés?
2: Nem ezt állítom, hogy nem követnék, hanem azt, hogy a sebessége, a vállalat vezetési kultúráról beszélek, annak a változásnak a sebessége az nem elegendő ahhoz, hogy a versenyképességi kihívásokat utolérje, miközben tőlünk nyugatra mondjuk ugyanezek a szintű kis- és középvállalkozások 50-100 évre is visszatekinteni, tehát nekik ez egy kulturálisan benne van az állandó változás, mindig tegyük jobbá, mindig lépjünk előre, mindig legyünk versenyszituációban. Ez Magyarországon egy kicsit más.
1: Kell ez a múlt ahhoz, hogy versenyképes maradjon egy cég? Egyébként egy tartós múlt?
2: Nem azt mondom, hogy kell, mindenképpen kell, mert van persze egy másik szemlélet is, mert a fiatal lendületes vállalkozások egész másképp tekintenek ezekre a kérdésekre. De a mi cégeink alapvetően 30 évesek, tehát a KKV-kra gondolok most nagyjából. És egyébként az egy másik kihívás, hogy miután ez így van, hogy ezt a 90-es évek, 90, jó részt a 90-es évek elején alakultak ezek a cégek, a családi vállalkozások, és ott az apuka, aki ezt a céget alapította, ez mostanában, ők mostanában mennek nyugdíjba. Tehát ott van egy másik kihívás.
1: Szokott is ez a generációváltás komoly kihívást jelenteni.
2: Hát igen, cégek, minden szempontból, de ha most az ipari digitalizációt nézem, vagy a digitalizációt, akkor éppen egy érdekes kérdés, van egy generációs vetülete is, hogy a vállalattulajdonosok igazából ezzel a kihívással még nem találkoztak, a fiúk, a következő generáció, pedig még nem feltétlenül került abba a helyzetbe, hogy stratégiai értelemben változásokat tudjon eszközölni.
1: Egyfajta átmeneti helyzet van pont.
2: Abszolút.
1: Hogy az új generáció még nem jött be teljes potenciállal, a régi meg még ott van,
2: szerintem,
1: viszont nem elég rugalmas.
2: Én azt mondom, hogy
1: nem
2: ez,
1: elég
2: is, rugalmas. Ez is számít, és miután ugye széles körben így van, tehát vállalatok százairól beszélünk, ezreiről akár, akik most éppen ebben az átmenetben vannak, azt gondolom, hogy ennek is látszik a hatása ebben a történetben.
1: Az, hogy a fiatalok, ha belépnek, akkor ez jelenthet, ha jól értem, akkor szinte egy automatikus szintlépés, nem?
2: ha nem is automatikus, de a generációváltás az mindenképpen segít, szemléletváltás, éppen amivel a beszélgetést kezdtük, hogy miközben a mindennapjainkban már ezeket az eszközöket használják, ez a fiatalokra sokkal érvényesebb, mint az idősebb generációra. Tehát a fiatalok sokkal fogékonyabbak, és sokkal hamarabb kezdenek bele olyan dolgokba, amivel sikeresebbek válhatnak, és még azért kitérnék arra is, hogy tulajdonképpen a siker a digitalizáció kapcsán az nem abban mérendő, hogy bevezetünk-e digitalizációs eszközöket egy vállalatnál, mert az, hogy körülvegyünk magunkat ilyen eszközökkel, legyen a szoftver, legyenek azok a hardware elemek, vagy bármi más, azok még csak eszközök. Tehát a siker valójában abban méretik, hogy ezeket a lehetőségeket, amit ezek az eszközök biztosítanak, ezt hogyan viszem át stratégiai értelemben a vállalatom. Tehát a vállalatom működésében, hogy teszem a vállalatomat hatékonyabbá annál, mint ahogy most működik. És itt is azért szerepet játszik az a gondolkodás, hogy én mindent tudok, azért vagyok én a vállalatvezető, én tudom, hogy működik a cégem, azt is mindent látok, mindent hallok, ott van a Józsi bácsi, az mindent tud a gépnél, és ez nekem így csináltam 20 évig.
1: Hát így működött.
2: Ez teljesen jó, és ebben nagyon sok igazság van, mert ezek nélkül az információk nélkül nagyon nehéz. De ezzel együtt számtalan olyan példa van szerencsére, most már Magyarországon is, és hát a nemzetközi példákról is beszéljünk, amiből azt látjuk, hogy egy vállalat sokkal rugalmasabban, agilisabban a piacra, a kívásaira egyenes válaszokat adva tud működni akkor, hogyha digitálisan érett. Tehát, hogy a stratégiailag nem csak egy munkafolyamatra nézve, hanem az egész vállalati a értékteremtési láncra nézve a digitalizáció és eszközök be vannak vezetve, akkor az a cég az hatékonyabban fog működni. Ez
1: tehát a könyveléstől elkezdve az árubeszerzésig, hogyha
2: pontosan, mint értékláncról beszélhetünk. A mérnöki munkán keresztül az értékteremtő customizing vagy gyártási folyamatokon át a logisztikáig minden. És az ipari digitalizációnak, vagy az IPA 4.0-nak épp az a lényege, hogy ez a dolog nem áll meg a gyár kapukon, vagy a cég kapuin belül, hanem akkor lesz még hatékonyabb, hogyha egyébként ez összekapcsolódik a beszállítókkal, vagy a vevőkkel, vagy a szervizszolgáltatásokkal. Tehát egy hálózatot
1: terjed.
2: Alkot.
1: Aha.
2: Nem csak egyszerűen terjed, hanem a formátuma az együttműködésnek az digitalizációs alapon van. Tehát nem úgy...
1: Erre mondják, hogy digitális ökoszisztéma?
2: Digitális ökoszisztéma. Az ökoszisztéma az egy nagyon jó szó, és nagyon szeretjük is, mert nagyon jó kifejezi azt, hogy itt önmagában, és egyébként a digitalizációban egy fontos dolog, senki egyedül nem képes sikerre vinni. Még akkor se, ha egyébként minden affinitása megvan, vagy tudása, vagy tapasztalata van, szükség van partnerekre, házon belül is, és főként házon kívül is, meg kell találni az olyan partnereket, akik például a bevezetés során a kézen fogva mennek velük, akik ebben segítenek, akik inspirálják, és ezért fontos az, hogy stratégiailag kezeljék, mert ha csak egy eszközt vesz hozzá, az nem segít abban, hogy azt is meglássa, hogy tudom én ezt jól használni. Ha egy partnereket gyűjtök magam köré, és azt mondom, hogy én meg akarok valamit valósítani a cégnél, akkor számtalan olyan inspirációhoz jut, ami előre viszi, és egyébként a platformnak ez az egyik fontos szerepe, hogy az ilyesmiben segítsen. Tehát a platform tagoknak, csak kérdésük van, akkor tudunk segíteni, hogy kik össze is tudjuk kötni. Mi feladatunk az, hogy könnyebbé tegyük a adaptációt.
1: Ahogy így beszélünk róla, meg hát nyilván ez egy közhely, de a digitalizáció egyfajta elidegenítő dolog, elveszi a munkahelyemet, most nem akarok ilyen luddita megközelítésbe esni, de azért, amikor arról beszélünk, hogy hatékonyság, amögött az a kőkemény valóság áll, hogy kevesebb ember több értéket állít elő. Tehát ezt jelenti gondolom én a hatékonyság növekedése, hogy azért ez nem olyan csábító. Értem, hogy a piacra ez kell, ami azt jelenti, hogy versenyképesebb legyek, olcsóbban, magasabb minőséget szállítsak, megbízhatóbban szállítsak, stb. Stb.
2: Hát ez egy nagyon összetett kérdés, és lehet így és úgy is tekinteni, mondhatnám azt, hogy az a jó, hogyha ugyanannyi ember sokkal többet, sokkal több értéket termel, mint amennyit ma, tehát ebből nem feltétlenül következik, hogy kevesebb embernek kell ugyanannyit, mint ma, és az is biztos, hogy egy olyan átalakulásban van a technológia, egy picit magasabbra visszük ezt a kérdéskört, ami abban segít, hogy bizonyos vagy több munkakört azt automatizálás útján, az ipari digitalizáció segítségével megtámogassunk. Ez azt is jelenti természetesen, mert ne dugjuk a homokba a fejünket, mert ez nem jó, hogy lesznek olyan munkakörök, amelyeket a mesterséges intelligencia vagy az automatizálás átalakít, vagy elvesz akár, de közben azt is látjuk, hogy óriási igény van másfajta munkakörökre. Tehát ez egy átalakulás, amiben vagyunk, és nem lehet ezt fekete-fehéren úgy társadalom, tudom, politikai vagy tudomány értelemben tekinteni, hogy ez elveszi a munkaerőt, vagy sem. Voltak az ipari forradalmak során már többször ez a téma felmerült, ugye ez a negyedik megfogalmazott ipari forradalom, már majdnem az ötödik a mesterséges intelligenciával, de hát emlékezzünk csak vissza a mondjuk a második forradalomra, a második ipari forradalomra, ami mi volt? Henry Ford nevéhez kötik sokan.
1: A szalag.
2: Szalag. A gyártók szalagoknak a bevezetéséhez és a szériagyártás, sorozatgyártásokhoz. Na és aztán ugye később ott, amikor már a harmadik forradalomnál megjelentek a robotok, akkor például az autóiparban a festési munkáknak egy jelentős részét átvették a robotok, ma már teljesen kizárólag szinte robotok végeznek, és akkor ott voltak nagy sztrájkok és tiltakozások ez ellen. Na most azóta, mióta ugye hatékonyabbá tudott válni az autógyártás, és elérhetőbbé tették az autókat a széles piac számára ezen keresztül, hogy hatékonyabban és olcsóban lehetett értékesíteni, az autóiparban dolgozók száma drasztikusan megemelkedett. Ha itt tekintünk rá, hogy mondjuk ez milyen hatással van, összességében mindeddig azt a hatást hozta, hogy sokkal többen dolgoznak, de másképp ezeken a területeken. Most a mesterséges intelligencia nagyon nagy kihívás lesz.
1: Ha jól értem, akkor ez azt is jelenti az ipari digitalizáció, hogy egy cégen belül is itt kapcsolódunk a vállalati kultúrához, azt mondja az ügyvezető, hogy az a munkaköröd, amiben most te dolgozol, meg fog szűnni, mert bevezetem ezt az új rendszert. Ha hajlandó vagy tanulni, akkor viszont dolgozhatsz egy másik.

0: Tehát, hogy ha bevezetjük, akkor azért, ha nem vezetjük be, akkor azért. Tehát, hogy a jó válasz szerintem az, hogy minél hatékonyabban dolgozunk, vagy működik egy vállalkozás, annál nagyobb esélye van a piacon munkaadóként is, és jó fizető munkaadóként működnie, és ezáltal a társadalomnak hasznot termelnie.
1: Most egy kis zene következik, aztán folytatjuk a beszélgetést Ács Istvánnal.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Él a zene. Egy újabb magyar zene a Rádió Café. Rádió Café. Van barát.

0: még ne menjetek el. A szünet után folytatódik a dzsungelharc. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
3: Továbbra is a dzsungelharcot halljátok, vendégem Ács István, az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség elnöke, akivel az ipari digitalizációról beszélgetünk.
4: Az eszközt azt meg lehet vásárolni.
3: Igen.
4: Ezt bármikor meg lehet vásárolni, ez csak pénz kérdése, idézőjelben. A tudást is lehet fejleszteni, de a munkatársaknak az attitűdjét, és nem csak a saját munkatársainkról beszélünk, hanem a környezetünkről és a beszállítókról, vagy akár társadalom széles köreiről beszélünk, az attitűdjét és a felkészültségét nem lehet megvásárolni. Tehát azt ki kell alakítani, és ugye itt is nagyon-nagyon fontos az a múlt, az a tradíció, ami egy vállalkozásnál meg tud lenni, és még egyszer nagyon örülök, hogy én ismerhetek nem kevés olyan magyar vállalkozást, ahol ezek a dolgok nagyon is rendjén vannak, tehát hogy mind megvan. De sajnos van egy nagyon nagy és széles kör, ahol ez a fajta a kulturális háttér egy vállalatnál nem áll olyan erős lábakon.
3: Nem nagyon veszik komolyan, úgy érzem, a csomó gazdasági szereplő ezt nem tartja igazán fontosnak, ez egy munkahely, tessék dolgozni, haladjunk, itt nem azért vagyunk, hogy örömködjünk meg, jól érezzük magunkat. Most lehet, hogy megint csak sarkítok.
4: Igen, de fontos, hogy a középvezetők, és az is fontos, hogy hogy a munkatársok is inspirálják a vállalat többi.
3: Hát ehhez beszélgetni kell, nyitott légkörnek kell lenni.
4: Ez így van.
3: Én ezt hogy csinálta? Évtizedekig vezette a Bosch Rexroltot. Nyilván azért látott ezt-azt.
4: Hát
3: mert így elméletben szépen, hogy elmondta. De hát a mindennapok azok másról szólnak, konfliktusokról szólnak, nem így akarom, miért így van, miért kell ezt csinálni. Mindenkinek megvan a maga baja.
4: Igen, de azok a kérdések, amit említett, azok jó dolgok. Tehát a konfliktusok is jó, miért így kell ezeket a dolgokat csinálni, ezek mind jó kérdések, ha azt a célt szolgálják, hogy előre jussunk. És fontos is, hogy ne olyan munkai kultúra alakuljon ki, ahol utasításokat adnak, amit végre kell valakinek aztán hajtani, hanem mi a Bosch-nál, Bosch-Exot-nál nagyon sokat dolgoztunk ezen, hogy olyan szakmai kultúra, olyan szakmai környezet alakuljon ki, ahol ezek működnek is, de ezek nem jönnek magától.
3: Nem, hát ehhez először is türelem kell, hogy meghallgatom a másikat, ha mondjuk kritikát mond.
4: Hát például.
3: Ami szerintem nem mindig egyszerű.
4: Hivatalosan mi úgy hittünk, hogy ez a visszajelzési kultúra, hogy meg lehessen mondani egy vezetőnek is, hogy István, ez nem biztos, hogy ezt ebbe az irányba kellene menni.
3: De ez nagyon fontos, hogy nem számít az ember szankcióra, nem számít arra, hogy felbosszantja a vezetőjét ezzel, hogy de ezt, István, ezt miért így csináljuk, hát ezt másképp is lehetne. Tehát hogy lehet ezt összerakni? Elmondja.
4: Tudom, hány percben?
3: Hány perc, igen.
4: Hány percben? Ez nagyon nehéz szavakból önteni, és egy nagyon fontos egy vezetői nyitottság, sőt, amin én is keresztül mentem, és nagyon örülök, hogy így volt, hogy én is tudok és tudtam változni. Tehát, hogy megértettem az idők szavát, és azt, hogy ezekre ez mennyire fontos ez a kérdés, és valamikor még lehet, hogy úgy voltam egy kicsit, hogy amit én gondolok, az biztos jó, de azt gondolom, hogy főképp talán az utolsó évtizedemben, a vezetői évtizedemben ebben nagyon sokat változtam én is. Tehát, hogy abban a fajta nyitottságban, hogy elbeszélgessek az emberekkel, és megértsem az, hogy problémáikat, megértsem azt, hogy mi vezérli őket, megértsék ők, hogy én erre kíváncsi vagyok. Ez egy csapatmunka, és főképp olyan tevékenységekben, amikor valamilyen értékteremtésről van szó, és mindenkire szükség van. Ott ezekben vállalatvezetői, de középvezetői szinten is nagyon sok energiát érdemes fektetni, nem azon, hogy kell, azon nem lenne jó szó, érdemes és fontos. És nekem ebben nagyon-nagyon jó tapasztalataim vannak, és nagyon büszke voltam mindig is arra a csapatra, akik együtt dolgoztam és körülöttem voltak, mert az közhelyes, hogy az mondjuk nélkülük nem sikerült volna.
3: Persze, csapat, igen.
4: De a valóság is ez. Szokták mondani, ha már most rólam beszélgetünk egy picikét, meg az én hátteremről, hogy multinacionális vállalat. És hogyha a multinacionális vállalatnál minden ki van találva, minden meg van mondva, nem.
3: Nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon merev rendszereket használnak a nagy multi.
4: A rendszerek lehet, hogy merevebbek, mint a megszokottak, de az emberek, akik ott vannak, azok számítanak igazán. Mind a munkatárs, mind a vezetői szinten is. Mert mi alakítjuk ott az adott vállalatnál, mi alakítjuk azt olyanná, amilyen nekünk a környezetünket és a rendszereinket, igen, azt megmondják és biztosítják a vállalat tulajdonosai, de azt például, hogy hogyan reagálunk a piaci kihívásokra, hogyan vezetünk be új technológiákat, és azokhoz hogyan áll össze ez a csapat, az mindig helyi. Én azon gondolkodtam itt a napokban is, több gyárbezárási bejelentést is hallunk, hogy a nemzetközi vállalatok a magyarországi vállalkozásait, hogy azt, hogy azok a cégek mennyire válnak itt Magyarországon versenyképessé, az azért nagyon erősen az is befolyásolja, hogy a helyi, a lokális munkatársak vagy a vezetők azok hogyan reagálnak az előbb említett kérdésekre. Tehát, hogy azt akarom csak ebből kihozni, hogy nem hiszek abban, hogy egy multinacionális vállalatnál dolgozni az azt jelenteni, hogy az önben holnának a megoldások és a válaszok, éppen ellenkezőleg nagyon, én azt látom, miután sok vevővel és partnerrel is dolgoztam, nagyon különbözőek. Nagyon. Tehát, hogy vannak, ahol bemegyek az ajtón, és már azt látom, hogy ez egy csapat. Ezek úgy beszélnek egymással, ahogyan beszélni kell, és látom, amikor a főnökének odaszól, hogy szerintem így, vagy úgy, vagy amúgy. Van egy beszélgetés, egy partneri kapcsolat.
3: Mondjuk így, hogy tisztelet egymás iránt?
4: Így is lehet mondani, de ez kívülről is látszik. Szerintem ön is látja ezt, hogyha ha elmegy, elég hamar. Vagy tekintélyuralom van, ami egyébként az is működő modell, és szükség is van rá. De a lényeg az, hogy ha csak azt csináljuk, amit mondanak itt akár Magyarországon, az nem fog sokra vezetni. Az vezet sokra, hogyha olyan emberekkel dolgozunk együtt, akik megértik, hogy miért vagyunk, miért csináljuk, mi a küldetésünk. Ezért fontos a vízió, misszió.
3: Hát igen, és ezt kevésbé szokták komolyan venni. A kedvenc példám erre mindig, amikor állítólag megkérdezték a NASA-nál az egyik takarítónőt, hogy mit csinál, és azt mondja, hogy rakétákat bocsátunk fel. Az én szememben ezt jelenti a vállalati kultúra, hogy ő is hozzáteszi azt, amit tud a saját helyén az egész cég működéséhez.
4: Nem tudom, hogy ez valós, ez a történet, de nagyon egyetértek.
3: Valószínűleg nem.
4: Én nagyon egyetértek vele.
3: Mitől jött rá, hogy jobb ez a odafigyelés, tolerancia, kíváncsiság a vezetői pozícióban? Olyan kényelmes azt mondani, hogy én vagyok az üzlető, oldjátok meg.
4: Nem rájöttem az, hanem inkább úgy mondanám, hogy ez egy folyamat volt, amiben egyre inkább felismertem. De mi egy kis csapat voltunk, úgy kezdtük ezt el. Természetes volt, hogy csapatban dolgoztunk, és odafigyeltünk egymásra. És ahogy nőtt a cég, úgy ezek természetes módon változnak. Ez éppen ez a kihívása egy vállalkozás vezetésének, hogy a körülmények változnak, és a változó körülmények között is sikeresnek kell lenni, vagy még sikeresebbnek kell lenni.
3: Tehát nem, panaszkodni nem érdemes, hogy jaj, miért így van így.
4: Igen, és ugye van egy olyan pont minden vállalkozásnak az életében, amikor egyszer csak azzal szembesül, hogy ez most így nem biztos, hogy jól tudjuk követni a dolgokat, mert elvesztettük azokat a személyes kapcsolatokat a mindennapi operatív dolgokban, ami a méret növekedéséből adódik, ez egyszerűen képtelenség áttekinteni egy bizonyos pont fölött. És onnan jön aztán az, hogy hogyan változunk meg a vállalati kultúrát tekintve, és én erről az időszakról beszélek, amikor talán szerencsére többek segítségével, aki erre rávilágítottak rá. Én is azt az utat választottam, amit ilyenkor választani kell, hogy elengedem azt, hogy én mindenhogyan megmondom a tutit, ahogy mondani szokták, hanem sokkal fontosabb, hogy olyan emberekkel vegyem körül magam, akik ezen az úton segíteni tudnak engem is, és a saját kollégáikat is. És ezen az átalakuláson valamennyien átmentünk közösen.
3: Igen, ez azért nem olyan egyszerű, mert nem. Beszéltem emberekkel, akik hát tulajdonképpen már zöld színük volt a fáradtságtól, mert annyira igénybe vette őket a cégvezetés, meg a saját munkájuk. És amikor rákérdeztem, hogy de miért nem veszel föl valakit, aki az operatát bizonyos dolgokat megold helyetted. Azt mondja, hogy nem tudom.
4: Jó,
3: képtelen vagyok elengedni.
4: Vállalati kultúra kérdése, és hogy visszakapcsolódjunk mégis a digitalizációs kihívásokra. Itt jön aztán az, hogy azok az emberek, akikkel együtt dolgozom, ők mennyire nyitottak az innovációra, mennyire nyitottak az új dolgokra, mert ha ők nem azok, akkor én hiába vagyok.
3: De nem elég őket megijeszteni, mert már beszéltünk, hogy hát ha nem csinálod, akkor nem lesz cég, hello.
4: Hát nem ilyen egyszerű, hát főképp nem. Talán egy KKV-nál egyszerű, mert jobban érzik a közvetlen kapcsolatot a piacon, mint egy nagy vállalatnál. Ott mégiscsak egy munkavállaló, aki havi fizetést kap, és ott nagyon fontos, hogy elkötelezett legyen, és szerencsére nekem nagyon sok elkötelezett kollégám volt, akik ezt meg tudták érteni, és nekik is fontos volt, mert megértették, hogy gondolj ezt el, hogy egy Bosnál akár közel 20 ezer ember dolgozik Magyarországon, az hány család, az hány beszállító, az hány partner, az hány egyetemi főiskolai képzés, tehát hogy mi áll emögött, hogy egy nagy vállalat hatékonyan és jól tud működni, ott nagyon-nagyon sok egzisztenciát is jelent ez egy úton.
3: És beszéltünk arról, hogy a környezet, tehát önmagában egy digitalizáció, vagy egy változás, mondjuk így, ami egyébként nem kis változás, az nem működik. Tehát a gyárkapun túl kell lépni. Mi van akkor, hogyha a partnerek nem nyitottak? Hogy lehet ezt elérni? Vagy hát ez egy kicsit olyan, nem mondom, hogy csapda helyzet, de azért...
4: Hát én hadd térjek arra vissza a versenyképességnek a tematikájára, és hadd legyek egy kicsit merevebb talán ezzel a kijelentéssel, de mégiscsak igaz, akár egy vállalkozásra, akár beszállítói környezetére, hogy aki nem tudja felvenni ezt a ritmust. Most arra gondolok, hogy a nemzetközi versenyhelyzetben nem tudja felvenni az ottani elvárásokat, az előutóbb azzal kell szembenézzen, hogy nem fog tudni sikeresen működni. És az egész digitalizációs érettségi problematikának is szerintem ez az egyik súlyos kijelentése, vagy a veleje, hogy én azt látom, hogy ha halasztják a digitalizációra vonatkozó döntéseket, ha azt mondják, hogy jó lesz az holnap is, akkor ők folyamatosan veszítik a pozícióikat, minden percben veszítik azokat a pozícióikat, amit egy olyan céggel szemben kell képviselnek, akik ezeket már bevezették, akikből azért van sok nemzetközileg.
3: Hát nagyon éles a verseny.
4: Tehát az olló az folyamatosan nyílik, és én ezt úgy szoktam leírni, egy görbét látok magam előtt, egy exponenciális görbét, amin rengetegen tartózkodnak még itt a fölfelé futó fázisnak a legelején, akik gondolkodnak azon, hogy mit és hogyan csináljak, és egyáltalán, vagy még talán nem is. Nagyon sokan vannak, akik nem gondolkoznak még komolyan a digitalizáción. Sokan vannak, akik már azon gondolkodnak mégis, hogy valamit kéne csinálni. Most ez a tömeg, akiről beszéltem, ez a vállalatok, most nagyon leegyszerűsítve mondom, szerintem egy döntő többségét lefedik. Tehát ebbe a két kategóriában vannak a vállalkozások számosságunkban. És azok, akik ezeket a döntéseket már meghozták, és bevezették azokat az intézkedéseket, és ma már elmondhatóak, hogy digitálisan érettek, azok csak egy nagyon kis százaléka a teljes mezőnynek, azok viszont rajta ülnek az exponenciális görbén már, mert ez nem lineárisan kell elképzelni a technológiai növekedésből származó előnyöket. Hát aki ezt már csinálja, az hirtelen így növekszik.
3: Hirtelen feltörés.
4: És minden perccel, ami még gondolkodom, hogy már ott van a rakétán. Egy vállalkozás akkor tud jobbá válni, ez teljesen egyértelmű, hogyha ebbe beleteszi az energiát. Energia befektetés nélkül semmi sem működik. Én nagyon, és sokkal egyszerűbb és közhelyesebb mondást is nagyon szeretek. Azt szokták mondani, hogy ingyen ebéd nincs. Vagy úgy is mondhatnám, ami ingyen van, az nem is biztos, hogy kell. Mindenért meg kell küzdeni, és mindennek megvan az ára. Főleg a sikereknek, és hogyha az ipari digitalizációt tekintem, na abban biztos vagyok, hogy abban bele kell tenni az energiát nagyon sokaknak. Én arról vagyok talán közismert, hogy én minden körülmények között előre tekintek, és pont megpróbálok legalább pozitívan beszélni. Tehát én mindenben nem tudom ebben a beszélgetésben mit vett le, vagy hogy ez most mennyire pozitív világlátás, vagy mennyire nem pozitív világlátás, de én azt kerestem mindig, hogy van amilyen szituáció, amit lehet kihozni. Teljesen mindegy, hogy ez a szituáció az micsoda. Tehát mondjuk egy nagyon nehéz szituáció, vagy akár egy kifejezetten negatív szituációban is, ha már megtörténik, akkor abban azt kell keresni, hogy jó, de mégis mire tudom felhasználni ezt az egész helyzetet. Például, hogyha nagyon nagy baj van mondjuk egy cégnél, vagy amiről beszélhettünk az imént, akkor azt arra föl lehet, hogy akkor gondoljuk újra. Az egy pozitív dolog. Szerintem ez fontos, hogy nem beszélve a munkatársakkal való együttműködésben, hát biztos nem azt akarják hallani, hogy milyen nagy bajok vannak, meg hogy ez mind, hogy mondják pestésén, mind meghalunk. Tehát nem ezt, hanem azt, hogy merre tartunk, mi a kiút, mi a következő lépés. Na, ezekre kell felkészülni jól, és az ipari digitalizáció is egy ilyen téma, amiben ezeket kell feszegetni, és nem azt. Ezért fontos ez a beszélgetés is, és mindenki másik. Nem azt, hogy ez miért nem működik. Nem azt, hogy mi az akadálya, hogy mi nem azt rágni, hogy ez úgyse fog sikerülni, mert mások ezt jobban csak, vagy több pénzük van, meg ezer ok van azt mondani, hogy miért nem. De ez nem fontos. Csak az fontos, hogy miért igen. Ugyanis ez egy trend. Tehát ez megváltoztathatatlan. Ez nem azon fog múlni, hogy ön vagy én, vagy bárki más mit mond. A digitalizáció az egy nemzetközi trend, a mesterség és intelligencia térnyerés az be fog következni. Itt csak az a kérdés, hogy ebből hogy húzok én hasznot. Tehát minden akadályoztatás, minden okoskodás, minden magyarázkodás csak hátrafelé húzza ezt a szekeret.
3: Ács István, én azt kívánom, hogy tartsa meg, ne lépjen hátra ettől a mentalitástól egy centimétert se. Köszönöm, hogy eljött a Dzsungelharcba.
4: Köszönöm szépen.
1: A Dzsungelharc mai története véget ért, vendégem Ács István, az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség elnöke volt. Ha tetszett a beszélgetés, kövessétek a Dzsungelharc Spotify és YouTube csatornáját, hogy ne maradjatok le a jó történetekről. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Réta Igort hallottátok.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.
5: Értettem.

0: Jungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. Visszahallgatnád? Megteheted a Rádiókafé 98.hu-n. A műsor együttműködő partnere a Garantika Hitelgarancia ZRT. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
4: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Új pályán a magánegészségügy. Újra napirenden a köz- és magánellátás viszonya, a szabályozás és a finanszírozás. November 6-án a Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőit és döntéshozóit hozza egy asztalhoz. Piaci trendek, felvásárlások és vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Kedvezményes jegyek szeptember 28-áig a magánegészségügy.com oldalon. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
6: Drágább lehet majd a dió, mert gyenge volt a termés. A baleset után 3 nappal megint kinyitott a római Kolosseum. Felhős napos száraz idő várható holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jóval kevesebb dió termett idén. Előbb a fagy, aztán az aszály okozott kárt a fákban. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke úgy látja, ennek piaci hatásai jövő tavasszal jelentkeznek, drágulásra készülhetünk.
7: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a terméskiesés mértéke. Az április végi, május elsői fagyok okoztak nagyon nagy károkat a diótermésben. Ha ez nem lett volna elég, további minőségi és mennyiségi veszteségeket okozott az aszály is. Egész Európában jelentősek a kiesések. A szezon második felében, vagyis 2025 tavaszán hiány alakulhat ki dióból a piacon. Előfordulhat, hogy emelkedni fognak az árak.
6: Mobilokat, SIM-kártyákat próbáltak bejuttatni egy fővárosi börtönbe. Az 5 készüléket és a 4 kártyát sóval töltött zacskóba rejtették, a csomagot valószínűleg egy rolleres hajította át kedden a Kozma utcai intézmény magas kerítésén. A részleteket még vizsgálják. A büntetés végrehajtás közölte, a tiltott tárgyak közül továbbra is telefont próbálnak leggyakrabban becsempészni a raboknak, krumpliba vagy szalámiba rejtve is találtak már mobilokat. A sorkatonaságról nyílik kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A jövő szerdától látható tárlat azzal foglalkozik, mit jelentett a katonai szolgálat az egyének és családjaik számára, mondta el Kemecsi Lajos főigazgató. A fővárosi intézményt egyébként évente körülbelül 400 ezren keresik fel. Ismét látogatható a római Kolosseum. Az ókori amfiteátrumot 3 napra bezárták egy halálos munkabaleset után. Szerda hajnalban egy 22 éves ipari alpinista villanyszerelés közben lezuhant a 2. szintről és meghalt. Az ügyben 8 ember ellen indult vizsgálat. A történtek miatt mintegy 80 ezer látogató nem jutott be előre megváltott jegyével a Kolosseumba. Az érintettek visszakérhetik pénzüket, vagy más időpontot választhatnak. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Holnap észak-északnyugat felől átmenetileg felhők érkeznek, de a nap is órákra előbújhat, az esernyőkre nem lesz szükség. A szél északnyugaton megélénkül, máshol mérsékelt lesz, a levegő 22-25 fokig melegszik. A hét elejére ragyogó napsütést ígérnek, felhő is elvétve téved az égre esni nem fog. Hajnalonta 1 és 10, délután 22 és 26 fok között alakul majd a hőmérséklet, és péntekig nagyjából ilyen marad az idő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
3: Üres szívvel, üres fejjel, üres az életem, ha a zene nincs mellettem.
0: Fogyasz te is hazait! Segítünk! A Rádió Café is csatlakozik az Él a Zene kezdeményezéshez. Ezért ma, azaz szeptember 26-án egész nap kizárólag magyar zenéket sugárzunk. Persze a legjobbakat. Rádió Café. Van barátod. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Elsősorban producerként dolgozik, de előadóként is feltünteti magát az általa megmunkált trackeken, 100 Scenes. Mert igazságtalannak tartja, hogy a producerek nevét nagyítóval kell keresni a különböző leírásokban. Azonban klipekben és a színpadon maszkot visel, mert nem szeretné, ha megrohamoznák, amikor Pócsi Botondként, azaz magánemberként kilép az utcára, vagy elmegy bulizni. Első önálló albuma 2022-ben Opera címmel jelent meg, de a beavatottak szerint tévúton jár, aki az operaház fantomja, vagyis Gerard Butler arcát képzeli oda a maszk mögé. Állítólag Ryan Gosling az a hollywoodi színész, akivel könnyen össze lehet keverni.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az egy szál akusztikus gitárral dalokat író és előadó Barkóczi Noémi a hazai hálószoba pop szintér legegyedibb hangú képviselője. Első szólólemeze Nem vagyok itt címmel jelent meg. Dalai a feltárulkozós, lelkizős, filozofálós, töprengő folk hagyományokat ápolja, de a finom iróniának és bájnak köszönhetően nem csak egy elsötétített szoba sarkába kuporodva, hanem nyitott ablakon kibámulva, az égre felpillantva is élvezhető. Szia, Fényfolt!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A Tenkes kapitánya volt az első magyar TV-film sorozat. A fekete-fehér 13 részes széria 1963-ban készült, és 1964-ben mutatták be a magyar televízióban Zente Ferenc főszereplésével.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudná halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4
0: A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint édapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata. Minden kedden a 9 órai hírek után.
4: A rovat támogatója a Smart Plants Kft. Zöld harmónia a belső terekben.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Szena magyar édesanyja, Dagadu Torda Katalin, annak idején egy Miskolcon tanuló gánai mérnök hallgatóhoz ment feleségül. Szena Gána fővárosában, Akrában született. Saját elmondása szerint otthon fehérnek, itthon pedig feketének számít. És ezt imádja.

0: házi buli ugyanaz.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
2: Azért lássuk be, nem minden mai fiatalnak alapélmény Bródy János és a Fonográf zenekar. A Margaret Island együttes viszont egészen a gyökerekig ment vissza, a rockzene tekintetében vagy két emberöltőnyit utaztak. A népzenével kapcsolatosan még mélyebbre, a lehető legmélyebbre ástak. Az elegy egy kellően érzelmes folk rock, amely megtanít minket gicsmentesen duruzsolni szerelmünk fülébe, miközben odakint zuhog az eső.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Konyha egy háromtagú zenekar, akik retrósan lerobbant hangzással és fordulatos magyar szövegekkel játszanak eklektikus popzenét. A Konyha hangzásának gyökerei a 60-as, 70-es évek fordulója körül keresendők, amikor a rockzenészek már túl voltak az elektromos hangszerek feltalálása okozta eufórián, és már nem akartak feltétlenül csak szép hangokat kihozni belőlük. Ennek eredménye a sok koszos, túlvezérelt gitár és énekhang. A banda szövegei ezzel látszólag ellentétes mai élethelyzetekből indulnak, ám úgy gondolják, hogy jó és mély dalt kizárólag fájdalmas dolgokról lehet írni.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Pincér, pincér.
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Váltsd meg kedvezményes jegyed szeptember 28-áig a magánegészségügy.com weboldalon. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
5: Üres szívvel, üres fejjel, üres az életem, ha a zene nincs mellettem.
4: Fogyasz te is hazait! Segítünk! A Rádió Café is csatlakozik az Él a Zene kezdeményezéshez. Ezért ma, azaz szeptember 26-án egész nap kizárólag magyar zenéket sugárzunk. Persze a legjobbakat.
0: Rádió Café. Van barátod.
6: Elnézést... Elnézést.
7: Nem mérsz bemenni.
6: MZKT.
7: Tessék.
6: MZKT.
7: Ja. Angolul léci.
8: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők közössége.
8: Angolul léci.
9: Szinte sercent, úgy nőtt a fű, zengett a fény, tüzelt a nap, szökkent a lomb, virult a föld, táncolt a föld, táncolt az ég, és csókolt minden az ég alatt, és csókolt

0: Baromira örültünk, hogy mind itt voltatok. Már az árunk. De jövő csütörtökön este 11-től újra nyit a minőségi zenét kedvelő közösségi klubja.
1: Angolul, léci.
2: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicalia, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
3: Alright, DJ, put it on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén.
4: Apa, ma te mesélj!
5: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
5: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
5: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Regisztrálj szeptember 28-áig kedvezményes áron a magánegészségügy.com oldalon. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Rádiókafé. Vízivárosban az FM 98-as frekvencián.

0: Anya, mi az a sény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

érdekelsz, nem veszem észre direkt, hogy baszogatsz, cigizem, simogatlak, nyugit akarok, változtam, pihenek.

0: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad órája.
1: Minisztárszki és Hatches Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.